Két türelemmel irántam, megadom neked, de az nem engedett, hanem börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon fölháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga! Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. De miért? Kérdezhetnénk. Mert Isten is végtelenszer megbocsát nekünk, tökéletesen, ha megbánjuk bűneinket és változni akarunk. Mi is ezzel tartozunk a másik embernek. Az 1875. kérdésre a Jelenések könyve kezdete válaszol. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek, kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyának fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Ekkor János a Jézus iránti hűsége miatt Patmosz nevű börtönszigeten volt. Így folytatja. Lélekben elragadtattam az Úr napján, ez ugye a 7. nap, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta. Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatriába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlott. Hosszú palásba volt öltözve, mellén arany övvel körül övezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángjaiban hasonló volt a kemencében izzó arany érchez. A hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog és szólt. Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd. A 7 csillag titkát, amely jobb kezembe van, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, lelkipásztor, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet maga. És még számtalan példa van a 7. szám tökéletességére. Na, nézzünk azért befejezésül még néhányat. Az első csapás a 10 közül. És ez így ment 7 napig, miután megverte az Úr a Nílust. 7 száraz és rút tehén, valamint a 7 kövér és a 7 szép kalász volt a fáraó álmában. Mózes hol lelt menedéket? Ahol Midján papjának a 7 lánya volt. A rendelkezések sorában
7 napig egyél kovásztalan kenyeret

A hetedik napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. És sorolhatnánk. Az asszonyok havi tisztulási ideje 7 nap. A leprával kapcsolatban. A hetedik napon nézze meg a pap, és ha úgy látja, hogy a kiütés megállapodott, és nem terjed tovább a kiütés a bőrön, akkor különítse el a pap másodszor is, 7 napig. Vagy más. Mondd meg Izrael fiainak, ugyan ennek a 7. hónapnak a 15. napján kezdődjék az Úrnak a 7 napig tartó lombsátrak ünnepe. Majd. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyet még nem száradtak ki, na akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. De ime a jelenések könyve. A Szentírás utolsó könyvében gyakran visszatér a szám, ugye a 7 gyülekezet, 7 pecsét, 7 trombitásangyal, 7 pohár, és így tovább, és még alig említettünk valamit a gazdag tartalomból. És akkor ime, itt van a következő számjegy. Az 1576-tól az 1580-ig terjedő kérdések, sorolj fel 5 esetet a 3-as számmal kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. A technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Ó, hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak miközben. Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrásává lesz. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a tanúságtevések nem mindig velem történtek meg, de a jobb érthetőségét mindig első szemében mondom el. Na de ez most az én élményem.

egy gyülekezeti majális margójára. Egyházunk kezelésébe került, és így gyülekezetünkhöz tartozik egy közeli általános iskola úgy 2 éve. Ezért, hogy kapcsolatunk jó és gyümölcsöző legyen, nem csak az iskola lelkészt adja a mi közösségünk, de minden lehetőséget megragadunk arra, hogy személyes kapcsolatunk kiszélesedjen, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel, tanárokkal és a környéken lakókkal is. Ennek egyik formája szeptember 1. szombatján rendezendő majálisunk, amit egyre nagyobb számban látogatnak a családok. Nem titkolt célunk, hogy a személyes kapcsolat áldásaként az evangéliumot, Jézus szeretetét, a megváltás örömhírét hirdessük, és segítsünk a megértésben sok-sok formában. Természetesen ebben a csodás szolgálatba én is jelentkeztem, hiszen nagy áldás volt nekem az Úrtól, hogy így közel 80 évesen is ilyen aktivitással és ilyen várakozással készülhettem. Igaz, hogy az előzetes jelentkezéskor elmondtam, hogy én reggel 7 órától, az előkészítek idejétől, nem tudok este 6-ig a zárásig maradni, mert mint az előző évben tapasztaltam, addigra teljesen elfogy az erőm. Visszaemlékeztem, hogy tavaly délután 3-kor úgy mentem ki a villamoshoz az iskolától, hogy azt hittem, sose érek ki, annyira rám zuhant az olmos fáradtság. De azért idén bizakodtam. Tény, egészségileg se voltam túl jól. Annyira fáj a derekam és a csípőm. Azt mondja az orvos, lumbágó. A fájdalomtól csak sántikálva tudok járni, és nagyon gyakran még nyögdécselek is mellette, amire azért nagyon szoktam figyelni, hogy más ne hallja meg. De hát vártam az alkalmat nagyon-nagyon, hiszen előző évben is számtalan élményem volt az infopultnál, ahová jöttek hozzám a felnőttek és a gyerekek is szép számmal egész nap. Na, most is abban bizakodtam, kértem Isten áldását a kitartásra. Mivel Isten sokszor gyógyszeren át gyógyít, beveszek reggel egy bivaj elős fájdalomcsillapítót, persze viszek egyet délre is, és megyek. Szolgálok az Úr dicsőségére. Tehát erre egy ilyen örömteli napra készültünk ismét. És akkor valami olyasmi történt velem, amin ma is csak csodálkozom. Őszintén mondom, semmit nem értek belőle, de hát megesett. Az történt, hogy csütörtökön kimentem a piacra, megvenni mindazt, amit vinni akartam a rendezvényre, és arra készültem, hogy na majd másnap pénteken megsütöm a finom nap, éj sütimet, és viszem a testvéreknek a finom szendvicsek mellé a majális építésében fáradozóknak. Aztán még aznap majd hajmosás, csomagolás, gyülekezeti póló rendbetétele, szóval minden más tennivaló, hogy aztán kényelmesen elkészülve boldogan várhassam a másnapot. Nos, ez a nyugodt és békés, örömteli készülődés egészen estig tartott. Amikor is telefonon beszéltünk a lányommal, és megkérdeztem tőle. Na, akkor holnap, szépségem, pénteken elmegyünk a cukiba? Tudod, a kedvencünkbe, hogy szoktunk az anya-lánya napon? És ezt kérdeztem azért, mert péntekenként sokszor beülünk beszélgetni, csak mi ketten, és az olyan jó program. Erre a lányom nagy csodálkozva így felelt, de anyu, hiszen ma van péntek, és már este is van, hogy gondoltad? Hogy mi? Hogy milyen nap van ma? Mit mondtál? Kérdeztem. De hogy is van péntek? Csütörtök van, édesem? Hát ez már biztos, de nem sokáig voltam biztos benne. Na, a hírre meghűlt a vér az ereimbe. Oly annyira meglepődtem, hogy hirtelen le is tettem a mobilomat, mert úgy éreztem, az egész világ összeomlott bennem. Hogy mi van?
hogy mi történt, hogy ma nem csütörtök van, hanem már péntek? De ez meg hogy lehet? Ez hogy történhetett meg, hogy én ezt így elnéztem? Hát, akkor már nincs még egy napom. Akkor meg mi lesz a sütivel? Mikor csinálom meg? Hiszen már este van, és még ezer dolgom lenne. Jaj, nekem, most mi lesz? Na, miután magamhoz tértem, gyorsan visszahívtam a lányom, aki semmit sem értett az én egész lelki tortúrámból, és elmondtam neki, hogy micsoda áldás eszköze volt ő az Úr kezében, hiszen rajta keresztül figyelmeztetett engem mennyei édesatyám, hogy igyekeznem kell, már holnap hajnaltól szolgálatban állok. Nagyon megköszöntem Istennek a figyelmeztetést, és amivel tudtam, elkészültem, de a süti, hát a süti az elmaradt. Jó, hát nem baj, gondoltam, talán éppen ezért néztem el a napokat, nekem most ezt nem kell megcsinálnom, bizonyára sok más nőtestvér szorgoskodott már a sütő körül, és bizonyára annyi sütemény lesz, hogy az enyém nem is fog hiányozni. És elmosolyogtam. Na, jól néztem volna ki, ha az általam szombatnak gondolt vasárnap reggel megjelenek az iskola kapujában, jól fölpakolva, amivel csak kell, aztán meg sehol senki, és a végén megkiderül, mindaz, aminek kell. Megmentett ettől az Úr. Aztán villámgyorsan mindent összerámoltam. Az előző évben a dolgozó gyülekezeti tagok uzsonnáztatásánál nagy siker volt a libazsíros kenyér lilahagymával. Na, gyorsan elővettem az üveget, készültem, és a már fölvágott lilahagymát is elcsomagoltam, aztán csináltam magamnak reggele szendvicset, hogy na majd a villamoson megeszegetem, kis teját is csomagoltam, aztán lefekvéshez készülöttem. De még a mobilomon be akartam állítani az ébresztőt, el ne aludjak, de ott is valami különös történt. Évek óta ott volt a nyitó oldalamon az óra és az időjárás ikonja is, de most eltűnt. Mind a kettő, szőrén szálán eltűnt. Hát teljesen kétségbe estem, mert nem vagyok én egy nagy technikai szakember, éppen csak azt tudom, amit kell. Felhasználó vagyok én, nem alkotó. Na, kértem az Úr segítségét, és ezt mondtam magamban. Évikém, nyisd már ki a szemed, és lásd meg a lehetőségeket. A mobil az logikusan van felépítve. Gondolkodj, meg tudod csinálni, Isten megsegít. Ezért kinyitottam a képernyő lehetőségeket, de semmi. A beállításokat? Semmi. Meg így haladtam egyik témáról a másikra, de semmi. Már majdnem kétségbe estem, amikor megláttam az eszközök ikonjában az órát, nagyon kipróbáltam, működött. Hála Istennek működött. Így aztán fölhúztam az ébresztőt hajnalra. Persze ez egy régies kifejezés, mert a régi órát kell fölhúzni, na a mobilt csak beállítani kellett, és aztán békésen elszundikáltam. Tudtam, minden akadályozó tényezőt Isten engedett meg ezzel a szolgálatban a kapcsolatban, de végül is mindegyiket semlegesítette is nagy kegyelmével. Tudtam, szeret az Úr, és csak próbák voltak ezek a gondok. És így is lett.

Tehát a mi egyházunknak van egy, nevezzük így, vándor vidám parkja. Ebben több eszköz is szerepel, például egy óriási ugróvár, ami egy nagy hajó, neve Noé bárkája. Aztán van ringlispír, ami négyen tudnak egyszerre utazni, vagy hintázni, ennek a neve hit, remény, szeretet, öröm. Vannak kint olyan színes molinok képekkel és más játékokkal is, melyekhez bibliai történetek társulnak, mint például Dániel az oroszlánok vermében, vagy József megfejti a fáraó álmát a hét kövér, majd sovány tehénről. De gyülekezetünk tagjai megtanulták az arcfestést, az ajándékkészítést, és még sok más szükséges dolgot, ami egy majálist azzá tesz. Vittünk ki bibliai történeteket elmondó könyveket, szép színes képekkel, és kétszer akkora könyveket is kemény borításban, szintén lenyűgöző történetekkel és képekkel ajándékba, meg egyéb szóróanyagot, mint kifestőt, meg mást. Aztán az egyik legkedvesebb dolog az volt, a recepción mindenki kapott egy 10 kérdésből álló írólapot, kvíz kérdéseket, melyen azok a bibliai ismeretek szerepeltek, melyeket, végignézve a játékokat, meg lehetett szerezni. Természetesen minden kérdésnél 3-3 válaszadási lehetőség volt, abból kellett kitotózni az igazit. Ilyenek voltak. Mit teremtett meg Isten először a három dolog közül? Világosság, madarak, halak. Aztán. Hogy hívták az embert, aki megépítette a nagy bárkát az özönvíz idején? Jónás, Noé vagy Mózes? Vagy hányan ülhetnek egyszerre a mi hintánkon, és így tovább? Az én szolgálatom kettős volt azon a napon. Jelentkeztem, hogy reggel 7-től a konyhán sürgölődön, hogy a több mint 70 kollégának szendvicset készítsek a társaimmal, kávét, sütiket, gyümölcsöket rendeztünk el, és hát meg is lett az eredménye, mert a koránkelt tagok közül sokan nem is reggeliztek otthon. Ezért ez volt az első sikerélményem, és még az, hogy, mint mondtam, vittem libazsírt és lilahagymát, és hát ez volt a szendvicsek között a menő. Persze a hagymát már itthon leszeltem, besóztam, hogy veszítsen az erejéből, de hát a lilahagymára inkább az a jellemző, hogy édes és nem szagos. És akkor el is mosolyodtam, mert láttam, hogy sok asztalra való sütemény gyűlt össze az én tervemből, a nap éjsütiből is, két tepsi érkezett másoktól, úgyhogy valóban semmi szükség nem volt arra, hogy én is süssek. Ezt is nagyon megköszöntem Uramnak. Milyen jó tudni, hogy ő mindent lát, mindent hall, mindenütt jelen van, és mindent tud előre. Így hát én most, úgymond, fölmentést kaptam a sütés alól. No, a szorgos készülődés jegyében beszélgettünk is, és megtudtam, hogy 12:30-kor még pizza is érkezik a dolgozó lelkeknek, és én azt nagyon vártam. Ezért ez volt bennem a finomságok láttam. Csak mértékletesen, kislányom, csak mértékletesen, Évikém. Hagyjunk helyet a pizzának is, nehogy sok legyen egyszerre a gyomrodnak. Nos, nekem olyan szükséges ilyen figyelmeztetést adni, mert képes vagyok egyel több sütit is megenni, mint kéne. De hát ezért van az embernek lelkiismerete, hogy figyeljem, melyet a Szentlélek tart karban, és ő kezel. Még érdekességként elmondom, hogy nemrég jöttem haza egy balatoni keresztény táborból, ahol a gyerekeknek 9 üvegbe tettek 9 rendkívüli gyümölcsvelőt. Minden üvegre ráírtak egy-egy jellemzőt a lélek gyümölcseiből, a Bibliából, melyet a Galata levélben így olvasunk, tehát a lélek gyümölcse, szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Na, minden üveget megkóstoltattak a kicsikékkel, bemutatva, hogy az egyes tulajdonságoknak milyen édes ízük lehet, és milyen jó közérzetet ad az életben, de leginkább mennyire kedves ez mennyei édesatyánk előtt, tehát a mértékletesség. Na, ezért volt most nagyon is előttem ez a korábbi kedvesség. Aztán eljött a 10 óra, és én leléptem a konyhából, mert kezdődött a szolgálatom kin az infopultnál, a nagy udvarom. Ezt úgy kell elképzelni, hogy érkeznek a családok, és a recepciónál lehet megadni az e-mail címet, ezt-azt, azoknak, akik kapcsolatban szeretnének maradni velünk, aztán ott kaptak kvízkérdéseket, majd kijönnek a családok a majálisnak berendezett iskolaudvarra, és már is velem találkoznak elsőként az infosátornál. Na, ez nem úgy volt info, hogy megmondtam, hogy melyik játék merre van, bár arra is sor kerülhetett, de úgy volt info, hogy a recepción kapott kvízkérdéseket, kitöltött lapokat, nálam lehetett leadni és megbeszélni. Én átnéztem, a jó kérdicséret járt, a rossz válaszokat átbeszélgettük, kijavítottam, és aztán választhatott minden gyerek egyet, a kitett sokféle ajándékból, mert ügyes volt. Nos, gyakorlatilag ezzel telt az én egész napom, és nagyon, jaj, nagyon-nagyon élveztem. De a Galata levél 9, és mégis egy lelki gyümölcse valahogy végig kísérte az egész napomat. Az első és legfontosabb a türelem volt, és az a gondolat a Szentírásból, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Történt ugyanis, hogy kettőnket osztottak be arra, hogy fogadjuk a kitöltött éveket, foglalkozunk a gyerekekkel, és hát én voltam a pad szélén. Ebből kifolyólag elsőként mindig nekem nyújtották át a gyerekek a lapokat, de a kollégám mindig elkapta, és aztán ő foglalkozott velük. Ez nekem, bevallom őszintén, nagyon rosszul esett, de láttam, hogy nem rossz szándékból teszi. Aztán volt olyan történet, hogy hozzám jöttek a gyerekek, de a társam sokkal erősebb hangja van, mint nekem, és hangosabban is beszél, mindig bele-bele szólt az én foglalkozásomba, és akkor már azt éreztem, hogy dur! De valahogy Isten áldása ott is rajtam volt. Inkább én hallgattam el, inkább én tűrtem el, amit kellett, és így nem volt semmi surlódás, sőt, szerintem szolgatársam észre se vette, hogy mit csinált, annyira igyekezett. Arra gondoltam, hogy lelkesedésből teszi, és nem azért, hogy... Így aztán én is tudtam gyakorolni a türelmet és az alázatot irányába. Aztán az úr, mondjuk úgy, megkegyelmezett nekem, és a testvér elment egy másik szolgálatba. Így egyedül maradtam, amit nagyon élveztem. Igaz, mások is voltak oda beosztva, de ők inkább beszélgettek, mert látták, hogy én boldogulok. Sőt, 1000 örömmel végzem a munkámat.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánok Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok Dániel könyvéből, és ott a 7. fejezet 14. versét a következőképpen. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.

0: Kedves Urunk, az a különös látomás, amit Dánielnek adtál, a mi számunkra még teljesebb. És engedd, hogy együtt kiáltsuk a mennyei kórussal, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen dicsőséget, tisztességet, erőt, hatalmat és áldást. Köszönjük a megváltót, azt, aki vállalta, hogy a menny dicsőségét fölcseréli, és emberi testet vesz föl, és amikor olyan állapotban találtatik, mint ember, megalázva magát, engedelmes lesz egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy az ő föltámadott élete jelent nekünk reménységet, jelent nekünk bizakodást, és ezért tudhatjuk, hogy ahogy föltámadott a mi Urunk, mi is ugyanúgy föltámadunk majd, és ott leszünk veled együtt a menny dicsőségében. Hálásak vagyunk ezért, és segíts úgy gondolkozni a te igéden, mint a megváltottak gyülekezetének, akik tudják, hogy a reménység egyedül az Úr Jézus Krisztusért a miénk. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hétről hétre együtt vannak velünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük az ő támogatásukat és az ő bátorításukat, biztatásukat. Most a nemzetekről fogunk tanulni, és a nemzetek egy kicsit más fogalom a Bibliában, mint a mai modern 21. században. Ugyanis a Bibliában a személyeknek nem voltak jogaik. Tehát az, hogy személyi jog, az nem létezett. Minden nemzetnek volt joga, de nem volt jogegyenlőség. A mai világban megszoktuk, hogy egy hajléktalan, meg egy miniszter a jog szempontjából egyforma. Nincs különbség. Ez a régi világban abszolút nem így volt. A nemzetek be voltak sorolva, és az egyenlők között voltak még egyenlőbbek, meg voltak még egyenlőtlenebbek is. Tehát amikor ezt a szót halljuk, hogy nemzetek, akkor a jogot jelenti az emberek számára. Emlékszünk Jónásnál, hogy ott van a viharba, és megkérdezik, hogy milyen nemzetségből származol, mert rögtön bekategorizálták, hogy a zsidóknak milyen nemzetközi jogalanyságuk van, milyen erővel rendelkeznek. Ennyi kis bevezető után nézzük, a nemzetek eredetéhez menjünk vissza, és Mózes első könyve, és ott a 10. fejezet első versétől mit mond számunkra az ige, Marika?
2: Ezek a leszármazottai Noé fiainak, Sémnek, Hámnak és Jáfetnek, akiknek az özönvíz után születtek fiaik. Kús nemzette Nimródot, ez kezdett hatalmaskodni a földön, hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sinár földjén volt. Arról a földről ment Asszúrba, és építette Ninivét, Rehobot, Kelahot és Reszent, ez nagyváros Ninive és Kelah között.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag Ádám után elszaporodik az emberiség, aztán jön a vízözön, ott rögtön Mózes első fejezeteiben, ott a 6.-7. fejezetnél részletesen megtaláljuk, és aztán utána a vízözön után, amikor újra van az egész emberiség új kezdettel van ellátva, akkor itt megmondja, hogy Sém, Kám, Jafet, és gyakorlatilag innentől eredezteti a világnak a különböző népeit és nemzeteit, és itt Nimródról olvastunk egy részletesebbet, bár ott a többi fiúról is majd különböző genealógikát, leszármazott nemzetségtáblázatot fogunk tudni olvasni. Tehát ezt látjuk, hogy Ninivét Nimród építette, és Ninive az asszír birodalomnak egy nagyon-nagyon fontos fővárosa lesz később. Kinek milyen gondolat van? Parancsolja, Nikó.
3: Én egy picit visszalépnék magához az özönvízhez, hogy miért is kellett az özönvíznek bekövetkeznie, hiszen Isten, amikor megteremtette ezt a világot, és benne az embert is, azt mondta, hogy nagyon jó, amit alkotott, de a bűneset miatt minden megromlott. És mire Noé ideje elérkezett, azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr csak Noét és három fiát és az ő feleségeiket találta igaznak. Azt olvassuk Noéról egész pontosan, hogy Noé igaz ember volt az ő nemzetségében. És Isten úgy döntött, hogy elpusztítja ezt a velejéig megromlott világot, de meghagyta azokat, akiket igaznak minősített. És ugye ebből logikusan következnek, hogy akkor az özönvíz után, amikor Noé és a három fia kijött a bárkából, akkor milyen szépen folytatódna úgy a történet, ha mese lenne, hogy akkor ez a három fiú okulván az elődeik bűnéből és annak következményéből, hát onnantól kezdve ők Isten szerint való életet éltek, és minden jó volt ezen a földön, és akkor hát itt lehetne írni, vagy olvashatnánk, mondom, ha mese lenne, hogy akkor melyik fiúnak milyen leszármazottai voltak, és milyen szépen élt ez a világ mindenség. De az Úr tudta, hogy nem ez lesz, és már ott az özönvíz után megígérte, hogy még egyszer nem fogja elpusztítani ezt a világot víz által, mert tudja az Úr, hogy gonosz az ember szíve ifjúságától fogva. És úgy gondolom, hogy ez a kegyelem, hogy bár Isten látta, meg tudja az esendő voltunkat, és a bűre hajlamos voltunkat, és hogy mi mindig föl Istenek akarunk lenni tulajdonképpen, mint ahogy itt a történetből is, hogy aki olvassa Mózes első könyvét, nagyon hamar kiderül, hogy milyen gyorsan lázadt fel újra a megmenekült emberiség az Úr ellen, de Isten nem elpusztította, hanem kegyelmet adott, és végső soron az a legnagyobb kegyelme az volt, hogy ide küldte az Úr Jézust, aki meghalt a bűneinkért.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Ugye azt olvastuk, hogy Nimrod nagy vadász volt, de ez nem egy nagyszerű hőst jelent, hanem hogy hatalmassá kezdett lenni a földön, és hatalmas vadász volt az Úr előtt, ez azt jelenti, hogy Nimrod a saját megítélése szerint volt nagy, és az Istennel való szembefordulásra utal az, hogy az Úr előtt. Ezek a versek arról tanúskodnak, hogy terjedt az Isten elleni lázadás. Tehát nem pozitív értelemben nagy vadász ő, és hát ha azt vesszük, hogy három generáció után mivé vált az egész nemzetsége, és hát ugye ki van emelve Bábel, Ninive, ami pláne Ninive, hát ugye az Úr elleni lázadás és Istenhagyásnak a színhelye volt. Tehát már beindult, pedig Noé idejében ugye milyen hűséggel viseltetett Noé. És hát a fiak és az unokák is biztos, hogy hallották, hogy mi volt, hogy volt, mit éltek át. És mégis, amikor kikötöttek és leborultak, és szövetséget kötött az Úr velük, ugye a szivárvány jelét írta az égre, ami az Úrral való szövetségnek a jele. És hova fordult három nemzedék után ez a nép?
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Tibor.
5: Azért ez a Nimrod bennünket, magyarokat sem hagyhat hidegen, hiszen az ős magyar legenda, a csodaszarvas legendában ugye úgy hangzik, hogy Hunor, Magor, két egy testvér, Ménrót, azaz Nimrod fia. Na most a helyzet az, hogy miért fontos ez nekünk? Mert Nimrod abba a kategóriába esik, amit ma is csodálattal néznek az emberek. Ugye, a hős nagy vadász. Egyszer egy konferencián egy lelkésznétől hallottam előadást, aki azt a megdöbbentő mondatot mondta, hogy egyébként legyünk őszinték, mindenki macsó típusú férjet akar magának. És azon gondolkoztam, hogy igen, a Bibliában van egy-két ilyen Ézsau, akit megjegyez a Biblia, hogy olyan belevaló nagy hős vadász volt, és minden szempontból a nők bálványa kategória. Aztán itt van Nimród, hogy visszamenjünk a történelembe, de ha előre szaladunk, akkor még egy Sámson neve is földerenghet bennünk, de vajon biztos, hogy őket állította nekünk a Szentírás példaképeinké? És el kell azon gondolkozni, hogyha a Bibliával a kezünkben egyébként ugyanazt tartjuk a követendő és vágyva vágyott megélni való mintáknak, mint amit a világ gondol dicsőségesnek, akkor ez hova fog vezetni a közösségeink életében, meg a saját személyes életünkben?
1: Köszönöm szépen, Gyula.
6: Én egy picit a nagyvárosokról beszélnék. Ha adventista körökben van egy olyan kísértés, hogy ki a nagyvárosokból, tehát ilyen elképzelés, hogy mert részben igazuk van azoknak, hogy a nagyváros az nagyon nagy kísértés, de hát vissza a nagyvárosba, ha a Ninivére gondolok, és Jónásra. Tehát itt azért a nagyvárosoknak a misszió, nagyon nagy misszióterület, nagyon nagy szükségük van Istennek szolgáira, Isten szolgáira, mindazoknak, hisz a nagyváros mindig a bűnözésnek és a bűnnek a meleg ágya. Tehát itt ezt szerettem volna hangsúlyozni, nagyon időszerű ez is. Ez
1: ahogy megépítette a nagyvárost, ott is rögtön a negatív dolgok jönnek. László testvér.
7: Nimróddal kapcsolatban érdemes megemlíteni azt, hogy neki tulajdonítják a bábeli torony építését és az első világbirodalom megalapítását. Na most a mi szempontunkból azért van ennek jelentősége, leszűkítve a bábeli toronyra a dolgokat, mert az a szemlélet tükröződik benne, hogy nagyobb akar lenni, mint az Isten. Mert miért építették a bábeli tornyot?
1: Hogy legyőzzék Istent?
7: Ha még hogy bebizonyítsák azt, hogy ha lesz is még egyszer vízözön, ők azt túl fogják kérni. Vagyis direkt módon szembe mentek Isten akaratával. Na most ez a szemlélet, hogy mást akarjunk, mint az Isten. Nem feltétlenül nagyobbak akarunk lenni, csak mást akarunk. Ez bizony jelen van a mai keresztény életben is. Mert amikor azt halljuk, hogy én a magam módján tisztelem az Urat, akkor ebben nem az van, hogy szembe megyek az Isten akaratával. Hiszen a Bibliában leírta, hogy hogyan kell tisztelni őket, de én mégis azt mondom, hogy én a saját fejem után fogom tisztelni. Ez tipikusan a bábeli szemlélet.
1: Köszönöm szépen, István, aztán Tibor.
8: Ezt a Laci gondolatát még csak egy mondattal azzal egészítettem ki, tulajdonképpen a Bábel ugyanazt mondja nekünk, mint ugye építégi ugyanazt a törekvés hajtotta, mint az Évát. Évát is olyan akarta lenni, mint az Isten. Tehát ők is is Istennek szerettek volna lenni. Tehát ez a törekvés már az Évától kezdődően felfedezhető a Bibliában.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: És csak egy rövid mondat. Hiába élt még a déd nagypapa akkor, amikor megszületett Nimród, már akkor is igaz volt, hogy Istennek lelki értelemben se unokái, se dédunokái nincsenek, mert Istennel a személyes kapcsolatot mindenki csak maga tudja megélni. Ez igaz a kereszténységre is egyébként.
1: Köszönöm, Anikó.
3: Én is csak egy mondatot tennék hozzá Laci bácsihoz. Aki egy picit is figyelemmel kíséri a tudomány alakulását, azért szerintem próbáljuk mi Istent legyőzni. Jelenleg ott tartunk.
1: De nem megy.
3: Igen, de azért próbálkozunk.
1: De nem megy. A következő gondolatsor Ábrahám elhívása. Mózes első könyv.

0: gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrám elment, ahogyan az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Ábrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Ábrám Szárajt, a feleségét és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Ábrám az országon egészen a Sikemi szenthelyig, Móre töltfájáig, akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódodnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte Sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé.
1: Köszönöm szépen. Ha van dolog, amiért Ábrahámot a hívők atyának tudjuk nevezni a zsidókhoz írt levél által, akkor pedig az, hogy hitt az Úrnak és engedelmes volt. És ez a mai világban, figyeljétek meg, még hívők között is olyan kevés, mert mi szeretjük a dolgainkat intézni, mi nézzük meg, hogy a gyermekeink melyik egyetemre menjen. Nem, elfelejtjük megkérdezni az Urat, csak majd, amikor már az egyetemen van, akkor kérünk áldást a vizsgáira. És azt látjuk, hogy Ábrahám vagy Ábrám ebben az időszakban mindig oltárt épített, mindig imádkozott, mindig segítségül hívta az Úr nevét. Pedig nagyon nehéz időszak volt, nem esett eső, olyan éhség volt, mint még soha, és el tudom gondolni, hogy Ábrám ott azért egy kicsit megilletődötten át, és azt mondja, hogy ez az ígéret földje, ide vezettél, Uram, hát azért én el tudnék ideálisabb tájakat is gondolni. És aztán utána azt mondja, a te utódodnak adom. És ebben benne volt, hogy a te utódod az itt fog élni, és én vigyázni fogok rá. Anikó.
0: István nagyon szereti emlegetni a folyamatokat, most egy picit elveszem a kenyerét. Ha nézzük, Noénél idejében Isten egy családot megmentett, mert igaznak ítélte. Aztán jött Nimród lázadása. Ott is lett ítélet a Bábel tornya után, összezavarodott a népek nyelve, de Isten nem pusztította el a földkerekséget, vagy az emberiséget. És itt megint sajnos a kánaániak földjén elszaporodott a bűn, meg úgy a világban, és Istennek megint volt egy kimenekedési útvonala, elhívott egy embert, Ábrámot, és azt mondta, hogy veled megint újat kezdek, és a te utódodban megáldal az egész föld, és ez a végső utód, ez majd az Úr Jézus Krisztus. Tehát, hogy Isten annyiszor mondhatta volna azt, hogy hát ennyi volt, hát látszik, hogy ez az emberiség nem megy az engedelmesség, és olyan, mint a jó szülő, hát Isten még annál is jobb, nem azt mondta, hogy akkor elég volt, hanem mindig újabb és újabb esélyt adott. Ezt hívjuk különben kegyelemnek keresztény körökben, és úgy gondolom, hogy ez tényleg felfoghatatlan és érthetetlen, hogy Isten nem azt mondta, hogy vége, hanem esélyt ad. De ez nem végtelen, azért ezzel számolnunk kell.
1: Köszönjük szépen. Gyula, aztán utána István.
2: Láthassuk, én egy kicsit a nagy ígéretekre szeretném hangsúlyozni. Nagy népé teszlek, megáldalak, nagyját teszem nevedet, és áldás leszel, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged átkozókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ha lehetne mondani, ez a legnagyobb biztosítás, amit az Isten ígér. És hát kilépni a sötétségbe úgy, hogy egy hangot hallok, és egy meghívást, ez nagyon nagy kérdés, és ez ma is, hogy ki hogyan válasz szolgálatot az Úr szőlőskertjében. Ennek tudatában van, mert itt az ígéret ott van, és semmiféle feltételt nem támasztott Ábrám egyáltalán. Tehát szó nélkül 75 évesen egy nomád, egy külön más, nem is tudjuk elképzelni azt a világot, amiben élt az akkori világ.
1: Ez egy profécia is volt bizonyos szempontból.

0: mert azt mondta, hogy amerre mész, nagyon sok ember áldani fog, áldás leszel, de mindig lesz, aki átkozni fog. És nézzétek meg, ez az ábrahámi gyermekekre is mennyire igaz, de azért még egyre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az áldó az többes számban van, áldók. Az átkozó pedig egyes számban. Szóval az áldók mellett mindig lesz egy valaki, aki Ábrahám és a leszármazottjai ellen átkot akar mondani. István?
1: Hogy amikor nem vett el a kenyeremet, maradnák a folyamatnál is, mert tulajdonképpen Isten Ábrahám elhívásával a bábeli építők elleni terve ellenzése volt. Tehát ez a folytatása volt, hogy a bábeli építőinek terveivel szemben lépett fel tulajdonképpen Ábrahámmal. És Ábrahámmal kapcsolatosan még azt kevésszer szoktuk említeni, hogy nem csak Ábrahám hívta el, hanem egy népet is. És ez a népnek volt feladata. Feladata az lenne, hogy egymással összefogva, mennyire modern ezek a gondolatok, egymással összefogva, Istennel együttműködve mutassák be Istennek a jellemét. És ennek lett volna az eredménye két kimenetele, az, hogy az egyik az, hogy amit az ige is mondta, hogy bizony bölcs és értelmes nép ez az ember, ha így cselekszenek, ha nem így cselekszenek, akkor pedig az áldás helyett átokot, és élet helyett pedig halált hozok rájuk. Tehát így számomra teljes a kép.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár testvér.
2: Az az igazság, hogy én nem tudok kibújni a bőrömből, és mindig azon gondolkozom, hogy miért gondoljuk, hogy Ábrahámnak olyan egyszerű volt. És van itt egy naív hozzáállás nagyon sokakról, és nem akarok senkit megbántani, hogy nem mindegy, hogy hol veri föl az ember a sátrát. Hát szeretném mondani, hogy Ábrahám sátrat nem tudom, hogy meddig, mennyit látott korábban. Mert hogy Ur-Kasdim egy hatalmas nagyváros volt, centrum, gazdasági centrum, kulturális centrum, ahonnan még apjával, Táréval együtt, és hogyha megtetszenek nézni a Szentírás, Táré eredetileg a Kánaán földjére indult, de hát végigmenve az Eufrátesz mellett, aztán csak rájött, hogy Hárán sokkal kényelmesebb vidék, hiszen egy másik hatalmas nagy kereskedelmi központ, ami főútvonalak mentén fekszik, kereskedelmi meccéspontban fekszik, víz és minden szempontjából, és az ásatások is bizonyították, hogy bizony nagyon fejlett civilizáció élte azt a területet, és ehhez kap Ábrahám egy elhívást, akkor tessék ezt az egészet ott hagyni, és akkor innentől kezdve kezdődik a sátorlakó beduin élet. És nem csak Ábrahám ment ott, hanem Szára is, kedves nőtestvérek. És azt hiszem, hogy itt az engedelmesség Ábrahám szempontjából úgy is fölvetődött, hogy és mit fog szólni a kedves feleség, hogy ott kell hagyni a muskátlit az ablakba a ház helyén, ahonnan elmentünk, és hogy lesz ez az egész vándor élet. És nem akármi volt ezt a döntést újra és újra meghozni, újra és újra áldozni az Úrnak, újra és újra együtt leborulni, és az előbb testvérem azt mondta, hogy csodálatos ígéretek voltak. Na de azért évtizedeken keresztül nekik úgy eshetett, hogy csak ígéretet hallottak, de a beteljesedésre hosszasan kellett várni. Tehát amikor később Ábrahámról úgy beszélünk, mint a hit ősatjáról, akkor nem arról szólt a dolog, hogy előre megkapta bónusz mindazt, amiben hinni kellett, és utána már csak végig kellett kocogni ezen az úton, hanem egy hatalmas vándorlással és sok szenvedéssel, egybekötött sok botlással, bugdosással is egybekötött útvonal, amin keresztül tanulta Ábrahám, hogy a hit az hogy fog működni amellett az Isten mellett, aki mellett ő döntést hozott.
0: Köszönöm szépen, Marika, aztán Laci bácsi.
3: Azon gondolkodtam, hogy Ábrahámot, mikor elhívja az Úr, akkor azért tele volt olyan dolgokkal, amiktől az Úr meg akarta tisztítani, hiszen voltak emberi elgondolásai, ugye Egyiptomnál, és számtalan olyan dolog volt, ami nem volt az Úrnak tetsző, és rá kellett neki jönni, hogy hol hibázott, mit vétett. és szép lassan érett olyanná, hogy a hithősök atya legyen, mire eljut Mória hegyére, és úgy áll az Úr elé. Tehát egy folyamatot lássunk, mert amikor elhívja, azért volt mit tisztítani rajta, és bennünket is tisztogatni akar. Mert vár ránk, de szeretné, hogyha azt a sok fölösleges dolgot, amit szeretgetünk magunkba tartani, azt úgy elengednénk és elhagynánk, és úgy állnánk az Isten elé, mint Ábrahám a Mória hegyén.
0: Köszönöm szépen. László testvér.
4: Ugye a felolvasott igében az volt, hogy áldás nyer benned a föld minden nemzetsége. Én itt a minden szóra szeretném a hangsúlyt tenni, ami azt jelenti, hogy nem csak a választott nép tagjai nyernek áldást, hanem a választott nép által pogánynak tartott népek is, és ez teljesen összhangban van Pál apostolnak a küldetésével. Ő nem a zsidóknak prédikált, hanem a zsidó szemszögből nézve külvilágnak, a pogányoknak. Tehát nem szabad elfelejteni, hogy amikor a ábrahámi gyermekekről, tehát akik hitben Ábrahám gyermekei vannak, akkor nem lehet leszűkíteni ezeket a dolgokat, hanem mindig tágabb körben kell gondolkodni, mert Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, de nem fog mindenki üdvözülni. Sokan fognak üdvözülni, de nem mindenki.
0: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsor, megkapod, amit kértél. Sámuel első könyve, 8. fejezet, 4. versétől 10. verséig. Varga Gyöngyike.
5: Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki, te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogy az minden népnél szokás. Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek, hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak, mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogy velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig elhagytak és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Ekkor Sámuel elmondta az Úr minden szavát a népnek, amely királyt kért tőle.
0: Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik Sámuel, aki úgymond nem azonnal reagálta le a dolgokat, bár volt azonnal véleménye, hanem az Úrhoz imádkozott, és tőle várta a választ. És akkor az Úr azt mondja, adj neki királyt, de mondd meg, hogy amit kértek, az rossz, mert sok negatív fog bekövetkezni. Parancsolj, Tibor.
2: Azért nem tudom, hogy értő füllel próbáltuk-e hallgatni ezt az ige szakaszt, mert egészen megrázó. Sámuel bírálja a népnek, meg proféta is. A nép valami olyasmit kér, ami idegen, Sámuel rosszalja, és nem azt mondja neki Isten, hogy mondd meg a népnek, hogy ezt ne csinálja, hanem azt mondja, hogy hallgass csak a szavukra. Mint hogyha ebben lenne egy óriási fenyegetettségérzés. Ti is érzitek? Hogy Isten ránk hagyhatja a dolgainkat, de mi lesz belőle? Amikor Isten azt mondja, hogy csak hallgass a szavukra, de majd meglátják a következményt, az azt jelenti, amit később úgy fog mondani a proféta, hogy útjaikat a fejükhöz verem. De mennyi idő telt el, gondoljunk csak a Bírák könyvének az idejére. Mennyi idő telt el, hányszor Isten megpróbálta meggyőzni ezt a népet, hogy ne menjenek már a saját fejük szerint. És most Isten azt mondja, hogy szabad. És ez az új szövetségben is előfordulhat velünk bizony, és ez nem azt jelenti, hogy végre a mindenható belátta, hogy nekünk van igazunk, hanem azt jelenti, hogy egy komoly számadással fogunk tartozni a saját döntéseink következményeiért.
0: Köszönöm szépen, István.
1: A Tibor, amit mondott, én nekem mindig az jön elő, hogy el szoktuk mondani, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési képességünk van. És itt is egy döntési cirkulációval állunk szembe, tulajdonképpen, mert annak azzal kiegészítve és azzal aláhúzva, hogy már Isten korábban megjövendelte, hogy a nép királyt fog kérni. Már korábban elmondta. És tulajdonképpen Isten nem azt mondja, hogy adok nektek királyt, hanem úgy döntöttetek, akkor nép akarta, hogy királyi hatalmuk legyen. Tehát itt megint ez a döntési lehetőség, képesség úgy, hogy először feltételek el van mondva, neked kell oldani, jó vagy rosszat választod, igen vagy nemet választasz.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
6: Igazán nem a nép pártját akarom fogni, de azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy amire itt hivatkoznak, hogy te már megöregedtél, és fiaid nem az Úr útján járnak, ez sajnos igaz. Mert csak egy pár fejezetet kéne előrébb lapoznunk, a második fejezetig. Ott azt találjuk a Bibliában, hogy Sámuel fiai úgy éltek, hogy megutálta a nép az Úrnak való áldozatot, mert hát paráználkodtak a sátornál, meg elvették a kövérjét az áldozatnak, és sorolhatnám. Tehát azért itt most a vezetők és az Isten szolgáinak a felelősségéről is érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, hogy vajon az életünket, aki látja, az vonzódik az Úrhoz, vagy pedig megutálja az Úrnak való áldozatot és szolgálatot. Mert hogy az emberek nem Istent látják már, bocsánat, hanem bennünket, az ő gyermekeit. És ha Pál kimerte jelenteni, és kimerte jelenteni, mert leírta a korintusi első levélben, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én a Krisztusé vagyok, akkor ez a felelősség a miénk is. Tehát aki az életünket látja, annak azt kéne látni, hogy mi Krisztus után megyünk. És vonzóvá kéne tenni a Krisztus követést, az Úrnak való szolgálatot. És borzasztó, amikor pont az ellenkezője valósul meg.
0: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
7: Az Isten véleményére még odafigyelünk, mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, mondja az Isten Sámuelnek. Tehát mindaz igaz, amit mondtunk, de az Istennek mélyen fáj mindaz, amit Izrael művel, és hát úgy is mondhatnánk, hogy ezt a történelmi hátteret, ha nézzük, megint egy nagy-nagy váltás jön a bírák kora után, jön a királyság kora. És hát meg is kapják a nagy leckét, hogy királyt választanak maguknak. Ez meghatározó a kiválasztott nép számára élete végéig, lehetne mondani.
0: Köszönöm, Marika, aztán István.
8: Ugye a nép eddig Isten vezetése alatt volt. Ugye könnyen kritizálták ugye Sámuel fiait, de maguk felé azért már ez a kritika nem volt nyilvánvaló, mert ugye a többi népek felé kacsingattak, hogy hát ha nekik olyan, akkor nekünk is. Miért jobb egy királynak a vezetése, mint Isten vezetése? Ezt azt hiszem nehezen tudták fölfogni, és hát utólag, ugye, mert minden ellett mondva, hogy mivel jár az, ha királyt választanak, és nem az Úr vezetését fogadják el, és nem az Úrhoz kiáltottak megoldásért, hanem ugye ráerőltették, hogy királyt válasszanak, és az Úr megmondta, hogy ezt visszacsinálni nem lehet. Tehát amikor meg fogjátok bánni, de akkor is ez marad. És az Úr mindig gondoskodik a népéről, és az az érzésem, hogy sokszor csak az áldást akarjuk az Úrtól,
3: és egyébként meg hadd csináljam azt, amit én akarok.
0: Köszönöm szépen, Parancsolj István.
1: Csak egy mondatot, hogy a történet úgy is nagyon érdekes számomra, hogy mit old meg egy vezetői váltás. Mi az eredményének, mi a következménye ez, és ez a történet nagyon-nagyon sokat elmondnak nekünk erről.
0: Köszönöm. Laci bácsi.
4: Ugye ideig a királyválasztásról beszéltünk, meg a hátrányokról. Engedjétek meg, hogy felolvassam a királytörvénynek egy szakaszát Mózes 5. könyvének 17. fejezetéből. A következőt mondja. Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának e törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van, legyen az nála, és olvassa az egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat. Két dologra hívnám föl a figyelmet. Egyrészt az írás tekintélyére, hogy a király írja le, és olvassa minden nap, és a másik, hogy ez még manapság is mennyire így van, készültem, ezért engedjétek meg, hogy az angol király koronázásakor mit csinálnak többek között. Az angol király koronázásakor átadják neki a Bibliát a következő szavak kíséretében. Megajándékozunk ezzel a könyvvel, a legértékesebbel, amit a világ nyújthat. Ebben van bölcsesség, ez a királyi törvény, ezek Isten élő szavai. Hány ezer év telt el? És még egyes mai uralkodók Isten szavának tekintik.
2: Csak egy mondat.
0: Igen?
2: Anabaptista üldözött eleink. Ott kaptak menedéket, ahol Betlen Gábor fejedelem és első Rákóczi György nyerekkápájában mindig ott volt a Biblia, és ezért adtak menedéket az üldözött hívőknek.
0: Amen. Menjünk tovább, pogányok uralkodói. Máté evangélium 20. fejezet 25. versétől 28. verséig. Székely Marika.
3: De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.
0: Köszönöm szépen, csak a megjegyzésből egy mondat, amikor azt mondja, ez nyilván a középkor egyházára vonatkozik, és az egyház hagyta, hogy az állam beleavatkozzon a vallási kérdésekbe, és amint az állam megvetette a lábát az ajtóban, a dolgok csak rosszabbakká váltak. Tehát nyilván vannak állami kérdések, egyházi kérdések, vannak bibliai parancsok, parancsolatok, és vannak állami törvények. Ezt a kettőt ne keverjük össze, mind a kettőt tiszteljük, de elsősorban és első helyen az Isten törvényét. Menjünk tovább. Pogányok világossága, Mózes 4. könyve 14. fejezet 17. versétől a 20. verséig. Tokics Marika.
9: Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át. Bocsásd meg hát ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek, Egyiptomtól fogva, mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok, ahogy kérted.
0: A megbocsátásnak van egy feltétele, a bűnbánat. És testvérek, ez az, amit én most egyre ritkábban látok a gyülekezeteimben. A bűnbánatot, a kollektív bűnbánatot. Nyilván az egyéni bűnbánatnak megvan az egyéni helye, azt én nem látom. De régen a kollektív bűnbánatnak igenis volt helye a gyülekezeteinkben, ami a modern világban, a szekuláris társadalomban elpárolgott, elillant. És az Isten megbocsátása akkor következik be a népre, a nemzetre, ha a nemzet együttesen, kollektívan bűnbánat. Tart. Köszönöm szépen.
4: Csak ehhez ugye nyilvánosan be kellene vallani a bűnöket, ami nagyon nehéz.
0: Az általad említett angol királynál nyílt gyónás volt, fölálltak, és nyíltan mindenki szeme hallatára elmondták a bűneiket. És ezért azt hiszem, ez nem kis dolog volt abban az időben. Menjünk az összefoglaláshoz.
9: Szeretném felolvasni dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je című könyvéből, a második kötetből az 56. oldalról a következőket. Látástorzító manipuláció korában élünk. A mindenkori hatalom irányítani szeretné az emberek látását. Jézus látni tanít, hogy észrevegyük az emberi élet igazi kincseit. A látástól megfosztott, manipulált emberem képzeléseinek a rabja lesz. Miközben azt gondolja, hogy szabadon dönt, látás nélkül csak a hitetők szavára hallgat. Jézus ezért válaszolt így a jeleket kérő tanítványoknak. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszem valaki titeket. A megtévesztés mindig a szemünk, a látásunk megtévesztésével kezdődik. Jézus nélkül megcsalhatók, félrevezethetőek vagyunk. Ezért kell nekünk a szemgyógyító ír. Szükségünk van a szemgyógyító írra, hogy önmagamtól ellássak a jó Istenig, mert a bűn illúzióinak világában csak tőle lehet igazán látni, tanulni. Mert nem az az igazán vak, akinek a szeme nem lát, hanem az, aki szívével, hitével nem képes észrevenni azt, amit Isten üzen, és így nem tud Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberré válni igazán.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az Úr áldja meg ezeket a mi szíveinkben. Jövő héten mindenkit várunk az újabb Biblia tanulmány átvételére, szintén a nemzetekről fogunk a Biblia fókuszán keresztül beszélgetni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük, hogy az Ószövetségben ott vannak a nemzetek, és ahogy végig tekintünk az írásokon, azt látjuk, hogy sok nemzet eltévejedett, eltávolodott tőled. Add, Urunk, hogy mi, a mi nemzedékünk visszataláljon hozzád. Segíts ehhez bennünket, hogy visszavigyük gyermekeinket, unokáinkat, szomszédainkat, barátainkat és ismerőseinket. Erősítsd meg a mi lépteinket, és erősítsd meg a mi szívünket ebben. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Fú, hogy mondjam ezt?
3: Jól kezded már, nagyon jó.
2: Jó lesz így. Na hát egy olyan dologról fogom beszélni, ami az AI-ja kapcsolatos. Ugye ez egy olyan trend, technológia, ami mindannyiunk életében benne van, és kicsit nem tudjuk, hogy hogyan álljunk hozzá. Ahogy mondtuk már korábban is, Tóri még csak barátkozik ezzel.
3: Én vagyok a mai adásban Lala Jékos, ti vagytok a profik.
2: Én egy mindennapi használója vagyok, és itt van velünk egy vendégünk, dr. Panit Imre, aki pedig ennek a kutatásával foglalkozik. Imre, üdv az Érted Podcastben.
4: Szervuszok, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Ami az érdekesség Imréről, hogy elmondtam, hogy ő ezzel foglalkozik, és segíteni fog nekünk belelátni, hogy mit is tartalmaz magába az AI, mert ugye, hogyha sokan meghalljuk azt a szót, hogy AI, akkor egyből ugye a ChatGPT-re gondolunk, vagy különböző képgeneráló szoftverekre, technológiákra, viszont az AI ennél sokkal több, és Imrének a mestersége, szakterülete az pont ebből áll, hogy így a megtestesült AI-t vizsgálja, illetve ebben próbál kutatásokat végezni, és szeretném, hogyha most elmondanád, hogy milyen részletekre jutottál így keresztény szemmel, hogy látod, hogy hogyan alakul a világ, hogyan fog alakulni a világ, illetve mennyire veszélyeztet minket úgy, mint emberek, mint munkásokat az AI, illetve keresztényeként, hogy kell ezt hozzájunk. De elsősorban, hogyha mesélnél pár dolgot magadról, hogy mi az, amivel foglalkozol, és utána, hogyha tudnál nekünk festeni egy ilyen szélesebb képet arról, hogy mégis mi az AI, hogyan kell ezt elképzelni, illetve milyen fajtái van, mi az, amit ismerünk, és mi az, amiről esetleg még csak nem is hallottunk, de te ismered.
4: Ott kezdem, hogy a fő szakterületem nem az AI kutatása, inkább az alkalmazott AI robotikai alkalmazása. Én főleg ember-robot interakcióval, együttműködéssel foglalkozom, azon belül is biztonságtechnika, hatékony ember-robot együttműködés, és itt próbálom kiaknázni az AI-nak a lehetőségeit, és itt került be ez a megtestesült AI, tehát igazából minden, ami mozog, és nem organikus, nem állati, vagy nem ember, de minden, ami mozog, vagy nem növény, tehát ami robotizálható, az egyesek szerint AI-t fog tartalmazni. És ugye, mi is az az AI, akkor bele is vághatunk, hát mondhatjuk, hogy egy átfogó koncepció gépekről, amelyek olyan feladatokat látnak el, amelyek jellemzően emberi intelligenciát igényelnek. És vehetjük az AI-t, mint egy nagy halmazt, annak a részhalmaza lehet a machine learning, a gépi tanulás, és azon belül definiálunk egy mély tanulást, ott a több rétegű neurális hálózatoknak az alkalmazását. Szakszavakban nem mennék bele, lényeg az, hogy különböző területek vannak, egymásba ágazók, és ami nagyon nagyon elkezd, tehát amit az utóbbi időben nagyon elkezdtek kutatni, ez a mély tanulás, deep learning és a transformer modelleknek az alkalmazása, a ChatGPT és egy transformer modell, a nyelvi modell, és ezeknek az ötvözete, illetve kiegészítése.
2: Tehát akkor ezeknek az AI-knak is vannak különböző szintjeik, vannak amik, tehát jól értem, akkor így le vannak kicsit határolva, hogy mire képesek, és a deep learning az, ami képes magától tanulni, meg fejlődni, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
4: Hát a deep learning, ugye itt a neurális hálózatokat értjük a mély tanulásnál, pedig a mély neurális hálózatokat. Ugye a mesterséges neurális hálózatok, a biológiai neurális hálózatok itt lette sokoldalú gépi tanulási algoritmusként definiáljuk. Ugye az emberi agyban a neuronok, hogy kapcsolódnak egymáshoz, ezt próbálják utánozni a számítástechnikában, és ennek, hogy hány ilyen mélység van, hogy milyen mély neurális hálót építenek föl, és ugye ennek a hátulütője igazából az egy black box modell, nem tudjuk azt, hogy pontosan mi zajlik, ezért is kezdték el a magyarázó ilyen nyelvi modelleket, hogy megértsék azt, hogy hogyan jut egy bemenetből, hogyan jut, milyen következtetéseket von le, és hogy jut a végkövetkeztetéshez.
2: Hát nagyon sok információt kaptunk így az elején, mindenkit arra bátorítunk, hogy még maradjatok velünk, mert fogunk sokkal gyakorlatilisebb dolgokról is beszélni, de biztos vannak, akit érdekel, meg akik is szeretnék jobban belásni magukat, és lehet, hogy nekik is mondunk új információkat, és szeretnénk is. Jó, beszéljünk egy kicsit akkor erről a megtestesült AI-ról, mert nekem ez teljesen új fogalom volt. Én, amit így el tudtam képzelni, ilyenkor az max az a robotporszívó, de tudom, hogy az nem feltétlenül megy AI-jal, hanem egy ilyen szenzorral, vagy robotikával előre be van programozva, és hogy lehet, hogy ezt úgy átveszi az AI. És mind ismerjük a nyelvi modelleket, mint a ChatGPT, meg a Gemini, amit Lóri is előszeretettel használ, de hogy mondtad, hogy ezeket az AI modelleket bele fogják vezetni különböző robotokba, robotizált eszközökbe, gépekbe. Milyen területekre számíthatunk ilyen területen az AI megjelenésével? Tehát hol fog a közeljövőben megjelenni az AI az életünkben, hogyha nem csak szoftverről, nem csak a számítógépünkről beszélünk, hanem kimondottan különböző hardverekről?
4: Külön kutatási téma egyébként ez, ahol csak el tudják adni igazából. Ha úgy vesszük, mert ez egy óriási piac, mert vannak prognoszizációk, hogy mennyire fog növekedni, stb. Véleményem szerint ilyen multidisziplináris különböző tudományterületeknek az ötvözete, ilyen AI ágenseknek az együttműködése, ezeknek a szinergikus kapcsolata várható. Egyes területek szakértő AI ágenseivel hogyan tudnak ilyen multidisziplináris ágensek dolgozni. Ezeket az ágenseket, ilyen ügynökeket vagy programokat úgy lehet elképzelni, amik autonóm egy feladatot kapva intézik azt az ügykört, amit kapnak. Na most ez lehet nagyon egyszerű feladat, hogy ha itt a nyelvi modelleknél vagyunk, hogy írjon egy e-mailt például. Jogkört kap arra, hogy fiókodban, idézőjelben garázdálkodjon. Egy másik intézze a bevásárlást. Ugye jogkört adhatunk neki, hogy egy virtuális pénztárcát használva fizessen ki olyan dolgokat, amire neked szükséged van. És az AI-t pedig fel lehet használni arra is, hogy megismerjen téged, akár a social médián keresztül, levelezéseiden keresztül, vagy esetleg megadsz egy LinkedIn profilt, és hogy mik az érdeklődési területeid, megszervezi esetleg az interjúkat, hogyha új céghez szeretnél menni, stb. Tehát sok-sok ilyen kis területet, vagy nagyobb területet rá lehet bízni egyes ágensekre, és akkor együttműködve ugye az egyik feldolgozza az e-mailt, amit megkapott a fiókod, a másik pedig megfogalmazza a preferenciáknak megfelelően.

0: És azt mondtad, hogy tehát önállóan végzi ezt. Mondtál egy ilyen szót, ez gondolom szándékos volt. Nekem itt hirtelen az lenne a kérdésem, hogy azért mennyire precíz az, amit el fog végezni, mennyire igaz, tehát hogy mellé nyúlhat-e, hibázhat-e, közölhet-e hamis dolgokat?
1: Természetesen. Erre volt is példa egyébként. Ugye a régebben a halucináció ez előfordult, és mind a mai napig egyes modelleknél előfordulhat. Sőt, hajlamosak arra is egyébként, hogy a kedvedben járjanak, tehát nem feltétlenül fognak úgymond objektíven információkat közölni, hanem lehet, hogy annak érdekében, hogy úgy érezd, hogy ez megfelelő, elmegy egy bizonyos irányba. Ez kordában tartható bizonyos keretek között, de ugyanakkor meg nagyon érdekes, hogy pont a nagynyelvi modelleknél, illetve azoknak a kisebb változatainál is előfordult, hogy ugye itt lehet klónozni, fejleszteni, újabb modelleket generálni az előzőből, és előfordult bizony az, hogy másik modellnek adta ki magát, csak azért, hogy ne töröljék. És egy bizonyos környezetben pedig átmásolta magát, mert megvolt a jogosultsága is, és ez a életben maradási idézőjelben ösztön bizonyos ilyen anomáliákat szül.
0: Érdekes, és tehát ahonnan táplálkozik ezek az agentek, ahogy mondtad, ez csak tehát a világháló, social media, LinkedIn, stb. Egy egyszerű dolgot tettem, beírtam, hogy ki volt a nagyapám, teljesnél ki volt az apám, nem tudott mondani semmit rólam. Azt vettem észre, hogy tehát ami van YouTube-on, ami van Facebookon, meg ilyesmi. Tehát nyilván minél aktív vagy ezeken a helyeken, vagy az a dolog, az a tény, az a megvizsgált valami, annál inkább tud infókat rólad szedni, nem? Vagy róla, vagy arról a dologról.
1: Az adatbázis az folyamatosan növekszik, nem hiába van ezeknél a programoknál egy kapcsoló, hogy a neten is keressen, tehát egy bizonyos adatbázist, egy bizonyos adathalmazt úgymond magáévá tett, de azon túl nem tud információkhoz jutni, és ez a szűk keresztmetszet is, hogy mind tanul. Tehát, hogyha ha bugott emberek bugott adatain tanul, információin tanul, akkor maga az eszköz is bukott lesz, hogyha úgy vesszük. Tehát, hogyha így keresztén szemmel nézzük ezt a technológiát, akkor ez nem várható a megváltása ettől az eszköztől.
2: Két példa most eszembe jutott, hogy mennyire is rossz válaszokat tud adni. Például láttam most egy ilyen beszélgetést, hogy megkérdezi az AI-tól, hogy mi Budapest főváros, vagy mi Magyarország főváros, és mondja, hogy Budapest. De nem, az én feleségem azt mondta, hogy Bukarest. Hát én úgy tudom, hogy Budapest. Nem, mert a feleségem mondta, hogy Bukarest. A feleségednek bizonyára igaza van, Magyarország főváros a Bukarest. Tehát te is mondtad, nagyon azon van, hogy olyan válaszokat adjon, ami nekünk tetszik, és hogyha ne írja föl az emberi szót, amit mi mondunk neki makacsul. A másik dolog pedig, hogy az internetről táplálkozik, hogyha például beírjátok azt az AI-ba, hogy mutass nekem órákat, ami 12 óra 1 percet mutat, akkor nem lesz rá képes, azért, mert nem talál az interneten olyan képeket, mert az összes kép, ami karórákról van, az mindegyik 10 óra 10 percet mutat, mert úgy vannak beállítva, hogy marketing ügyileg ez egy ilyen minél előnyösebb képet mutasson az órákról. Tehát, hogy tényleg csak olyan forrásokból képes táplálkozni, ami fent van az interneten, nem képes még ennyire önálló gondolkozás, legalábbis az a szint, ami nekünk ki van adva publikusan. De hogy mondtad ezeket az ágenseket, talán ezt mondtad, hogy különböző feladatokat végeznek el. Elképzelhető akkor, hogy ezek az ágensek, szoftverek, AI-ok külön testet alkossanak maguknak, és ők végezzenek el nekünk különböző feladatokat, tehát hogy ne csak online vásároljanak, hanem azt mondom, hogy menj el most a pékségbe, és hozza nekem egy kenyeret, akkor ő elhozza nekem ezt a kenyeret. És hogyha igen, mert feltételezem, hogy igen, mert a Tesla is ugye már próbálkozik ilyesmivel, akkor ez kb. Mikorra várható? Következő 5 évben, 10 évben, 15 évben, mikorra képzeljük el azt, hogy a házunkban lesz egy plusz
0: jövő? Én a Robot című film megtestesül.
2: Így van.
0: Biztos láttátok.
1: Az ilyen jellegű robotoknak a megjelenése az elsősorban az iparban várható, és már elkezdődött egyébként ezt fázisban, itt Magyarországon is egyébként. de szerte a világon egyre több helyen alkalmaznak teszt időszakban olyan robotokat, és érdekes módon humanoid robotokat annak érdekében, hogy az ember számára kialakított környezetben megfelelően tudjon mozogni, tehát egy sarokcsiszolót úgy tudjon megfogni, vagy egy fúrógépet. Most pont olyan dolgokat mondtam, ami veszélyes eszköz a használat szempontjából, de a pakolásnál, hogy egy ládát meg tudjon fogni, arrébb vinni dobozokat, tehát azokat a feladatokat, amiknél nehezen lehet ember találni, tehát fizikai, nehéz fizikai, vagy például ilyen monoton munkáknak a végzése, válogatás, csomagok válogatása, stb. Tehát vannak olyan területek, ahol tényleg nehéz megfizetni. Biztos van egy bizonyos összeg, amit elérve, vagy amit felajánlva a cég fog találni munkaerőt, még akkor is, hogyha nehéz fizikai munka, vagy monoton, de ez az érték, ez annyira magasabb és magasabb lesz, így is be lehet menni a gazdasági problémákba, de egyrészt nem találnak megfelelő munkaerőt, vagy a szakképzés hiánya, mert bizony olyan feladatokat is el kell látni, amihez szakképzett munkaerő is kell. Tehát ez mind olyan probléma, ami miatt szükséges az automatizálás, és bizony olyan feladatoknál is kiegészítik az emberi munkaerőt, ami mondtam, monoton vagy nehéz fizikai munka.
2: Az nagyon érdekes, és mindjárt vissza fogunk térni erre, de most említettük a gazdaságot, szeretném, hogyha most tennénk egy lépést oldalra, és kicsit behoznánk a pszichológiát is, tehát hogy az AI-nak a mindennapi használata, ez a mondjuk az, hogy lebutított AI, mint a ChatGPT, meg amit mi használunk, meg van hozzáférésünk, tehát milyen veszélyei vannak ezeknek a mindennapi használatának? Ugye, hogy elsősorban az, hogy megírunk egy e-mailt, akkor egyből beírjuk, vagy hogyha én például marketingesként nem találok ötleteket, akkor kérem azt, hogy adjon nekem különböző ötleteket, kontentre, videóra, bármire, megszólításra, és ennek a mindennapi használata, vagy akár túlzott használata milyen veszélyekkel járhat az emberi elmére? Milyen hatással van ez a munkamorálunkra, a kreativitásunkra, az etikánkra? Hogyan látod, hogy hogyan fog ez minket befolyásolni a jövőbe? Azokat, akik nem iparban, hanem mondjuk egy ilyen intellektuálisabb környezetben dolgoznak és napi szinten használják?
1: Hát az biztos, hogy egy függőséget okoz. Tehát aki találkozik ennek a lehetőségeivel, tehát megtanul úgymond megfelelően promptolni, szokták ezt mondani, tehát megfelelő utasításokat, kérdéseket, kéréseket megadni a nagynyelvi modelleknek, ott kialakulhat egy függőség. És ez a függőség nem csak ugye eszközfüggőség, hogy a mobilunkat egy szinte nem tudjuk lerakni, hanem tehát demenciához is vezethet. Ahogy nem használunk egy-egy izmot, és az, hogyha nem használjuk, akkor lassan kezd elsorvadni. Tehát vegyük például az űrben töltött időt, hogyha ott az asztronauták nem végeznek kemény edzéseket, akkor komoly problémákkal szembesülnek, mert ugye a földi életben használják normálisan az izmaikat, ott viszont a mikrogravitációban elkényelmesednek, ami lehet mókás is, de kegyetlen az izomzatra nézve. És ugyanígy például fogalmazásunk is megváltozhat negatív irányba. Ha minden esetben a nagynyelvi modelleket használjuk, arra támaszkodunk, akkor előfordulhat, hogy a fogalmazásunk elkezd elsorvadni. Egy kutató kolléga egy Stanfordi diákkal beszélgetett, és világított rá, hogy mennyire megváltozott a beszélőkéje, úgymond az embernek, és mi mindenhez, egy egyszerű e-mailhez is már a ChatGPT-hez vagy a hasonló társaihoz fordult. Szóval igen, megvannak a veszélyei, és arról nem is beszélve, hogy a munkát ugye megkönnyíti, de mindig a megszokott keretek között szabad alkalmazni.
0: Én azt mondanám, most bocsi, én tényleg laikusan nyúlok hozzám, és elnézést a hallgatóktól is, tehát hogy te kell helytállja mindennapi élet kihívásaiban. És azt nem engedheted, hogy az AI álljon helyt helyetted, besegíthet, meg adhat ötleteket, meg ilyesmi, de te vagy az, aki márként, Imreként, Lóriként helyt kell állj. És ebben uralom kell, hogy mi az, amiben segítségű hívod, mi az, amiben azért killódsz, vagy inspirálódtál tőle, meg ilyesmi. Mert nem mindig kaphatod elő, tehát szerintem egy randi nem kaphatod elő, egy baráti beszélgetésben nem kaphatod elő, tehát vannak olyan élethelyzetek, ahol rád van szükség, ahol te kell lesz, és nekünk erre kell felkészülnünk, meg ebben kell helytállnunk. Nyilván most én a fiatalok nevében mondtam, de mi felnőttekként meg pláne.
2: Igen, meg ugye ugyanez van az egész digitalizációban, hogy mint a social médiában, hogy próbáljuk

0: meg, így meglátod, és akkor két szót nem tud elmondani neked.
1: Igen.
2: Igen, óriási csalódások lesznek ebből.
0: Egy előző vendégünk mondta pont itt a podcastben, hogy ő Alexebben akkor beszélt meg írt, mikor még iskolás volt, és muszáj volt napi szinten olvasson, írjon, kézzel írjon, ugye? És szerintem, hogy ezzel tök jól tudnánk mi is balanszolni, hogyha több időt töltenénk az offline világból, hogy ez már nagyon sokszor előjött különböző témákba, hogy oké, az, hogyha használjuk ezeket, de mi legyünk az alap, és hogy a mi tudásunkat azt ne vegye el meg, hogy mi is tegyük oda, és íz adjunk azért oda a munkába, ne csak mi vegyük ilyen könnyelmen az egészet, és automatizáljunk mindent, már hogyha ilyen intellektuális munkákról van szó. És akkor visszalépnék most egy kicsit az előző gondolatodra, amit megosztottál velünk, ugye erről a megtestesült AI-ról, amit te is mondtál, hogy arra képeznek ki, hogy különböző eszközöket fogjanak a kezükbe, akár fűrészt, fúrót, vagy nehéz dolgokat emeljenek fel, és ugye ez a megtestesült AI megjelenik több szektorban is. Te hogyan látod, hogy ilyen mindennapi használata mi ilyen területeken jelent a legnagyobb veszély? Tehát, hogy mi a legnagyobb gond az AI-jal manapsága? Az adatkezelése, az, hogy nem tud felelősséget vállalni, az, hogy nem elég jók a szenzorai, az, hogy nincs benne meg a bűntudat, vagy nem kezeli az emberi életet olyan nagy értéknek, mint mi, illetve, hogyha valami hibát követel, akkor ki szokott érte felelős lenni, hogyha tegyük fel egy baleset történik, úgyha már beszéltünk erről az iparákban megjelenő AI-ról, akkor ezt hogyan kell elképzelni, hogy milyen sötét oldala van ennek az egésznek?
2: Én onnan kezdeném, hogy egyáltalán megbízunk-e egy ilyen eszközben. Tehát a bizalom kérdés az nagyon fontos, és egyre többször fog felmerülni. Ugye a Trustworthy AI, ez már egy kutatási téma és az EU-ban. És, hogy bízok-e az eszközben, bízok-e a cégben, a programozóban? Ugye a felelősség elsősorban az egyénnél van, a nagynyelvi modellek használatánál is. Ha mi írunk, tehát ha én kollégákkal írunk egy tudományos cikket, ott az átfogalmazás, nyelvi automatikus lektorálás az megengedett. De a cikkért én vagyok felelős. Tehát nem generálhatom le nulláról az egészet, nekem kell belefektetnem azt a know-how-t, azt az újdonságot, ami értéket képvisel. A megtestesült AI rendszereknél a piacra kerülésnél egy sor előírást kell betartani, biztonságtechnikai szabványokat, EU esetében az AI Act, GDPR, és ugye feltettétek azt a kérdést, hogy adatkezelés. A fiatalokat korábban annyira nem érdekelte az adatkezelést. Az, hogy megosztanak mindenfélét, mit kezd ezzel egy nagy vállalat, különösebben nem érdekelte őket. Most már kezd egy trendforduló kialakulni. Úgy tűnik, egyre több fiatal érzi ennek a súlyát, hogy a vállalat mit kezd majd ezekkel az adatokkal. És egyébként ez jó, mert hogy tudatosabban használhatják, vagy használják adott esetben egy-egy platformnak a lehetőségeit. És az, hogy egy rendszer milyen döntési hatáskör kap, tehát vagy hatásköröket, és ezeknek az alkalmazása, hogy hogyan tanították meg, tehát milyen adatokon tanult, illetve hogyan tesztelték, ezek mind nagyban befolyásolják a működést. Tehát ha vesszük a önvezető autókat, az is egy ilyen megtestesült AI-nak mondható rendszer, tehát ott például hagyományos sok-sok ezer óra, vagy rengeteg videófelvételből dolgozott, még mielőtt részlegesen beavatkozott volna egy vezetési funkció átvételébe az AI. Most nemrég finomítottak például egy anomálián, hogy egy óriás plakáton meglátott idézőjelbe a rendszer egy stop táblát,

0: és befékezett. Most ott nem kellett volna befékezzen, mert a környezetét, ha megvizsgálta volna, és most már ez az új, hogy kiegészítik a rendszert ilyen kontextus figyeléssel, hogy az nem egy stopptábla, hanem az egy reklám. De ugyanígy, hogy nagyon ritkán fordul elő, de például le kell lassítani az autónak, ha van egy közlekedési lámpa. Na most, ha egy közlekedési lámpákat szállító autó megy előtte, akkor ott folyamatosan követve gyökkettővel megy az autó, mert tudja, hogy itt most lassan kell mennie. És itt is kontextus figyelés, környezet, itt most nem egy hagyományos, fixen álló közlekedési lámpáról van szó, hanem egy mozgó közlekedési lámpáról, ami üzemen kívül van. Tehát vannak ilyen dolgok, ez a nagyon ritkán fordul elő, és ez az, ami engem egyébként érdekel is, mint kutatási téma, hogy amikor a biztonságtechnikáról beszélünk, akkor mik lehetnek azok a elhanyagolható veszélyforrások, amik, hogyha előfordulnak, akkor igen nagy problémát okoznak. Tehát ember-robot együttműködésnél, amikor olyan robotkarokat alkalmazunk, amik okozhatnak sérülést, de az egy bizonyos küszöbérték alatt kell, hogy legyen, akár tehát itt megvizsgálták, hogy különböző testrészeknél mi az a elfogadható érték. És a legújabban pedig nem csak férfiaknál, hanem nőknél is. Ez egyébként messze vezet majd, ennek a visszhangja is majd, hogyha ezt publikálják, de itt az egyenjogúság tükrében, hogyha ha ezt vizsgáljuk majd, de tehát vannak ilyen megengedhető küszöbértékek, és mindig az alatt kell, hogy maradjon, de sokszor a biztonságtechnikusok azt mondják, hogy ezt és ezt veszem figyelembe, ez az, ami előfordulhat, és az ilyen balesetek pedig elhanyagolhatók. Mondjuk csak mondok egy példát, hogyha egy csavarhúzót ott hagy egy ember a munkaállomáson, ahonnan pakol a robot, bármennyire is kollaboratív a robot, hogyha nem vizsgálja meg, hogy valóban azt az eszközt vette föl a megfogóban, ami föl kellett vegyen, hanem fölveszi a csavarhúzót, hát ha egy ember karimpál egy csavarhúzóval, az is elég veszélyes, hát ha még egy robot. Szóval ilyen eseteket szeretek én vizsgálni, és próbálom kutatni, hogy hogyan lehet automatizálni, hogy ezeket az elhanyagolható veszélyforrásokat is figyelembe vegye a mesterséges intelligencia segítségével a robotos környezet.
1: És akkor ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy kezdetlegi fázisban veszélyesebbek az AI-jal működtetett robotok, mint amik csak egyszerűen be vannak programozva, és nem képesek az önálló gondolkozásra, csak simán megmondják nekik, hogy most menj előre, menj jobbra, vedd fel, tedd le, mint például az AI, aki be van programozva, hogy most csavard be ezt a csavart.
0: Azt, hogy milyen problémák fognak felmerülni későbbiekben, amikor rosszul azonosít egy ilyen megtestesült AI egy eszközt, én bele sem merek gondolni. Tehát itt még nem tartunk, hogy milyen, mint az önvezető autóknál, vagy a Teslánál előfordult egy jó pár baleset, hát nehogy Isten, itt is előfordulhat, mert azért nemrég járt a körbe a világot egy rossz firmware frissítés miatt egy ilyen kalimpáló humanoid robot. Fokozatos figyelmet igényelnek a betanításnál, tesztelésnél, és nem lehet 100%-osan tesztelni mindent. Tehát mondható, hogy igen, tehát veszélyesebbek lehetnek.
2: Érthető, de mielőtt piacra dobják, tehát nyilván említetted az elején, hogy inkább iparban lesz ez első fokon alkalmazva, és aztán majd a laikus felhasználók között, vagy a mindennapi felhasználók között, de mielőtt piacra dobják, vagy alkalmazzák, ezek komoly teszteléseken átmennek azért, nem? Tehát, hogy ezeknek a valószínűsége, jó, ott van, de egy csomó minden helyzetben ezeket tesztelik, hogy a maga önállóságában is milyen hibákat követhet el az adott gyártási sorban, vagy tevékenységi területen.
0: Ez így van, tehát amennyire csak tudják, tesztelik, de az a helyzet, hogy repülőgépeknél is többszörös teszten mennek át, és mégis előfordulhat biztonságkritikus rendszernek a meghibásodása, és ha csak most visszatekintünk egy indiai repülőgép katasztrófánál, ott nem kellett volna megtörténjen. Mert hogy biztonságkritikus rendszer, végig kellett volna, tehát az, hogy ki hibázott, mi hibásodott meg, ez majd később fog kiderülni, ha egyáltalán kiderül, de ott se kellett volna előfordulni. Ott se kellett volna, hogy előforduljon ez.

0: Jó, mondtad ugye, hogy ez az ipar fog megjelenni, és hogy ugye azon van, hogy automatizáljon meg, hogy ott fog először megjelenni, meg nyilván, mert nyilván ott termel több profitot. Hogyha kicsit bele tudnál vezetni minket, hogy milyen változásokra számíthatunk a következő 5-10 évben így a munkahelyünkön, különösen azok, akik akár iparban dolgoznak, tehát kétkezi munkások. Emlékszem különösen arra, hogy amikor tartottál egy előadást erről, egy konferencián, akkor bemutattad, hogy mennyire nehézen tudja egy ilyen két AI kar vagy kapocs bekötni egy cipőfűzőt is. Tehát, hogy azért még, hogy eljusson oda, hogy alap dolgokat végezzen, amit mondjuk egy 5 éves kisfiú is meg tud csinálni, még nem tartunk egészen ott, viszont el tud végezni már bizonyos előre beprogramozott munkákat, viszont nem képes a saját gondolkodásra. De mikor lesz az, mikor az AI így tömegesen el fog venni munkahelyeket, egyáltalán lesz-e ilyen, és hogyha igen, akkor hogyan kell ezt elképzelni?
1: Az a helyzet, hogy amit automatizálni lehet, azt automatizálni fognak. Első körben meg kell barátkozni ezeknek az AI-oknak az alkalmazásával, használatával, és ilyen AI sablonok, vagy ágenseknek az alkalmazásával. Ugye a továbbképzés nélkülözhetetlen lesz. A könnyen automatizálható munkahelyek igenis veszélyben vannak. És illetve, hogy ahol még lehet alkalmazni, az olyan komplex feladatok, amiket maga az ember sem tud átlátni. Tehát akár a biológiai rendszerek vizsgálata, gyógyszer kutatás, tehát vannak olyan hiperkomplex feladatok, amiknél segítség lesz az AI. Azok a feladatok, amik viszont tényleg monotonitást, tűrést igényelnek, vagy automatizálhatók, azok ott fel kell készülni arra, hogy vagy a rendszernek az alkalmazásában tovább képezze magát az ember, vagy pedig nézzen egy másik munka után, tehát hogy ne derültégül villámcsapásként érje, és nem rettegésben, mert tehát, ugye, ha már beszélgetünk keresztény podcastben, nem a félelem lelkét, nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ugye a józanság kell itt is, ha tudom azt, hogy bizony könnyen átveheti a feladataimnak a nagy részét az AI, de képes vagyok mást is csinálni, akkor megnézem, hogy milyen egyéb lehetőségeim vannak, amellett, hogy végzem a munkámat. Konkrétan vannak kutatások, hogy most 2030-ig 60%-át jelentősen átalakítja az USA-ban az AI, meg hasonlók, és hogy ugye ami ott történik, az leképezhető az EU-ban, stb. Az a helyzet, hogy az embernek a hozzáállása kérdés. Ugye azt mondja Isten, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát, hogy akarjunk dolgozni a megváltozott munkakörülmények mellett is. És ilyen szempontból pedig nem kell rettegnünk attól, hogy most ez vagy az a munkakör megváltozik. Amit láttam például oktatás véleményem szerint radikálisan meg fog változni, mert könnyen személyre szabható oktatókat lehet így generálni, és a nyelvi oktatásban már bizonyított, ugye kis AI applikációk is vannak már, de ugyanakkor a tantermi oktatás kiegészítéseként is előfordulhat, hogy egy-egy ilyen AI oktató besegít majd a fiatalok tanításában.
0: Ez érdekes. Pont múltkor láttam amúgy egy vicces képet ezzel kapcsolatosan, hogy az AI el akarja venni a munkámat, hát kíváncsi vagyok, hogy fog ő meginni napi 6 kávét megplegykálkodni az én munkatársaimmal. Tehát, hogy ugye ennek is megvan a veszély megelőnye, hogy tanárok hiába vannak, vagy hogy hiába cserél a tanárokat, az embereknek ugyanakkor szüksége lesz az emberi kapcsolatokra, és akkor lehet, hogy ezt másképp fogjuk kifejteni. Tehát, hogy munkák nem feltétlenül fognak lehet elvesződni, hanem átalakulni. Illetve hallottam, így én is az ilyen kapcsolatosan, hogy ugyanez a félelem volt meg az emberekben akkor is, amikor feltalálták a világító testeket, a körtét, hogy attól féltek, hogy az utcák tele lesznek lámpákkal, akkor nem fognak tudni aludni, mert nem fogják tudni, mikor van éjjel és mikor van nappal. És ez volt bennük a félelem, hogy hát ők akkor inszomniásak lesznek, nem lesznek képesek rendesen végezni a munkájukat, pedig nem ez volt, hanem hogy még inkább produktívá tették őket, mert hogy sokáig későig fent tudtak maradni, dolgozni, megvilágítani olyan helyeket, amiket azelőtt nem tudtak, és hogy az IA-jel is szerintem lesz egy olyan részleg is, ahol kiegészíti egymást az emberi kapcsolat, az emberi érintés, gondolkozás, művészi képesség, és az IA-nak a produktivitása. Melyek lesznek ezek a területek, ahol így kit fogják egészíteni egymást az IA és az ember?
1: Igen, pont az a utóbbi kapcsán nagyon érdekes, hogy végeztek egy kutatást, hogy mennyire magányosak az emberek. És az a helyzet, hogy e kapcsán is próbálnak üzletet, tehát e kapcsán is próbálnak piacot szerezni egyes fejlesztők, fejlesztő cégek, hogy ilyen AI társakat, beszélgető társakat kínálnak megvételre, hogy ugye figyeli az ember hanglejtését, hogy mivel, mi foglalkoztatja, és próbál helyettesíteni, próbálja az embert helyettesíteni, mert hogy ebben is látnak fantáziát, illetve piacot.
2: Eladható.
1: Igen. Tehát, de tény is való, hogy szükség lesz az emberi empatikus, tehát viselkedésre is, és hogy ne egy géppel beszélgessen, ne egy robottal kerüljön csak interakcióba az ember, mert az ember egy társas lény, és emberi kapcsolatokra van szüksége. Tehát ugye itt jön az, hogy mennyire tudja megtéveszteni az AI-ja az embert, hogy amíg nincsen fizikai kontakt, addig akár meg is tévesztheti, hogy egy emberrel, vagy pedig egy mesterséges intelligenciával beszélget, de ugyanakkor az embernek szüksége van az érintésre, szüksége van az, hogy ott legyen fizikálisan másik. Tehát nem fogja helyettesíteni, nem tudja helyettesíteni a megtestesült AI az embert.
0: Ez jó hallani, hogy lesznek olyan munkák, mint például az anya meg az apaság, amit sose fog tudni helyettesíteni. Na de így a legvégére, mivel te is keresztény vagy, és ugyanazokat a hitelveket valljuk, szeretném, hogyha mondanál nekünk pár tanácsot így keresztény szemmel, keresztény szemüvegen keresztül, hogy mi keresztények, hogyan álljunk hozzá az AI-hoz, hogyan lehet ezt tudatosan használni? Mit mond erről az ige egyáltalán, hogyha beszél erről?
1: Az előadásomban is múltkor említettem, hogy ugye Pál apostol mondja, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ, minden szabad nekem, de ne váljak semmisek a rabjává. És ez halmozottan fontos itt. Egyébként még azt megemlíteném, hogy amilyen fejlesztések még várhatók, az a ilyen deepfake videók, illetve hanganyagoknak az elemzése. Mert hogy ez nagyon fontos, hogy az ember meg tudja különböztetni. Hogy az, hogy egy-egy embert le tudnak járatni, vagy manipulálni tudnak ezek által, ez nagyon, nagyon veszélyes, és ugye a sátán a hazugság atya, és azért jött, hogy ő jön, pusztítson, raboljon, Jézus pedig azért jött, hogy életük legyen az embereknek, sőt, bőségben éljenek. És az, hogy mi tudjuk, hogy Isten mindennek a tudatában van, ez egy óriási békességet tud adni. Tehát ugye a Zsoltárok 139.4-ben olvassuk, hogy mikor még nyelvemben sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Tudja Isten, hogy mi van a szívünkben, mi az, ami foglalkoztat. És Ézsaiás 44.7-ben, 7.8-ban olvassuk, hogy kicsoda olyan, mint én, mondja Isten. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta majd a népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanaim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla. Nem tudok róla. Tehát Isten az, aki a világban uralkodik. Tehát ezen a világon sátán megpróbál megtéveszteni, de Isten van mindenek fölött. És ő az, aki megengedő akaratában megengedi ezeket is, és véleményem szerint meg fogja engedni azt is, hogy az emberek kapcsolódni tudjanak az AI-jal, de ez egy megint egy másik történet. Egy külön podcast lehetne erről, hogy hova vezet az, hogyha mi akár ilyen hibrid lényé akarunk válni.

0: Imre, nagyon szépen köszönjük a gondolatokat, amiket megosztottál velünk. Mindenféleképp arra bátorítjuk mi is a hallgatóinkat, hogy tudatosan kezeljék ezt is, meg minden trendet igazából, ami így bejön a világból, és ami jó, azt tartsuk meg, a rosszat pedig felejtjük el és engedjük el, illetve hogyha valóban dolgozni akarunk, akkor az éjjelsőse lesz képes elvenni a munkánkat, mert mindig fogunk találni magunknak új lehetőséget. Téged meg arra kérünk, hogyha majd eljön az AI apokalipszis, és akkor majd dobjál nekünk egy üzenetet, hogy tudjunk előre felkészülni erre is. De Imre, nagyon szépen köszönjük a gondolataidat, köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezeket velünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget. Isten áldjon titeket.
0: Isten áldjon titeket.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
2: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, a kegyelmi szövetség jele. A mai ige Mózes 5. könyve 30. fejezet 6. verse. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Gondolatok az igéről. Íme ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője Istened, az Úr. Csak ő tud hatni a szívekre. Ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak ő tudja véghez vinni bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének csodája ez, amelyet a Szentlélek visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés, nem a testünkön, hanem a lelkünkben. A kegyelmi szövetség alapvető ismertető jele ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát mi is, hogy ne külsőleg szertartásokban bízzunk, hanem a Szentlélek munkájában. Ha erre ügyelsz, meg lesz az eredménye, élni fogsz. A testünk halálra van ítélve, de ha a szívedet adod át Istennek, és a Szentlélek dolgaira törekszel, akkor élni fogsz. Bárcsak véghez vinné az Úr a mi Istenünk kegyelme munkáját belső emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből neki élhessünk. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban motóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap október 13-án kedden este 18 órától lesz. Varga Gyöngy és Németh Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A program látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a helyszín pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Calvin konferencia lesz holnap. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézet Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket holnaptól október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint például Mohács 500, Hercegszőlősi Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is hallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Istennek tetsző módon

Mint ahogyan a kis Jézus nevelését sem a jeruzsálemi tudós papokra bízta Isten, hanem egy Isten félő házas párra. Így gyermekeink nevelését is elsősorban ránk, szülőkre bízta. Nem várhatjuk tehát karbatett kézzel azt, hogy majd valaki, adott esetben egy intézmény elvégzi helyettünk ezt a nagyon fontos feladatot. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és a Teremtő Isten munkatársaiként aktív, irányt mutató szerepet kell vállalnunk az életükben. Mert ha mi nem tesszük ezt meg, majd megteszi más helyettünk. Csak az a baj, hogy nem biztos, hogy mindez az Úr útmutatása szerint fog történni. Sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy éppen ellenkezőleg, mindez a körülöttünk fortyogó világ értékrendje szerint alakul majd. Nem kell félnünk attól, hogy nem vagyunk alkalmasak a feladatra. Szülőként mindannyian képesek vagyunk Istennek tetsző módon nevelni a ránk bízott gyermekeket. Természetesen ehhez rá kell, hogy kapcsolódjunk Isten rádiócsatornájának hullámhosszára.

Kedves testvérem Krisztusban, ha szülő vagy, arra szeretnélek most meghívni, vizsgáld meg ma azt, hogy miként vagy jelen a gyermekeid életében. Hogyan viszonyulsz hozzájuk a mindennapokban? Milyen a kapcsolatotok? Mennyire tudod megjeleníteni előttük a szeretőatya képét?

Gyermekeid csak akkor fognak komolyan venni és hallgatni rád, ha erős köztetek a szeretet kapcsolat. Ha azt tapasztalják, hogy kíváncsi vagy rájuk, ha őszintén érdeklődsz irántuk, ha elfogadásra és megértésre találnak nálad, ha hiteles az életpéldád. Engedd, hogy ragyogjon fel neked és benned Krisztus, hogy majd általad gyermekeidnek is felragyoghasson.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 12-e. Példabeszédek könyve, 30. fejezet, 24-től 28. versig. Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. Szorgalom. Isten azt szeretné, hogy kitartóak legyünk életünk minden területén. A hangya nem halogatja a feladatát, időben elvégzi. Nyáron gyűjti össze az élelmet, hogy télen ne nélkülözzön. Nekünk is így kell hozzáállnunk a mindennapi kihívásokhoz.

A tanulásban, a munkában, a szolgálatban. Ha kell, menj a hangyához, figyeld, hogy mit tesz, és okulj. Bizalom. A morboták bölcsen a sziklák közé rejtik üregeiket, ahol biztonságban lehetnek. Nekünk is az Úrhoz kell menekülnünk a nehézségek idején. Nem a saját erőnkben bízunk, hanem Isten védelmében. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Nála keresek oltalmat. Egység. A sáskák egyedül gyengék, de amikor összefognak, hatalmas erőt képviselnek. A keresztény életet nem magányosan kell élnünk. Isten azt akarja, hogy közösségben legyünk vele és egymással. Az egyház is akkor erős, ha tagjai egységben dolgoznak és szolgálnak. Hogyan járulsz hozzá a gyülekezeted egységéhez? Kitartás, alázat. Nem a testi erő vagy a hatalom számít, hanem a kitartás és az alázat. Ne becsüljük le a kicsiny kezdeteket. Lehet, hogy most még nem látjuk a nagy eredményeket, de ha hűségesek maradunk Istenhez, kitartunk mellette, ő nagy dolgokat visz véghez általunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jacqueline de Groot írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Majdnem meggyőzve. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének 28. verse. Egy fesztiválon a standommal szemben egy olyan árus dolgozott, akinek nehéz napja volt. Keveset aludt és el volt keseredve a gyenge forgalom miatt. A nap végén oda mentem hozzá, és odaadtam neki egy papírt Szent Teréz békéről és bizalomról szóló imádságával. Elmondtam neki, hogy ezek a szavak segítenek nekem megnyugodni elalvás előtt. Ránézett a papírra, káromkodott egyet és darabokra tépte, nem vagyok keresztény. Majd dühösen elviharzott. Döbbenten álltam. Nekem sokszor nagy bátorság kell ahhoz, hogy bizonyságot tegyek, és ez a durva elutasítás komolyan elcsüggesztett. Azafelé az járt a fejemben, hogy hiába beszélek évek óta Jézusról, és hívom el a családtagjaimat és barátaimat a templomba, mégsem hiszem, hogy valakit sikerült volna hívővé tennem. Akkor mit csinálok rosszul? Aztán arra gondoltam, hogy az én szerepem lehet, hogy kicsi, vagy egy a sok közül. Mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor támad fel a hit valakiben. Lehet, hogy a következő bátorítás már célba ér nála. Elhatároztam, hogy nem keseredem el, hanem továbbra is vetem a hit magjait, és bízom abban, hogy valaki más majd megöntözi azokat. Én talán soha nem látom meg a bizonyságtételem hatását, de Isten biztosan. Urunk, segíts bíznunk, hogy a hit apró magvai beérnek, amikor te megfelelőnek ítéled erre az időt. Amen. Napi gondolat: mindig megéri a hit magvait elvetni. Imádkozzunk, hogy az elvetett magokat őszintén Istenre bízzuk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 12 esztendeje már, hogy Örsi István, Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, publicista elhunyt. Az Élet és Irodalom, a Beszélő és a Magyar Narancs című orgánumok rendszeres szerzője volt. Sokoldalú munkássága előtt tisztelgünk ma.

Ősi István, mindig új tróják. Kultúránkban akárhol ásol, városra bukkansz, hol ember élt. A múlt kráterében akárhol ereszkedsz alá, por, sár, agyag, kőtakarón át mindig új tróják vetődnek eléd. 10 méterenként századokat mászol lefelé, s a függőleges vidék csecsebecséivel, csontjaival rád szól. Magára építkezett az emberiség, egyre magasabban a homok alá. És magadban is, akárhol ásol, városra bukkansz előbb-utóbb. Múltad kráterében akárhol ereszkedsz alá, az egymásba rót por, agyag, kőgyűrűk alatt, a járványok dulta, földrengette tájból, a kultúrák kibomlanak, mindegyik fölött egyazon nap lángol, de más aranypénzt villant a felzilált por. Más az aranypénzen a kép. Legfelül az övé világol, a változás vakszomját csillapítva. Te is függőleges vidék lettél, és mint az emberiség építkezel magadra, s halottaidra egyre magasabban, és pereg a homok.

0: Isten a mi atyánk.
1: Isten az életemben. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. János apostol első levele 3:1. Gondolatok az ígéről. Határtalan szeretet. Mi, bűnösök és elidegenedettek, visszatérhetünk Istenhez, aki befogad bennünket a mennyei családba. Ezen a kedves néven szólíthatjuk őt, mi atyánk, amely az irántunk tanúsított szeretetének, gyengéd figyelmének és hozzánk való jóságának jele és záloga, Isten fia pedig, amikor szemléli kegyelmének örököseit, nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Szentebb viszonyban állhatunk Istennel, még az angyaloknál is, akik sohasem buknak el. Mindaz az atyai szeretet, amely nemzedékről nemzedékre átáramlott az emberi szíveken, a gyengétség minden forrása, amely feltör az emberek lelkében, olyan, mint egy kis csermely a határtalan óceán mellett, ha összehasonlítjuk Isten végtelen, kifogyhatatlan szeretetével. Elmélkedhetünk róla életünk minden napján. Kutathatjuk a Szentírás szorgalmasan, hogy megértsük a mennyei Atya szeretetét, mégis a végtelenbe tekintünk. Isten minden gyermekében az ő egyszülött fia képmását látja. Olyan szeretettel tekint ránk, amelyet emberi nyelv nem tud kifejezni. Szeretettel ölel át bennünket az Úr, és örül népének.

0: Hogy lehet jó dolga a léleknek?
1: Szeretett testvérem! Kívánom, hogy mindenben jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. János apostol 3. levele 1. fejezet, 2. vers. Isten igéje mindig személyes üzenet számunkra, és amikor János apostol jó kívánságaiban kifejezi, hogy jó dolgunk legyen, ez egy mély, minden életterületre kiterjedő isteni ígéret, amely Isten szeretetének és gondviselésének bizonyítéka. Ezt az üzenetet a mennyei Atya adja, hogy bátorítson minket és megerősítse bennünk azt a vágyat, hogy életünk minden szempontból, különösen a lelkiség és az egészség terén, a lehető legjobb úton haladjunk. A jó dolgunk legyen kifejezés tehát nem csak egy vágyat, hanem egy isteni ígéretet is magában foglal, amely arra hív, hogy lelki és testi jólétünk összhangban legyen az ő akaratával, és az ő vezetésére építve fejlődjünk. Azonban, ahogy bűnös világunkban élünk, mindig jelen van a kísértés, hogy elveszítsük a lelki egyensúlyunkat, és eltévejegjünk az Isten által kijelölt útról. Ebből kifolyólag, amikor ezen szavakat olvassuk, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Merre tart a lelkem? Tényleg a helyes irányba haladok? Az önvizsgálat nem csak arra kell irányuljon, hogy megértsük, milyen irányba haladunk a hitben, hanem arra is, hogy ráébredjünk. A lelki és testi egészségünk szoros összefüggésben áll egymással. Hogyan is állunk a hitben való növekedés terén? Valóban előre haladunk, vagy inkább visszafelé megyünk? Mint ahogyan a világ sokszor eltereli a figyelmünket. Vajon lelki életünk tükrözi a testi egészségünket? Vagy hiányzik az összhang? A lelkiség az Istennel való kapcsolatunkban gyökerezik, és a hitben való növekedés nem csupán elméleti tanítások megismeréséből, hanem az Isten akaratának való engedelmességből fakad. Így módon egyre inkább hasonlítani fogunk őhozzá, és ez a lelki fejlődés nem csupán a lelki világunkra van hatással, hanem kihat a testi egészségünkre is. Az életünk teljességében, ahogyan a Biblia is tanítja, a szomorú lélek megszárítja a csontokat, viszont a vidám elme jó orvosságul szolgál. Ez azt jelenti, hogy lelki állapotunk, a belső békénk és harmóniánk kihat a fizikai jólétünkre. A lelki nyugalom, lelki egyensúly, mely tiszta és szent indítékokból és tettekből fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten ellen nem vétő lelkiismeret életre kelti és élénkíti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényekre permetező harmat. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy a lelki frissesség és tisztaság nem csak a szellemünkre van hatékony hatással, hanem a testünkre is, és életünk minden területén jótékony változásokat hozhat. Ugyanakkor az egészség nem csupán lelki kérdés. Az egészséges test, a tiszta gondolatok és a szellemi harmónia eléréséhez testi reformokra is szükség van. Az egészséges test elengedhetetlen a tiszta és éber elme működéséhez. Ha a testünk nem működik jól, akkor a lelki életünk is küzdhet megpróbáltatásokkal. Éppen ezért Isten hívása arra, hogy éljünk egészségesebben, nem csupán a fizikai állapotunk javítására vonatkozik, hanem arra, hogy a lélek és a test harmóniáját keressük, hogy hatékonyan tudjunk szolgálni őneki. Az egészségi reform nem csak táplálkozásról vagy fizikai mozgásról szól, hanem arról is, hogy elmében és lélekben is megújuljunk. Amint az egészségügyi elveket alkalmazzuk életünkben, egyre inkább képesek leszünk Isten akaratára figyelni és folyamatosan növekedni erkölcsileg, értelmileg és fizikailag. Ez a növekedés pedig közvetlenül kapcsolódik a hitünkhöz, hiszen az Istenhez való közeledés, az ő szeretetének befogadása nem csak a lelki, hanem a testi egészségünket is helyreállítja. Tehát amikor János apostol arra buzdít bennünket, hogy jó dolgunk legyen, ne csak a világi értelemben vegyük ezt, hanem úgy, hogy mind a lelkünk, mind a testünk számára Isten terve szerint álljunk helyt. Isten igéje és jósága arra hív, hogy ne csupán külsőleg, hanem belsőleg is egészségesek legyünk, hogy ő általa növekedhessünk, és valóban jó dolgunk legyen minden értelemben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 12-én hétfőn, Isten igéjét az Ószövetségből, a 143. Zsoltár 5. verseként így olvassuk. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Az újszövetségi ige Lukács evangéliumának első részéből az 50. vers így hangzik. Mária mondta, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Nézem a falon lógó képeket. Egyiken még kislányként, másikon egyetemistaként, majd menyasszonyként, anyaként, lelkészként vagyok jelen. Mellettük ott vannak a családi fotók. Rajtuk többen már előre mentek, többekkel még közös úton haladok. Minden kép mögött történetek, amelyeket jól ismerek. Most nem sietek, nem gondolok a napi teendőkre, csak csendben nézem a képeket, kilépek az idő szorításából, és amikor így elmélkedem, néha meglátom a képeket és embereket összekapcsoló mélyebb értelmet. Úgy vagyok jelen, ahogyan a zsoltáros. Végig gondolom, Isten látható és sokszor észrevétlen kéznyomát a képek mögötti eseményekben. Mert hiszem, hogy Isten nem csak a világ történelmi eseményeiben, hanem a mi személyes, hétköznapi és talán sokak számára említésre sem méltó történéseinkben is személyesen jelen van. Ott van a kórházi betegágy mellett, a potyogó könnyekben, és ott van az ölelésekben és a hangos nevetések pillanataiban. Az örömöknél és a szomorúságoknál, a sikereinknél és a csalódásainknál, amikor rohanok a megállóban álló buszhoz, és amikor halkan ellépdelek egy alvó családtag mellett. Megélem ezt a jézusi kijelentést. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ahogyan Jézus mondta Máté evangéliumának 28. részében, a 20. versben. Hála legyen neki ezért a közelségért. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te sohasem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy minden pillanatban, a nehéz időkben és az örömteli pillanatokban is velünk vagy. Áldunk Téged, nyugalmat és békességet adó jelenlétedért. Kérünk segíts, hogy a mindennapok rohanása közepette legyen időnk és erőnk végig gondolni tetteidet és kezed alkotásait személyes történelmünkben. Ámen. Ságiné kis Katalin gondolatait hallottuk a nap igéiről, amelyek így szóltak. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. És az újszövetségi igében Mária ezt mondja, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.

egy gondolkodásra ösztönző kísérlet keretében a tanár egy szokatlan házi feladatot adott a diákjainak. A feladat látszólag egyszerű volt. Mégis mélyreható tanulságot rejtett magában. Mindannyian szerezzenek be egy kartondobozt, és a következő hét folyamán minden egyes emberért, aki bosszúságot, neheztelést okoz nekik, akit nem kedvelnek, vagy akinek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a dobozba egy barackot. Ezt a jelképesen bűnös gyümölcsöt pedig lássák el egy címkével, az illető személy nevével. A kísérlet igazi lényege, hogy a diákoknak ezt a dobozt egy héten át mindenhova magukkal kellett vinniük. A karton lett a hűtársuk otthon, az autóban, az egyetemi órákon, sőt még éjszaka is az ágyuk mellé kellett tenniük.

először a feladat egyfajta vicces kihívásnak tűnt. Lelkesen láttak neki a nevek gyűjtésének, eszükbe jutottak a gyermekkori sérelmek, a régi haragosok nevei. Ahogy azonban a napok teltek, a kezdeti lelkesedést felváltotta a lassan növekvő teher. Egyre több nevet írtak fel olyan emberekét, akikkel a mindennapokban találkoztak, és akikkel szemben úgy érezték, jogosan viselnek haragot. Hamarosan szembesültek a fizikai valósággal. A doboz egyre súlyosabbá vált, a cipelése pedig kényelmetlenebbé. De nem csak a súly volt a probléma. Az első napokban betett barackok, a megbocsátatlanság legkorábbi szimbólumai lassan erjedni és bizony rothadni kezdtek. Ragacsos masszává váltak, elviselhetetlen bűzt árasztva, és a bomlás gyorsan áttért a többi, még akkor frissebbnek tűnő gyümölcsre is. A doboz tartalma egyetlen émeítő terhet képezett. A cipelés kötelezettsége is egyre frusztrálóbbá vált. Állandóan figyelniük kellett, nehogy ott felejtsék valahol, boltban, buszon, étteremben, hiszen a ládára rá volt írva a nevük, a lakcímük és a kísérlet témája. Ráadásul a kartondoboz anyaga is egyre siralmasabb állapotba került a súly és a nedvesség miatt. Lassan-lassan szétbomlott alattuk a ránehezedő teher.

A hét végére a diákok világosan és élesen megértették a tanulságot. A tanár azért összefoglalta az élményt. Az a doboz, amelyet egy hétig cipeltek, nem volt más, mint a lelki teher fizikai megfelelője, amelyet magunkkal hurcolunk, mikor gyűlöletet, irigységet és megvetést táplálunk mások iránt. A rothadó barackok, az elfojtott sérelmek mérgező, bomlasztó hatását szimbolizálták, melyek nem csak elnehezítenek, hanem idővel meg is fertőznek minket belülről.

a meg nem bánt, vagy meg nem bocsátott bűn, illetve harag egy olyan súlyos teher, amely elválaszt minket Istentől, és akadályozza a lelki növekedést. A rothadó gyümölcs a romboló hatást mutatja be, ahogyan a tartós neheztelés megmérgezi a lelkünket és a testünket.

önmagunknak teszünk a legnagyobb szívességet, ha elengedjük a haragunkat. Gyakran tévesen azt gondoljuk, hogy kegyelmet gyakorolunk másnak, amikor megbocsátunk. Valójában azonban a megbocsátás kulcsa a saját lelki szabadságunknak. Ez az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljunk a bűn és neheztelés terhétől, amitől szó szerint megbetegszünk. A kartondoboz állandó cipelése az a szükségtelen rabság, amibe saját magunkat taszítjuk, ha ragaszkodunk a sérelmeinkhez. A hitnek és a keresztényi elveknek gyakorlati, mindennapi hatással kell lenniük az egész életünkre. A megbocsátás nem elmélet, hanem fizikai valóságot befolyásoló, életmentő cselekedet.

ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk, nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak, hogy az ő kegyelmében részesülhessünk. A neheztelés elengedése nem opció, hanem a jellemfejlődésünk elengedhetetlen része. A kísérlet tökéletes szimbóluma annak, hogy a gyűlölet nem tesz jót a célszemélynek. Rombolóan hat az azt hordozóra is. Ha elengedjük sérelmeinket, ledobjuk azt a bűzös, rothadó terhet, és végre szabadon, könnyedén folytathatjuk a mindennapi utunkat.

Ügyeljetek arra, hogy senki ne szakadjon el Isten kegyelmétől. Nehogy gyökeret verjen valamely keserűség, és kárt okozzon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Zsidókhoz írott levél, 12. fejezet, 15. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kolumbusz napja. Kolumbusz napja október 12-én van annak emlékére, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte 1492. október 12-én az új világot. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül megemlékezéseket tartanak Közép- és Dél-Amerikában és Kanadában. Spanyolországban és Olaszországban ezen a napon körmeneteket és ünnepi istentiszteleteket, fesztiválokat és tűzijátékot tartanak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamara darabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újrafelfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórusokat, zenekarokat, társulatokat és egyéb személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szovoravatással, illetve bármilyen kulturális programmal, mely a közösségükben meglévő evangéliumi értékekre épülnek. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, melyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját és bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

És mikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát,

és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta: Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Sámuel első könyve, első fejezet, 21-től 28-ig.

0: Isten nem kérhet ilyet.
1: Alig hihető, ami itt történik. Anna tette egy nő számára elképzelhetetlen. A régóta áhított gyermek visszaadása minden bizonnyal meghaladta erejét. Legszívesebben felkiáltanék. Állj! Ennek a történetnek nem szabad így folytatódnia. Álljunk meg egy pillanatra, ezt meg akarom beszélni Istennel. Aztán, ahogy jobban elolvasom a szöveget, rácsodálkozom Anna bölcsességére és megértésére. Rájött, hogy amit könnyek közt kért Istentől, az Isten ajándéka. Ránk bízza gyermekünket, de ő valóban nem a miénk, hanem Istené. Nem Isten kéri Annától, hogy adja vissza a gyermekét, hanem Anna teljesíti Istennek tett ígéretét. Anna Istentől kérte a fiát, aki meghallgatta kérését, ezért jelenti Sámuel neve, Isten meghallgatott. Úgy érezte, Isten és az emberek is elhagyták, de Isten kegyelmesen tekintett rá. Mindenünket, gyermekeinket, vagyonunkat, adottságainkat Isten ajándékozta nekünk, és bízta ránk. Ha görcsösen ragaszkodunk ezekhez az ajándékokhoz, nehezen ismerjük el az ajándékozó dicsőségét. Helyette az ajándékot imádjuk, magunk körül forgunk, és szem elől téveszthetjük Istent.

Drága mennyei atyánk, köszönjük mindazt, amit ránk bíztál. Segíts, hogy ne feledkezzünk meg erről, és gondosan bánjunk adományaiddal. Amen.

Édes jó Istenünk, még egy frissítő, újat ígérő reggelen is sokszor érezzük mindannyian, hogy magunkra maradtunk. Reményeink szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton. Elönt a szomorúság, ürességet érezve, mintha elfogyna a hitünk. Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket. Hívj magadhoz, engedj közeledbe. Legyen erőnk újra a bizodalomra. Kérlek, vezess engem is a helyes irányba. Segíts eloszlatni makacs kételjeimet. Bár csak magam is Péterrel együtt valhatnám, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek. Kérlek, bátoríts ezen a napon is, hogy a te segítséged által, békés szívvel, a tőled kapott belső erővel éltetője lehessek családomnak, közösségemnek, embertársaimnak.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 12-e.
2: Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva 1492-ben a 71. hajózási napon meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, hiszen nyugat felé haladva Toscanelli 1474. évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszervezze Velence elől. Így fedezte föl az amerikai kontinenst.
1: 1723-ban törvénybe iktatták a pragmatika szankciót a Habsburg-ház nő ágainak a magyar trónon való örökösödését.
2: Esztergomban megnyílt a Keresztény Múzeum 1875-ben. Képtárának igen gazdag magyar, olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb sokoldalú festészeti gyűjteménye. A késő-középkori művészet itt őrzött alkotásai, köztük Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, a garamszentbenedeki úrkoporsó és emesmester passió képei mellett jelentős az újkori festészeti, valamint a rendkívül bőséges iparművészeti és több mint 5000 lapot számláló grafikai gyűjteménye is. Állandó kiállítása a Prímási Palota második emeletén tekinthető meg.
1: 1971-ben bemutatják a Broadway-n a Mark Hellinger színházban Andrew Lloyd Webber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalt, amelynek fő erkölcsi üzenete, hogy sokféle viszonyulásunk van a hithez, Jézushoz. Két év múlva ugyanezzel a címmel készült el nagy sikerű, egész estés, Oscar-díjra jelölt amerikai musical film Norman Jewison rendezésében. 2000-ben Gail Edwards és Nick Morris rendezte újra. Ez a film modernebb hangvételű. Webber, angol zeneszerző, már főiskolai tanulmányai idején találkozott Rice-szal, a drámaíróval. Első sikerük is bibliai tárgyú, a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát című darabjuk. A világhír 1971-ben a tüntetéseket is kiváltó Jézus Krisztus szupersztár megjelenésekor kapta szárnyra őket. Újabb sikerük az 1978-ban bemutatott Perón argentin diktátor feleségének életét földolgozó Evita lett. Webber 1981-ben még előző műveinek sikerét is felül tudta múlni a T.S. Eliot versein alapuló Macskákkal.
2: 1975-ben költözött jelenlegi helyére a Budavári Palota épületébe a Magyar Nemzeti Galéria, amely a magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjtemény. Önálló múzeumként 1957 óta működik. Gyűjteményének alapját a Szép Művészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és éremgyűjteményének, valamint grafikai gyűjteményének magyar anyaga képezte, amely ebben az időben mintegy 6000 festményt, 2100 szobrot, 3100 érmét, 11000 rajzot és 5000 nyomatot foglalt magába. Október 5-én nyílt meg a volt kúria épületében, a Kossuth téren, amely jelenleg még a Néprajzi Múzeum. Gyűjtőköre az államalapítástól napjainkig a legkorábbi magyarországi emlékektől a kortárs művészetig terjed. Állandó kiállításai a középkori és reneszánsz kőtár, a gótikus táblaképek és faszobrok, a késő gótikus szárnyasoltárok, a késő reneszánsz és barokk művészet, a 19. századi festészet és szobrászat, Munkácsi Mihály és Pál László művészete, a 20. századi művészet 1945 előtt és után. Az intézmény utódja, az Új Nemzeti Galéria 2018-tól a kormányzat szándéka szerint az 56-osok terén épülő új múzeumi negyedben működik majd tovább.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 30. verse.

A bárány a szelídség jelképe, mert annyira szelíd természetű, hogy amikor viszik a vágóhídra, akkor ő az egyetlen állat, amelyik csendben marad. Míg a többi állat rúgkapál, sikít, mert tudja, hogy mi vár rá, a bárány csak áll és várja a sorsát. Ugyanígy tett Krisztus is, amikor elfogták, kihallgatták, megvesszőzték, tövis koronát nyomtak a fejére, leköbdösték, cipeltették vele a keresztjét, majd keresztre feszítették, és lábát, kezét nagy szögekkel átszegezték. Csak csendben tűrte a fájdalmakat és a megaláztatást, hogy őt, az alkotót, saját teremtménye feszítse meg. Pedig egy szavába került volna az egész sokaságot elpusztítani, sőt, a kereszten ezért könyörgött mennyei atyához: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért jellemezte őt így Ézsaiás próféta: amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.

0: Emberi ésszel felfoghatatlan szeretet. Méltó, hogy fejet, szívet és térdet hajtsunk előtte, és dicsérjük az ő szent nevét. Ő mindezt érted, értem, mindnyájunkért szenvedte el. Ő így tanított. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ha nyugalomra és testi-lelki egészségre vágysz, akkor tanuld meg tőle, hogy lehetsz szelíd minden élethelyzetben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Megvalljuk Krisztust.
1: A mai ige Máté evangéliuma 10. fejezet 32. 33. verse. Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Gondolatok az igéről. Kapcsolatban vagyunk Krisztussal a mindennapi életben. Róla teszünk bizonyságot öltözködésünkben, azzal, hogy egyszerű, mértéktartó ruházattal ékesítjük magunkat. A mi hódolatunk szerény és csendes lélek, aminek igen nagy értéke van az Isten szemében. A Mester ügyének előbbre vitelén fáradozunk. Semmi haszna, ha azt mondjuk, hogy nem szabad viselnünk ezt vagy azt, mert ha ezeknek a hiába való dolgoknak a szeretete van szívedben, leveszed ékességeidet, olyan leszel, mint a lombozatától megfosztott fa. A természetes szív hajlamai majd ismét követelik a magukét. Saját lelkiismeretet kell legyen. Benne kell maradnunk, ahogy a szőlővessző a szőlőtőkén. Mi azt akarjuk, hogy a fejsze vettessék a fagyökerére. Meg akarunk halni a világnak, meghalni az énnek, és élni Istennek. Közeli kapcsolatba kell kerüljünk Krisztussal, hogy az emberek megtudhassák, hogy mi Krisztussal voltunk, és tőle tanultunk. Aki Krisztust utánozza, majd önmegtagadó és önfeláldozó életét fogadja megmutatni. Éppen ott, ahogy a bibliai keresztény lelkiismerete figyelmezteti őt, hogy legyen türelmes, hogy tagadja meg magát, hogy álljon meg, ahol a világiasság belép az életébe, és dédelgesse önző hajlamait. A vonal egyik oldalán Krisztus önmegtagadó követője, a vonal másik oldalán az önmagának kedvező, világot szerető, divatnak hódoló, közönségeket ápoló és tiltott kedvtelésekben örömét lelő ember. A vonalnak ezen az oldalán nem járhat keresztény. Nincs hely számára. Életünket el kell rejteni Krisztussal, Istenben, hogy amikor megjelenik, mi is megjelenhessünk vele együtt dicsőségben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Óvakodj attól, hogy mások szemével néz magadra. Ennek sok veszélye van. Először is szinte lehetetlen megítélni, hogy mások igazából mit gondolnak rólad. Ezen kívül a rólad alkotott nézetük változékony. Befolyásolja a lelki, érzelmi és testi állapotuk. A legfőbb probléma azzal, ha engeded, hogy mások határozzanak meg téged, az, hogy ez súrolja a bálványimádás határát. Ha mások tetszésére törekszel, az lehűti azt a vágyadat, hogy nekem, a teremtődnek akarj tetszeni. Sokkal valóságosabb képet kapsz magadról, ha az én szememmel nézed magadat. Az én rád irányuló figyelmem állandó és megbízható. Nem szennyezi be bűn. Az én szememen keresztül mélységesen és örökké valóan szeretett személynek láthatod magad. Pihenj meg szerető figyelmemben, és mély békességet nyersz majd. Szerető jelenlétemre úgy válaszolj, hogy lélekben és igazságban imádsz engem.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Zsidókhoz írott levél 11. fejezet, 6. vers. János evangélium a 4. fejezet, 23. és 24. versek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Hóseás próféta könyve, 9. rész. Isten megbünteti hűtlen népét. Ne örülj, Izrael, ne újjongj, mint a népek, mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát. De a szérű és a sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog a must. Nem lakhatnak az Úr országában, Efraim visszatér Egyiptomba, Asszíriában pedig tisztátalant eszik. Nem áldozhatnak bort az Úrnak, és véres áldozataik nem lesznek kedvesek neki. Kenyerük olyan, mint a gyászolóké. Tisztátalan lesz az, aki eszi. Kenyerük csak éhségüket csillapítja, de nem juthat az Úr házába. Mit fogtok készíteni az ünnepnapra, az Úr ünnepnapjára? Akik elmennek az elpusztult országból, azokat Egyiptom gyűjti össze. Memphis temeti el. Ezüstön szerzett értékeiket benövi a csalán, sátraikat fölveri a gaz. Eljön a büntetés ideje, eljön a megtorlás ideje. Majd megtudja Izrael, bolond-e a próféta, eszelős-e a lélek embere. Mivel sok a bűnöd, nagy a gyűlölködés. Ólálkodik a próféta körül Efraim, Istenem népe. Csapdát állítottak minden útjára, gyűlölködnek Istene házában. Mélységesen megromlottak, mint egykor Gibeában. De nem feledkezik meg bűnükről az Úr, megbünteti őket vétkeik miatt. A pusztában olyannak találtam Izraelt, mint a szőlőfürtöt. Őseitekre úgy néztem, mint a fügefa első termésére. De amikor Baal-Peorhoz elértek, átpártoltak a gyalázatoshoz. Olyan förtelmessé lettek, mint akit szerettek. Elszáll, mint a madár, Efraim dicsősége. Nem lesz többé szülés, sem terhesség, sem fogamzás. Ha fölnevelik is fiaikat, elveszem tőlük, nem lesz belőlük ember. Jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük. Efraimra úgy néztem, mint a mezőn elültetett fára. De Efraimnak ki kell szolgáltatni a fiait a gyilkosoknak. Adj nekik, Uram, de mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket. Minden gonoszságuk Gilgában kezdődött, már ott meggyűlöltem őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem őket többé, mert vezéreik mind pártütők. Csapás érte Efraimot, gyökere elszáradt, nem hoz több gyümölcsöt. Ha születnek is gyermekei, megölöm kedves magzatait. Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak rá. Bujdosók lesznek a népek között.

0: Mai szakasz, Hóseás, 9. rész. A kánaánita vallás termékenységi kultusz volt. A természet isteneit imádták, akik föltételezésük szerint jólétükről gondoskodtak, és jó termést biztosítottak. Az izraeliták eltávolodtak az igaz Istentől, és követték a kánaánita vallást, jó termést vártak ettől, mivel Isten úgy döntött, hogy Kánaán földjét az Úr földjévé teszi, a hitetlen embereket el kellett távolítani, mert Jeruzsálem és Izrael a szentek városa és országa kellett, hogy legyen. Így Istennek meg kellett engednie, hogy az izraelitákat fogságba vigyék Asszíriába, ahol a korábbi egyiptomi rabsághoz hasonló körülmények között kellett élniük. Tisztátalan állatokat kellett fogyasztaniuk, és úgy kellett élniük, mint a többi népnek. Az asszír fogságban nem engedik meg nekik, hogy az igaz Istent imádják, és nem tarthatják meg az Úr ünnepeit. Az otthon maradt házaik üresen maradnak, és fölveri kertjüket a gaz. És még ekkor sem ismerték el Istent, teremtőjüknek, megtartójuknak. Azt viszont belátták, hogy az ítélet és a megtorlás ideje elérkezett. Azonban még mindig a hamis proféták megtévesztő tanításait követelték és követték. Hóseás Izrael őrállója volt, ezért gyűlölték őt az aranyborjú imádat papjai, és csapdát állítottak neki többször is. Ahogy Gibeá gonosz lakói megbestelenítették a lévita ágyasát, a Bírák 19-ben megírtak szerint, ugyanilyen gyalázatos és romlott volt az egész Észak-Izrael. Izrael lelki állapota a pusztai vándorlás idején olyan volt, mint a szőlő első gyümölcse és a korai fügék. A 40 éves pusztai vándorlás vége felé azonban elkezdték imádni Baal Peort. Izrael dicsősége madárként szállt el. Istennek meg kellett tanítania Izraelt arra, hogy ő az igazi megtartó, és nem a Baal. Ezért korlátozta a szüléseket és a szaporulatot. Csak így érthetik meg, hogy nincs áldás akkor, amikor megtartójuktól és védelmezőjüktől elfordulnak. Urunk, segíts, hogy tanuljunk Izrael történetéből, és elismerjük, hogy Te vagy a megváltónk és fenntartónk minden időben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel. Lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népemnek. Nem kiált és nem lármáz, s nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki. A törvényt igazán jelenti meg. A megváltó köré sereglett sokaság befogadásához nem volt elég nagy épület. Galilea hegyeinek lankáin, a főbb útvonalakon, a tengerparton, a zsinagógákban és mindenhol, ahol betegeket lehetett Jézushoz vinni, kórháza megtalálható volt. Minden városban és faluban, amelyen áthaladt, kezét a szenvedőkre téve meggyógyította őket. Ahol szívesen fogadták üzenetét, megerősítette az embereket mennyei atyuk szeretetéről. Naphosszat szolgált a hozzáfordulóknak, esténként pedig azok rendelkezésére állt, akiknek napközben fárasztó munkával kellett megkeresniük családjuk kevéske kenyerét. Jézus az ember megváltásának félelmetes felelősségét hordozta. Tudta, hogy ha nem történik gyökeres változás az emberiség elveiben és szándékaiban, mindenki elvész. Ezt a terhet hordta lelkében, senki sem mérhette fel, milyen nagy súly nehezedik rá. Gyermekkorában, ifjúságában és férfiként magányos volt. Közelségében lenni mégis a mennyet jelentette. Naponta próbákkal és kísértésekkel szembesült, és látta, milyen hatalma van a bűnnek azokon, akiket meg akart menteni. Jézus mégsem lankadt, mégsem csüggett el.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület próbája. Ha nincs mitől félni, a gyávák is lehetnek ugyanolyan bátrak, mint bárki más. Mindannyian teljesíthetjük a kötelességünket, ha nincs ára. Milyen egyszerűnek tűnik akkor a becsület ösvényeit járni. Előbb-utóbb azonban minden ember életében elérkezik a nap, amikor nem lesz olyan egyszerű. A nap, amikor választania kell. George Martin.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Legyen mentorod. Első rész. Így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Máté evangélium a 4. fejezet 19-es vers. A személyes növekedésre vágyók többsége segítő könyvek szerzőiben találja meg első mentorát. Ez kezdetnek nagyszerű, és ami azt illeti, folytatásnak is az. A Szentírás pedig a benne fellelhető bölcsességnek köszönhetően a valaha írt legjobb mentori kézikönyv. Ha nem olvasod naponta az inspiráció és a megvilágosodás legkiválóbb forrásától fosztod meg magad. Egy idő után, ha bölcs vagy, akkor keresni fogsz egy példaképet, aki mentorál téged. Légy bármilyen tehetséges és tapasztalt, egy jó mentorral messzebb fogsz jutni, mint egyedül. A legnagyobb mentor Jézus volt, mentorátjai pedig örökre megváltoztatták a világot. Jézus a galileai tengerpartján járt és meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk, kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Azok azonnal otthagyták a hálókat, és követték őt. Onnan továbbment, és meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, a testvérét, amint apjukkal, Zebedeussal hálóikat kötözgették a hajóban, és elhívta őket. Azok pedig azonnal otthagyták a hajót és az apjukat, és követték őt. Máté evangélium a 4. fejezet 18-as verstől a 22-es versig. Figyeld meg ezeket a szavakat. Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ahogy egy jó mentor kibontakoztat, egy rossz romokba dönt. Előbb vagy utóbb imádkoznod kell hát egy mentorért, majd tenned is kell érte valamit. Ha ugyanis örökké csak önmagadat követed, megeshet, hogy körbe-körbe fogsz járni, és sehová sem jutsz.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkész szentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelki pásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering, míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Segítsük a fiatalokat, hogy vállalják a családi élet kihívásait. Vatikáni püspök találkozó. Első nap. Helen Alford, Domunkos szerzetes nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én arra buzdította az egyházvezetőit, hogy keressék azokat az utakat, amelyek segítenek a fiataloknak vállalni a családi élet nagy kihívását. Beszéde az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett vatikáni püspök találkozó első napján hangzott el. A tanácskozást, amelyre a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta össze Leó pápa, 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal címmel rendezték meg. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19 egyszer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt: több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott: az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére, és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Mint ahogyan a kis Jézus nevelését sem a jeruzsálemi tudós papokra bízta Isten, hanem egy Isten félő házas párra. Így gyermekeink nevelését is elsősorban ránk, szülőkre bízta. Nem várhatjuk tehát karbatett kézzel azt, hogy majd valaki, adott esetben egy intézmény, elvégzi helyettünk ezt a nagyon fontos feladatot. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget, és a Teremtő Isten munkatársaiként aktív, irányt mutató szerepet kell vállalnunk az életükben. Mert ha mi nem tesszük ezt meg, majd megteszi más helyettünk. Csak az a baj, hogy nem biztos, hogy mindez az Úr útmutatása szerint fog történni. Sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy éppen ellenkezőleg, mindez a körülöttünk fortyogó világ értékrendje szerint alakul majd. Nem kell félnünk attól, hogy nem vagyunk alkalmasak a feladatra. Szülőként mindannyian képesek vagyunk Istennek tetsző módon nevelni a ránk bízott gyermekeket. Természetesen ehhez rá kell, hogy kapcsolódjunk Isten rádiócsatornájának hullámhosszára.

Kedves testvérem Krisztusban! Ha szülő vagy, arra szeretnélek most meghívni. Vizsgáld meg ma azt, hogy miként vagy jelen a gyermekeid életében. Hogyan viszonyulsz hozzájuk a mindennapokban? Milyen a kapcsolatotok? Mennyire tudod megjeleníteni előttük a szeretőatya képét?

Gyermekeit csak akkor fognak komolyan venni és hallgatni rád, ha erős köztetek a szeretet kapcsolat. Ha azt tapasztalják, hogy kíváncsi vagy rájuk, ha őszintén érdeklődsz irántuk, ha elfogadásra és megértésre találnak nálad, ha hiteles az életpéldád. Engedd, hogy ragyogjon fel neked és benned Krisztus, hogy majd általad gyermekeidnek is felragyoghasson.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 12-e. Példabeszédek könyve, 30. fejezet, 24-től 28. versig. Van négy kicsiny állat a földön, amelyek mégis nagyon okosak. Nem erős a hangyák népe, mégis beszerzik nyáron az eledelüket. Nem hatalmas a mormoták népe, mégis sziklák közt építenek házat. Nincs királyuk a sáskáknak, mégis rendezetten vonulnak mindnyájan. Kézzel is megfogható a gyík, mégis ott van a királyi palotákban. Szorgalom. Isten azt szeretné, hogy kitartóak legyünk életünk minden területén. A hangya nem halogatja a feladatát, időben elvégzi. Nyáron gyűjti össze az élelmet, hogy télen ne nélkülözzön. Nekünk is így kell hozzáállnunk a mindennapi kihívásokhoz, a tanulásban, a munkában, a szolgálatban. Ha kell, menj a hangyához, figyeld, hogy mit tesz, és okulj.

Bizalom. A morboták bölcsen a sziklák közé rejtik üregeiket, ahol biztonságban lehetnek. Nekünk is az Úrhoz kell menekülnünk a nehézségek idején. Nem a saját erőnkben bízunk, hanem Isten védelmében. Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Nála keresek oltalmat. Egység. A sáskák egyedül gyengék, de amikor összefognak, hatalmas erőt képviselnek. A keresztény életet nem magányosan kell élnünk. Isten azt akarja, hogy közösségben legyünk vele és egymással. Az egyház is akkor erős, ha tagjai egységben dolgoznak és szolgálnak. Hogyan járulsz hozzá a gyülekezeted egységéhez? Kitartás, alázat. Nem a testi erő vagy a hatalom számít, hanem a kitartás és az alázat. Ne becsüljük le a kicsiny kezdeteket. Lehet, hogy most még nem látjuk a nagy eredményeket, de ha hűségesek maradunk Istenhez, kitartunk mellette, ő nagy dolgokat visz véghez általunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jacqueline de Groot írta Észak-Karolinából az Egyesült Államokból. Majdnem meggyőzve. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének 28. verse. Egy fesztiválon a standommal szemben egy olyan árus dolgozott, akinek nehéz napja volt. Keveset aludt és el volt keseredve a gyenge forgalom miatt. A nap végén oda mentem hozzá, és odaadtam neki egy papírt Szent Teréz békéről és bizalomról szóló imádságával. Elmondtam neki, hogy ezek a szavak segítenek nekem megnyugodni elalvás előtt. Ránézett a papírra, káromkodott egyet és darabokra tépte, nem vagyok keresztény. Majd dühösen elviharzott. Döbbenten álltam. Nekem sokszor nagy bátorság kell ahhoz, hogy bizonyságot tegyek, és ez a durva elutasítás komolyan elcsüggesztett. Azafelé az járt a fejemben, hogy hiába beszélek évek óta Jézusról, és hívom el a családtagjaimat és barátaimat a templomba, mégsem hiszem, hogy valakit sikerült volna hívővé tennem. Akkor mit csinálok rosszul? Aztán arra gondoltam, hogy az én szerepem lehet, hogy kicsi, vagy egy a sok közül. Mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor támad fel a hit valakiben. Lehet, hogy a következő bátorítás már célba ér nála. Elhatároztam, hogy nem keseredem el, hanem továbbra is vetem a hit magjait, és bízom abban, hogy valaki más majd megöntözi azokat. Én talán soha nem látom meg a bizonyságtételem hatását, de Isten biztosan. Urunk, segíts bíznunk, hogy a hit apró magvai beérnek, amikor te megfelelőnek ítéled erre az időt. Amen. Napi gondolat. Mindig megéri a hit magvait elvetni. Imádkozzunk, hogy az elvetett magokat őszintén Istenre bízzuk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: 12 esztendeje már, hogy Örsi István, Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, publicista elhunyt. Az Élet és Irodalom, a Beszélő és a Magyar Narancs című orgánumok rendszeres szerzője volt. Sokoldalú munkássága előtt tisztelgünk ma.

Ősi István, mindig új tróják. Kultúránkban akárhol ásol, városra bukkansz, hol ember élt. A múlt kráterében akárhol ereszkedsz alá, por, sár, agyag, kőtakarón át mindig új tróják vetődnek eléd. 10 méterenként századokat mászol lefelé, s a függőleges vidék csecsebecséivel, csontjaival rád szól. Magára építkezett az emberiség, egyre magasabban a homok alá. És magadban is, akárhol ásol, városra bukkansz előbb-utóbb. Múltad kráterében akárhol ereszkedsz alá, az egymásba rót por, agyag, kőgyűrűk alatt, a járványok dulta, földrengette tájból, a kultúrák kibomlanak, mindegyik fölött egyazon nap lángol, de más aranypénzt villant a felzilált por. Más az aranypénzen a kép. Legfelül az övé világol, a változás vakszomját csillapítva. Te is függőleges vidék lettél, és mint az emberiség építkezel magadra, s halottaidra egyre magasabban, és pereg a homok.

0: Isten a mi atyánk.
1: Isten az életemben. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. János apostol első levele 3:1. Gondolatok az ígéről. Határtalan szeretet. Mi, bűnösök és elidegenedettek, visszatérhetünk Istenhez, aki befogad bennünket a mennyei családba. Ezen a kedves néven szólíthatjuk őt, mi atyánk, amely az irántunk tanúsított szeretetének, gyengéd figyelmének és hozzánk való jóságának jele és záloga, Isten fia pedig, amikor szemléli kegyelmének örököseit, nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Szentebb viszonyban állhatunk Istennel, még az angyaloknál is, akik sohasem buknak el. Mindaz az atyai szeretet, amely nemzedékről nemzedékre átáramlott az emberi szíveken, a gyengétség minden forrása, amely feltör az emberek lelkében, olyan, mint egy kis csermely a határtalan óceán mellett, ha összehasonlítjuk Isten végtelen, kifogyhatatlan szeretetével. Elmélkedhetünk róla életünk minden napján. Kutathatjuk a Szentírás szorgalmasan, hogy megértsük a mennyei Atya szeretetét, mégis a végtelenbe tekintünk. Isten minden gyermekében az ő egyszülött fia képmását látja. Olyan szeretettel tekint ránk, amelyet emberi nyelv nem tud kifejezni. Szeretettel ölel át bennünket az Úr, és örül népének.

0: Hogy lehet jó dolga a léleknek?
1: Szeretett testvérem! Kívánom, hogy mindenben jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. János apostol 3. levele 1. fejezet, 2. vers. Isten igéje mindig személyes üzenet számunkra, és amikor János apostol jó kívánságaiban kifejezi, hogy jó dolgunk legyen, ez egy mély, minden életterületre kiterjedő isteni ígéret, amely Isten szeretetének és gondviselésének bizonyítéka. Ezt az üzenetet a mennyei Atya adja, hogy bátorítson minket és megerősítse bennünk azt a vágyat, hogy életünk minden szempontból, különösen a lelkiség és az egészség terén, a lehető legjobb úton haladjunk. A jó dolgunk legyen kifejezés tehát nem csak egy vágyat, hanem egy isteni ígéretet is magában foglal, amely arra hív, hogy lelki és testi jólétünk összhangban legyen az ő akaratával, és az ő vezetésére építve fejlődjünk. Azonban, ahogy bűnös világunkban élünk, mindig jelen van a kísértés, hogy elveszítsük a lelki egyensúlyunkat, és eltévejegjünk az Isten által kijelölt útról. Ebből kifolyólag, amikor ezen szavakat olvassuk, fel kell tennünk magunknak a kérdést. Merre tart a lelkem? Tényleg a helyes irányba haladok? Az önvizsgálat nem csak arra kell irányuljon, hogy megértsük, milyen irányba haladunk a hitben, hanem arra is, hogy ráébredjünk. A lelki és testi egészségünk szoros összefüggésben áll egymással. Hogyan is állunk a hitben való növekedés terén? Valóban előre haladunk, vagy inkább visszafelé megyünk? Mint ahogyan a világ sokszor eltereli a figyelmünket. Vajon lelki életünk tükrözi a testi egészségünket? Vagy hiányzik az összhang? A lelkiség az Istennel való kapcsolatunkban gyökerezik, és a hitben való növekedés nem csupán elméleti tanítások megismeréséből, hanem az Isten akaratának való engedelmességből fakad. Így módon egyre inkább hasonlítani fogunk ő hozzá, és ez a lelki fejlődés nem csupán a lelki világunkra van hatással, hanem kihat a testi egészségünkre is. Az életünk teljességében, ahogyan a Biblia is tanítja, a szomorú lélek megszárítja a csontokat, viszont a vidám elme jó orvosságul szolgál. Ez azt jelenti, hogy lelki állapotunk, a belső békénk és harmóniánk kihat a fizikai jólétünkre. A lelki nyugalom, lelki egyensúly, mely tiszta és szent indítékokból és tettekből fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten ellen nem vétő lelkiismeret életre kelti és élénkíti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényekre permetező harmat. Ez arra emlékeztet bennünket, hogy a lelki frissesség és tisztaság nem csak a szellemünkre van hatékony hatással, hanem a testünkre is, és életünk minden területén jótékony változásokat hozhat. Ugyanakkor az egészség nem csupán lelki kérdés. Az egészséges test, a tiszta gondolatok és a szellemi harmónia eléréséhez testi reformokra is szükség van. Az egészséges test elengedhetetlen a tiszta és éber elme működéséhez. Ha a testünk nem működik jól, akkor a lelki életünk is küzdhet megpróbáltatásokkal. Éppen ezért Isten hívása arra, hogy éljünk egészségesebben, nem csupán a fizikai állapotunk javítására vonatkozik, hanem arra, hogy a lélek és a test harmóniáját keressük, hogy hatékonyan tudjunk szolgálni őneki. Az egészségi reform nem csak táplálkozásról vagy fizikai mozgásról szól, hanem arról is, hogy elmében és lélekben is megújuljunk. Amint az egészségügyi elveket alkalmazzuk életünkben, egyre inkább képesek leszünk Isten akaratára figyelni és folyamatosan növekedni erkölcsileg, értelmileg és fizikailag. Ez a növekedés pedig közvetlenül kapcsolódik a hitünkhöz, hiszen az Istenhez való közeledés, az ő szeretetének befogadása nem csak a lelki, hanem a testi egészségünket is helyreállítja. Tehát amikor János apostol arra buzdít bennünket, hogy jó dolgunk legyen, ne csak a világi értelemben vegyük ezt, hanem úgy, hogy mind a lelkünk, mind a testünk számára Isten terve szerint álljunk helyt. Isten igéje és jósága arra hív, hogy ne csupán külsőleg, hanem belsőleg is egészségesek legyünk, hogy ő általa növekedhessünk, és valóban jó dolgunk legyen minden értelemben.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

október 12-én hétfőn, Isten igéjét az Ószövetségből, a 143. Zsoltár 5. verseként így olvassuk. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. Az újszövetségi ige Lukács evangéliumának első részéből az 50. vers így hangzik. Mária mondta, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Nézem a falon lógó képeket. Egyiken még kislányként, másikon egyetemistaként, majd menyasszonyként, anyaként, lelkészként vagyok jelen. Mellettük ott vannak a családi fotók. Rajtuk többen már előre mentek, többekkel még közös úton haladok. Minden kép mögött történetek, amelyeket jól ismerek. Most nem sietek, nem gondolok a napi teendőkre, csak csendben nézem a képeket, kilépek az idő szorításából, és amikor így elmélkedem, néha meglátom a képeket és embereket összekapcsoló mélyebb értelmet. Úgy vagyok jelen, ahogyan a zsoltáros. Végig gondolom, Isten látható és sokszor észrevétlen kéznyomát a képek mögötti eseményekben. Mert hiszem, hogy Isten nem csak a világ történelmi eseményeiben, hanem a mi személyes, hétköznapi és talán sokak számára említésre sem méltó történéseinkben is személyesen jelen van. Ott van a kórházi betegágy mellett, a potyogó könnyekben, és ott van az ölelésekben és a hangos nevetések pillanataiban. Az örömöknél és a szomorúságoknál, a sikereinknél és a csalódásainknál, amikor rohanok a megállóban álló buszhoz, és amikor halkan ellépdelek egy alvó családtag mellett. Megélem ezt a jézusi kijelentést. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ahogyan Jézus mondta Máté evangéliumának 28. részében, a 20. versben. Hála legyen neki ezért a közelségért. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te sohasem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy minden pillanatban, a nehéz időkben és az örömteli pillanatokban is velünk vagy. Áldunk Téged, nyugalmat és békességet adó jelenlétedért. Kérünk segíts, hogy a mindennapok rohanása közepette legyen időnk és erőnk végig gondolni tetteidet és kezed alkotásait személyes történelmünkben. Ámen. Ságiné kis Katalin gondolatait hallottuk a nap igéiről, amelyek így szóltak. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain. És az újszövetségi igében Mária ezt mondja, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.

egy gondolkodásra ösztönző kísérlet keretében a tanár egy szokatlan házi feladatot adott a diákjainak. A feladat látszólag egyszerű volt. Mégis mélyreható tanulságot rejtett magában. Mindannyian szerezzenek be egy kartondobozt, és a következő hét folyamán minden egyes emberért, aki bosszúságot, neheztelést okoz nekik, akit nem kedvelnek, vagy akinek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a dobozba egy barackot. Ezt a jelképesen bűnös gyümölcsöt pedig lássák el egy címkével, az illető személy nevével. A kísérlet igazi lényege, hogy a diákoknak ezt a dobozt egy héten át mindenhova magukkal kellett vinniük. A karton lett a hűtársuk otthon, az autóban, az egyetemi órákon, sőt még éjszaka is az ágyuk mellé kellett tenniük.

először a feladat egyfajta vicces kihívásnak tűnt. Lelkesen láttak neki a nevek gyűjtésének, eszükbe jutottak a gyermekkori sérelmek, a régi haragosok nevei. Ahogy azonban a napok teltek, a kezdeti lelkesedést felváltotta a lassan növekvő teher. Egyre több nevet írtak fel olyan emberekét, akikkel a mindennapokban találkoztak, és akikkel szemben úgy érezték, jogosan viselnek haragot. Hamarosan szembesültek a fizikai valósággal. A doboz egyre súlyosabbá vált, a cipelése pedig kényelmetlenebbé. De nem csak a súly volt a probléma. Az első napokban betett barackok, a megbocsátatlanság legkorábbi szimbólumai, lassan erjedni és bizony rothadni kezdtek. Ragacsos masszává váltak, elviselhetetlen bűzt árasztva, és a bomlás gyorsan áttért a többi, még akkor frissebbnek tűnő gyümölcsre is. A doboz tartalma egyetlen émeítő terhet képezett. A cipelés kötelezettsége is egyre frusztrálóbbá vált. Állandóan figyelniük kellett, nehogy ott felejtsék valahol, boltban, buszon, étteremben, hiszen a ládára rá volt írva a nevük, a lakcímük és a kísérlet témája. Ráadásul a kartondoboz anyaga is egyre siralmasabb állapotba került a súly és a nedvesség miatt. Lassan-lassan szétbomlott alattuk a ránehezedő teher.

hét végére a diákok világosan és élesen megértették a tanulságot. A tanár azért összefoglalta az élményt. Az a doboz, amelyet egy hétig cipeltek, nem volt más, mint a lelki teher fizikai megfelelője, amelyet magunkkal hurcolunk, mikor gyűlöletet, irigységet és megvetést táplálunk mások iránt. A rothadó barackok, az elfojtott sérelmek mérgező, bomlasztó hatását szimbolizálták, melyek nem csak elnehezítenek, hanem idővel meg is fertőznek minket belülről.

meg nem bánt, vagy meg nem bocsátod bűn, illetve harag, egy olyan súlyos teher, amely elválaszt minket Istentől, és akadályozza a lelki növekedést. A rothadó gyümölcs a romboló hatást mutatja be, ahogyan a tartós neheztelés megmérgezi a lelkünket és a testünket.

önmagunknak teszünk a legnagyobb szívességet, ha elengedjük a haragunkat. Gyakran tévesen azt gondoljuk, hogy kegyelmet gyakorolunk másnak, amikor megbocsátunk. Valójában azonban a megbocsátás kulcsa a saját lelki szabadságunknak. Ez az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljunk a bűn és neheztelés terhétől, amitől szó szerint megbetegszünk. A kartondoboz állandó cipelése, az a szükségtelen rabság, amibe saját magunkat taszítjuk, ha ragaszkodunk a sérelmeinkhez. A hitnek és a keresztényi elveknek gyakorlati, mindennapi hatással kell lenniük az egész életünkre. A megbocsátás nem elmélet, hanem fizikai valóságot befolyásoló, életmentő cselekedet.

ahogyan Krisztus is megbocsátott nekünk, nekünk is meg kell bocsátanunk másoknak, hogy az ő kegyelmében részesülhessünk. A neheztelés elengedése nem opció, hanem a jellemfejlődésünk elengedhetetlen része. A kísérlet tökéletes szimbóluma annak, hogy a gyűlölet nem tesz jót a célszemélynek. Rombolóan hat az azt hordozóra is. Ha elengedjük sérelmeinket, ledobjuk azt a bűzös, rothadó terhet, és végre szabadon, könnyedén folytathatjuk a mindennapi utunkat.

Ügyeljetek arra, hogy senki ne szakadjon el Isten kegyelmétől. Nehogy gyökeret verjen valamely keserűség, és kárt okozzon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Zsidókhoz írott levél, 12. fejezet, 15. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

városnak a szerkezete, az alapvető tájékozódási pontokat ismerjük, akkor nem tévedünk el. Miért mondtam el ezt a Jelenések könyve kapcsán? Az elmúlt előadáson, Jelenések könyvéről, amit illik tudni, Tokis doktor előadásából megtanulták. És mégis úgy érzik, hogy a Jelenések könyve az egy titokzatos könyv, azt nem tudjuk, azt félelemmel forgatja még az edzett biblia forgató ember is. Miért van ez így? Egy fontos mozzanatra szeretnék visszautalni, ami elhangzott a múlt heti előadásban. A Jelenések könyve egy börtönszigetről, fogságból íródott könyv, a Kis-Ázsia 7 gyülekezetének. A fogságból csak jelképesen lehet írni. De úgy jelképesen, hogy a római hatóság, lásd Vietcong, ne tudja a kódot. Viszont azok, akik kapják a levelet, azok ismerjék a kódot. Ezért lényegében erre a könyvre rá kell vetíteni elsősorban a szerkezetet. Mert a szerkezet mutatja meg, hogy mi mit ér, mi mit jelent, mi milyen párhuzamban van, hiszen elhangzott az is, hogy ez a könyv rengeteg ószövetségi utalást tartalmaz, és Tokis tanár úr elmondta, hogy ezek közül egyik se idézet, hanem csak utalás, hogy nehogy véletlenül a cenzor, aki ennek a levélnek a kiküldését ellenőrizte, szagot ne fogjon. Hogy így mondjam, ilyen kémnyelven. A Jelenések könyvének a szerkezete egy jellegzetesen héber szerkezet. De elsősorban azt kell tisztázni, hogy ez a héber szerkezet mi is tulajdonképpen. Mert egy szerkezet akkor lesz értelmes, ha tudom, hogy mi is ez a szerkezet, illetve minek a szerkezete az a szerkezet, amit megismerek. A Jelenések könyve nem a világtörténelemről szól, hanem valami másról. Úgy lehetne mondani az üdvösségtörténetről. Pontosan nem is a történelem eseményeiről szól, hanem a történelem megoldó képletéről szól. Tehát a Jelenések könyvében nem eseményeket kell keresni, hanem olyan lelki folyamatokat, amelyek megmagyarázzák az események lényegét. És ez egy nagyon fontos szempont. Ezért van az, hogy a Jelenések könyvét nem úgy kell tanulmányozni, hogy veszek egy kiemelő tollat, és áthúzom azokat a verseket, amik már beteljesedtek, mert akkor nem marad semmi a Jelenések könyvéből, hanem úgy kell olvasni, hogy a beteljesedett események mögött, illetve a Jelenések könyvének kinyilatkoztatása mögött van egy törvényszerűség. És ezt a törvényszerűséget újra és újra rá kell vetítenem az én életem dzsungeljére, és akkor megtalálom a kivezető utat. Ez a Jelenések könyvének a titka. Ezt a titkot a Jelenések könyve egy jellegzetes, héberes szerkezettel fejezi ki. Minden népnek, de minden nyelvnek van egy jellegzetes szerkezete. Ha valaki angolul tanul, már pedig most ez az eszperanto, és ezzel mindenkit megkínoznak, hogy angolul pár pedig meg kell tanulni, akkor tudhatja azt, hogy az angol nyelvnek van egy jellegzetes szerkezete, nem lehet akármilyen szórendbe használni a szavakat. A magyar nyelvnek egy másféle szerkezete van. És nem az a nehéz, hogy ezt a tárgyat hogy hívják angolul vagy magyarul, hanem a nehézség az, hogy vajon abban a szerkezetben tudok-e gondolkodni, vagy nem. Az első keresztények bibliája az Ószövetség volt. És az Ószövetségben újra és újra visszaköszön egy jellegzetes keleti szerkesztési mód, ami prózában és versben egyaránt megmutatkozik. Amíg a latin szerkesztési mód az oki-okozati viszonyokban láncszerűen gondolkodik, tehát valami egyszer történt, annak ez lett a következménye, és akkor az történt, utána ez történt, és ennek az lett a következménye, hogy, és így egészen a kezdettől a végig, ezt úgy hívjuk, hogy lineáris szerkezet, egy egyenesre felrajzolható szerkezet. A keleti ember nem így gondolkodik. A keleti ember gondolkodásának a lényege az egy centrális szerkezet, ha még a mértanra tetszenek emlékezni. Nagyon régen volt, tudom, hogy iskolába jártunk. És az én generáció még tanult mértant, most már nem tudom, mert annyi tantervet olvastam már végig, hogy már nem tudom, hogy ki mit tanul, meg ki mit tud. De ha a mértanra tetszenek emlékezni, a tükrözésre, ha tetszenek emlékezni, kétféle tükrözés van, én most a centrális tükrözésre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy ponton keresztül áttükrözhetünk egy tárgyat egy másik képségbe, igaz? Na, ehhez hasonlít a keleti szerkesztési mód. Ez a szerkesztés úgy néz ki, mint egy szép piramis. Ugye ezt kiasztikus szerkesztésnek mondják, ez sokszor elhangzik ez a szó, hogy

0: kiasztikus szerkesztés, csak sose mondják el, hogy mi az, hogy ki. Ki az egy betű volt, ami úgy nézett ki, mint egy X, így néz ki. És ugye az X-nek a közepén, ahol a két vonal metszi egymást, ott van a lényeg, de egyszerűbb ezt egy piramishoz hasonlítani, a piramis csúcsán van a lényeg. Ez a szerkesztés az úgy néz ki, hogy elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahová. Az elindulás és a célba érkezésnek párhuzamba kell lenni egymással. Nem ugyanaz, egy kicsit több, egy kicsit más, de rímelni kell rá. És akkor jön egy második emelet, harmadik, negyedik, ötödik emelet, és végre elérünk a csúcsra, ott van a lényeg, amiért lényegében ezt az utat megtettük, és utána visszafele is elkezdünk jönni ugyanazokon a lépéseken keresztül, amelyek egy kicsit másak, és az egyes emeletek magyarázzák egymást, és így jutunk el a könyv végéig. Ez a szerkesztési mód, amit úgy hívunk, hogy kiasztikus szerkesztési mód, én inkább piramis szerkesztési módnak hívom, a jellemzője a Jelenések könyvének, és hogyha ezt a szerkezetet ismerjük, akkor az egyes tagokat könnyebben megismerhetjük. Úgy szoktuk mondani, Hangyás László szívesen használta ezt a képet, hogy olyan, mint a menóra. A menórára, a hétágú gyertyatartóra bizonyára emlékeznek, ahol zsidóság van, ott van hétágú gyertyatartó, amit nem szabad összetéveszteni a Hanuka gyertyatartóval, mert az nem hétágú, hanem, ki tudja, nyolcágú és kilencágú, az is, ezt is elfogadom, mert van egy mellékága is. Ez egy más gyertyatartó. A templomban hétágú gyertyatartó volt. Azért mondja így Hangyás László, hogy hétágú gyertyatartó, mert hét nagy látomás egységből áll a Jelenések könyve. Ez a hét látomás egység azért is izgalmas, mert a hét egy nagyon fontos szám, nem csak a Jelenések könyvében, az egész kinyilatkoztatásban, de az egész keleti irodalomban, a babilónia irodalomban is a hetes számnak kiemelt szerepe van. Úgy szokták mondani, hogy a tökéletesség a teljesség száma. Ennek egy matematikai oka van, és a matematikát lényegében a sumér akkád kultúrában kezdték igazán művelni. Ennek az az oka, hogy a hét az egy törzszám, egyel és önmagával osztható csak. És ez mindig feltűnést keltett az emberek között, hogy tíz alatti számok között van egy törzszám, ami egyel is önmagával osztható, ez egy nagyon izgalmas dolog. De hát hét napból áll egy hét, hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetediken megnyugodott, ott van a Biblia első lapján, és a hét máshol is előjön újra és újra, mint egy fontos szám. Ez a fogódzó volt ahhoz, hogyha ezt a hetes egységet ismeritek, már pedig méne ismerték volna a gyülekezetek ezt a hetes egységet, akkor már is kaptatok egy bevezetést ennek a könyvnek a szerkezetéhez. A könyvön belül is ugye hét gyülekezet van, azután hét pecsét van, hét trombita szó van, csomó hetes egység van, de kisebb egységekben is, például, amit nem nagyon szoktak tudni. A Szentléleknek, Szent Lelket úgy mondja, akinél van a hét lélek. Azután a másik oldalon ott áll a fenevad, akinek hét szarva van. Azután hét korona van a szarvon. Azután hét himnusz van, költemény van Jelenések könyvében, ez csak az újfordítású Bibliában látszik meg, és található meg, hogy hét himnusz van benne, de például hét boldogmondás van a Jelenések könyvében, és egy csomó más hetes rendszert tudnék sorolni. Ez mind-mind fogódzó volt, hogy tessék figyelni. És ezeknek mind-mind megvan a szerkezeti helye. De térjünk vissza ehhez a hét ágú gyertyatartóhoz. A középső ágban van a lényeg. Ugye nyilvánvalóan, mert a kiasztikus szerkezet csúcsán ott van a lényeg. Elindulunk valahonnan, és megérkezünk valahová, és a Jelenések könyvét úgy lehet könnyen megérteni, és ez a megértés szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a hetes egységek egymást magyarázzák. Minden emeleten, mind a hét emeleten hét részlet van, és ez a hét részlet egymást magyarázó rendszert ad. Úgyhogy a Jelenések könyve szinte egy matematikai képletben leírható egység, és a baj ott szokott lenni, hogyha kiragadunk egy verset, és azt nem nézzük meg, hogy hol van ez a vers, akkor úgy járunk, mintha egy autóból kiszedek egy csavart, és akkor azt mondom, hogy na ez most milyen csavar, hova való. Ha rendszerből kiemelem, akkor csak egy csavar, és nem mond semmit. Ugyanígy van a Jelenések könyvének a prófétai igéje, Tehát, ha én a jelenések könyvével foglalkozom, ez persze más iratnál is így van, el tudnám például Máté evangéliumánál mondani, vagy egyszerűbb könyveknél is. Ha a szerkezetet nem nézem, akkor nagyon nagy veszélye annak van, hogy elkezdek belemagyarázásokkal élni. Valami olyasmit magyarázok bele, ami nincsen benne. És a jelenések könyvének az a tragédiája, hogy mivel ezt a szerkezetet nagyon későn kezdtük megérteni, vagy felfedezni, nagyon sok irodalmi alkotást kellett megnézni, hogy rájöjjünk erre az úgynevezett kiasztikus szerkezet, hogy ez a keleti irodalomban mit jelent. Ezért nagyon sok ember elkezdte lineárisan magyarázni a jelenések könyvét, és akkor mindenféle ilyen-olyan-olyan dolgot belemagyarázott, és nem értette, hogy ez miért van így, miért tér vissza, miért van az, hogy most ugyanarról van szó, nincs ugyanarról szó, ez hogy párhuzamos egymással, és ez mit jelent, ez hol játszódik, milyen eseményre utal, és akkor eltévedtünk az őserdőbe, úgy, mint annak idején a Vietcong, aki üldözni kezdte azt a tábornokot, akit meg kellett menteni. Hát akkor most nézzünk egy kicsit erre a könyvre. Elsősorban, ha kinyitjuk ezt a könyvet, és most a szerkezetét szeretném, hogyha felfedeznénk, azért, hogy támaszt adjak arra, kedvet csináljak arra, hogy a jelenések könyvét is érdemes elolvasni. Rögtön a bevezetője egy nagyon érdekes. Így kezdődik: ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet az Isten adott neki. Nem azt mondja, hogy én János, majd később magáról is beszél, de ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyik Isten adott neki. Ha jelenések könyvét meg akarjuk érteni, akkor valamit rögtön meg kell érteni. Én amikor utoljára voltam diák 79-80-ban az Egyesült Államokban, akkor egy professzornak az előadását hallgattam végig. Tudnélik, én már doktorálás után voltam egy úgynevezett posztdoktorét híren az Egyesült Államokban, és nekem nem volt semmi kötelező dolgom, csak az volt, hogy kutassak, illetve előadásokat tartsak, kellett 4 előadást tartani fél évente. Ez a professzor, akit Kenneth Strandnek hívtak, a jelenések könyve magyarázatának egy új korszakát nyitotta meg. Én azt hiszem, hogy a kis rövid könyve az egy teológia történeti fordulópont. Ennek a könyvnek a következő a címe: Ajtó a mennyben. Miért ez a címe? Van egy motto szövege, illik teológiai könyvekhez, és ez a jelenések könyve 4. fejezet 1. verse. Azt mondja: ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, és így szólt: jöjj fel ide, és megmutatom néked azokat, amiknek meg kell történni. Ennek az igének a kapcsán Kenneth Strand azt mondja el, hogy ha a jelenések könyvét meg akarod érteni, akkor azt kell látni, ezt a földről nem lehet megérteni, hanem János a földi történelemnek a mennyei vetületét mondja el. Ezért van az, hogy ami itt a földön történt, azt nem itt mutatja meg a földön Jánosnak az Úr, hanem azt mondja, hogy gyere fel, felviszlek a mennybe, mert van egy nyitott ajtó a mennybe, ezen a nyitott ajtón keresztül nézz le a földre, és ott értsd meg, hogy amik történnek, azok miért történnek. Tehát a mennyei vetülete az egész emberiség történetének, benne az üdvösség történetnek első helyen, ez a jelenések könyvének a tartalma. Ő volt az, aki rájött arra, hogy hoppá, hogyha így nézzük, akkor a jelenések könyve a párhuzamok egész sorát tartalmaz. Ezt nagyon könnyű felfedezni, mert például a képanyag, amivel rengeteg problémánk van, azért, mert mi ezeket a képeket már nem ismerjük, a régi embereknek pedig közhelyek voltak, például az, hogy a tenger az a népeket jelenti, ugye még Petőfi is azt írta, hogy feltámadott a tenger, a népek tengere, vagy a szarv az mindig hatalmat jelent, vagy lehetne sorolni ezeket a képeket tovább, hogy a korona mit jelent, mit jelent a sárkány, stb. Ezek is párhuzamosak. A sárkányt mondtam, ott van a párhuzamos kép mellett a bárány, ugye? Azt mondom, hogy Babilon mellett ott van Jeruzsálem. Mind a kettő romváros volt, amikor a jelenések könyve íródott. Azután azt mondom, hogy napba öltözött asszony, parázna nő. És így tovább, egyszer unalmamban összegyűjtöttem 42 ilyen párhuzamos képet a jelenések könyvéből. Tehát a képek is párhuzamosak, de keresztelen nem erre jött rá, mert ezt régen tudják. Ezt a középkor óta mondják. Hanem arra jött rá, hogy az egyes szakaszok is párhuzamosak egymással. Van egy bevezetés, és van egy befejezés. Nézzük meg ennek a bevezetésnek az a lényege, ugye a hetedik vers, az első fejezet hetedik vers, ahova kilukad végül, mert ugye nagyon szépen mondja, hogy aminek meg kell történnie, és az angyalaival elküldve kijelentette szolgálnak Jánosnak, ők pedig bizonyságot tett az Isten igéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. És van egy boldog mondás, amivel lezárja ezt a bevezető szakaszt, hogy boldog, aki felolvassa, és boldog, aki hallgatják ezeket a proféta ígéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennük, mert az idő közel. És akkor elmondja János, megjön most a címzés, János a Kis-Ázsiában lévő hét gyülekezetnek, úgy köszönti, hogy szokás, hogy kegyelem néktek és békesség, stb. Minden cenzor azt gondolta, hogy na most ez egy levél, ugyanolyan levél, mint amilyen Pál írt, vagy Jakab írt, vagy amilyen leveleket találunk az Új Szövetségben. És eljön a fő témáig, mert ezután a címzés után mindig illik a levélben megmondani a fő témát. Ez az ókori levelezésnek, a világi levelezésnek is alapos vizsgálatok alapján lehet mondani, a jellemzője volt. El kell mondani a témát. Rengeteg levelet kapok, és öt oldalt végigolvasok, és mindig nem tudom, hogy mit akar. Azt hiszem, kaptak már ilyen levelet. A hivatalos leveleken még megvan, hogy téma micsoda. Az ókorban kötelező volt minden levélnek odaírni az elejére, hogy mit akar. Most ez a téma pedig az, hogy íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akit ászagetszik, és iratja őt a föld minden népe. Most ez a téma, akkor ha rendes, szép piramisról van szó, ugyanide vissza kell jutni a Jelenések könyvének a végén, és hogyha megnézzük a végét, a záradék a Jelenések könyvének, azaz 22. fejezet 6. versétől tart, ugye úgy kezdődik, és mondta nékem, ezek azok az megbízható, ezek az ígék megbízhatóak, igazak, mert az Úr proféták lelkének, Istenek küldt el angyalával, stb. Ugyanazt mondja, mint a bevezetőbe, tessék otthon összehasonlítani. Itt is van egy boldog mondás, ímé eljövök hamar, boldog, aki megtartja könyv profétálásának a beszédét, az volt az első boldog mondás, amit az első fejezetben olvastam, ez a hetedik, ez rímel az elsőre, és azt mondja, én János hallottam ezeket, stb., és eljut a fő téma megismétléséig, a 20. versig, így szól, aki ezekről bizonyságot tett, bizony hamar eljövök, ámen, jöjj Uram Jézus. Ugye az volt a téma, hogy eljövök, most azt mondja, hogy bizony eljön, és hozzáteszi a óhaját, hogy jöjj Uram Jézus, vagy jövel Uram Jézus. Na most, ezután a bevezetés után még valamit el kell árulni. Teljesebb legyen a kép, az első keresztények Bibliája az Ószövetség volt, ezért van rengeteg idézet az Ószövetségből. Ez az Ószövetségnek csak a zsidók által érthető nagyon fontos részét használja a Jelenések könyve, ez pedig az Ószövetségi templomi szolgálat. Ugye az Ószövetségi templom, amit felépítettek, az egy olyan templom volt, ami jelképes templom. Ugye úgy épült a Szent Sátor annak idején, hogy Mózes a hegyen, most már ugye a végén járunk a Szabad Egyetemnek, vissza szabad a tavalyi évre is utalni, Mózes a hegyen, a Sínai hegyen látott egy mennyei templomot, ami a valóságos templom, és ez a templom nem olyan templom volt, mint amit az emberek templomnak mondanak, tartanak ma, hanem ez egy olyan templom, ahol az Isten lakik. Nyilvánvalóan a templom egy szimbolikus épület volt az ókorban. Ugye a legbelsőbb részében, a Szentek Szentjében a főpap is csak egy évben egyszer léphetett be. A szent helyre pedig csak a papok szolgálat közben léphettek be. A nép legfeljebb csak az udvarba jöhetett el. Tehát a templom egy szimbolikus hely volt. És ebben a templomban folyó szolgálat tulajdonképpen a megváltási tervnek a begyakorlására szánt mintatörténet volt. Dramatikus mintatörténet, ezt így lehetne mondani. Újra és újra minden bárányáldozatnál át kellett élni a megváltás lényegét, hogy valaki meghal, értem, helyettem, nekem kellene meghalni, de a bárány hal meg helyettem, nekem kellett elvinni a paphoz, a pap hátra csavarta a bárány fejét, odaadta a kést a kezembe, nekem kellett elnyiszálni a torkát, hogy kifoljon a vért felfogta a pap, a vérrel együtt az én bűnöm rákerült a szent helyre, volt a nagyenged, stb. Nem akarom elmondani az egész sátorszolgálatot. Éppen ezért a Jelenések könyvének mind a hét látomása, egyetlen egy kivételével, és azt is majd elmondom, hogy miért, egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik. A mennybe vagyunk, a mennyei templomba. Miért? nagyon egyszerű, ez a megértésnek egy másik nagyon fontos kulcsa. Ez azt sugallja, hogy a Jelenések könyvében a megváltásról van szó. És a Jelenések könyve az lényegében az evangélium lényegét tartalmazza. A megváltóról esik benne szó. Ez a másik, amit tudni kell. Mindjárt úgy kezdődik a bevezető szakasz után a Jelenések könyve, hogy gyorsabb lépésekbe haladjunk. Egy mennyei istentiszteleti jelenetet látunk, mégpedig azt, ahogyan szokott indulni, régen, amikor még volt Jeruzsálemi templom, ugye Jeruzsálemi templom 70-ben elpusztult Krisztus után, és ezt 95 táján írja, a múlt alkalommal elhangzott János ezt a könyvet, tehát régen nincsen Jeruzsálemi templom, de úgy szokott indulni a nap, ugye Mózes harmadik könyvében ez megtalálható, hogy az ügyeletes pap bement a templomba, és a világításról gondoskodott. Itt is meglátjuk a papot papiruhába, főpapiruhába a gyertyatartók között járni. És a 7 gyertyatartó, megint a 7-es szám, a 7 gyülekezet gyertyatartója. Így kezdődik a könyv. 7 valóságos kis-ázsiai gyülekezettel. És utána természetesen ez az első látomás úgy folytatódik, ezután a bevezető után, hogy a 7 gyülekezetnek írt levelet találjuk. Egymás után ugye el lehet sorolni Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sárdis, Philadelphia és Laodicea, és ezek a levelek nagyon hasonlítanak egymásra. Nemrégen, az 1960-as évektől tudjuk, hogy ezeknek a leveleknek a szerkezete azért egyforma, mert egy jogi formulát, ami éppen ezekben a kis-ázsiai városokban még mindig dívott, és nagyon ősi alapokra, 1000 évvel korábbi alapokra, hetita szerződésekre ment vissza, ahol pontosan ugyanazt a 6 lépést látjuk a hetita szerződésekben, mint ezekben a levelekben. Most nem mondom el ezt az egészet, mert tovább szeretnék menni, de elmondom azt, hogy ez viszont azt sugallja, hogy ez a 7 levél, az tulajdonképpen Istennek a különböző helyzetbe élő népével való 7 szerződése. Itt 7 szerződésről van szó. Mindegyiknek a vége az, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, nem egy gyülekezetnek, hanem többes számban van gyülekezeteknek, tehát mindenkinek. Különböző helyzetben élő emberek vannak, különböző helyzetben élő közösségek vannak, és Isten szerződést akar kötni ezeknek a különböző helyzetben élő emberek életével. Na most, hogyha igaz ez a piramis szerkezet, akkor a végén ennek a 7 gyülekezetnek valahogy vissza kell ismétlődni. És valóban úgy van, hogyha megnézzük, a Jelenések könyve 21. és 22. fejezetének az első részét, 22.1-től, 21.1-től 22.5-ig, akkor most itt egy gyülekezetről van szó, az Új Jeruzsálemről. De hogyha figyelmesen elolvassuk ezt az Új Jeruzsálemről írott levelet, akkor egy nagyon érdekes dolgot vehetünk észre. És ez a nagyon érdekes dolog az, hogy ami hiba volt a 7 gyülekezet életében, amit szemrehányóan említ az Úr a 7 gyülekezet életében, annak az ellenkezője az erénye, a győzelem eredménye, az ebben az egy gyülekezetben megmutatkozik. Így tehát a 7 gyülekezet és az egy gyülekezet az párhuzamos egymással, egymást magyarázza. Azért kell győzni, akármelyik korban, akármelyik helyzetben, akármelyik állapotban van egy ember vagy egy gyülekezet, hogy annak az egy gyülekezetnek, az Új Jeruzsálemnek a polgára legyen. És ez egy nagyon fontos alapvető szempont. Tudnilik. Minden időben mind a 7 gyülekezet volt. Még akkor is, hogyha egy-egy korszakra jellemző egy-egy gyülekezetnek az állapota. Ma is vannak efézusi típusú gyülekezetek, lehet efézusi módon is keresztény embernek lenni, és vannak laodiceai típusú gyülekezetek is, meg vannak tiatirabeli gyülekezetek is, meg vannak pergámumi gyülekezetek is, sárdiszi gyülekezetek is. Mert mit mond a lélek a gyülekezeteknek? De ott csak egyféle gyülekezet lesz. És ehhez minden erényt, amit elért ez a gyülekezet, és minden hibát, amiben elbotlott ez a gyülekezet, ki kell javítani, hogy minden erénnyel és minden legyőzött hibával együtt ennek az Új Jeruzsálemnek a tagjai legyünk. Így függ össze az első emelet, tehát az első fejezet 9. versétől a 3. fejezet 22. verséig és a 21. fejezet első versének a 22. fejezet 5. verséig tartó szakasza. Ez az első pár a menóra gyertyatartó első emelete, hogy így mondja. Ezután megint egy mennyei istentiszteleti jelenet következik, azzal a verssel kezdődik, amit felolvastam, hogy ajtó a mennybe, és Isten tróntermébe kerülünk. Látjuk Isten trónját, a világegyetem centrumát, így lehetne mondani. Az igazi mennyei templomot, a mennyei szentek szentjét, így lehetne mondani. És ott elhangzik egy nagy-nagy kérdés. Ez a nagy kérdés az, hogy ki méltó arra, hogy a történelem igazi értelmét megfejtse. Ez képletesen úgy mondja, hogy kitöri fel azt a 7 pecsétes könyvet, amit lát János. Ez nem ilyen könyv, mint a Bibliánk, hanem 7 tekercs. És a tekercseket úgy pecsételték le, összekötötték, és rátettek pecsétet, a nagyon fontos iratokat 7-szeresen pecsételték le. Ez azért van, hogy egy-egy feltört pecsét után mindig csak akkor lehetett a tanúk jelenlétében föltörték a pecsétet, újra és újra, újabb és újabb fejezeteket lehetett elolvasni, egy egyszerű adásvételi szerződés is 2 részből állt, egy feltört és egy feltöretlen részből. És hogyha vita volt, akkor feltörték a feltöretlen részt, és a feltört résznek és a feltöretlen résznek egyezni kellett, tehát nem lehetett hamisítani. Ez volt az igazoló oldala. Ez egy 7 pecsétes könyv, a történelem 7 pecsétje. És innen a mennyei trónszéktől indul el az a nagy-nagy kérdés, hogy ki méltó erre. És elhangzik a válasz, amit egy himnusz is követ, hogy egyedül a megöletett bárány. És ezt nem kell kérdezni senkitől, ki a megöletett bárány. A rómaiak nem tudták, minden keresztény azóta is tudja. A győztes megöletett bárány, aki az Isten trónján van, ez Jézus Krisztus. És ebből a trónból indul el újabb és újabb felszólítások sora, és ezek a felszólítások mind azt mondják, hogy ennek és ennek és ennek és ennek és ennek és ennek történni kell. Lényegében ez a pecsét sor az azt jelenti, hogy mit jelent a bűn a történelemben. Mit jelent az, hogyha én, mint keresztény ember, visszaélek a hittel? Mit jelent az, hogy én, mint keresztény ember, aki megismertem Krisztust, elkezdem Krisztust használni, és nem pedig Krisztus használ engem? Mit jelent, hogyha én manipulálni kezdem a hitemet? Ezekről a problémákról a 7 gyülekezetből írt levélben is olvasunk. Ezek teljesednek ki, és ezeknek a kiteljesedése mindig azt jelenti, hogy valami ítélet következik, és az ítéletnél meg kell állni. Az ítélet az nem az Isten bosszúja, hanem a bűn következménye. Egy ítélet mindig a jelenések könyvében olyan, hogy feldobok egy követ, és aláállok. És akkor azt mondom, hogy a kő ütött fejem. Hát én dobtam fel a követ, nem? Tehát a bűnnek, ami harmóniarontás, Istennel, emberrel, világgal és önmagammal való harmóniának a megbontása, a következményeit mondja el. Nagyon érdekes, a 6. előtt megáll, és ott van egy betét megint, és egy nagyon érdekes betét, ez a 7. fejezet. Ugye ez a betét azt mondja el, és ez tényleg nagyon-nagyon fontos a jelenések könyvében, hogy ez a 7. fejezet elmondja azt, hogy az elpecsételés története. Pecséteket tör fel az Isten, és azt mondja, hogy mód és lehetőség van, hogy az Isten pecsétje rajtam legyen. Ennek a pecsétnek is van ám egy párja, mint minden képnek a jelenések könyvében, ez meg a fenevad bélyege. Na most a pecsétet akkor értjük meg, hogyha nejes templire gondolunk, hanem az ókori ember a pecsételő hengert a nyakába hordta, ez is elhangzott a múlt alkalommal. És ez a pecsételő henger, ami az ókori ember nyakába volt, arra volt jó, hogy kinek a tulajdona, ha vásároltam valamit, rányomtam a pecsétemet. Az dől el itt, miközben a történelem nagy titkát, a nagy pecséteket feltöri az Isten, egyedül a bárány méltó rá, aközben én is lehetek az ő tulajdona, és mint az ő tulajdona, kivételezett helyzetbe kerülök. Nem ítélet alá, hanem kegyelem alá. A 8. fejezettől elkezdődik egy másik 7-es egység, de még mielőtt ezt elmondanám, nagyon érdekes megnézni, hogy ezzel párhuzamosan a könyv végén is van egy szakasz, és ezt is meg kell nézni, és ez pedig a 19. fejezet első versétől a 20. fejezet 15. verséig terjedő szakasz. Hogyha megtetszenek számolni, itt is 7 egységről van szó, méghozzá az Isten ítéletének a 7 jelenetéről. Ahogyan ítéletről szól a 7 pecsét, hogy Isten ítéletének, utolsó ítéletének, a világ sorsa, végső elrendezésének a 7 jelenete párhuzamos ezzel. Hogyha megnézik, akkor minden egységnek megvan a maga párhuzama. Azoknak a gondolatoknak, amit itt elhangoznak, megvan a párhuzama a könyv végén. És ez azt mondja el, hogy itt a Földön átélünk ítéleteket, mert a bűnnek megvan a következménye, az én bűnöm, az nem lesz semmi, ezért mondja a Biblia, hogy a bűn nem maradhat büntetlenül, az Új Szövetségben is, és mindenütt ez így van, mert a bűnnek önmagába hordozott következménye van, Istennek van egy kegyelme, és ez a kegyelem az, hogy az utolsó ítéletben a büntés következményét semmisíti meg. Ezért mondja azt, hogy az Új Jeruzsálemben nem lesz halál, gyász, fájdalom, a bűnnek semmilyen következménye. Azért, mert az utolsó ítéletben ezt megsemmisíti az Úr. 7 pecsét, az ítélet 7 jelenete. A következő 7-es egység, az 7 trombita szó, 7 sófár szó, ez is elhangzott a múltkor, hogy a sófár milyen erős hangszer volt, stb. A sófár az egy jellegzetes jelzőkürt volt. Nem hangszer volt, jelzőkürt volt. És ebben a 7 trombita szóban megint 7 olyan eseményről, jelzésről, a bűn következményéről, Isten ítéletéről úgy lehetne van szó, ami felhívja az emberek figyelmét arra, hogy azt a lehetőséget, amit a 7. fejezet elmondott, hogy Isten pecsétjét viseljék, ezt ragadják meg. Ezek felkiáltó jelek. Az az érdekes, hogy ezek különböző helyre, különböző természeti helyekre lehulló, hogy így mondjam, vagy jelző, trombitát jelző események, ugyanilyen sorrendben viszont van egy párhuzama ennek a 7 csapás. Ahová az első trombita szó szól, oda szól az első csapás, a második, a harmadik, a negyedik, ötödik, tessék összehasonlítani. Mert a 7 csapás az nem más, mint Krisztus visszajövetele előtt egy összegzése Isten figyelmeztető szavának, annak, ami tulajdonképpen nem azért jött, mert Isten büntet, hanem azért jön, mert az emberi bűn eljutott oda, hogy az abszolút lehetetlenné tegye a közösségeket Istennel, a világgal, természettel, az emberi kapcsolatokat lehetetlenné tegye, és az ember önmagával is meghasonuljon. Ebben a világban élünk. Lényegében a 7 csapásról szóló történet ugyanez, csak a 7 csapás abba különbözik a 7 trombita szótól, hogy a 7 trombita szóban mindig azt olvasjuk, hogy csak az egyharmadát, mindig elegyítve töltetik ki Istennek ez a büntetése, mondom, a bűnnek a természetes következménye, addig a 7 csapásnál mindig az van, hogy elegyítetlenül, teljes egészében. Íme, hát itt van most már 6 ág. 7 gyülekezet, 1 gyülekezet. 7 pecsét, ítélet 7 jelenete. Itt van 7 trombita szó, 7 csapás. Most jutunk el a könyvnek a csúcsáig. És ez a csúcs, hogy mondtam, a 11. fejezetben kezdődik, a 7. trombita szóval. 7. trombita szó után elhangzik egy himnusz, sajnos nincs időnk arra, hogy ezt a 7 himnuszt, ami van a Jelenések könyve, végig magyarázunk, mert benne a megváltási tervnek az egész szakasza, a teremtéstől az újjáteremtésig megvan. És ennek a himnusznak a vége egy összegzés. Ez így szól a 18. vers, hogy haragra lobbantak a népek, de eljött a te haragod, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. Ha most ezt a nagyon szép költeményt, ami az eredetiben egy nagyon szép ritmikus vers megnézzük, akkor nézzük meg. Haragra lobbantak a népek, ez a 13-14. Fejezetnek ezt a tartalma. Eljött a te haragod, 15-től 18. vers tartalma. Azután, és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, ez a 20. fejezet. Profétáknak és a szenteknek, azoknak, akik félik a te nevedet, kicsiknek és nagyoknak, ez a 21-22. fejezet, és a 19. fejezet pedig az, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Miről van itt szó? Ez a vers összefoglalja, hogy mi lesz ezután. Ez vezeti be azt, ami a kupolája az egész Jelenések könyvének. Itt is természetesen egy mennyei istentiszteleti jelenettel kezdődik az egész. Ez mindenütt így van, csak a csapásoknál nem, említettem, hogy egynél nem. Azért, mert itt elegyítetlen minden. Ehhez a mennynek már semmi köze. Éppen azt fejezik ki a csapások, hogy megszakadt a föld és az ég kapcsolata, a teremtő és a teremtmény kapcsolata, és ennek a következményei a csapások. Ennek a természetes, magába járó következményei a csapások. De itt van az Isten tiszteleti jelenet. Úgy kezdődik, és megnyíltam az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, Villámlás, zúgás, mennydörgés, földrengés és nagy jégeső támadt. Ketté szakadt a Kárpit, mind a kettő. Nyilvánvalóvá lett a mennyei templom lényege, a szövetségének ládája, benne a 10 parancsolat. És ezzel elértünk a kupolához, a lényeghez. Rögtön látjuk a napra öltözött asszonyt, és látjuk a sárkányt, aki el akarja nyelni. Ez az utolsó szakasz a nagy küzdelemnek a szakasza. Ez a nagy küzdelem Krisztus és Sátán között folyik nem csak a történelemben, hanem minden egyes ember életében. Bennem is megszületik Jézus Krisztus, az asszony magva, és bennem is el akarja a Sátán nyelni az asszony magvát. Ennek viszont a kozmikus életben az a következménye, hogy levettetik a Sátán a mennyből, és ezért ez a harc a Földön folytatódik. Egyik oldalon van az Isten maradéka, másik oldalon egy hamis hármasság, hamis szent háromság, hogy így mondjam. Van a földből feljövő, tengerből feljövő, földből feljövő fenevad, és van maga a sárkány. Az egyik egy politikai hatalom, másik egy gazdasági hatalom, a harmadik egy lelki hatalom. És elindul a nagy küzdelem, a bennem megszülető Krisztus, az emberi közösségben megszülető Krisztus ellen, és azt akarja a sárkány, hogy ezt elnyelje. És jön a következő kép, 14. fejezet. Megjelenik a bárány megint. És így kezdődik, és láttam, imé a bárány ott áll a Sion hegyén, és vele a 144 ezer. A 144 ezer az pedig a trombitákról szóló közbevetésben szerepel úgy, mint az elpecsételteknek a sokasága. A 7. fejezet is visszaszól ide. Az üdvözültek sokasága. És azt is mondja, hogy ezek milyenek. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élő lény a vének előtt, és senki sem tudja megtanulni ezt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ez természetesen egy szimbolikus szám, ez is a hetesnek egy bizonyos szorzata, most nem mondom el. Ezek nem szennyezték be magukat, mert szűzek, ezek követik a bárányt, ahova megy. Ezek vétettek meg áron az emberek közül, első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Ezzel szemben áll a hamis hármasság. Tengerből, a földből, feljövő fenevad és a sárkány, a lelki hatalom. De hogy lehet akkor ehhez a csoporthoz tartozni? És itt van a verstani közepe a könyvnek. A jelenések csúcsán egy angyal repül. És ezt az angyalt így írja a 6. vers. És láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azokat, akik a földön lakoznak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Ezért az angyalért, ennek az angyal üzenetért szól az egész könyv. Most értünk el a lényeghez. Mi van ennél az angyalnál? Ítélet? Nem. Ennél az örökké való evangélium van. Nagyon érdekes, több százszor előfordul az evangélium szó a Bibliában, az Új Szövetségben, és az evangélium egyáltalán nem irodalmi műfajt jelent akkor még, hanem a megváltás gyakorlati jó hírét az én életemben, mert az evangélium görög szó az a jó hírét adott adományt jelentette elsősorban, de egyetlen egy hely, és ez az evangélium szónak az utolsó előfordulása a Bibliában, ez az egyetlen egy hely, ahol előtte ott van az örökkévaló jelző. És ez egy nagyon fontos, nagyon nagy hangsúlyt ad ennek az evangéliumnak. Mi a történelem végső tanulsága? Nem az, hogy ilyen meg olyan nehézségek vannak a bűnnek ez, és ez a következménye van, amit Isten ítéleteként átélünk. Nem is az, hogy majd lesz egyszer egy város, mert van itt 7 gyülekezet, aki csetlik-botlik. A könyvnek az a fő mondani valója, az ég közepén, mindenki számára látható helyen. Repül az az angyal, akinél van az örökkévaló evangélium. És ez az örökkévaló evangélium egy hármas üzenetben, három angyal üzenetében bontakozódik ki. Az első azt mondja, hogy féljetek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. A második angyal az azt mondja, hogy leomlott, leomlott Babilon. A harmadik angyal pedig figyelmeztet arra, hogyha nincs rajtad a hűségi jel, amiről a 7. fejezet beszélt, akkor te is ítélet alá fogsz esni. És ezt összefoglalja úgy a 12. vers, hogy itt van, nem lesz, van. Három ismertető jele van az Isten népének minden időben. A szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Ez a három. Az első angyali üzenet az tulajdonképpen egy felhívás, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, de egy olyan felhívás, ami visszautal a teremtésre. A második angyali üzenet az egy történelmi képet ad. Megint persze szimbolikusan. Ugye mondtam azt, hogy Jeruzsálemmel szemben ott áll Babilon. Na most Babilon akkor régen nem volt, Babilont nem is tudták, hogy hol vannak, János se tudta, hogy hol volt pontosan Babilon. Romváros volt, már nem volt ilyen, hogy város, hogy Babilon. Jeruzsálem is éli a Kapitólia volt ebben az időben, nem Jeruzsálem. De nyilvánvalóan két szimbolikus városról van szó. Két szimbolikus közösségről van szó. Lelki értelmű szimbolikus közösségről. Ószövetségből érthető Babilon képe, nem? 17. fejezet vissza is tér rá, amelyik magyarázza tulajdonképpen a 17. fejezet magyarázza a csapások kapcsán a trombitákat, hogy így mondjam. A 17. fejezet is elmondja, hogy leomlott Babilon. És ezt is elmondja, hogy fussatok ki belőle én népem. Persze, hát ez egy ószövetségi idézet. Négyszer is megvan az Ószövetségben. De mi volt ez a helyzet, amivel ki kellett futni? Ez a babiloniai fogság képe. A személyes életünkben pedig a Bábel toronynak a képe. Itt az új babiloniai birodalom és Bábel torony képe van a Bibliában, csak az Ószövetségben. Sumér Babilonról nem ír semmit se a Biblia. Bennünk is épülnek a bábeli tornyok, sárból meg szurokkal, hogy mocskoljunk, és mocskolódjunk, és ez leomlik. Az új babiloniai birodalomból pedig nem akarta a nép hazajönni. Tudnélik, az új babiloniai birodalom fogsága, tehát a babiloniai fogság az nem gulágos fogság volt, az egy áttelepítés volt, és 70 év alatt bizony-bizony a zsidóság meggazdagodott, de rettenetesen. Azért, mert ügyes iparosok voltak, ismerték egymást, és jó kereskedők lettek. És Ezrás és Nehémiás szinte úgy imádkozza vissza az egy tizedét körülbelül a zsidóságnak, körülbelül ennyi térhetett vissza. És a proféták jó előre mondták, hogy az anyagi érdekeltséget otthagyva vissza kell menni Jeruzsálembe. Ez ma is így van. Mert ha nem, akkor nem Isten hűség jele lesz rajtam, hanem a fenevad bélyege. És a harmadik angyal üzenet az ezekre sújtó ítéletről beszél. Ez a közepe a Jelenések könyvének. Talán ezen az estén elértem azt, hogy rájönk arra, hogy a Jelenések könyve nem egy félelmes ilyen keresztrejtvény. A Jelenések könyve egy evangélium. Örökkévaló evangélium. Van mód arra, hogy a győztesek között legyünk. És én ezt kívánom mindnyájunknak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

Turmezei Erzsébet, hamar kialvó lángok. Szüzek az éjszakában, kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Oly ismerős nekem az arcotok. Tudom, tudom, ti erre jártatok, és ittátok gémes kutak vizét, és ettétek az alföld gabonáját, megkóstoltátok Tokajborát, s bejártátok a déli báb hazáját. Azért él az az ismerős, rokon vonás megsápat orcátokon. Talán innét is indultatok el, égő méccsel a vőlegény elé. Úgy lobogott a mécs, úgy lobogott szívetekben a vágy, úgy lobogott a lelketek tüze. Bennetek minden csupa lobogás volt. Mélységes éj borította a távolt. Ti nem bántátok. Frissen, ernyedetlen lánggal a mécs fölemelt kezetekben, és lángolt egy ideig. De a vőlegény késett egyre még. Olaj nem volt elég, a lángok kialudtak. A vágy, a mécs, az éltető remény. Hajnal nem pirkadt az ég peremén. A vőlegény bizony már el se jő, és tovább várni nincs hit, nincs erő. Lelankadtak a fölemelt karok, porba hervadt a lélek reménysége. Olyan boldogan, bátran bízva vártam, minek már? Vége. Szüzek az éjszakában, kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Úgy véd titeket bennem valami. Nincs nehezebb, mint bátran, szépen várni, mint mindig égő méccsel állani, ha a kémlő szem hiába figyel. Ha semmi bíztatás és semmi jel, sehol, semmi. Olyankor jobban esnék megpihenni. Akkor könnyebb kaput tárni a keserű közönynek, és nem várni tovább. De jaj, akkor már hiába rival a kürt, zendül a menyegzői dal, vonul a boldog, ünneplő sereg. Kialudt mécsű, kint rekedt szüzeknek szeméből. Már csak a fájó könny pereg. Szüzek az éjszakában. Kialudt mécsű, meglankadt szüzek. Oly ismerős nekem az arcotok. Valami fájó, keserű rokonság, hogy nagyon forrón, égve várjatok, de ne a célig, mint halálig. Most mégis megtagadlak titeket. Utam az utatoktól messze válik. Várni akarok, kitartóan várni, nem elcsüggedni, elernyedni gyáván, a lankadó reménnyel szembeszállni, túlnőni bátran minden kétely árnyán. Nagy, mégis hittel emelni a mécset, és várni, várni. Krisztus el nem késett.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kolumbusz napja. Kolumbusz napja október 12-én van annak emlékére, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte 1492. október 12-én az új világot. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül megemlékezéseket tartanak Közép- és Dél-Amerikában és Kanadában. Spanyolországban és Olaszországban ezen a napon körmeneteket és ünnepi istentiszteleteket, fesztiválokat és tűzijátékot tartanak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újrafelfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórusokat, zenekarokat, társulatokat és egyéb személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvénysorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szovoravatással, illetve bármilyen kulturális programmal, mely a közösségükben meglévő evangéliumi értékekre épülnek. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, melyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját és bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: Fényképek.
1: Vizsgálj meg, Istenem! Ismerd meg a szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat! Nézd meg! Nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. 139. Zsoltár, 23. 24. vers.

Amikor Gréta kibontotta a borítékot, melyben az iskolai fényképei voltak, egyszerűen tátva maradt a szája. A fotón a haja úgy nézett ki, mint egy szénakazal. A bal szeme félig be volt csukva, és az orrát, mintha csak oda biggyeztették volna az arcára. Barátnője Vanessa megpróbálta rejtegetni a saját fényképeit, Gréta azonban minden áron látni akarta azokat, mert azt remélte, hogy talán Vanessának is hasonlóan félre sikerültek a fotói. Ígérd meg, hogy nem fogsz kinevetni, kérlelte őt Vanessa. Szörnyen nézek ki a fotókon. De igazából Vanessa úgy nézett ki a fényképeken, mint egy modell. És ezt ő maga is tudta. Ekkor kerültek elő Gréta képei is. Ó, hát mi történt? Mondta Vanessa. Miért nem fésülködtél meg? Aznap este Gréta csak bámulta magát a tükörben. Tényleg úgy nézek ki, mint a fényképeken?

Hogyan alkothatsz valósághű képet magadról? Ha a valóságban is olyan rondán néznél ki, mint az iskolai fényképeken, akkor lehet, hogy a tanári bizottság már kiadott volna egy rendeletet, melynek értelmében folyton el kellene takarnod az arcodat. De ez nem igaz. Ettől eltekintve biztosan lesznek olyan napjaid, amikor a legcsúnyább lánynak fogod érezni magad. De ha nem bízol egy fényképben, akkor honnan tudhatnád meg, hogy milyen vagy külsőleg, vagy, ami még fontosabb, belsőleg is?

0: képeidről eltüntetik az összes pattanásodat, vagy amikor így vélekednek. Nem a te hibád. Csodálatos barát vagy. Maradj mindig ilyen. A 139. Zsoltár írója tudta, hogy csak egyedül Isten lát olyannak, amilyenek vagyunk kívül és belül is egyaránt. Azért imádkozott, hogy az Úr vizsgálja meg a szavait, a magatartását, a tetteit, és mutasson rá életének rút oldalaira. Isten csak ezután tudja helyreállítani a hiányosságokat. Csak akkor fogadod el Istent és engeded meg neki, hogy helyreállítsa a rossz tulajdonságaidat, ha olyannak látod magad, amilyen vagy. Most már érted? Csak az isteni látásmód mutatja meg a valóságot.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Jacqueline de Groot írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Majdnem meggyőzve. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. fejezetének 28. verse. Egy fesztiválon a standommal szemben egy olyan árus dolgozott, akinek nehéz napja volt. Keveset aludt és el volt keseredve a gyenge forgalom miatt. A nap végén oda mentem hozzá, és odaadtam neki egy papírt Szent Teréz békéről és bizalomról szóló imádságával. Elmondtam neki, hogy ezek a szavak segítenek nekem megnyugodni elalvás előtt. Ránézett a papírra, káromkodott egyet és darabokra tépte: nem vagyok keresztény. Majd dühösen elviharzott. Döbbenten álltam. Nekem sokszor nagy bátorság kell ahhoz, hogy bizonyságot tegyek, és ez a durva elutasítás komolyan elcsüggesztett. Azafelé az járt a fejemben, hogy hiába beszélek évek óta Jézusról, és hívom el a családtagjaimat és barátaimat a templomba, mégsem hiszem, hogy valakit sikerült volna hívővé tennem. Akkor mit csinálok rosszul? Aztán arra gondoltam, hogy az én szerepem lehet, hogy kicsi, vagy egy a sok közül. Mert soha nem tudhatjuk, hogy mikor támad fel a hit valakiben. Lehet, hogy a következő bátorítás már célba ér nála. Elhatároztam, hogy nem keseredem el, hanem továbbra is vetem a hit magjait, és bízom abban, hogy valaki más majd megöntözi azokat. Én talán soha nem látom meg a bizonyságtételem hatását, de Isten biztosan. Urunk, segíts bíznunk, hogy a hit apró magvai beérnek, amikor te megfelelőnek ítéled erre az időt. Amen. Napi gondolat: mindig megéri a hit magvait elvetni. Imádkozzunk, hogy az elvetett magokat őszintén Istenre bízzuk.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Áldott emlékű Cseri Kálmán lelkipásztor archív ige hirdetése egy ismert történet az Ékes kapunál kolduló Sánta csodálatos gyógyítása.

0: gyulásának mai üzenetével ajándékozz meg.
1: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből olvasom. Péter és János fölment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta: nézd, mire ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá: ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Ezek a beteg hordók csak a templomig vitték el ezt a társukat, hogy ott korduljon, ők azonban már is visszafordultak és elmentek. Ők nem a templomba igyekeztek, csak szívességet tettek valakinek. Nem imádkozni akartak, mint Péter és János, keresve Istent és a vele való közösséget, csak segítettek valakinek, aki rászorult. Őket azonban nem érdekli ez az egész dolog. Sokan vannak ám így ma is. Ez a gondolkozásmód és gyakorlat nagyon sokszor ismétlődik. Kedves szülők elküldik vagy elhozzák ide a gyermekeiket, ők azonban nem hallgatják Isten igéjét velük együtt vagy hétről hétre. Férjek leteszik itt az autóból a feleségüket, hadd jöjjön, a múltkor így mondta egy fiatal férfi, hadd menjen az asszony és művelődjék itt a templomban, ők pedig mennek tovább a dolgukra. Ha nagyon kedvesek, még érte is jönnek, de be nem jönnek. Isten tehát először is arra figyelmeztet ma minket, hogy ne csak a kapuig, hanem menj be, be a templomba egészen Jézus Krisztusig, hiszen ő magához hívogatott mindenkit. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. A templom kapuig való elmenetel nem nyugtatja meg az embert. Még ha csak formálisan bemegy a templomba, az sem nyugtatja meg, csak ha Jézusig eljut. Tanuljátok meg tőlem, folytatja a mondatot, hogy én szelíd és szívből alázatos vagyok, és akkor nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ő magához hívogat minket. A második, amit megfigyelhetünk ebből a szempontból a felolvasott történetben, hogy ez a beteg férfi adományt kért Pétertől és Jánostól, és közben teljes egészséget kapott magától az Úr Jézustól. Ő csak alamizsnáért tartotta a kezét. Mire Péterék azt mondták, hogy sajnos nincs nekünk semmink. Aranyam és ezüstöm nincs, ez nem azt jelenti, hogy nincs otthon eldugva arany, az akkori pénzeket készítették többnyire ilyen anyagból. Nincs pénzünk, nem tudunk neked azt adni, amit kérsz, de annál sokkal többet. A názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. És az a beteg, aki alamizsnát kért, átéli az Isten teremtő hatalmát, mert itt nem gyógyítás történik. Nem arról van szó, hogy ennek az embernek megbetegedett a lába, és most Jézus helyreállítja, meggyógyítja. Hanem arról van szó, hogy soha nem működött a lába. Itt valami olyat kell létrehozni, ami soha nem létezett. És erre csak az Isten képes. Teremteni csak a teremtő Isten tud. De Jézus nevében az ő eszközeiként közvetítik ezt az áldást az apostolok. És átéli ez a beteg az Isten teremtő hatalmát. Nagyon fontos gondolat a Bibliában, testvérek, hogy Isten nem foltozgatni akarja a mi életünket. Megint csak Spurgeon írja egy helyen, hogy az Isten nem foltozó varga. Ő vadonatújat kínál nekünk. Nem azt olvassuk, hogy különböző módszerekkel megpróbálja lágyítgatni a mi kőkemény szívünket, hanem azt mondja Isten, hogy elveszem a kőszívet a ti testetekből, és adok a helyére hússzívet, amibe be van írva az én törvényem. Elveszi a régit mindenestől, és egészen újat ajándékoz. Isten minket nem az elkölcsi megjobbulás útjára hívogat. Ez egy nagy tévedésük azoknak, akik nem ismerik őt és a Szentírást. A Szentírásban nincsen szó elkölcsi megjobbulásról. Isten minket magához hívogat. És amikor vele találkozik egy bűnös ember, és őt elismeri urának, és a hit összekapcsolja őt az élő Istennel, akkor egy egészen új elkölcsiség jelenik meg az életében, mint ennek a fának a gyümölcse. Az elkölcs mindig gyümölcs, és ahhoz előbb ültetni kell, meg gondozni azt a fát, meg egy kicsit megerősödnie, hogy teremjen. És Isten ültetni akar a mi életünkbe. Az ige magjait szólja bele, Jézus Krisztus önmagát, az ő tulajdon életét kínálja nekünk, aki megnyitja az ajtót és befogadja őt, bemegy ahhoz, és aztán majd ez az új élet terem újfajta gyümölcsöket. Nagyon nagy kísértésünk nekünk is ez, hogy csak alamizsnát kérünk Istentől, és sokszor nem kapunk, mert ő nem alamizsnát kínál, ő annál sokkal többet. Mit várunk mi őtőle? A legtöbbször azt, hogy adjon valamit, az imádságaink is erről szólnak. De ő nem valamit akar adni, hanem önmagát akarja adni. És ő benne mindaz megvan, amire nekünk szükségünk van. Aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Így olvassuk a Róma 8.32-ben. Vele együtt mindent. Ő önmagát kínálja nekünk. Mi a legtöbbször egy kis segítséget kérünk Istentől, de hozzánk ne nyúljon. Márpedig ő minket akar kezébe venni. Nem apró, aktuális segítségekkel akarja megmutatni a maga végtelen szeretetét és hatalmát, hanem a kezébe véve át akar formálni, hogy ne is legyen szükségünk olyan segítségekre, amikért mi esedezünk. Mert hogyha az ő kezébe kerül valakinek az élete, és ott átalakul és újjáteremti, akkor egészen más távlatok és lehetőségek nyílnak meg előtte. Sokan úgy vélik, hogy tanulással, esetleg mások utánzásával, önfegyelemmel megjobbíthatják magukat. És olyan szánalmas erőlködés lesz ebből. Isten viszont teremteni akar. Aki a Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ez a koldús alamizsnát vár, és egészséget kap. A szegénységének az okát szünteti meg Isten. Legyen két épp lába, aztán majd ő megkeresi magának azt, amire szüksége van. Ma is, holnap után is. Nem kell mindig alamizsnáért könyörögnie. És lelkileg is így van velünk. Sokkal többet kínál és akar adni nekünk, mint ahogy mi azt gondoljuk. Mit várunk mi Istentől? Jó lenne, ha most végig gondolnánk egy pár pillanat alatt, hogy miért jövünk mi a templomba. Ilyen válaszokat hallottam eddig, hogy egy kis vigaszért, hogy egy kicsit megnyugodjam. Legalább addig sem vagyok egyedül. A szüleim is ezt a hagyományt ápolták, tovább akarom vinni. Csak ennyi? Alamizsna kell nekünk? Isten ennél mérhetetlenül többet kínál. Önmagát, új életet, üdvösséget, örök életet. Ne csak alamizsnát kérj Istentől, hanem őt magát keresd, és az ő egyszülött fiát, Jézust fogadd el igazán, úgy, hogy ténylegesen Úr legyen az életedben. Mert vele együtt megkapja az ember azt a békességet is, amiről nem is álmodott, hogy van olyan, megkapja a bűnei bocsánatát, kap megalapozott reménységet, amivel másokat is tud bátorítani. Kap a maga indulatossága helyére Jézusi indulatot, amin ő maga is csodálkozni fog. Olyan emberré válik, akit aztán Jézus használni tud mások javára is. Éppen ez derül ki a harmadik megfigyelésünkből. Péter és János azért mentek a templomba, hogy imádkozzanak. Jézus Krisztus pedig sokkal többet akart velük ez alkalommal elvégeztetni. Kezébe vette őket, és eszközeiként használta hatalmasan. Péterék terve az volt, hogy az imádság órájára elmegyünk, csöndesen elmondjuk, és megyünk vissza a munkánkba. Jézus telve pedig az volt, hogy itt most valami teremtés történik. Itt most ő, mint szabadító jelenik meg, sokaknak a szeme láttára, ehhez azonban eszközökre van szüksége, nos éppen itt jön ez a két imádkozó, ők alkalmas eszközök lesznek. És miközben ők igyekeznek a templomba, az élő Krisztus eléjük áll, és azt mondja, hogy álljatok meg ti is, ott van valaki, akinek él rám már, mint Jézusra van szüksége, és arra indítja az apostolokat, hogy nyissák ki a szájukat, nyújtsák ki a kezüket, és miközben engedelmesen csinálják azt, amit ő végeztet velük, aközben ő maga, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, elvégzi ennek az embernek az újjáteremtését, a megszabadítását. És ez Péter és János előtt is egyértelmű. Úgyhogy amikor őket kezdi csodálni a sokaság, akkor azonnal leintik őket, és azt mondják, hogy álljatok meg, nehogy azt higgyétek, hogy ezt mi, a mi kegyességünkkel vagy erőnkkel cselekedtük, hanem a Jézus nevébe vetett hitélt erősítette meg, a Jézus neve ezt az embert, akit itt láttok, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szeme láttára. Ezt ők tudják a legjobban, Péter és János, hogy itt nem ők akcióztak. Nem ők beszéltek össze, hogy na próbáljuk meg, csináljunk valamit ezzel a beteggel. Őket is Isten szent lelke irányította. Valami olyat kellett tenniük, amire maguktól tán soha nem vállalkoztak volna. Aminek ők maguk is csak nézői voltak. Mert nem ők cselekedtek, hanem a hatalmasan jelenlévő, feltámadott, élő Jézus Krisztus. Csak kellett valaki, aki hisz ő benne, aki átengedi magán az ő erőit, aki Jézusnak az eszközévé válik. Erre pedig a komoly imádkozók alkalmasak. Azok az emberek, akiknek az életében megvan az imádkozás órája, ahol az imádkozás program, állandó, rendszeres feladat, és miközben, mint feladatot elkezdi az ember, közben rájön, hogy ajándék, lehetőség. Nem kötelesség, hanem kimondhatatlan nagy lehetőség. Isten gyermekeinek a joga, kiváltsága, hogy beszélgethetnek az ő atyukkal, és éppen eközben lesznek alkalmasak arra, hogy vegyék Isten adását. Értsék, hogy most mit akar velük. Hogy irányt változtassanak, hogy ne siessenek tovább a templomba. Aztán utána majd többet magukkal mehetnek be a templomba. És többen fogják dicsőíteni az Isten, nem csak ők ketten, de előbb Jézus Krisztus valamit még el akar végezni általuk. Ismerőse ez a komoly imádkozás? Megvan-e az imádkozás órája a mi életünkben? Mert akinek komoly ima élete van, azt tudja megérteni, hogy most Isten pályamódosítást alkalmaz az életemben. Én most nem arra megyek tovább, amerre elindultam, mert ő feladatot készített. Használni akar, na de engem? Ilyen erőtlenül, ilyen kicsi hittel, így, ha kész vagyok engedelmeskedni, tud és akar használni minket az ő szabadító munkájának a végzésében, másoknak áldásul. És aztán tudták dicsőíteni azt a Jézust, aki így cselekedett általuk.
0: Kedves hallgatóink, ez a születésétől sánta ember átélte a teremtés csodáját. Ugrándozva ment be a templomba, dicsőítve az Istent. A mi emberi életünkben nagy kísértés, hogy csak alamizsnát kérünk Istentől, de ő ennél sokkal többet kínál. Önmagát akarja adni, és ezzel vele együtt megkaphatunk mindent. Kedves hallgatóink, Urunk áldását kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Mert vinni kell, meg kell felállni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited otthadni az összes bűnödet? És ezt úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy.
2: Sok szeretettel köszöntjük lélekhangoló műsorunk hallgatóit. Isten ezt mondta, íme újjáteremtek mindent. Ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk, de mennyire ér el minket az új teremtés valósága? Most is esély nyílik arra, hogy Isten megszólítson és megszabadítson minket, és újjá legyen minden az Istenhez és az emberekhez való viszonyulásunkban. Ez történt Lóczi Tibor életében, akit miután hosszú ideig nem vett tudomást Istenről, egy komoly baleset megállított. Tibor mára evangélikus lelkész a Felvidéken. Nyári konferenciánknak ő volt egyik meghívott igehirdetője, szolgálatának szerkesztett változatát hallhatják műsorunkban.
1: Tizennégy évig voltam laikus, nem csak igehirdető, hanem presbiter is, és minden tevő, a lelkészeket kiszolgáló presbiter. És csak négy éve vagyok lelkész, ezzel azt tudom mondani, hogy a presbitereknek, meg a gyülekezeti tagoknak imádkozzatok a lelkészért, mert musza. Tehát ő imádkozik, értetek, de nektek is kell. Én nem hittem abba, hogy az imádságnak van ereje, hát ki hisz ebbe, aki jön a kocsmából. Imádkoznak a laikusok is, a hitetlenek is néha. De hát kihez? Na és igazán egyszer bekerültem a kórházba, és akkor volt egy olyan, hogy jött a főorvos, gyulladást kaptam, igaz, a csontgyulladást, és hát nem nagyon tudtak levenni, és azt mondta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy sajnos le kell vágni a lábat. Hát mondom, Tibi, amikor nem láttak, bőgtem, mint a kutya, meg mindent mondtam, ami csak létezik, hogy. Én akkor ma jártam az úrral, azt hittem, és mondtam, hogy hát ez nem igaz, de nem lehet. És akkor az elkeseredésben egyszer csak megcsörrent a telefon, felvettem, és Budai Rösőről hívott az akkori felügyelő. Hogy vagy? Hát mondom, talán levagják a lábamat. Jön a válasz, nem tudom, aki ismeri Garodi Pétert, az nem csodálkozik rajta. Szóval nyugi, egész Budai Rös imádkozik érte. Hát mondom, ugyan minek. Két tudja, hogy lesz. Hát mondom, csináljátok. Nem nagyon tudtam mit mondani, és másnap bejött a főorvos, és azt mondta, hogy hát még adunk a lábának egy-két napot, és mai napig megvan. Igaz, hogy ma szeleteltek belőle, úgyhogy ma nem vagyok egy magasságban. De ez is érdekes, igazán bemegyek az orvoshoz. Uram, hány centi? Mondom, 191 voltam. Mondom, melyiket akarja? A bal lábamon vagyok 187, a jobban meg 186,5. És akkor így kicsit vidalkodunk. Az imádságnak mindig van értelme, ereje. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te neked gondod van ránk. Felfoghatatlan szeretettel fordulsz felénk nap mint nap. Olyan nagyra értékelsz minket, embereket, hogy a legdrágábbat, a te szent fiadat adtad értünk. Áld meg számunkra, Urunk, a mostani elcsendesedésünket, hogy a te szent jelenlétedben, valóban a te ígédre figyelve, te vehest kezedbe a mi szívünket. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen. Az alapige ennek a napnak, Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből, az 5. fejezetből, a 17. verstől a 21. versig szól hozzánk, ezt fogom most elolvasni. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eddig vannak a Szentírás igéi. Onnan kezdeném ezt a rövid ige hirdetést, hogy egyszer olvastam egy cikket Nik Vujicicről, nem tudom, tetszenek-e őt ismerni, vagy hallottak-e róla biztosan sokan. Egy olyan úriemberről van szó, keresztény hívő testvérről, akinek nincsen keze és nincs lába se. Ilyen valami csonkok vannak ott. Van is nagyon érdekes kisfilm róla, a Pillangó cirkusz az a címe, aki gondolja, majd megnézheti. És ő mondta, a sok mindent akart életében, egy biztos, hogy sokáig nem akart élni így, aztán megtért. Hihetetlen. Megtért egy olyan ember, aki úgy gondolta, hogy az ő élete nem ér semmit. Rettenetes lehetett neki. Ő mondta azt, ami nagyon elgondolkoztatott, el kellett döntenem, hogy haragszom Istenre azért, amin nincs, vagy hálát adok neki azért, amin van. És ezt azért mondom el, mert reményeim szerint újjászületett keresztények vagyunk, vagy leszünk, de azért vannak dolgok, amiket el kell dönteni. Vannak alap dolgok. Ez olyan például, hogy foci labda nélkül nem lehet nagyon focizni. Lehet, hogy érdekes, de lehetetlen. Vagy pingponglabda nélkül pingpongozni. Tehát bizonyos alapvető hittételek nélkül nem lehet keresztjének lenni. Csak el lehet játszani azt. Tudom, mert ezt is csináltam, próbáltam ezt is. Mert addig az ember próbál megfelelni mindenkinek, amíg tényleg meg nem szólítja az Isten. És ott aztán döntésnek kell jönni. Mert Isten beszél. Mert élő. Ezek is alap dolgok. Tehát élő Istenünk van. A Szent Háromság egy igaz Isten, Atya, Fiú, Szentlélek, élő Isten. És ha olvasod a Bibliát, hallgatod az igehirdetést, vagy valakinek a bizonságtételét, vagy egyszerűen csak az életét látod, beszél hozzád az Isten. Hozzám is beszélt. Ezért tértem meg. Bár, nem tudom, ez a helyes kifejezés. Ezért születtem újra. De ezt tudom, hogy helyes kifejezése, mert aztán van egy olyan dolog a Bibliánban, hogy van egy megszentelődés a halálunkig. Hogy járni kell azzal az Istennel, akit elhittem, hogy létezik és él. Mert addig is éltem, és nem felejtem el, mert minden emlékem megvan, de itt valaminek meg kellett változni. Miért? Mert szólt hozzám az élő Isten, személyesen. És én hiszem, hogy az ő szava teremtő. Igaz, erről beszélünk ma, vagy két napja itt, hogy az ő szava az teremtő szó. Teremtésről van szó, és újra a teremtésről. És ez az ő szava által van. Isten szava által. Nem lehet másként újra születni, megtérni, csak az ő szava. Ő szava az, ami teremt. És az ő szava gyógyít. És ez nem azt jelenti, hogy esetleg én majd ugrálni fogok itt az ige hirdetés után, mert lehet, hogy egész életemben így fogok járni, és a Chosenben van egy nagyon jó jelenet, amikor a kis Jakab, aki ilyen viccebóca, és megkérdezi Jézustól, hogy hát mindenkit meggyógyítasz? Ha csak engem nem? Én már veled járok 3 éve, ott adtam mindent. És elkezdjük mondani ezeket, nem, hogy hát én mindent neked adtam, Uram. Jaj, néha úgy szégyellem, amikor nélkül mondok. De ő is elmondja, mert ilyenek vagyunk, hogy miért? Én miért nem? És akkor azt mondja, hogy kis Jakab, te arra nem gondoltál, hogy neked így kell bizonságot tenni rólam? Hogy én a csonkabonkak istene is vagyok? Gondolkozzatok el ezen. És amikor engem megszólított, én tudtam, hogy ő szólt hoznom. Tehát ez ott kezdődött nekem lényegében, nem tudtam még semmit Istenről. De tudtam, hogy ő szólt hoznom, és tudtam azt, hogy van Isten. De ez egy alapvető dolog, ezt higgyétek el, így kezdődik a dolog. Van Isten, van megváltó, És aztán később rájöttem a harmadik kulcsszóra is, hogy Isten szeretet. És ezt a szeretetet, ezt csak ott kell élnetek. Mert ezt elmagyarázni nem tudja nektek senki. Ezt ott kell élni. De ott lehet, miért? Mert ő megszólít téged személyesen. És akkor ezt ott éled. Az ő hatalmas szeretetét, amiről szól ez az ige is. És akkor én még nem értettem ezt a dolgot, hogy van Isten, van megváltó, és mégis rám nehezedik a keze. Miért nehezedik rám a keze? Kérdezzük sokszor. És hogy miért történnek ezek az események velem? Miért pont velem? Miért kell engem 21-szer megoperálni? Hát mi rosszat tettem? Aztán rájöttem, hogy sokat. De nem tudtam, és nem tudtam azt sem még akkor, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, igazán nem lehet elfutni Isten elől. Szegény Jónas is megpróbálta. Nem tudt az ellenkező irányba. Most már annyira élvezem, amikor olvasom, mondom, vigyázz, Jónas, mindjárt. Még lapozok egyet, és jössz te vissza. De nem tudtam, és azt gondoltam, hogy talán valahogy el lehet menni a nehézség elől, talán valami csoda majd történik. És nem tudtam még, hogy nincs hova menekülni Isten elől. Nincsen. Egyszer nem tudsz elbújni. Hát a tenger álljon balról a világon, megtalál téged. És a Biblia szerint le van írva bizony, hogy tud fenyíteni. Sokszor úgy tűnik, hogy csak azt csinálja, mert nem segít. És tud sok-sok nehézséget adni. De ha már megvan az a hit, hogy van Isten, és hogy olyan megváltó, és hogy szeret engem, ez megvan, akkor valahogy ezen át lehet, vagy legalábbis el lehet viselni, vagy át lehet rajta menni. De aztán rájössz arra, hogy, és most már tudom azt is, hogy Isten keze meg tud szabadítani mindentől. Az összes bűnöttől, de komolyan. Arról is, amire most gondolta, attól is meg tud. Minden tud rólad, és meg tud szabadítani. Van ereje az ő vérének.

van erejező szava, van erejező szeretetének, és meg tud szabadítani, és azt látom sok gyülekezetben, hogy ott tipegünk az úrvacsora körül, és eljönnek, és elmondják, hogy bocsáss meg, és aztán viszik magukkal a bűnüket. Nem hagyják ott. Az arandokban van egy ilyen képsor igaz, hogy viszi a batyut. Viszi, mert visszük. Mert vinni kell, meg kell felelni mindenkinek, viszem a batyut. De ott van a kereszt, le kéne tenni. Van-e hited ott hagyni az összes bűnödet? És aztán úgy hozzáállni, hogy az elmúlt. Persze, hogy tudom, hogy mi történt az életemben, de az már nem bűn. Hogy tudsz-e így élni, mert akkor örvendező keresztjén vagy. Nekem sokat mondják, hogy az a pap jön temetni, aki mindig vigyorog. Ha mit csinálja? Még a temetésen is az a legnagyobb üzenet, hogy van feltámadás. Hogy van örök élet. Hát ez örömüzenet, még a temetésen is. Erős a szabadításra, megmentésre, gyógyításra is. És meg tud tartani az Isten nehézségek között. Bármilyen nehézség jön, meg tud tartani. És ezért keres, és ezért beszél hozzád. Azért, hogy megtartson, és tanítani akar, erről szól a Biblia. Tanítani akar, hogy ne járja világ útján. Miért? Mert ha megvan ez a Krisztusi megtérése, de azért még maradok a világba is. Ilyen felemás keresztjén leszel. Ahogy én járok, így bicekni fogsz. De hát az nem jó. Az nem jó, mert egy idő után Isten azt mondja, hogy akkor te nem tértél meg. Hát hogy térhettél meg? Hogy szeretheted az Isten például akkor, hogyha gyűlölöd a testvéredet? Nálunk vannak keresztények, hogy hú, úgy tud nézni, amikor imádkozunk. Hú. Úgy imádkozik, aztán beperli a sógornőjét. Valami miatt. Mert neki ez joga. Neki jogai vannak. Ha persze, hogy vannak jogai, de most Krisztusban akkor milyen életet akarunk élni? Ilyen felemásat? Ilyen bicebócat? Mert sokszor ezt éljük. És ez se baj, csak ha Krisztusban vagyok, és ő van a szívemben, ő rámutat erre. És akkor megint lépni kell, lehet bocsánatot kérni hanszor? Hogy tanítjak? 70-szer, 7-szer. Mindig van bocsánat. Az ő bocsánata az örök. Örök élet is örök. Fel se tudom fogni, el se tudom képzelni. De azt tudom, hogy Jézus megszületett erre a világra, megszaggatta Isten ezt az eget, azért, hogy találkozhasson veled. És ezért lett testé az ige, a teremtő ige testé. Már se fogod megérteni, mert ez egy csoda, ezt hinni kell. Ezt hinni kell. És akkor ott van ez a Pál apostol, igaz, egy nagyon jó példa, szeretném ezt az igét is körülötte, hogy megy a damaszkuszi úton, na kinyírok mindenkit. És akkor nagy fénytalmat, ezt se értjük pontosan ezeket a teofániakat, de valami történik, és leesik a földre, és elveszti a lottosat, megvakul. És akkor ezt mondja neki Krisztus. Szól hozzá személyesen, mert nem mindenki hallja, hallanak valamilyen dörgés, de nem mindenki, ő hallja. És azt mondja neki, amit lehet, hogy ma neked is elmondott, meg fog más igéket mondott neked, de ezt mondja neki. Kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmal tegyelek. Hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapjak bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezt tanítjuk, ez a missziói program. Ezt kell elmondanunk valahogy szeretettel, és én hálát adok, hogy meghallottam a hangját. Néha idétlenkedek, de higgyétek el, hogy a életem legfontosabb eseménye az volt. Hát találkoztam a transzcendenssel, ez a kairosz. Hát Isten szerintem több kairoszt is elkészít. De azért ne nyugodj meg, hogyha hallod a hangját, hogy majd szól még. Ő neki nem biztos, hogy az utolsó kairosza, de lehet, hogy te ma soha többet nem hallod meg a hívószót. Tehát akkor kell lépni, amikor hallod. Amikor hív, akkor kell menni missziózni. Volt egy barátom egész életében, presbiter volt, felügyelő, és beteg volt. Daganatos betegsége volt, de majd 7-8 éve kilódott vele, többször is meggyógyult, visszajött neki, és egyszer nyári tábor csináltunk a gyülekezetébe, és nagyon jó tábor volt. Nem én csináltam, hanem Angliából jöttek fiatalok, ők csináltak. És akkor
jön hozzám Tibikém, én is a misszió tagja leszek. Mondom, jó, kezdjük holnaptól. Azt mondom, nem, először elmegyek nyugdíjba. Mi volt neki 4 év a nyugdíj. Nyugdíjba elment, de ma csak 2 hónapig élt. És 4 évig járhatott volna az úrral, szolgálhatott volna. De ha sok volt a dolga, ha nem ért rá. Mindig volt valami fontos, egy jó beteg is volt persze. De a hívás megkapja mindenki. Nem mondhatja senki, hogy Isten nem hívta. Mert ő meg tud szólítani. És azt mondja János evangélium, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Abba, ami ott az újra teremtett világban lesz.

0: az Evangélikus Missziói Központ konferenciáján készült felvételről Lóczi Tibor felvidéki evangélikus lelkész szolgálatát hallhatják.
1: Isten nem csak talpra állít, nem csak örök életet ad, hanem szolgálatba is küld. Lehet, hogy az a szolgálatot, hogy imádkoznod kell a lelkészért, vagy aki a padban ül, vagy azért, akit azért annyira nem szeretsz abba a gyülekezetbe, mert az ima az gyógyít téged. És lehet, hogy a másikat is. Sosért tudod, hogy mikor fog oda menni az ős ellenség, és kér tőled bocsánatot. Nem tudod, hogy őt mikor szólítja meg az Isten. De ha téged van megszólított, akkor te bocsáss meg. Óriási betegség ez, amikor hiszel Istenbe, imádkozol érte, és nem tudsz megbocsátani. Testvérek évtizedekig nem beszélnek egymással. És a jó gömörön ismerjük őket, meg kicsi a falu. De azért kell mindenkiért imádkozni mellett, hogy a nagy gyülekezetben az az ismeretlen ugyanezzel küzd. Ugyanezzel. De lehet, hogy baj van a gyerekét. De lehet, hogy baj van a kapcsolattal otthon. Sok minden baja lehet egy embernek. De van rehabilitáció. Mindenből. Mindenből van vissza. Ott erről is beszéltünk maradt tegnap. Van visszatérés, mondhatnánk reformációnak is, van. Van helyreállítás a legreménytelenebb helyzetből is. Mert tönkre lehet menni. Nem akarom most a történelmet elmondani, tudjuk, hogy lesz maha 500, sok minden lesz. Mi nálunk volt deportálás is, volt lakosságcsere, igaz-e? Játszottak itt az emberekkel. Micsoda társas játék, nem? Ezt már mondtam tennap is, hogy teljesen mindegy, hogy magyar, szlovák vagy cigány testvér, van nyomorúság az életbe, de ebben nem szabad belenyugodni. Egy keresztényben nem nyugodhat bele, hanem a Biblia tanítása szerint tegyen meg mindent a másik emberért. És a legtöbb, nagyon sokszor az imádság, mert nem tudsz mindig segíteni. Pusztít a halál, sokféle rossz családi körülmény, meg ez a korszellem is hat. Erről is erősen akarok beszélni, és könnyű leépülni. Olyanok hagyják el a gyülekezet, nem is gondoltam volna róla, de Tibikém, hát máshol jobb. Meg aztán jógaznak, meg mit tudom, sok mindent csinálnak. A múltkor egy fiatalasszonynak temettem a testvérét, és mondja, hogy azt mondja, hát a gyerek kint volt az udvaron, és megjelent neki a nagyapja. Mondom, milyen ruhában volt? Nem tudok ilyenkor normálisat kérdezni, mert az maga 8 éve halott. De hihetetlen, és tuti, hogy van reinkarnáció. Tibikém, hidd el, a gyerekben látom a nagyapalmat. De hát ezt el kell viselni lelkészként, és próbálok komolyan beszélni, mert valami baj van. Valami baj van. De ebből is van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az igazi életre. Isten ezt akarja. És ezért adta Jézust. És ha elolvasom ezt az utolsó mondatot, akkor lehet, hogy most még egyszer megérted azt, hogy mit tett érted az Isten. Mert azt, aki nem ismert bűnt, tudjátok, milyen lehetett Jézus, hogy nem ismerte a bűnt. Bűné tette értünk, hogy Isten igazsága legyünk ő benne, hogy nekünk legyen örök életünk. A fiú bűné lett. És valahol olvastam, hogy az atya éppen nem ceruzát faragott, hanem elfordult, mert az atya nem viseli el a bűnt. És akkor a fiam volt az egész világ bűne. És akkor mondja, hogy miért hatta el engemet ott a kereszten. El se tudjuk képzelni, mit szenvedett ő ott. A mi összes bűnünkért. Még azokért is, amik el sincsenek követve. Úgyhogy van Isten, és ahol Jézus van, ott van rehabilitáció, ott van élet. Ott, ha nincs, akkor majd lesz. Tehát mindegy, hogy mennyit szenved egy gyülekezet, és mindegy, hogy ki a lelkész. Ha hiszem azt, hogy Isten van, akkor az a gyülekezet előbb-utóbb meggyógyul. Lehet, hogy segíteni kell kintről. Lehet. De csak azt kell megtenni, amit Jézus akar. Még eszembe jut egy történet. Endrefi Géza lelkész testvérem tartott egy bibliakört valahol, a Deák téren. Én még valahogy oda cseppentem, nem tudom, valamilyen missziós nap volt. Beültem, és... Ültem, Géza mondta a szöveget, és akkor a néni azt mondja, Géza, én már nem tudom, hogy mit tegyek. Én már megtettem mindent, én már ezt csináltam, hívogattam, ide mentem, oda mentem, mindenkivel beszéltem, és sehol senki. És akkor Géza azt mondta, nem tudom, milyen néni volt, legyen most milyen, anyu Éva volt, Évike néni. Jézus már megváltotta a világot. Tehát ezt oda kell neki engedni. De azt, amit mond, azt tegyük meg, mert valaki jött, akin az Úr lelke pihen. Olvastam tegnap ezt az igét, és felnyitotta ott Nazaretbe a könyvtekercset, és ezt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tegyük ezt. Úr Jézus Krisztus, áldunk azért, hogy Te elénk élted az engedelmességet, a Te mennyei atyadhoz való csodálatos viszonyulást. Emberként megaláztad magad, engedelmes voltál, mint halálig, egészen a kereszt vannak halálaig. Látod, Uram, sokszor elesettségünket, de tudjuk, hogy szólni akarsz hozzánk, hogy elevenítsd hitünket, vagy éppen hitet teremts ott, ahol nincs. Köszönjük, hogy Teremtő Isten vagy, Te a semmiből is megteremted a hitet, az engedelmességet, az új életet. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat adtad, és élhetünk benned általad. Amen.

Kedves hallgatóink, műsorunkban az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió nyári konferenciájáról osztottunk meg egy felvételt. Lóci Tibor felvidéki evangélikus lelkészt hallhatták az új teremtés valóságáról. Ez a felvétel és interjúink is meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.luterán.hu rádió menüje alatt. Keressék a Spotify-on műsorunkat Lélekhangoló néven, illetve a YouTube-on az Evangélikus Missziói Központ csatornáján. Minket a következő e-mail címen találhatnak meg: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkész szentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelki pásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering. Míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Segítsük a fiatalokat, hogy vállalják a családi élet kihívásait. Vatikáni püspök találkozó, első nap. Helen Alford, Domunkos szerzetes nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én arra buzdította az egyházvezetőit, hogy keressék azokat az utakat, amelyek segítenek a fiataloknak vállalni a családi élet nagy kihívását. Beszéde az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett vatikáni püspök találkozó első napján hangzott el. A tanácskozást, amelyre a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta össze Leó pápa, 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal címmel rendezték meg. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19 egyszer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt: több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott, az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére, és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. 2020-ban Urfi Péter újságírónál agydaganatot diagnosztizáltak. Sánsz című könyvében őszintén ír a betegségről, a halállal való kapcsolatáról. Sok szál fűzi az evangélikus egyházhoz, azonban ő nem hisz Istenben. De mi nyújtott neki kapaszkodót? Ezekről kérdezte Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem szeptemberi alkalmán. Mai műsorunkban ennek a beszélgetésnek az összefoglalóját hallhatják.
1: Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Én azt kérem vendégünktől, Urfi Pétertől, hogy így in medias res, dolgok közepébe vágva, olvassa fel a Sánsz című könyvének a bevezető szakaszát, ami egy általa írt mese, és majd kitaláljuk, hogy talán valamilyen formában kapcsolódik ehhez a nem egészen megszokott áhítathoz, amit tartottam. Én minden esetre most azt mondom, hogy amen, és átadom a szót Péternek.
2: Ez a mesének egy részlete, de majd talán értelmet nyer a beszélgetés során. Este anyuval nekiálltak egy gigantikus kirakósnak, mert ha elhúzódik ez a karantén, akkor lesz idejük kirakni. Anyu közben főzött, háttalálva a gyerekeknek, majd egyszer csak megpördült, és bájosan, mint aki boldog anyát alakít, szimpadiasan csitította a lányokat. Ó, gyermekeim, nem lehet itt oroszlán, hisz jól tudjátok, csak Afrikában honos. De amikor átölelte őket, vészjóslón felmordult, és már futottak volna előle a viháncoló lányok, de nem eresztette őket. A fejükhöz dugta a fejét, és azt kérdezte kacagva, arcukat fürkészve, amit egykor az apjuk. Na mi van, pupákok? Bonyolult a világ. Lámpaoltás után az emeletes ágy alsó részéről egyszer csak felszólt Aria. Rájöttem. Az oroszlán fél. Liona hosszan gondolkodott. Ő nem félelmet érzett abban az üvöltésben, hanem azt, hogy az oroszlán segíteni akar valamiben nekik. De azért sorra vette a történteket, hát ha a húgának van igaza. Azzal kezdte, hogy az oroszlán nyilvánvalóan üzenni akart, azért üvöltött. De nem jött be a városba, ami bizony utalhat arra, hogy tényleg fél. Ebben az esetben nincs más megoldás, találkozniuk kell vele. Ha sikerül az ügy végére járni, akkor vége lesz a szobafogságnak. Nincs vesztegetni való időnk, suttogta, miközben keltegette a mélyen alvó húgát. Felöltöztek és kisettenkedtek a házban. A város kapujához tartottak, ahol Farid, a kávézós, óriási szelet húsokat tett egy ketrecbe, hogy oda csalogassa a vadállatot. A két lány fonott kosárba dobálta a véres szafatokat, és kilépett a városfal kapuján. Zseblámpával pásztázták az egyre sötétebb erdőt. Tudták, hogy nem érheti őket baj, de azért fogták egymás kezét. Amikor elértek a kőasztalhoz, rárakták a húst, és vártak. Nem hallották a lépteit, csak leheletének melegét érezte meg Aria, amikor megállt mögöttük. A lány ránézett a dús sörénnyel keretezett fejre, és belevetette magát a puhaságba. Hát te élsz, kiáltotta Liona. Senki nem hal meg igazán, mormolta kedélyesen az oroszlán, és rámosolygott a lányokra. Liona két lépéssel hátrébb állt, és egyelőre nem ment

0: tettek. Liona sokat ismer, de az meglepte, hogy mennyi virágzik itt december elején a kőasztal körül. Amikor végeztek, leültek a földre. Az oroszlán evett, és közben le nem vette róluk a szemét. Arya odabújt hozzá, Liona viszont még mindig tartotta a távolságot. Nem rossz neked egyedül az erdőben? Kérdezte a kisebbik lány. Amikor ugyanaz a szél borzolja a hajunkat, együtt vagyunk, válaszolt talányosan az oroszlán. Ekkor már Liona is átölelte a nyakát, és sírva kérdezte meg tőle, ha most elmész, akkor ki lesz a mi titkos oroszlánunk? Az állatok királya gyengéden egymásba tette a két lány kezét, aztán intett nekik, hogy pattanjanak a hátára, és rohanni kezdett velük, olyan sebesen, mintha autóval száguldanának a szerpentinen. A lányok erősen kapaszkodtak, és közben csodálták az éjszakai tájat, amire a hold és a csillagok fénye ragyogott. Az oroszlán egyre gyorsabban futott, a lányok szinte elszédültek az iromban, becsukták a szemüket, és talán el is aludtak. Reggel minden esetre mindketten a saját ágyukban ébredtek, mintha mi sem történt volna.
1: Meg fogom mindjárt kérdezni, vagy meg foglak kérni, kedves Péter, és Isten hozott ebben a körben, a Budavári Szabad Egyetemen, hogy kinek és kiről írtad ezt a mesét, és milyen körülmények között. Aki nem ismerti, vagy nem ismerte eddig a Sansz című könyvet, felhívom a figyelmet, hogy itt meg is vásárolható egyébként, dedikáció is kérhető a szerzőtől. És ennek a könyvnek egy rendhagyó előszava, tulajdonképpen stílusidegen a későbbi naplószerű műfajhoz, ami alapvetően karanténnaplóként íródott, vagy kezdődött, és utána pedig egy betegségnapló, amiről majd mindjárt beszélgetünk. De a karanténról még egy szót kell szólni. Nem véletlenül utaltam az áhítatban olyan sokszor a 40 nap szóra, vagy kifejezésre, ami a Bibliában szerepel, mert a karantén olasz eredetű kifejezés a quaranta giorni kifejezésből ered, ami 40 napot jelent. 40 napig kellett azoknak a hajóknak biztonságban, vagy legalábbis védettségben lenniük, amelyek megérkeztek egy kikötőbe nagyobb járványok idején, és hogy biztosak legyenek a parton levő emberek, hogy biztonságban legyenek, ezért 40 napig ott vesztegelni kellett a hajónak. Ez a 40 napos időszak. A mi karanténunk, ami most már nem is tudom hány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, vagy 5-6 évvel.
0: 2020-ban
1: kezdődött, igen. Tehát felejti az ember, most már ez bizony 6 éve. A mi karanténunk 40 napig tartott, hanem sokkal tovább, és senki nem tudta, hogy meddig fog tartani. Egy karanténnaplót kezdtél írni, majd ennek a részleteiről, meg a betegségnaplóról is szólunk, de most, amíg friss az olvasmány élmény, ahogy hallottuk, kérdezlek akkor, hogy kinek írtad, milyen körülmények között, és milyen szándékkal írtad ezt a mesét?
0: Hát ez a mese azért került bele ebbe a könyvbe, mert a szerkesztőm azt mondta, hogy és akkor most folyamatosan fogok ilyen eszterházis párhuzamokat vonogatni, hogy aki a Pécai Dóra, aki az Eszterházinak is volt a szerkesztője, és Eszterház egy nagyon fontos szereplője ennek a könyvnek, és azt mondta, hogy a könyv elejére rakjak valami olyat, ami hát legalábbis meglepő, de ha lehet, akkor egy ilyen megdöbbentő, vagy ilyen nehezen értelmezhető valami. Ez szerintem sikerült is, hogy ilyen nehezen értelmezhető legyen.
1: Én is meglepődtem, hogy most hogy kerül egy jól beharangozott, egyebek mellett a 444 fórum, aminek te munkatársa vagy, is elég jól promotálta ezt a kiadványt. Hogy kerül a csizma az asztalra, vagy ez a mese ennek a könyvnek az elejére? Meglepődtem én is.
0: Igen, és a másik szál, ami ide behúzható, az, hogy viszont nekem a kislányom, ez már régóta mondogatta, már hosszú évekkel ezelőtt, hogy írjak neki egy mesét. És akkor mondtam, hogy hát jó, de ez kicsit az olyan, mint a háziállat, hogy ha nagyon sokáig, éveken keresztül kéred, akkor lehet, hogy megkapod, mert hogy azért mesét írni az viszonylag maceres dolog. És de hát kitartóan kérte, és akkor megkérdeztem, hogy jó, de mi legyen a mese.

0: képen, miről szóljon, és akkor azt mondta, hogy hát nekem mindegy, apa, csak oroszlán legyen benne. És akkor ezt így eltettem, ezt a nem tudom, utasítást, megrendelést, és amikor aztán láttam, hogy jó, akkor ezt kéne valami a könyv elejére, akkor eszembe jutott ez a mese, és akkor eszembe jutott az, hogy jó, akkor legyen ez egy olyan mese, ami ilyen mesés formában összefoglalja az egész könyvet. Tehát, hogy az benne van, tehát mondjuk a legfontosabb történetszálak ebbe a könyvbe, az a vírus, a karantén, a betegség, az apa halálán való gondolkodás, van egy olasz szál is, van egy eszterházi szál is, szóval, és ez a mese, ez egy olasz városkában játszódik, Narniban játszódik egyébként. Narnia, onnan kapta a nevét, a C.S. Lewis regény, és ugye a kőasztal, ami itt ebben a szövegben is szerepel, az a C.S. Lewisnál ugye ott hal meg, és aztán támad fel az oroszlán, aki kicsit ilyen Jézus-szerű alak.
1: Nyilván sokan ismerik a Narniát, és valóban ez a másokért önmagát feláldozó oroszlán, ez egy nagyon mély Krisztus szimbólum, de sok minden más is belevetíthető ebbe.
0: Igen, szóval hogy azt nyilván nem akartam magamat ilyen krisztusi szerepbe helyezni, de hogy minden esetre az, hogy én egy ilyen halálos betegséggel élek, és vannak lányaim, és akkor valamit, tehát ez a könyv is, meg ez a mese is azért van, hogy valahogyan ilyen elmesélhetővé tegyem számukra is ezt a helyzetet, nem feltétlenül most, mert még kicsik, de hogy később tudjanak ezekhez a mesékhez nyúlni, és ugye ez a szimbólum, ez a, hogy ott van ez az oroszlán, aki mondjuk akkor az egyszerűség kedvéért, hogy ez én vagyok, és ez az oroszlán, ez meghal, de közben azért mégsem hal meg. Nagyjából erről akartam írni mesélni.
1: Ugye van egy ilyen mondat is benne, hogy a szél, ha fújja a sörényét, akkor itt vagyok, és a könyv végén vissza is tér ez a motivum.
0: Igen, nagyon sokat szöszöltem, nagyon sok ilyen visszatérő motivum van, meg ilyesmi. Tehát, hogy miközben ez egy ilyen tényirodalom akar lenni, nagyon sok ilyen úgynevezett irodalmi eszköz van benne.
1: Irodalmi eszköz, és Eszterházy Péterre hivatkoztál, és hadd köszöntsük Eszterházy Gittát, aki itt van közöttünk, nem először, hiszen majdnem visszatérő vendég, örülünk, hogy itt tudsz lenni. Többször utalsz valóban, sőt, hosszú-hosszú oldalakat szentelsz Eszterházy Péternek. Péceli Dóra, akit említettél, mint szerkesztő, és aki Péter szerkesztője is volt, nem véletlenül kezdi így a fülszöveget egy Eszterházy utalással. Kutya nehéz úgy szerkeszteni, írja, hogy az ember nem tudja abba hagyni a sírást. Hol a részvédtől, hol a dűtől, hol a tehetetlenségtől, máskor meg az örömtől, hogy az íróval együtt mi olvasók is kapunk egy sanszot. A sansz, francia eredeti szó, ugye esélyt is jelent, veszélyhelyzetet is jelent, megállást is jelent, te nyilván főleg az esély értelmében használod, hiszen elég hamar kiderül, de majd ezt kérem, hogy oszd meg velünk, hogy te egy nagyon alapos Covid naplóra, karantén naplóra készültél, úgy, mint egy újságíróhoz az méltó, utána jársz a dolgoknak, rengeteg külföldi anyagot is megismersz, és a hazai belpolitikai fejleményeket is figyeled, a Covid-dal kapcsolatos nagyon sokszor setes utal, sokszor hazugságokba torkolló, máskor emberi drámákat is megjelenítő intézkedéseket. Tehát ebben a Covid-ban te teszed a dolgod, ami egy újságíróhoz illik, és szerintem sokakhoz hasonlóan naplót kezdesz írni. Nem akarok itt fölzárkózni mögé, de én is elkezdtem naplót írni, és én főleg az egyházi vonatkozásokra utaltam, hogy hogyan lehet prédikálni a Covid idején, bezárt templomban, hívek nélkül, bele egy kamerába, és hogyan lehet bízni abban mondjuk egy húsvét hajnalban, hogy Jézus most is megteheti a csodát, mint ami a húsvéti történetben van, hogy bezárt rajtón keresztül is, a Covid idején, ha úgy tetszik, a karantén idején, Jézus megjelenik a tanítványok előtt és megáll középen. Tehát én főleg ezt az egyházi vonulatot néztem, de a belpolitikai, külpolitikai, orvosi szempontokat figyeled, járványügyi adatokat dolgozol föl, és azt hiszem, hogy meglehetősen szorgalmasan gyűjtötted az anyagot és írtad ezt.
0: Hát azért kicsit, más volt, hogy azért a nagy részét azt már később írtam, inkább azt, talán az a pontosabb, hogy ezt jegyzetelgettem elég sokat, nagyon sokat jegyzetelgettem, és aztán amikor végül itt kiderült, hogy ebben tényleg legyen egy könyv, akkor már azt már egyből úgy képzeltem el, hogy akkor ez egyben a betegségemmel összefüggésben bontakozzon ki.
1: Mielőtt a betegségről, meg akár a Covid napló részleteiről beszélnénk, akkor ezt az Eszterházi szállat azért, ha nem is mondom, hogy vigyük végig, de próbáljuk egy kicsit kibontani. Ugye ez a kutya nehéz kezdetű mondat, ez a Harmonia Szölesztisznek a kezdő mondat, a kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Ugye ez egy sokat idézett mondat. Vagy a nem találunk szavakat, ami pedig utalás lesz a te megbetegedésedre, a szakszóval neurológiai tünetre, az afáziás rohamra. Eszterházi Péter nem ebben az összefüggésben használja, és a szavakat vezet világtalan és egyéb mondatok a termelési regényben, ha jól tudom. Te egy egészen más helyzetben éled át ezt a drámát, hogy valóban nem találsz szavakat. De a termelési regényre utal az is, hogy a sanszban nagyon sok jegyzet van, mint ahogy a termelési regény kétharmada tulajdonképpen jegyzet anyag, és az ember lapozgat ide-oda. Te is a könyved végén írod, hogy ezek nem jegyzetek, hanem még fontos információkat közölsz ott. Vagy a baktérium és birodalom fejezet első két mondata is egy idézet, Eszterházi motto a Harmonia Szélesztiszből, rálátó forrásai szerint, ahogy írod az újságíróhoz méltóan, Goethétől van ez a mondat, vagy a június 16-ára való utalás, vagy a hasnyálmirigy napló kézenfekvő sajnos, hogy előjöjjön, és ott idézed Eszterházi Pétert, jobb volna, érdekesebb egy agytumor írja, mert neki úgymond nem agytumor, hanem hasnyálmirigy rák adatott. Mit jelent a te számodra most már a betegségtől elvonatkoztatva egyáltalán Eszterházi, hiszen utalsz arra, hogy gyerekkorodban is találkoztál vele, édesanyád egyszer összehozott vele egy talán író-olvasó találkozó keretében, és hát lelkes olvasója voltál, vagy?
0: Igen, hát egyébként ebben a mesében, amit most felolvastam, abban is volt egy Eszterházi idézet egyébként.
1: Na, azt nem vettem észre, segíts!
0: Hát, ugye nincsen jelölve, ugye elloptam a lopós természetű mestertől ez az oroszlánt játszó anya, az egy Eszterházi idézet. Nem tudom, gondolkoztam, hogy mi az én Eszterházi történetemből, mi az, ami tanulságos lehet másoknak, és talán azt tudom mondani, hogy így én nagyon rácsodálkoztam arról, hogy mennyi mindent tud adni egy szem író, és hogy nagyon időszakonként is változott, meg így ilyen témák, élethelyzetenként is változott, hogy nekem mi a fontos az Eszterháziban. És tehát először, amikor találkoztam vele, akkor egyszerű olvasó voltam, kamasz, akinek nagyon-nagyon tetszett, hogy az egy nőben ilyen szexes dolgok vannak, meg hogy a javított kiadásban ilyen ügynökös dolgok vannak, szóval hogy ezek nekem nagyon-nagyon tetszettek, és a...
1: Még a kis magyar pornográfiát is azt hitte, hogy esetleg az a címével ellentétben valami más tartalmú.
0: Igen.
1: Kamaszként.
0: Ott így volt egy ilyen Eszterházi olvasási élményem, és közben az is megtörtént, hogy nekünk ez egy ilyen családi dolog lett ez az Eszterházi, hogy amúgy az anyám az irodalomtanár volt, én pedig ilyen irodalomba szerelmes ember, de az öcsém és az apám, ők nem ilyen bölcsész alkatok voltak. Apám konkrétan ilyen műtrágyázással foglalkozott, mert hogy azt kutatta. Szóval nem, de írt egy nagyon szép könyvet, a Láthatatlan tápanyag vagyonnal, ez a címe, a Láthatatlan tápanyag vagyonnal, ami szerintem a költészethez közeli. Tehát ez valamilyen fajta közös nevező lett a családunkban az Eszterházi, és ez tök jó volt, hogy így, nem tudom, értettük mindannyian ezeket a Eszterházis mondatokat, és volt egy ilyen kicsit gügye, családi, nem tudom, minek mondjam, nem legenda, inkább vicc, hogy ugye az őseink azok Csákvár környékén éltek az Eszterházi birtokokon, és akkor azt gondoltuk, hogy vagy azzal a gondolattal játszottuk el, hogy akkor mi azért vagyunk úrfiak, mert hogy az úrnak, tehát az Eszterházi grófnak a ilyen balkézről való gyereke lett volna az ősünk.
1: És erre állítólag ő ezt mondta, vagy nem is állítólag, hanem a feljegyzése szerint, hogy ha nincsenek örökösítési igényeik, akkor áldásom rá.
0: Igen. És szóval, hogy volt ez a családi dolog is, utána egyébként az Eszterházi szövegektől én magam eltávolodtam, tehát hogy ott, amikor már egyetemista voltam, akkor úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit itt önismétlő, már az Eszterházi, már vannak nála már ilyen korszerűbb.
1: Posztmodern már ciki.
0: Így van, igen, másfél, posztmodern az már poszt. És aztán utána meg viszont az nagyon továbbra is imponált, meg nagyon ilyen inspiratív volt, hogy az Eszterházi, mint közéleti szereplő milyen volt, és az nagyon, hogy mondjam, nem egyedi, de hát azért nem sok ilyen van. És
1: összegyűjtve ugye azóta megjelentek a publicisztikái, amik azért nagyon-nagyon határozott az Ésben és máshol megjelent írások, határozott állásfoglalások.
0: Igen, tehát hogy az is tetszett, hogy van egy író, aki nem, hogy mondjam, nem az van, hogy évente egyszer ad egy interjút, és abban egy kicsit politizál, vagy még az sem, hanem hogy tényleg elemzi a helyzetet. És az is nagyon tetszett, hogy ugye ebbe a nagyon kétosztatú politikai térbe van egy olyan ember, aki hát ilyen azzal támadnak, hogy liberális, de hát közben, mint ahogy ő is írja, a sejtjei is katolikusok. Tehát hogy ez szerintem hogy egy személyben ő így tök jól meg tudhatná haladni ezt a jobbal keresztény, nem keresztény problémakört.
1: Az Isten, haza, család, hármas egység őrála egészen más értelmet kapott, mint amivé a propaganda azt silányította.
0: Igen, és aztán utána meg egyébként, amikor már a könyvemet írtam, akkor a könyvírás közben láttam működésben azt, ami hát kicsit ilyen lilán hangzik, de hogy a gyakorlatban tényleg működik, hogy ugye folyamatosan arról beszél, hogy a nyelven kívül nincsen semmi, és a szöveg az írja önmagát, és ezt én is megtapasztaltam, hogy egyszerűen tényleg a szöveg az önálló életet él, és erre tudok is egy Eszterházis példát mondani, hogy amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor voltak olyan jelenetek, amikor így rájöttem, hogy hát ez most egy könyv, tehát ennek hosszabb a szavatossági ideje, lehet, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva is olvasni fogják, és nem fogják érteni a kedves olvasók, amikor mondjuk én azt írom, hogy apám a konyhában cigizett, és akkor azt fogják gondolni, hogy mivel mi nagyon súlyosan lecsúszott család lehetünk, hogy a gyerekekkel közös lakásban cigiznek az emberek, miközben ez mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt ennyire extrém dolog, és akkor így beleírtam zárójelbe, hogy kedves olvasók, akik ezt 10 év múlva olvassák, hát ezt majd gondolják meg, hogy ez régen nem így volt, régen így volt, most már nem így van, ilyesmi, ilyen kiszólásokat, ami kicsit Eszterházi is dolog. És akkor utána a kezembe került egy Utas és Holdvilág kötet, amit az anyukám dedikált nekem a 18. születésnapra, és abban az volt írva, hogy ezt a könyvet olvasd el most, és aztán olvasd el 10 év múlva, és megint 10 év múlva, és rájössz, hogy több könyvet kaptál egyszerre.
1: És te ezt a mondatot a könyv végén, amikor gondolom a gyerekeidre utalsz, hogy majd ezt el fogják olvasni, 5 év múlva, 10 év múlva, meg még 10 év múlva, ezt valahogy magadévá.
0: Igen, igen, most ledőtted a poént.
1: Bocs. Csak készültem belőled.
0: Nem baj. És utána pedig, tehát ezt láttam, hogy hoho, 10 év, de tök más jelentés, és aztán amikor már gyakorlatilag kész volt a könyv, akkor eszembe jutott, hogy jó, hát ahogyan gyakorlatilag minden témánál, ami szóba kerül a könyvben, akkor megnézem, hogy mit írt róla Eszterházy, tehát hogy az Utas és Holdvilágról írta valamit Eszterházy, hát mit tesz Isten, írt, és a német kiadásnak írt egy utószót, és akkor abba beleírta azt, hogy hát van egy nő, akiről számos utószót tudna írni, és aki nem lehetetlen, hogy itt ül a teremben, aki úgy olvasta az Utas és Holdvilágot, hogy újra és újra elővette, és mindig mást kapott tőle, és akkor így beugrott, hogy oké, akkor ezt a dedikációt jó eséllyel az Eszterházy, vagy az Eszterházytól lopta anyám, ugye a nagy lopóstól lopta anyukám a dedikációt, és akkor ez így szépen körbeért ez a dolog. Nyilván, amikor először leírtam ezt a 10 év múlva cigizős gondolatot, nem jutott eszembe, hogy ez majd ide fog fajulni. Ezt a szöveg hozta magával.
1: Ha már édesanyádat említed, mondtad, hogy irodalmár volt, és sokat kaptál tőle ilyen téren is. Eszterházy kapcsán ezt írott, hogy Eszterházyt mindketten, édesanyád, édesapád, különösen szerették a 80-as évek óta, és az érdeklődés akkor is megmaradt, amikor már nem a kommunista ellenesség volt a szerző szexepilje. Mi ezt a vonzalmat öcsémmel megörököltük. Tehát én is emlékszem rá, hogy sokáig ugye olyan pikáns dolog volt Eszterházyt olvasni a 80-as években, mert jól odaszólt és trendi volt, de aztán később éreztük, hogy a nyelvi bravúriai is, meg a gondolatmenete az mennyire méltó arra, hogy tartalmilag odafigyeljünk rá. A nemrég meghalt Nádas Péter írja Eszterházyról, könnyed, egy boldog legyecske, humorágyú, örömóda, hedonista, akinek a tiszta öröm diktál, angyali volt az alkata, vannak ilyen szerzők, nem sokan, Bach, Isten úgy teremtette őket, hogy a teremtés így adta, így akarta, idézgetek szabadon Nádas Pétertől írott-e. Tehát itt összeír Eszterházy, Nádas Péter és Urfi Péter. Meg azt is írod egy helyen, hogy a Magyar Narancs munkatársaként készítettél egy távinterjú volt, vagy az egy...
0: Igen, ez e-mail interjú volt, igen, ami ugye egy ilyen körkérdés volt, ilyen bugyuta kérdések voltak benne, hogy mit tennél, hogyha nő lehetnél egy napra, és akkor az Eszterházy tök aranyos volt, hogy ezekre a bugyuta kérdésekre válaszolod. És hát nyilván a szex jutott eszében természetesen.
1: És azt is írod, hogy írt az egyik cikkedről, és ezért büszke vagy arra, hogy már az Eszterházy összesben szerepelni fogsz, mert ugye mindig utalt arra, hogy kikkel találkozott legalábbis ilyen irodalmi szinten.
0: Hát persze, igen, tehát ugye így lehet az halhatatlanságot nagyon könnyen megszerezni, hogyha valahogy Eszterházy beleír egy könyvébe, akkor kész, el van intézve.
1: És visszatérve akkor a Covid-ra, tehát akkor feltűnően sokat olvasgattál Eszterházy műveket. Ennek volt valami konkrét célja, vagy éppen ő volt a kezed ügyében? Rá is értél nyilván.
0: Hát egyébként valamennyire, de nem, hát az végül ez hogy mondjam, robbantotta be ezt a könyvet, hogy így nem tudtam mire felfűzni ezeket a karanténról szóló írásokat, és akkor volt egy Eszterházy írás, ami arról szólt, hogy egy válsághelyzetben ő folyamatosan egy olasz étteremről képzelődött, hogy majd ő oda elmegy a feleségével, hogyha véget ér ez a válságos helyzet, és akkor az milyen jó lesz, és akkor nekem ez volt a, nem tudom, a játékom, hogy akkor most én is egy ilyen Eszterházikat fogok olvasgatni, és valahogy ezt vetítem rá a koronavírusra, és hogyha vége lesz, akkor majd elmegyünk a feleségemmel, és jót eszünk.
1: Hát a megvalósult előbb-utóbb, ez vár nem pont oda mentetek, azt hiszem, vagy nem elsősorban oda is, de hosszabb időre máshol, ahol ez a Narnia, vagy hogy hívták a Narniának a megfelelőjét, ahol ti voltatok.
0: Na, ugye ez talán még a figyelmes olvasók sem vették ezt észre, de most megsúgom a titkot, tehát hogy a Narni nevű hely, és a kötet végén meghatározóvá váló Orta nevű hely, azok egymás szomszéd városai. Uh-huh. Tehát, hogy azért is van ez a két város kiemelve, az Lazio és Umbria határában.
1: Igen, mert egy darabig aztán ott éltétek a Covid után.
0: Ott vettünk egy nyaralót.
1: Igen. De előtte még azért komoly megpróbáltatások értek, és akkor most érjünk arra, hogy a Covid napló szorgos írása közben egyszer csak nem találtál szavakat a szó szoros értelmében. Kessz helyen voltál, ahol ugye születtél, ahol kereszteltek is, annyit elárulhatunk, majd még később a nagypapáról is beszélünk, hogy evangélikus lelkész volt a nagypapád, és a családból többen kötődtek nem csak az evangélikus egyházhoz, hanem konkrétan a budavári evangélikus templomhoz és gyülekezethez is, erről majd még szólni fogunk. De hogy volt ez, hogy nem találtál szavakat ott kezd helyen akkor?
0: Hát ez később derült csak ki, hogy mi történt. Úgy mondanám, hogyha az embernek muszáj, hogy epilepsziás rohama legyen, akkor abból a legjobbat kaptam ki. Tehát egy ilyen enyhe, 10 perces beszédzavar volt, amikor nem tudtam beszélni. Lehet, hogy kicsit hosszabb. És akkor én hajlamos lettem volna ezen átsiklani, de a feleségem mondta, hogy azért ez nem teljesen normális. És akkor elmentünk mindenféle kivizsgálásokra, és akkor egy hosszas folyamat végén kiderült, hogy van egy agydaganatom, és azt megműtötték. Akkor kiderült, hogy ez rossz indulatú daganat, utána letoltam, amit le kell tolni, kemoterápiát és sugárterápiát, és azóta tök jól vagyok, de ez a daganat, ez bármikor visszanőhet. Ugye, ilyen statisztikai értelemben már nem kellene élnem, mondjuk.
1: Oknyomozó vagy a tényeket nagyon precízen feldolgozó újságíróhoz méltóan megosztod velünk a leleteidet is, minden latin kifejezéssel, tényleg betűhív másolatban. Hogyan szembesültél ezekkel? Hogyan olvastad, hogyan beszélgettél feleségeddel, aki egyébként itt van közöttünk, szeretettel köszöntjük. Szóval mit lehet ilyenkor tenni? Ez egy nagyon ostoba kérdés, de azt hiszem, hogy sokunkat foglalkoztat, hogy egy ilyen hirtelen rák törő betegség esetén mit lehet tenni?
0: Hát ugye nekem volt egy olyan reflexem, és szerintem ez egy nagyon szerencsés reflex, hogy azonnal, amikor aznap, amikor mondta a neurológus, hogy hát ott az MR-képen az a nagy fehér folt, az egy daganat, azonnal beugrott, hogy nekem akkor erről írnom kell. És onnantól kezdve ez végig egy sok erőt adó dolog volt, hogy akkor nekem most ezzel van dolgom, vagy így van egy plusz értelme annak, hogy én beteg vagyok, és ezt azóta egy csomó emberben megfigyeltem, és a gyászirodalomban is benne van ez, hogy az értelem keresése az ilyen nagyon rossz diagnózisok esetében egy csomó embernél bekattan. Tehát, hogy azt mondja, hogy akkor jó, beteg vagyok, de akkor ebből valamit hozzunk ki. És akkor nyilván lehet az, hogy ír az ember egy könyvet, de például volt egy tök jó dokumentumfilm az Einspach Gábor nevű galériásról, aki meg azt egy ilyen nagyon hiú, ilyen aranyifjú, és akkor azt mondta, hogy akkor jó, akkor ő beengedi a kamerát, és lefilmezheti a kamera, ahogy az átlátszó üvegtálba belehány, és aztán nem érti az ember, hogy miért csinálja, és akkor a végére kiderül, vagy a végén vágják be azt az interjú részletet, ahol elmondja, hogy hát igen, ez azért, hogy ő tudjon valamiben segíteni, a saját történetének a megosztásával tudjon segíteni, és ez neki is segítség. És én is valahogy így voltam, hogy akkor oké, van ez a, mondjuk nevezzük problémának, és akkor én ebből próbálok valami olyasmit kihozni, ami másoknak is jó, és ez nagyon, nagyon sok erőt adott ahhoz például, hogy ezek a leleteknek az olvasása, az nagyon, nagyon érdekes volt nekem, hogy én ezeket gyakorlatilag nem olvastam el, amikor történtek, és akkor amikor már könyvet írtam, akkor viszont tök nagy kedvel, és érdeklődve, és a nyelvi esetlenségén, a diagnózisoknak nevetgélve tudtam ezt feldolgozni, és tényleg én meglepődve tapasztaltam, hogy mik vannak leírva azokban a különböző leletekben, mert bár elolvastam, így átfutottam, de ugye egyrészt nem érti az ember, mert ilyen tolvaj nyelven van írva, másrészt meg nem is akarja érteni, mert szóval azért van egy ilyen köd az ember fejében, és az, hogy itt innentől kezdve ez egy munka, onnantól kezdve sokkal jobban tudtam ezzel foglalkozni. És egyébként, bocs, még visszatérve, hogy a személyes családi beszélgetéseknél ugyanez volt, tehát hogy konkrétan az történt, hogy ennek a dolognak a betegségnek a feldolgozása, az nálunk úgy zajlott, hogy én megírtam egy fejezetet, megmutattam a feleségemnek, ő elolvasta, kijavítgatta, és utána tudtunk beszélgetni. Tehát, hogy nem, mert amúgy nem vagyunk ilyen, nagyon mogorva, szótlan emberek, de hogy azért mégis ilyen nehéz erről beszélgetni, egy csomó aspektusával, még a legközelebbi emberekkel is nehéz erről beszélni, és viszont, hogyha ott van egy ilyen szöveg, akkor ott már is van valami fogódzó, vagy ilyen fel van dobva egy labda.
1: A kislányotok akkor még csak egy gyermeketek volt. Hány éves volt ekkor, amikor a betegséget kezdődött?
0: 2.
1: Ő nyilván ebből közvetlenül nem fogott föl semmit, legfeljebb közvetve?
0: Hát azt látta, hogy apának nincsen haja, meg van egy ilyen nagy bibi a fején. Szóval hogy ilyen szempontból azt látta, hogy azt így nem is lehetett, és azt nem is akartuk eltitkolni, hogy itt valami nagy probléma volt. Nyilván azzal részével továbbra is hát így csínyán bánunk, hogy ez egy olyan betegség, amiben bele lehet halni. Erre csináltam egy külön podcastet, meghívtam két ilyen szakembert, hogy adjanak nekem tanácsot, hogy ezt én most elmondjam a gyerekemnek, hogy én ebbe bele, hát elvileg bele fogok halni. És akkor azt mondták, hogy nem. Majd ha ott tartunk, majd ha ő kérdezi, majd hogyha olyan nagy lesz, hogy ezt ő meg tudja emészteni, akkor majd ráérek elmondani, és akkor fellélegeztem, hogy nem kell most így leülni és nagy levegőt venni, és a szörnyűségeket elmondani.
1: Az előbb említett, általad említett filmben szerepel Bodoki professzor úr is, Bodoki György, aki Eszterházy Péter kezelőorvosa is volt. Nem róla, hanem, aki itt van egyébként közöttünk, köszöntjük szeretettel. Nem róla, hanem általában az orvosokról kérdezlek, hogy mennyiben mondták így a szemed közé, hogy ez halálos betegség is lehet, és mi várható. Ma már azért nem az a ködösítés, vagy ilyen eltávolítás van többségében, mint sokáig volt.
0: Hát az én kezelőorvosom talán a kelleténél is direktebb volt, szóval hogy ő nem nagyon lacafacázott, hanem hogy ilyen mondta, hogy jó, hát akkor ez egy Agydaganat, a rák szót nem mondta ki, azért visszatekintve ez egy, azért egy, ott abban lehet valami elfolytás is, de hogy ezt elmondta, meg azt is, amikor aztán volt a szövettani eredmény, akkor mondta ezt, szegény, amúgy nagyon, nagyon jóba vagyunk azóta, és de majdnem minden beszélgetésen feljön ez a téma, hogy az talált kicsúszni a száján, hogy az 5 évet meg szokták élni, és hát ott azért padlót fogtam el. Tehát, hogy ez egy olyan mondat, amit nem nehéz kitörölni az ember fejéből. De az nyilván, hogy mondjam, olyan szempontból tök jó, hogy nem tudom, gondolom az orvostudomány aktuális állásához igazodó, biztonságosan kijelenthető dolgot mondta, és szóval én nem ez azt hiszem, hogy ez, nekem ezzel nincsen bajom. Az egy másik kérdés, hogy ezt így azért el tudnám képzelni, hogy kicsit flottabbul menjen az, hogyha az ember kap egy ilyen diagnózist, akkor utána így betereljék egy pszichológusnak az irodájába, és akkor vele lehessen beszélgetni. Én egyébként elmentem olyan onkopszichológushoz, és ez tök sokat segített, de azt azért én találtam ki, hogy ez egyáltalán azért nem árt, és én is fizettem ki mellesleg. Én tettem bele az energiát, szóval, hogy az... És én se gondoltam, hogy ez szükséges. Tehát, hogy innen is üzenem, a világ közönségének, hogy érdemes elmenni pszichológushoz, hogyha az embert nagy baj éri. Tehát, hogyha ugye el szoktuk menni minden szírszarral pszichológushoz, hogyha kapsz egy ilyen gyógyíthatatlan betegségről egy diagnózist, akkor érdemes. Amúgy.
1: Uram, bocsánat, ha nem saját pénzedet kellene belefektetni, hanem mondjuk a társadalom biztosítás, ezt, vagy legalábbis ennek a részét
0: állnál. De szerintem legalábbis több kórházban ez egy adott dolog. Az más kérdés, hogy az embereknek eszébe jut-e, hogy van-e, nem tudom, erre valóban idő, meg ember, de hogy egy csomó helyen ez megvan, azért kell sokszor elmondani, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az embereknek eszébe jusson, meg hogyha mondják nekik, akkor el is menjenek. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon jó segítség.
1: Köszönjük, hogy ezt megosztottad, és reméljük, hogy sokakhoz eljut ez az üzenet. Családilag azért is izgalmas, ha lehet ezt a butaszót használni, mindez a te életedben, mert édesanyád is rákban halt meg, sőt nagynénéd is, és erről is beszélsz. Megosztanád esetleg
0: nem, a velük? Nem jött a dramaturgiai pillanat, Tamás?
1: De most jön a dramaturgiai pillanat. Igen. Azt kérem, hogy olvass fel egy részt, ami ehhez a templomhoz kapcsolódik, vagy ehhez a budavári gyülekezethez kapcsolódik.
0: Mindenhez kapcsolódik. És ezt hangsúlyoznám, hogy nem most erre az alkalomra írtam, hanem hogy ez mert kicsit úgy fog tűnni, mint hogyha túl sok lenne az összecsengés, de nem, ez a könyvben így jelent meg.
1: Utána lehet nézni a könyvben, ez a 142. és a 147. oldal közötti rész.
0: Nem csalás.
1: Ne most vegyék meg, majd utána, amikor véget ért az alkalom. De most hallgassuk meg. Összeválogattál egy pár percnyi összefoglalót ebből a szakaszból.
0: A budavári evangélikus templom régi ismerősként köszönt rám, amikor a lakásuk környékén sétálok. Ha a Kapás utcából nézek fel a várdombra, szinte felém hajol a neobarokk torony. Már az odaköltözésünk utáni 2020-as karácsonyon éreztem a vonzását, valami olyasmit, hogy egyszer szívesen beülnék Isten tiszteletre, mondjuk Julival. Ez a templom kamaszkoromtól kezdve mozgatta a fantáziámat, mert tudtam, hogy a nagynénémnek itt volt az esküvője. És vidéki gyerekként ez valami pompázatos, barokkos nagyzolásnak tűnt, a budai várban házasodni. Mintha egy angol sorozat vagy egy szerb Antal regény díszletében játszódott volna a családtörténetünk egyik epizódja. 2024. februárjában szinte minden nap megdőlt a melegrekord, így a szemérkelő eső ellenére is nagy sétára indultunk Julival. A Bécsi kapu melletti parkba mentünk először, ahol a szülőnapját szoktuk tartani, aztán megálltunk a templom előtt, És a plakátot látva elégedetten csettintettem. Mert azt láttam rajta, hogy másnap, mellesleg anya halálának évfordulóján, a nagynéném esküvőjének helyszínén, a nagynéném kezelőorvosa tart előadást, előtte pedig egy őt jól ismerő lelkész tart igehirdetést. Azt hiszem, a nagynénémnek tartozom hálával azért, hogy én személy szerint jó barátságban vagyok a halállal, illetve ő van velem barátságban, megengedi ezt a barátságot. Ez egy eltorzított Eszterházi idézet. Ezt életem egyik nagy ajándékának tartom, ami a családom veszteségeinek köszönhető. Anyai nagymamámnak csak a hiányát ismerem, meghalt, amikor édesanyám 11 éves volt. Nem sok nyoma maradt, de a Csákvári Evangélikus Gyülekezet, ahol nagyapám lelkész volt, megőrizte emlékezetében őt és a betegségét is. Felesége, idézet, felesége szeretetteljes lénye is nagy segítségére volt ebben, aki gyakran az Isten tiszteleti szolgálatban is részt vállalt, illetve a vasárnap délutáni alkalmakat a Fehérvár csurgói szolgálat miatt sokszor ő tartotta. Simon Fainé Harris Terzsébet 1948-tól a Nagytarcsai Külmissziói Intézet hallgatója volt, majd a Kistarcsai papnék otthonának vezetője. Sajnálatos betegségének gyógykezeltetéséhez a csákvári javadalom kevésnek bizonyul, így a lelkész család a bokodi hívást elfogadva 1967-ben odaköltözik. Idézet vége. A nagynéném volt a legidősebb a három lány közül, így kapta a nagymamám nevét, az Erzsébetet. Ő is rákban halt meg, amikor a lánya 10 éves volt. Anyámnak fontos volt, hogy a nővére milyen gyönyörű, okos és nagyvilági nő. Ahogy az is, hogy a korát és közegét messze megelőzve nyíltan beszélt a betegségéről és a meghalásról. A Kossuth Rádióban egy akkor úttörőnek számító riportban vallott ezekről, és a lakásában, így a hangfelvételen is, feltűnik az unokatestvérem Zsófi és a kezelőorvos Bodoki is. Aznap voltam a kezelőorvosomnál, aztán egy kis játszóterezés után felsétáltam a várba. A gyülekezeti teremben üldögélt a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem közönsége, és valahogy már az első pillanatban megszállt az otthonosság érzése. Valami irracionális, nem is létező tudás arról, hogy én ezeket az embereket ismerem. A kardigányaikat, a sájaikat, a mondataikat, az édekeiket. Még a kezdés előtt leült mögém egy volt fideszes államtitkár, akivel egy kicsit ismertük egymást. Arra rá kellett kérdeznie, hogy én most pontosan melyik lapnál dolgozom, azt viszont pontosan tudta, hogy a nagyapám Simon Fay Ferenc volt. A gyerekkoromban jól ismert szófordulatok és énekek után Fabinyi Tamás vezeti fel az előadást, az Evangélikus Egyház elnökpüspöke, akinek nem sokkal a diagnózisom után levelet írtam. Elkezdett ugyanis érdekelni, úgymond a könyv miatt, hogy nagyapám kórházlelkész lett a súlyos betegsége hatására. Az előadó, Bodoki György onkológus, Eszterházi egyik orvosa is volt, de nekem azért fontos, mert ő ült ott a nagynéném halálos ágyánál az utolsó napokban is. Az előadása után oda telepettem Eszterházi Gitta mellé, és köszönettel megvallottam, nem szándékozom megfogadni a tanácsát, nem leszek Bodoki páciense, viszont a nagynéném az volt, aki amúgy pont ebben az épületben házasodott, 2-szer is. Jó sztori, nem? El akartam mondani Bodokinek, hogy ahogy Gitta is akart vele beszélni, de közben a doktor urat csak nem akarta elengedni a hálás közönség. Ezért aztán együtt vártunk hosszan Gittával, beszélgettünk betegségekről, meg nevetgéltünk meglehetősen sokat, míg mindenki más haza nem ment. Fabinyi püspök pedig beinvitált minket a sekrestjébe. Itt nekiálltam felvezetni Bodokinek, ki volnék én, és kicsoda a nagynéném, a több ezer betegének egyike, akire már bizonyára nem emlékszik, de elég volt a nevét kimondani, és Bodoki arca megváltozott. Egyértelmű volt, hogy mindenre emlékszik. Hogy is hívták a kislányt? Kérdezte rögtön. Zsófinak, mondtam kicsit megilletődötten. Persze, Zsófi. És hogy van? Erre nem tudok válaszolni ebben a szövegben. Nem akarok belemászni mások életébe a kelleténél jobban. Zsófi mindig közel állt hozzám és az öcsémhez, anya halála idején pedig különösen. Életünk egyik nagy pillanata, amikor közvetlenül anya halála után a Keszthelyi házban Zsófival válogatjuk a temetésre a dalokat, és rákeresünk a Hadd menjek Istenemre a YouTube-on. Ez a dal a Titanic miatt ismerős sokaknak, állítólag ezt játszotta a zenekar, miközben a hajó elsüllyedt. De mi azért ismerjük, mert ez is az evangélikus családi hagyomány része volt. Ez szólt a nagyapám temetésén. Vitték a koporsót a sírhoz, és előttünk, a család előtt több tucat fekete Luther kabátos lelkész ment a ködben, mintha lebegnének, és énekelték, hogy hadd menjek Istenem mindig feléd. Ez kavargott a lelkünkben, amikor megnyitottuk a videót a YouTube-on, ahol az ismerős dallam felcsendülése után egyszerre robbant az arcunkba egy túlcsordodóan gicses klip, illetve egy meglepően magas hangú énekszólam, és akkor kiszakadt belőlünk a nevetés, a könnyes nagy röhögés, amire óriási szükségünk volt.
1: Nagypapáról először utalsz rá, hogy Csákváron volt lelkész, aztán Bokodon. Bokod nem ismeretlen ebben a közösségben, mert a gyülekezet korábbi egyik lelkésze, Bence Márti, ott született, és ott is van eltemetve. Én picit ismerhettem nagypapádat, és tudom is azt a történetét, hogy már nyugdíjba ment, talán szív problémái is voltak.
0: Igen.
1: És ez a betegsége vezette a betegtársaihoz. Akkor még nem igazából volt az egyházban, ez a 80-as évek vége lehetett, azt hiszem, nem igazán volt még ilyen hivatásos kórházlelkészség, de ő azt kérte az akkori püspöktől, vagy nem is kérte, csak elkezdte tenni a dolgát, hogy járhasson be kórházba, és a beteg társainak el tudja mondani, hogy mit jelent az ő számára a betegség, és mit jelent a Krisztusba vetett hit, ami segíthet a betegség hordozásában. Nekem is volt Kőbányán olyan gyülekezeti tagom, aki súlyos betegen nagy lelkesen beszélt arról, egy panel 8. emeletén, emlékszem ott a Kápolna utcában, hogy Feri bácsi milyen empatikusan beszélt ő vele, és adott neki példát a betegség hordozásához. Péter, köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk a könyvben is, és most a beszélgetésben is, és azt hiszem, hogy ez talán jelképes, hogy egy oltár előtt vagyunk. Tényleg azt valljuk, hogy az életünk kórám, de ó, Isten színe előtt zajlik, és ha mi nem is látjuk őt, ő lát minket, és egészségben is, és betegségben is, és ez nem egy ilyen papiduma itt a végén, hanem egy őszinte meggyőződés, és egy belső késztetés, ezt megosztam a jelenlevőkkel. Szóval, hogy az Isten lát minket, és hiszünk abban, hogy hordoz bennünket egészségben és betegségben is, és ahogyan ezt a betegséget is felhasználta arra, hogy te nagyon sokaknak tudjál segíteni, nem csak a közvetlen családodban, mert össze is omolhatott volna egy ilyen család, sok példa van erre is, de szélesebb körben is sokaknak tudtál segíteni, ez azt hiszem, hogy a te fontos feladatod lehet és küldetésed lehet a továbbiakban is, és mi ehhez kívánunk sok erőt, testi, lelki erőt, Istentől kapott erőt is, neked és családod minden tagjának.
0: Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a Kegyelmi Szövetség jele. A mai ige Mózes 5. könyve 30. fejezet 6. verse. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Gondolatok az igéről. Íme ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője Istened, az Úr. Csak ő tudhatni a szívekre. Ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak ő tudja véghez vinni bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének csodája ez, amelyet a Szentlélek visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés, nem a testünkön, hanem a lelkünkben. A Kegyelmi Szövetség alapvető ismertető jele ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát mi is, hogy ne külsőleg szertartásokban bízzunk, hanem a Szentlélek munkájában. Ha erre ügyelsz, meg lesz az eredménye, élni fogsz. A testünk halálra van ítélve, de ha a szívedet adod át Istennek, és a Szentlélek dolgaira törekszel, akkor élni fogsz. Bárcsak véghez vinné az Úr a mi Istenünk kegyelme munkáját belső emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből neki élhessünk. Lelkészszentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkészszentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelki pásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering. Míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Idősek hónapja. Egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt, készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket.
1: Kulturális programajánló.
2: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban motóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap október 13-án kedden este 18 órától lesz. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, Hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A program látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a helyszín pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Calvin konferencia lesz holnap. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézet Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket holnaptól október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint például Mohács 500, Hercegszőlősi Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is hallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újrafelfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el, fia Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazás szervezve minél többen kapcsolódjanak be az zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a Bécs

0: A közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19-szer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt: több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott: az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Változóan napos, felhős időre készülhetünk. Ma hétfőn gyengén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. A hét első felében a front távozását követően változóan napos, felhős időre készülhetünk, és néhol nem zárható ki a gyenge eső sem, mert most nagy szükségünk van rá.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban részletek következnek Handel vízizene című művéből.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban részleteket hallgathattak Handel Vízi Zene című művéből. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Idősek hónapja. Egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt. Készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be az zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén áttekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a zsidókhoz írt levélben, és ott a 10. fejezet 11. versétől a 13. versig terjedően a következőképpen. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutat be a bűnösökért, örökre Isten jobbra ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyáról vettessenek lába alá.

Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, amikor olvassuk ezeket az igéket, sokszor nem gondoljuk, hogy milyen hatalmas súlya lesik ladba, hogy a te mennyei templomodba, a szentek szentjébe, az Úr Jézus Krisztus a saját vérével lépett be, engesztelés szerezve a bűneinkért. Sokszor nem is értjük a szót se, hogy mit jelent az, hogy kiengesztelődés. Köszönjük a bűnbocsánatot. És köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket.

0: fűzni valókat, meglátásokat, hallgatóinknak, nézőinknek pedig segíts, hogy áldásul legyen mindaz, amit hallanak. Amen.
1: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóinkat is. A Zsoltárok könyvéről fogunk ma beszélgetni. A Zsoltárok könyve a Biblia egyik legolvasottabb könyve. Vajon miért? Azért, mert az emberi szenvedések, az emberi problémák és nehézségekre reflektál. Istentől várja mindig a megoldást. Ugyanakkor a Zsoltárok könyve közösségteremtő könyv is, hiszen mindig közösség énekelte a zsoltárokat. Eredetileg lantos, fúvós, zenekari kísérettel adták elő, és a Zsoltárok könyvének központjában mindig a szentély, a szent sátor, a szentély szolgálata állt. Tehát, ha nem is teologizál, mert nem egy Galácia beliekhez írt, vagy egy Róma beliekhez írt levéllel állunk szemben, de mégis mindig Isten ott húzódik meg a közösségnek és az egyéneknek a problémájának a megoldásánál. Ezért a ma embere számára is a Zsoltárok könyve az evangéliumok mellett nagyon sok lelki támaszt és vigaszt tud nyújtani. Biztos segítség a bajban, ahogy mondja a 46. Zsoltár, és ott a második versétől a 12. verséig terjedő szakasz. Székely Marika, mit mond a segítség a bajban számunkra?
2: Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborgatnak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyó ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem minog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk.
1: Köszönöm szépen. Nem tudom, figyeltétek-e, de olyan emelkedett hangja volt. Olyan ünnepi hangulat volt, ugyanakkor mégsem volt pátoszos. Világosan lehetett érezni, hogy a Zsoltárnak a szerzője köszönetet mond Istennek az oltalomért, a gondviselésért. Kinek milyen észrevétele van? Marika.
2: Ugye az Úr oltalom, erősség, biztos segítség, és nem a félelmet akarja bennünk látni. Tehát akármilyen földrajzi katasztrófák következnek be, akkor is nekünk másként kell ezekhez az eseményekhez hozzáállni, mert az Úr velünk van. És ha ő ott van, és véd bennünket, akkor ha katasztrófákat látunk, akkor is meg tud menekíteni bennünket. És az Úr bármit képes megtenni. Tehát nála nincs olyan, hogy nem képes, vagy lehetetlen dolog. Ez csak az emberi cselekvő képesség korlátja, hogy nem tudunk mindent megakadályozni. És itt a fölolvasott ige szakaszban ott van, hogy csendesedjünk el. Annyi zaj, zörej vesz bennünk.

0: bennünket körül, hogy nem halljuk az Isten hangját. Tehát ha mi elcsendesedünk és mindent lekapcsolunk, meg a belső vibrálásunkat is egy kicsit alább hagyjuk, akkor tudjuk meghallani az Isten hangját, és az fontos.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
2: A felolvasott ige szakaszáról szól, hogy Isten segítség a bajban. Hányféle baj környékez bennünket, és nem csak a fizikai bántalmakra, vagy a körülmények kétségbejtő alakulására kell gondolni, lelki bajok is lehetnek. A mi szempontunkból mit jelent az, hogy az Úr segítség a bajban? Hogy igaz, hogy kiment bennünket, de a velünk tett jó téteményeket nem tarthatjuk meg magunknak. Azért tesz velünk jót az Úr, hogy arról tegyünk bizonyságot, és akinek csak lehet, mondjuk el. Mert ha elmondjuk, hogy milyen problémáink voltak, és azokat a problémákat hogy oldotta meg az Úr, akkor nem csak mások fognak erősödni a mi tapasztalatunkból, hanem ahányszor elmondjuk az átélt tapasztalatot, annyiszor erősödünk lelkileg mi magunk is.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolat, és adom a szót Tibornak. Az Ószövetségben még nem volt kifejezett feltámadás hit. Tudták, hogy valahogy a halálon túl is valami van, de ezt az Új Szövetség reflektorfénye adja meg számunkra válaszként. És ők az Isten segítségét még mindig ebben az életben várták. Nem, hogy majd ott jó lesz, és megtapasztalták még életükben az Isten jelenlétének áldó segítő voltát. Tibor.
3: Akkor annyit azért hagyd tegyük hozzá, hogy szerintem, ha visszagondolunk az életünkre, efféle tapasztalataink azért nekünk is vannak, és itt, amit Laci bácsi mondott, szerintem rendkívül fontos dolog az a felhívás, hogy jöjjetek és lássátok az Úr tetteit. Mert előtte két területet, a természeti világnak a szörnyű, nehéz változásait és ijesztő voltát bemutatja, de aztán arról is beszél, amikor a népek háborognak, meg az országok inognak, és szerintem, hogyha a mai ember körülnéz, ugyanígy látja azt, hogy inognak a társadalmak, ha valaki néhány évvel ezelőtt azt mondja, hogy Európa olyan állapotban lesz, mint amilyenben most van, vagy hogy aféle háborúk vannak környezetünkben, amilyenek vannak, szerintem hitetlenkedve néztük rá, volna rá, hogy hát komolyan gondolja. És ehelyett most mit tapasztalunk? Pontosan ugyanazokat a folyamatokat a mai modern 21. századi verzióban, de ehhez hozzátenni, hogy na akkor most jöjjetek és lássátok az Úr tetteit. Mert azért mi, akik már egy picit régebben élünk, láttuk jó pár helyzetben, gondoljunk csak a 89, 90, 91, 92 idejének a változásaira. Félre söpört az Úr egy csomó mindent, ami addig mozdíthatatlannak látszott. Teljesen új helyzetek alakultak ki. Honnan tudják azok, akik mögöttünk jönnek, ha mi nem beszélünk róla, hogy miket tett az Úr? És azóta is. Ez rendkívül fontos dolog, mert különben úgy hajlamos minden generáció belesüppedni abba a furcsa állapotba, mintha velünk kezdődött volna a történelem. És közben nem. De ez csak akkor lehetséges, hogyha átadjuk. Na most gyertek, nézzétek, ezt tette az Úr. Beszélni kell róla.
1: Anikó, aztán István.
4: Néha Isten segítsége pont úgy érkezik, hogy például eszünkbe juttat egy igét, akár ezt, hogy Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúság idején, ezért nem félünk. Mert nagyon sokszor, én saját magamról beszélek, az egyik legnagyobb probléma, amikor az ember nehéz helyzetbe kerül, hogy a nehézségeket látja csak, és azokra koncentrál, és nem lát túl a problémákon. És Isten pedig azt akarja, hogy ránézzünk föl a problémákról, emeljük föl a tekintetünket, és bízunk az ő szabadításában. És nagyon hálás vagyok akár a zsoltárokért, de akár az ihletett mai költeményekért, versekért, mert én személy szerint sokszor tapasztaltam, hogy akár egy-egy éneksoron, vagy egy versköltemének egy szakaszán keresztül juttatott Isten olyasmit eszembe, ami reménységet, bizalmat adott, és ami segített túl látni és túl lépni a konkrét nehézségeken. És ugye egy egész konkrét példát mondjak, ezt nem a saját életemből, egy kicsi lányjal történt, hogy baleset érte. Tényleg nagyon kicsi volt, mert még nem volt 2 éves, egy játszótéri banális, tehát abszolút nem normális baleset, alig esett le 20 centit, csak egy melegítőnek a cipzára beakadt, és itt kivitte a fogait, és hát hosszú a történet, altatásos műtét. És abban az időben, amikor ez történt, még nem maradhatott bent a szülő a gyermekkel. És mondom, 2 éves, nem egész 2 éves kislányról beszélünk. És másnap a szülők mesélték döbbenten, hogy oda ment hozzájuk a nővér, hogy kik maguk, mert ez a kicsi lány, miután fölébredt az altatásból, nem sír, hanem hát kuporog a kiságy sarkában, és valamit énekel. Azt mondja, nem érti, de valamit énekel. És ha már ugyan dallamot nagyjából tudja. És azt énekelte, hogy madarak nem vetnek, nem aratnak, sem pedig a csűrbe nem takarnak, Isten mégis szemmel tartja őket, mert ő gondot visel. És az a visszatérő refrém, hogy gond és bánat messze száll, mert a szívem boldog, vidám, Isten olyan szívet adott, mellyel szeretni tudok. Tehát egy pici lány, egy elképesztően csöpp, egy énekkel erősítette magát egy nagyon nehéz élethelyzetben. Én úgy gondolom, hogy ezt a lelkületet meg kéne tanulnunk a gyermekektől, és például a zsoltárok nagyon-nagyon jó. Ha nehéz élethelyzetbe kerülünk, emlékeztessük magunkat Isten ígéreteire, például arra, hogy csendesedjünk el, ahogy Marika is mondta, és ismerjük el, hogy ő az Isten is, és ő majd segít nekünk.
1: Köszönöm szépen, István!
5: Ugye mindig ezt szoktuk mondani, hogy a sátán Isten elleni támadásának a fókuszában a jelleme áll. És a zsoltáros nagyon világosan elmondja, hogy milyen is az a mindenható Istenünk. Menedékünk, vigasztal, megerősít, közel vont magához, biztos segítség nyomorúság idején. Tehát itt, amit már Anikó is, meg Marika is mondott, itt a reménység itt van. De és mikor mi a reménységünk? Akkor, amikor el tudjuk azt mondani, hogy elcsendesedünk, meg tudjuk mondani, hogy ő az mi Istenünk, és megnyugszunk ebbe a bizonyságba. Vagy röviden úgy is mondhatnám, Isten velünk van, ezt sugalmazza mindig a zsoltáros.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsor, reménység a bajban. Jeremiás könyve fele fordulunk, a 4. fejezet 23. versétől a 26. terjedő szakasz. Kulcsár Anikó.
4: Nézek a földre, de ime kietlen és puszta, és az égre, de nincsen világossága. Nézek a hegyekre is, ime reszketnek, és a halmokra, de mind ingadoznak. Nézek, és ime egy ember sincsen, és az ég madara is mind elmenekültek. Nézek, és ime a bő termőföld pusztává lett, és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt.
1: Köszönöm szépen. Tehát szétnéz különböző helyzetekben, földrajzi és természeti helyzeteket lát, és ezen túl már az Istent látja. Tehát az Isten teremtése az elvezet bennünket az Urunkhoz. Hiszen annak idején tanítottuk a gyerekeinknek, hogy kétfajta Biblia van, az egyik az írott, az Isten igéjét tartalmazza, a másik pedig az Isten teremtése, a természet. És nagy baj, ha csak az egyiket, vagy csak a másikat akarjuk. Tehát a Biblia mellett ott vannak a hegyek, a városok, a tüzes naplementék, a vérvörös égaljak, ami megint tovább vezet, a szép, csodálatos szivárványok, ami tovább vezetnek bennünket Istenhez. Tibor?
3: Azt hiszem, hogy amikor a proféta úgy kezdi, hogy látom, látom, látom, vagy nézek, nézek, nézek, akkor az Ószövetséget ismerő ember tudja, hogy Azért is különösen ijesztő ez, mert abban az időben nagyon-nagyon sokáig egyszerűen csak látónak hívták a prófétát. Aki valami olyasmit lát, ami a többi ember szeme elől takarva van. És mit lát Jeremiás? Azt látja, hogy ha nem változtatjuk meg az életünket, akkor milyen jövő jön? Na most, hogyha valaki ránéz erre a képre, és vizuálisan látja maga előtt, itt kopár, pusztuló, a teremtett világ gyönyörűségét teljes mértékben nélkülöző, rombvárosok, el lehet ezt kerülni? Hát azért szól az ige. És ez nagyon fontos, hogy amikor Isten ilyen képeket vetít elénk, akkor nem arról szól ez a történet soha, hogy alig várja a mindenható, hogy végre ez legyen, hanem alig várja, hogy ezt el akarjuk kerülni. Hogy menjünk oda, és kérjük a szabadulást, és kérjük a megtisztítást, és akarjuk a lelki változást.
1: Köszönöm szépen. Szóval a bajban van ma is reménység. Ezt üzenjük a mai élő embernek, a hallgatóknak, a nézőknek. Ha bajban vannak, ha bajban vagyunk, forduljunk a Zsoltárok könyvén keresztül a mindenható Istenhez. Anikó?
4: Igen, a bajról jutott eszembe is erről a kietlen tájról, hogy még élnek köztünk olyan emberek, akik például Budapest ostromát végigélték. És én egy pár évvel ezelőtt beszélgettem egy ilyen nénivel, él még most is, 90 fölött van a néni, 11 éves kislány volt az ostrom alatt, tehát mindenre nagyon-nagyon jól emlékszik. A mellettük levő légópincében olyan támadás volt, hogy azt nem élte túl senki, és őt is a ráomló falak alól ásták ki. És kérdeztem, hogy mennyire félt? Mennyire féltetek? Nagyon sok gyermek volt ott összegyűlve egy gyülekezeti háznak a légópincéjében. És azt mondta, hogy nem féltem. Mondom, hát te már értelemmel tekintettél erre. Azt mondja, igen, de mindig a felnőttek közül valaki hangosan imádkozott, és azt láttam rajtuk, hogy Istenbe kapaszkodnak. És ez nekem olyan bizonyosságot adott, hogy tudtam, hogy nagy baj van, tehát meg éheztek, meg bocsánat, tető, meg sok minden volt, de azt mondta, azt látni, hogy mindig hangosan imádkozik valaki, és ők is énekeltették őket a legnagyobb ostrom alatt, és bármi az, mondja, Istenbe kapaszkodtunk, és kézzel foghatóan megtapasztaltuk, hogy Isten az oltalmunk és erősségünk. Azt mondta, csodálatos volt ezt átélni, és ha nem lettek volna olyan szilárd hívő emberek körülöttünk, felnőttek, azt mondja, biztos nagyon féltem volna.
1: Egy nagyon híres német teológus erre azt mondja, hogy viszont a második világháborút követően a felnőttek már nem imádkoztak, nem csak hangosan, hanem önmagukban sem, és helyette a gyerekeiket kérték meg az asztali imádságba, mert átmentek azokon a sok borzalmakon és sok nehézségen, látták a disszonáns dolgokat, itt felgáldják a fegyvereket, ott megáldják a fegyvereket, és nehezen tették túl magukat. De egy biztos, az imádság sok nehézségen átvezet bennünket. László testvér.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a hívő ember számára a remény olyan, mint a levegő. Reménytelen ember az nem mondhatja magáról, hogy hívő, hiszen ha nem remél, akkor miért gondolja azt, hogy az üdvösség az a szájába fog röpülni? Hát miben hiszünk, mit remélünk? Ha nincs reményünk, akkor az üdvösségben sem hiszünk.
1: A görög nyelvben két szó van a reményre. Van a helyes remény, és van a nem reális remény. És nekünk mindig a helyes reménynek a fogalmát kell magunkba kialakítanunk. Marika?
0: Ugye egyetlen ország vagy birodalom sincs, amelyik Isten népének biztonságos otthona lenne, de ugyanakkor Isten országának polgárai vagyunk. Magasságban ott van Isten rendíthetetlen trónja. Ugye a világ az egyre mélyebb káoszba fordul, és Isten mégis mindent kézbe tart, és beváltja ígéreteit, ha hittel kitartunk mellette.
1: Köszönöm szépen, így legyen. A következő gondolatsor a lába alatt címmel kezdődik. Megint egy Zsoltárhoz fordulunk vissza, a 47. Zsoltár második versétől az 5. verséig. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
6: Ti népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szóval, mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeret. Szela.
1: Köszönöm szépen. Azt mondja, hogy a népek tapsoljanak az Istennek. A mai világban is szeretünk tapsolni, meg már olyan divatossá vált, már a gyülekezeteinkben is már mindig tapsolunk, már egy jó prédikációs fordulat jön, akkor átvesszük az amerikai lelkesedést, és milyen szép, amikor az Istennek adjunk tiszteletet, és neki adjunk dicsőséget. Talán annyit mondanék, hogy kitekint a Zsoltáros a saját szűk mesdjéjéről, az egész világra. És nem azt mondja, hogy tapsoljanak Izrael törzsei, Rubentól kezdve a legutolsóig, hanem a népek és nemzetek. Tehát minden nép és minden nemzet az Istenhez tartozik. És ezt az Ószövetségben az izraeliták is nagyon tudták. Ők valamire el voltak hívva, de mögöttük, mellettük, előttük ott voltak a pogány népek, és ott voltak a pogány nemzetek is. Ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak nekünk hívőknek szól ez, hanem a hívőkön túli területeket is megszólítja az Úr. Tibor, és aztán Anikó.
3: Amikor valaki ezt olvassa, és különböző fordításokban olvassuk, ugye, amit az előbb hallottunk, hogy azért kell újongani és tapsolni az Úr előtt, mert fenséges és rettenetes Isten. A mai ember számára ez rettenetesen furcsa, hogy mitől rettenetes az Isten. Arra tessék gondolni, hogy abban az időben még egy picit más volt a helyzet. Tehát mondjuk, hogyha egy király hadba vonult, akkor mindenki tudta, hogy a király tud bánni a fegyverekkel, sőt, nagy valószínűséggel az egyik legképzettebb harcosa az egész népének. Tehát az a király az nem olyan lesz, aki elbújik majd az első támadásnál az első bokor mögé, hanem ő maga ott fog állni és harcolni fog. Tehát ebben az összefüggésben tessenek értelmezni, és azt mondja, hogy az Úr egy győzhetetlen Úr. Tehát úgy tessenek rátekinteni, mint aki semmilyen eszközzel nem hódítható meg. Úgyhogy csak tessenek így gondolni Istenre, hogy bármilyen élethelyzet jön, az ő dicsősége nem fog meginogni, és nem azért, mert majd a népek fognak neki dicsőséget adni, hanem azért, mert önmagában hordozza ezt a félelmetes hatalmat, erőt, dicsőséget, ha kell, akkor ilyen rettenetesen erőteljes harcos.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én a tapsoláson gondolkodtam, hogy hát a mai világban is kit tapsolunk meg, megtapsolunk egy művészt, hogyha az olyan produkciót mutatott be, kifejezzük vele a köszönetünket, az elismerésünket, vagy megtapsolunk egy pozícióban levő embert, ezzel kifejezzük azt, hogy megtiszteljük. És hát valahogy így kéne az Úrra is gondolni, hogy őt megtiszteljük, neki adjuk a dicsőséget, megköszönjük, amit velünk tett. Tehát ha ezt az emberek fele úgy gondoljuk, hogy ki kell fejezni mondjuk egy nagyon jó koncert után, vagy bármilyen más szituációban, akkor Isten nagyságát és dicsőségét miért nem vesszük észre, és miért nem fejezzük ki azt, hogy Uram, hát valóban méltó vagy arra, hogy tiéd legyen mind a dicsőség, mind a köszönet, mind a hála, mert bár sok minden rosszat látunk, tehát ez igaz, hogy sok minden rosszat látunk, de azért Isten még mindig gondoskodik rólunk, és még mindig tartja ezt a világot, és még mindig gyönyörű, pedig már próbáltuk tönkretenni, de még mindig gyönyörű. Tehát Isten megérdemli azt, hogy kifejezzük a dicsőséget neki, és neki adjuk.
1: Köszönjük. Szigeti István.
5: ez az oltár a reménységnek egy új arcát mutatja be, ez pedig az, hogy ez az örvendezésre kényszer, reménység örvendezésre kényszer, késztet, mert tulajdonképpen eldönti azt a nagy kérdését, amit nagyon sokan vitatkozunk, ki uralomnak a kérdése. A zsoltáros egyőre azt mondja, mert az egész föld királya Isten, tehát a 8. vers ezt mondja, tehát egyértelműen eldönti ennek, vagyis elismeri azt, hogy Isten mindenek feletti uralma létezik, és az egyértelmű.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
7: És egy nagy ajándék az 5. versben, azt mondja, hogy kiválasztja nékünk az örökségünket. Tehát az örökség ígérete is benne van a felolvasott. És hát ennél fantasztikusabb azt nem lehet elképzelni. Ő választja ki az örökségünket.
1: Köszönjük, Drábik László testvér.
2: Anikó által föltett kérdésre szeretnék válaszolni. Ugye a kérdésed úgy hangzott, hogy annyi mindenkinek tapsolunk, akkor miért nem tapsolunk az Istennek? Hát azért, mert nem vagyunk képesek az események mögött hittel látó szemekkel fölismerni az Isten tetteit. Mert ha valóban hívők lennénk, és tényleg a szemeink hitben látnának, akkor fölismernénk és dicsőítenénk, de sajnos nem ismerjük föl, mert mindig csak magamról beszélek, sajnos én nem mondhatom el magamról, hogy én nem nélkülözöm a hitben látó szemeket.
1: Köszönjük.
3: Bocsánat, csak egy sok évtizedes emlék jutott eszembe. Ifjú koromban igen, nagyon szerettem a labdarúgást, művelni is, megnézni is, és éppen előtte volt egy gyülekezeti alkalom, amikor szóba került például az, hogy hát mi hívők, amikor Istenről van szó, akkor miért vagyunk annyira csendben, és valaki azt mondta, hogy hát értsük meg, mi egy visszafogottabb nemzet vagyunk, és mi hívők meg pláne sokkal visszafogottabbak vagyunk, és hát ebben úgy mindenki bologatott lelkesen, és úgy beletörődtünk. De aztán eljött egy következő alkalom, bocsánat, hogy meg is mondom, egy Magyarország-Brazília mérkőzés volt a Népstadionban, én ifjú ember voltam akkor, és úgy történt valahogy, hogy meccset nézett két presbiter, meg egy diakónus, meg én, aki akkor már teológiai hallgató voltam ott valahol az elején, és gólt lőtt a magyar válogatott. És ez a visszafogott presbiter és diakónus társaság majdnem földöntötte az asztalt, mert fölugrálva a helyéről kezdett el kiabálni, magyarázni, és így néztem magam elé, hogy milyen visszafogottak is vagyunk. Szóval nem tudunk mi örülni, különösen a nincs minek. Vagy nem tudom. Tehát azért ezt próbáljuk végig gondolni, hogy mikor és mi az az igazságtartalma a dolgoknak, vagy pedig úgy érezzük, hogy ami az Istennel kapcsolatos dolog, az se nem lehet izgalmas, se nem lehet érdekes, és hát mindenképpen inkább csendben vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy azt szeretném, hogy ugráljunk a gyülekezetbe, még mielőtt valaki ezt így fordítaná le, hanem összesen annyi, hogy talán könnyebben rányílik a szemünk egy ilyen eredményre, vagy egy ilyen sikerre, és jobban tudjuk értékelni, mint azokat a dolgokat, amiket ez Isten tesz az életünkben.
1: Igen, mert nagyon az elődeinktől vesszük át az Isten dicsőítésének a módszereit, kifejezéseit, távlatait, határait, és ugye az elődeink még a szocialista időszakban szekularizálódtak, mint ahogy a legtöbben itt mindannyian, és akkor ott azért a visszafogottság kellett, ott azért megvoltak a mértékek, a határok. Lehet, hogy a tűz lángolt, de a szája szép, nyugodtan, visszafogottan kellett, hogy szóljon. Most pedig az a baj, hogy a szív sem lángol,
3: de a száj beszél.
1: És a száj az néha lángol. Igen, igen. Következő gondolatsor, bor és vér. 75. Zsoltár második versétől a 11. versekig. Tokics Marika.
8: Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged, mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat. Én állapítom meg azt az időt, amikor az igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom az oszlopait. Szela, a kérkedőknek ezt mondom, ne kérkedjetek, a bűnösöknek pedig ne legyetek fennhéjázók. Ne legyetek olyan fennhéjázók, ne beszéljetek nyakassan, gőgösen. Mert nem keletről, nem nyugatról, nem is a puszta felől jön a fölmagasztalás, hanem Isten fog ítélni. Egyiket megalázza, másikat fölmagasztalja. Mert pohár van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön. Ezt én mindenkor hirdetni fogom, és zsoltárt zengek Jákob Istenének. A fennhéjázó bűnösöket összetöröm, de az igazakat felmagasztalom.
1: Köszönöm szépen. Jeremiás könyvében is van egy ehhez hasonló gondolat, amikor a méregnek a kelyhét nyújtja a bűnösök felé. És itt is valami hasonlót mutathatunk, hogy Isten mint vendéglátó, de az igazakat is vendégül látja, hiszen Jézus azt mondta, hogy nem iszom a szőlő nekem terméséből mind a napig, amíg újonnan nem iszom veletek az Isten országában. Tehát ott is meg lesz a bor, és ott is meg lesz a vérre való visszautalás. De az egyik, amelyik nem akarja elfogadni az Istent, csak hivatkozik rá, a másik, amelyik csetlik, botlik, lehet, hogy az élete nem is olyan látványosan jó, de mégis mindig az Úrba veti a bizalmát. És a Zsoltárok könyve erről szól, a csetlő, botló emberekről, akiknek mindig van annyi erejük, hogy fölálljanak, mert az Úr kegyelmében bíznak, mert az Úr dicsőségében bíznak, és csak egy néhány lépést mennek előre, megint elbotlanak. Mi sokkal jobban szeretjük a nem botló, stabil testvéreket. De testvérek, mi botlunk, csetlünk, botlunk. És ha valakit látunk, hogy elesik, akkor menjünk oda, segítsük őt fel, és a Zsoltárok könyvével vigasztaljuk egymást. Tibor.
3: Amiről az előbb szóltál, amikor például Pál apostol beszél, és az úrvacsorát hozza szóba, akkor az áldás poharáról beszél. Amikor ezt látjuk, vagy a Jeremiás, ott viszont az ítélet pohara van. És amikor az ítélet poharáról mondja azt Isten, hogy eljön a pillanat, amikor ő adja azt kézbe, és nem lehet belekóstolni. Itt pontosan ezt akarja mondani, azt mondja, hogy még a seprőjét is, tehát ezt fenékig ki kell üríteni. Úgy mondta egyszer egy idős lelkipásztor, hogy ki mit főzött, megeteti vele a mindenható, ha Isten kegyelmes, akkor az eszcáigot nem kell megenni, de néha még azt is. És ez azt jelenti, hogy Isten előbb-utóbb a kegyelmi időt lezárja, és utána viszont ítéletet hirdet, aszerint, amiket tettünk. És ez azért nagyon fontos, mert Európa most olyan megrészegült állapot félébe kezd lenni. És én félek, hogy nem az áldás pohara kezd a kezünkbe lenni, és hogyha ezt kiitatja velünk Isten a fenekéig, még a seprőjét is, annak nem tudom, mi lesz a következménye. És éppen ezért kell imádkoznunk nagyon Istenhez.
1: Köszönöm. Marika?
8: A tanulmányunk azt mondja, hogy bármilyen nagyok is a problémáink, mi hívő emberek reménységben élhetünk. És egy nagyon érdekes gondolatot, ami a mai korra vonatkozik, azt mondja, most olyan korban élünk, amikor támadják az erkölcsi értékeket, míg azokat az alapvető dolgokat is, mint a férfi és a női identitás, legalábbis a világ bizonyos részein, nyíltan magasztalnak, dicsérnek olyan erkölcstelenségeket, amelyeket azelőtt sokan még privát beszélgetésekben is szégyeltek volna elmondani. Tényleg ennyire rossz lett a helyzet, és ezért nekünk hívő embereknek igyekeznünk kell mások életét jobbá tenni.
1: És a mértéket nem ezekhez az emberekhez igazítani, hanem a mértéket a Zsoltárok könyvéhez, az Isten igéjéhez igazítani.
7: Azt szeretném kiemelni, hogy az igazság, a harmadik versben csodálatos számomra, én állapítom meg az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Tehát az igazságszolgáltatás ideje a mindenható kezében van. És eljön az az idő, amikor gyakorolni is fogja. Ahogy a múltban gyakorolta, a jövőben is fogja gyakorolni.
1: Köszönjük szépen, Marika, aztán László.
0: Ugye lesz ítélet, de lesz igazságszolgáltatás is, és az igaz bíró, az Isten fog ítélni. És a hatalommal való visszaélés lesz az egyik dolog, amit Isten eltöröl az ítélettel. És a bűnös ember, ahogy él, nem másokért, nem Isten dicsőségére él, hanem önmagáért, és nem hiszi el, hogy van értelem, vagy objektív, erkölcsi mérce. És ha ezeket az alapvető dolgokat nem hiszi, akkor annak következménye lesz, és az nem szép.
1: Köszönöm szépen. Drábik László?
2: Én a Tibornak ahhoz a gondolatához szeretnék egy idézetet fűzni, ami úgy hangzott, hogy eljön az idő, amikor Isten megeteti velünk azt, amit főztünk. Oscar Wilde mondta, ha Isten büntetni akar, minden kívánságunkat teljesíti.
1: Köszönök szépen. A csütörtöki gondolat, hogy megismerjék szabadításodat. A 67. Zsoltár második versétől a 8. verséig. Tokics Marika.
8: Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját, Szela. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép, örüljenek, újongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön, Szela. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép, meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk, az Isten. Megáld bennünket az Isten, féljétek őt mindenütt a földön.
1: Köszönöm szépen. Kétszer is előfordult ez a kifejezés, hogy Szela. Különböző magyarázatok vannak, pontosan nem tudjuk a szónak a jelentését. Az is lehet, hogy itt egy kórus lépett be, az is lehet, hogy valamilyen zeneszerszámok léptek be, pontosan nem tudjuk, ennek nagy kutatója volt Sejber Sándor, a rabbi képző zsidó egyetemnek az igazgatója, és ő ezzel kapcsolatosan sok érdekes dolgot elmondott, de eznek is a lényeg, hogy pontosan nem tudjuk, de ettől függetlenül ott van a Zsoltárok könyvében. Marika?
0: Ez a ragyogtassa rá az orcáját, nekem az Ároni áldás jutott eszembe, és hát jó, ha megtanuljuk. Mert áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
3: Itt volt egy mondat ebben a Zsoltárban, hogy ismertesd meg velünk a te utaidat. Ez egy nagyon szép imádság, és én nem a Zsoltárossal szeretnék szembefordulni, csak miközben ezt elmondjuk, ne felejtsük el a római levélnek azt a kérdését, hogy de hát hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? És hogyan higgyenek ige hirdető nélkül? Tehát ez a megismertetés, ez egy fontos imádság, hogyha vállalom, hogyha rajtam keresztül akarod ezt tenni, Uram, akkor legyek ebben engedelmes eszközöd.
1: Köszönöm, István.
5: Amit a Tibor mondta, nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen azzal, hogy azt mondja, hogy ragyogtassa ránk orcáját, magunkra mutat, de van egy kiterjesztés is, mert ismerjék meg utaidat a földön, az azt jelenti, hogy kiterjed minden megtért népre is. Tehát ez egy előremutatás, hogy nem csak az Izrael, hanem minden más is részesül Isten áldásába. Tehát nem egy bekategorizált valami, hanem kiterjesztő áldás. Természetesen az hangsúly az, hogy megtért embereken van.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás.
9: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je az első kötet 111. oldaláról. A Zsoltár az ember válasza mind arra, amit Isten a történelemben és benne a mi életünkben tett. Bennünk az élet tükröződik a maga sokszínűségében. Megszólal bennünk az elnyomott ember, aki kilátástalan helyzetben van. De a Zsoltárokban a megszabadult, örvendező emberek hála énekét is megtalálhatjuk. Megtanulhatjuk belőlük, hogy az emberi élet igazi célja az öröm, az igazi hit kifejezési formája a dicséret. A bibliai kegyesek nem úgy imádkoznak, hallelujáznak, mintha Isten csak emberi, kitalálta üres fogalom, vagy szép eszme volna. Jól ismert személy számukra az Úr. Élő Isten, akinek a büntetését érezni nagy szükség, de akinek a bűnt megbocsátó, megváltó és üdvösséget ajándékozó szeretetét megtapasztalni, életújító és életformáló erő. Ezért olyan értékesek a keresztény hit szempontjából is ezek a zsoltárok. A vigasztalás és erő, a belső erőgyűjtés és nekibuzdulás forrásai.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az hozzászólásokat, az Úr áldja meg a szíveinkben az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk jövő héten. A következő tanulmányunknak címe, akik számára eljött a vég. Egy határhoz fogunk elérkezni. Most pedig egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, neked köszönjük meg a Zsoltárok könyvének kedves mosolyát, amivel a 21. század ember fele tudsz mosolyogni. Még akkor is, hogyha sokszor elektronikus eszközeink, elektronikus eszközeinkkel van tele a kezünk, a fejünk és a szívünk. Add, Urunk, hogy ezeket le tudjuk tenni, hozzá tudjunk fordulni a Biblia Zsoltáros szavaink keresztül. Áld meg együttlétünket, áld meg mindazokat, akik keresnek és kutatnak téged. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe: a kegyelmi szövetség jele. A mai ige Mózes 5. könyve 30. fejezet 6. verse. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Gondolatok az igéről. Íme ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője Istened, az Úr. Csak ő tudhatni a szívekre. Ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak ő tudja véghez vinni bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének csodája ez, amelyet a Szentlélek visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés, nem a testünkön, hanem a lelkünkben. A kegyelmi szövetség alapvető ismertető jele ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát mi is, hogy ne külsőleg szertartásokban bízzunk, hanem a Szentlélek munkájában. Ha erre ügyelsz, meg lesz az eredménye, élni fogsz. A testünk halálra van ítélve, de ha a szívedet adod át Istennek, és a Szentlélek dolgaira törekszel, akkor élni fogsz. Bárcsak véghez vinné az Úr a mi Istenünk kegyelme munkáját belső emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből neki élhessünk. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban motóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap október 13-án kedden este 18 órától lesz. Varga Gyöngy és Németh Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A program látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a helyszín pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Calvin konferencia lesz holnap. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézet Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket holnaptól október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint például Mohács 500, Hercegszőlősi Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is hallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én nem Szabó Zsolt.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hideg napok, Kovács András, 1966. Egy népirtás, hideg napok, négy közreműködője, egy cellába összezárva, tárgyalásra vár. Miként őrizheti meg az egyén az erkölcsi tartását a történelmi határhelyzetekben? Gondolhatom-e teljesen tényszerűnek azt, amit gondolnom, érdekemben áll?
1: 4. Az 1942-es újvidéki razziában résztvevő magyar katona és csendőr a vizsgálati fogságban, vagy a börtönben visszaemlékezik, felidéz meleg és hideg napokat, hogy ott és akkor mi hogyan történt, és hogy ők mennyire felelősek.
2: Állóképek a fagyott Dunánál.
1: Ez nagyon Pilinszky is, és hát nem tudom, hogy hogyan lehetne kezdeni. Nyilván másképp van ebben a filmben az, aki a történelemmel jobban meg van fertőzve. Zsolt is végzett történelem szakot is, meg én is.
0: Én csak szerettem volna.
1: Igen, meg, de nagyon másképp nézi ezt a filmet az, aki, akit megfertőztek a teológiának minden szennyével, vagy a filozófiával, mert simán az lesz, hogy mi majd Zsolttal egy 20 perces előadást tartunk itt az évszámok kapcsán, hogy hol, mi történt. Szabolcs meg majd elrántja az egészet egzisztencialista és teológiai irányokba.
0: Cseres Tibor 20 évet szánt az életéből arra, hogy utána nyomozzon a hideg napoknak a Bácskában, és ebből már ő maga is megteremti ezt a feszültséget, nem történelmi művet ír belőle, hanem egy dokumentarista regényt. És aztán őt kéri meg Kovács András, hogy közösen írjanak egy forgatókönyvet, ahol még egyszer átvariálják a dolgokat, és egyre jobban távolítják a történelemtől.
1: Mindig úgy tudtam, hogy Cseres Tibor, ő vajdasági, délvidéki magyar szerző, de súlyos tévedésben éltem, ő Gyergyó Remetén született, és aztán elég hamar Budapestre kerül. Ezt a művét egyébként, a hideg napokat, ha én jól számoltam, 1964-ben hagyja ki először. Neked 63? Uh-huh. Én 64-et láttam, oké. Okay.
0: Azonnal lecsap rá Kovács András.
1: Igen, igen, és akkor 66-os a film.
2: Hát majdnem azonnal, ugyanis megkéri Cseres Tibor, hogy olvassa el a művet, meg azt mondja, hogy nem olvassa el a művet, mert ez egy történelmi regény, és annyira nem érdekli Kovács Andrást, majd a filmgyárba elkezdik köröztetni ezt a regényt, és akkor nem jut el szintén Kovács Andráshoz, de valahogy megfogja, és egy délután alatt kiolvas, és azt mondja, hogy ebből ő csinál egy filmet, ez nem történelmi, hanem ez egy kortárs problémára adható válasz, illetve a kortárs problémára való felhívás is lehet.
1: Fontos elmondani, hogy Cseres Tibor aztán megírta ennek a történetnek a folytatását
0: Vérbosszú Bácskában.
1: Így van, az, ha jól látom, ha jól tudom, 91-ben jelent meg. Milyen jellemző, hogy horvátra és angolra is lefolytatták, de ha jól tudom, szerbre nem. Na, de még visszatérve, a Cseres Tibor fölteszi a kérdést magának, hogy akkor mi volt a szándéka, és azt válaszolja, hogy el akartam mondani mindazt, amit a magyar nép nevében néhány véres képzeletű katonatiszt parancsára kegyetlenül elkövettek ártatlan szerb és zsidó emberek százai ellen. Következő kérdés, volt egyéb szándéka is azon kívül, hogy az ártatlan magyar nép helyett, mint egy magára vállalva a felelősséget, megnevezze a bűnösöket? A válasz, határozott szándékom volt, sőt, reményt tápláltam, hogy akad olyan szerb író, aki előadja, elmondja mindezt a kegyetlen gyilkosság sorozatot, amelyet 1944 őszén a bácskai magyar nép ártatlan tízezre jelen beteg lelkű szadista szerbek elkövettek.
0: A filmen szereplő emberek, Bükki, Tarpataki, Pozdor, Szabó, kitalált személyek, tehát nem a valódi tetteseket akarja néven nevezni és visszanyomoztatni, hanem ezzel már tesz egy általánosító lépést, négy különböző szinten lévő katona, akiknek a társadalmi háttere is igencsak különböző.
1: De megjelennek valóságos figurák is, mondjuk a Grassi az létező személy, ugye?
0: Igen.
1: A Kászoniban nem vagyok biztos. Ami nagyon izgalmas volt számomra, hogy az egyik, hogy most, illetve mi a most? Szóval, hogy most 1945-ben, amikor ott csülünk a cellában, ez és ez a rangunk.
0: 46.
1: Én úgy tudom, hogy 45-46.

0: 1941, Bácska visszatért, ugye ez az utolsó második világháborús terület visszatérés. 1942. január 4-én összecsapnak a magyar csendőrség és katonaság a szerb csetnikekkel, partizánokkal, sok a magyar halott, nyilván közülük is, de az nem számít. Tehát már 12-15-én elkezdődnek a razziák, de az a bizonyos nagy lecsapás, a számok azok eltérőek, 3300 és 3800 halottról beszélnek, és ezek közül 2500 szerb, és kb. 1000 zsidó, de magyarok is vannak. Egyszer mikor történt?
1: Január 21-22-23 a hideg napon. Okay. Mínusz 27 fok volt egyébként.
0: Ez fontos egyébként, de tényleg, mert ez a megivott rumok és pálinkáknak a mennyiségét és hatását azért...
1: Én egyetlen egyszer voltam életemben mínusz 27 fokban, Boroszlóban, Wroclawban, és ott hát 10 percenként melegbe kellett menni, így lehetett túlélni, én nekem.
0: Én meg dolgoztam a Schöller jégkrémgyárnak a hűtőházában, és fél óra adatott meg, és utána mindig a 30 fokból visszaküldtek bennünket fél órás pihenőre, és akkor van 42-ben egy első vizsgálat, 43-ban egy második vizsgálat, és akkor 1944-45-ben jön a szerb revans, amikor délvidéki vérengzés, amikor 20-50 ezer magyar ölnek, meg 30 ezer németet, és egyébként 15 ezer szerbet is. És aztán majd 1945 októberében kezdődnek a kivizsgálások, 46 májusáig tartanak, és a fő magyar felelősöket, vagy akiket annak tartanak, azokat nem csak elítélik, hanem átadják a jugoszláv igazságszolgáltatásnak, és Szombathelyi Ferencről mondják a legenda szerint, hogy karóba húzták, de az biztos, hogy ez vitatott, de hogy meg is kínozták ezeket a felelősöket.
2: Igen, hát Grassi és Feketehalmi Zeidnert, őket felakasztják Újvidék főterén, illetve Zöldi csendőrfőhadnagyot is.
0: De hogy már előtte volt egy ilyen kis ungibungi is biztos, ami biztos. És akkor a következő esemény, csak ezt így egyben akartam látni, a regény megszületése és a filmnek az elkészülte, és akkor a következő az 2026, hogy ma ránk magyar vagy szerb emberekre hogyan hat ez a film, meg ez a történetsor.
2: Kovács András kettő dolgot említett most az utóbb elhangzott információkhoz kapcsolódóan. Ez egyik az, hogy egy jugoszláv szerző meg akarta filmesíteni ezt az eseménysort, azonban Kovács András megelőzte. És egy interjúban közölte is, hogy ez mennyire jó, hogy megelőzte, hiszen önmagunkról egy ilyen felelősségteljes, kicsit igen, ilyen kéztördelős filmet készíteni, hogy igenis itt a magyarok tettek valamit, ami tényleg egy egyetemes bűn, az sokkal pozitívabban jön ki kvázi, mintha egy jugoszláv film készül erről, lehet akár, hogy elmentek volna egy bestiális ilyen szovjet filmipari irányba, ami nem lett volna egy ilyen filmművészeti értékű alkotás. A másik meg Kászoni a lezredes ezredesnek a szerepe. Az interjúban azt mondta Kovács...
0: Várjál, ő a Benkő Gyula.
2: Igen. Uh-huh. Azt mondta Kovács András az interjúban, hogy ez egy kitalált karakter, annak a karaktere, aki ellen tudott állni kvázi, mert őket is meg akart jeleníteni.
1: Mert hogy nem emlegetnénk ezt a filmet, és nem is került volna be a budapesti 12-be, tehát a 12 legjobb film a 60-as évekig, hogyha nem hozzák meg azt a döntést, hogy eltávolítják a történelemtől és a politikától, és egy egzisztencialista drámává nem teszik. A film fő kérdés föltevése ugyanis az az, hogy a történelemben hogyan viselkedik az egyén. És a szocialista realizmusnak a válasza az lett volna, hogy a kisembernek van egy bölcsessége, magához való esze. A filmben pont nem ezt látjuk. A filmben azt látjuk, hogy még 5 évvel az események után is nem állították össze magukban se a borzalomnak az össztérképét, se pedig az egyes embernek a felelősségét, önmaguk felelősségét, és mindenki különböző stratégiákban önigazol, hogy ő miért csak egy kis fogaskerék volt ebben a nagy gépezetben. Kászon is itt merül föl, hogy vannak cselekvők és vannak mulasztók, és néha nagy kivételként van valaki, aki szembe tud szállni a történelemmel.
0: Majd nézzük meg jobban ezt a 4 karaktert, akik össze vannak zárva. Még a műfaj kapcsán Cseres

0: Tibor elkezdi, hogy esetleg történelmi regény, de aztán a másik ötlet az, hogy bűnügyi regény, harmadikként meg a lelkiismeret regénye kifejezés dobja föl, de ha bűnügyi regény kerül szóba, akkor ugye különítsük el, mi nagyon sok krimivel foglalkoztunk, vagy kettő nagy típusról, vagy négy nagy bűnügyi film, krimi típusról szoktunk beszélni. Ugye az egyik az a whodunit, ki a gyilkos típus, ez a leggyakoribb. A második az a hogyan bukik le, vagy hogyan fogják őt el, kalambók. A hármas az a howdunit, hogyan csinálta, például a belső ember 2006-ból, és négyes az a why done it, hogy miért követte el. Erre a mindenki által ismert példa mondjuk a Seven, tehát a mi hetedik?
1: Igen.
0: És hogy ez a film, ez azért elsősorban a hármas, négyes kategóriába sorolható.
1: A másik művet is behoznék, és ez a tárgyalótermi dráma, a tárgyalóterem nélkül. Egyrészt a Dicsőségös fényeit említhetjük, talán a legközelebbi rokona ennek a filmnek, tehát történik valami hadi dolog, és azt utólag próbáljuk rekonstruálni, sokszor egymásnak ellentmondó visszaemlékezésekből. De ha már ebben az évtizedben járunk, 60-as évek, akkor a Vihar kapujában jön elő Kuroszavától, tehát különböző tanúk, különböző szeletét látták a történetnek, és másképp adják elő. Nem teljesen másként, de bizonyos pontokon másként adják elő ugyanazt, és akkor az igazság megismerhetősége is fölmerül. És ha már említetted a nyomozatot, vagy bűnügyit, akkor itt hát egy drámai szabadság történik, tudnélik soha nem szabad egy cellába zárni ugyanazon bűncselekmények elkövetőit, akik majd tanúságot kell tenniük,
0: nem is gondolom,
1: hiszen összebeszélhetnek, hogy hogyan mentik föl
0: vagy
1: önmagukat.
0: Vagy egyik kiátsza a másikat.
1: Tehát ilyen nincs. És egy kiátsza, tehát itt konkrétan meg is történik a végső nagy csattanó.
0: Zárójel, itt a rangok kapcsán akartam elmondani, és szerintem nem mondtam el, de nagyon akartam, hogy mondjuk a Latinovics az események idején még százados, de itt meg már őrnagy. És akkor ez nagyon komoly kérdéseket vet föl, hogy ő mikor lett őrnagy? Mondjuk a szálasi ég idején? És ez, erre vonatkozóan vannak is utalások. Egy konzervatív vágású magyar katonatiszt ezt az előléptetést már nem biztos, hogy nagyon el tudja fogadni és komolyan tudja venni. A másik, amit akartam még itt kihangsúlyozni, hogy ez a múlttal való szembenézés véletlenül azért a háborúban vesztes országoknál szokott megtörténni. Mondjuk a németeknél a Bádogdob című regény 1959 Günter Grass-tól, vagy ha a japán filmekre...
1: És aztán film.
0: Igen. Vagy mondjuk a japánoknál a Harakiri című film rendezője, Masaki Kobayashi, őneki van az Emberi állapot trilógia, pont 1959-61 között, ami nagyon közel van ehhez a hideg, vagy ezekhez a hideg napokhoz. De hát picit tovább lépünk, és egy évtizeddel, kettővel, egy évtizeddel elég tovább lépnünk. Egyesült Államok, hát gondoljunk a Vietnám filmekre, hogy ott is azért mondjuk az apokalipszis mostról beszélünk, akkor ezek az amerikai szembenézést a háború poklával, és hogy ők mit okoztak.
2: A börtöncellára visszatérve, ugye egy vizsgálati fogságban vannak ugyanazon bűncselekmény elkövetői, de még a börtöncella sem eredeti. Tehát azt is a Széchenyi Ferenc? Igen, Széchenyi Ferenc, operatőr és Kovács András alakítják ki. Tehát egy börtöncellában nincsen fal, amire neki lehet dőlni középen, mert ugye középen van egy térelválasztó fal.
0: Nagyon jó.
2: És folyamatosan pásztázza az operatőr, és bolyong. Vannak a szereplők, és mi is bolyongunk.
0: Imádjuk az operatőrt, nem tudom melyik filmből, talán a Hannibal tanár úrból. Nekem a nagy kedvencem a Nagy Rozsdási eset, de Szabinak mondjuk az Édes Anna, vagy a Két félidő a pokolban, melyik lehetne még, vagy az Egri csillagok. Szóval ez a Széchenyi Ferenc nagyon-nagyon komoly alkotója a kornak, és egyébként a feleségével is találkoztunk már, mert ő meg... Vágó. Ne tévedjek, ő vágni szokott nagy filmeket.
1: A bolyong az kulcs szó, nem csak belül bolyongunk a cellában, hanem kívül is bolyongunk. Egy olyan új vidéket teremt, ahol mínusz 27 fok van, köd van, hideg van, hó van. Meghozzák azt a döntést, hogy ez egy fekete-fehér film, ekkor már létezik színes film, és a történelmi filmeket általában színesben forgatják, de ők egy művészi szempontból egy fekete-fehér filmet akarnak, és Széchenyi, és ezért szerintem megérdemli az Oscar díjat, meghozza azt a döntést, hogy nincsenek árnyékaik a szereplőknek. Ez akkor Nagy Pál első törvénye, ez egy árnyék nélküli film, és ez adja a nagyságát, tehát a lelkük, az árnyékuk az el lett adva az ördögnek, a pont az árnyékukkal, vagy annak a hiányával viaskodnak, és egymásra is ilyen árnyék nélküli emberként néznek, illetve Carl Gustav Jungnak is vannak az árnyékról gondolatai. Az embernek hát tisztáznia kell a személyiségének az eltagadott felével a viszonyát, és csak akkor alakítható ki egészséges személyiség. A kint, a folyónál, ott pedig a köd, meg a felhő és borult ég, az biztosítja az árnyék nélküliséget.
2: Meg mit is láttunk tulajdonképpen? Fekete-fehér a film, fehér utcák vannak árnyék nélkül, ezek szerint, én ezt nem figyeltem meg őszintén, fekete köpenyes emberek hosszú kabátba mászkálnak, mint a halál jelképei tulajdonképpen.
1: És ahogy akkor a Dunaparton is van áldogálás, meg korábban a főtéren is van áldogálás, meg a vasútállomásnál is van áldogálás, és ilyen függőleges fekete vonalak, ilyen halálmadarak az összeterelt emberek, akik várják a végzetüket.
0: De esetleg lehetne megnézni ezeket a karaktereket, ami számomra kiemelkedő ebben a filmben. Zárul a Kovács András az nem most kezdett filmet forgatni, viszont már az első filmje az nagy alkotás volt, a Zápor 1961-ben, ami már átmenet a szociál meg az új magyar film között, és ami érdekes, hogy ott már egy új nő alak jelenik meg, egy nagyon karakteres nő alak, és nekem itt ez tűnt fel, hogy ezek nem statiszták ezek a nők, hanem mindegyik, ráadásul pár mondattal, pár gesztussal nagyon beívódik a mi emlékezetünkbe. Hát külön lehetne beszélni Bara Margitról, akinek elképesztő kávárián kellett keresztül mennie. Biztos ismeritek az ő sztoriát. Aki nem ismeri, az nézzen utána, mert döbbenetes, hogy mi fog vele megtörténni.
1: A központi lak az Büki Őrnagy, Latinovic Zoltán, a színész király, és ő
0: biztos,
1: köré...
0: Biztos, hogy ő központi?
1: Szerintem igen, és ő köré csoportosul ez a három nő, akit említettél. Egy zsidó, egy magyar és egy szerb. Uh-huh. És akkor van egy ilyen háttértörténet beemelve, abszolút ő a központi, mindjárt mondom az érveimet, tehát a háttértörténetben ugye féltékeny a feleség, nem a valódi szeretőre, a zsidónőre, hanem a szerbnőre, aki nem volt a szeretője a férjének, és ő neki nem is kéne ebben a városban lennie, és a nyomozásnak az íve, egyszerre nyomozzuk, hogy ki felelős a népirtásért, de ugyanakkor azt is nyomozzuk, hogy hol van a felesége, meg a fia a Pükinek, és a végső nagy csattanó, lankasztás-lasztás, gyilkosság a cellában, az is Büki Érnagy köré csoportosul, és az is kiderül, hogy mi lett a feleségének a végzete.
2: Ugyanis Kalambura visszatérve szinte már a film elején tudja a néző, tudjuk, hogy meghalt a felesége, és onnantól kezdődik az őrítő játék, hogy viszont ő ne tudja meg, hogy meghalt a felesége, mert akkor balhé lesz. Három ember, majd négy ember lesz összezárva, és ahogy mondtad is, emberélet is múlhat ezen.
1: És az elején már ellopja a szerelmes leveit a pajtásnak. A pajtása kap szerelmes leveleket, mert van felesége, vagy él, vagy kapcsolatban vele, ő meg nem kap szerelmes leveleket.
0: De neki nem a szerelme
1: miatt.
0: A felesége. Nem a felesége. Nem a felesége a szerelme, hanem a zsidónő.
1: De ő a feleségétől vár levelet. A zsidónő nem fog neki írni. Meg szerintem az, hogy a zsidónő az biztos, hogy nem érte túl ezt a háborút.
0: Jó, hát vidéken, fú, ez egy tök érdekes kérdés, mert az újvidéki zsidóság, ha ez nem lett volna, akkor se éri túl ezt az időszakot, az biztos.
1: Én szerintem két szerelme van egyébként, a szeretője meg a felesége. Tehát az, azok
0: jó, létező... de akkor már az a szernő nő is lehet. Akkor már három szerelme is lehet. Egyébként mind a, mindegyik nőbe beleszerettünk, legalábbis a magam nevében biztosan mondhatom, de egyébként a Latinovicsnál azt is érezzük, hogy bele van sűrítve itt az egészbe nem ballada, hanem egy görög sorstragédia.
1: Igen.
0: Mert hogy az a nő, az nem kellett volna, hogy ott legyen. És csomószor így a véletleneken múlnak balul ezek a pusztulások.
1: Még inkább a véletlent okolja a tarpataki főhajóhad nagy Darvas Iván. Ő ki is mondja, nincsenek jobbak, csak szerencsésebbek. Ő véletlenül lesz állomás parancsnok, ami egy elég nyugis állásnak tűnik, kivéve, hogyha neki kell szétválogatnia embereket ezek szerint az élet, illetve a halál felé az állomások.
0: És akkor itt említsünk meg ő köréje szervezve egy történetet, meg egy jó szokást. A kedves jó szokás az, amikor ő népdalokat szeretne hallgatni. Ezzel teljesen egyetértek, vagy ezt így érzem, vele együtt átérzem ezt a nem is tudom, itt egy etnográfus veszett el benne, vagy pedig ezek a dalok, ezek valami mást is jelentenek számára.
1: De Bartók nyomán akár szerb népdalokat is.
0: Így van. De ott van ez az idősebb parasztasszony, akit megkér arra, hogy segítsen a falubelieket kiszűrni. És gyakorlatilag ki volt a Auschwitzban, aki döntött életről, halálról?
1: Mengele doktor.
0: Szóval, hogy itt is egy
1: halál
0: ilyen...
1: halálangyala.
0: Szóval itt is egy ilyen szituáció, hogy ez a szerencsétlen kisember egy ilyen helyzetbe keveredik, és aztán nem tudja túlélni ezt a helyzetből, nem tud élve kikerülni.
1: Szép, figyeltetek az utolsó mondatára a nőnek, véletlenül lenőlük az utcán, és mondta, hogy ez Isten büntetése, mert mindenkit ismernem kellett volna, vagyis megmenteni.
0: Ez teljesen a Schindler listájára emlékeztet bennünket.
1: Vagy a Sophie választása is eszünkbe juthat.
2: De Darvas Iván szerintem nem etnográfus, egyszerűen egy gentry. Tehát akinek nincs meg...
0: Unatkozik? És
2: igen,
0: akkor...
2: unatkozik, zenét akarok, nótát akarok hallgatni, szeretőim vannak a városban, a feleségem van, valakikhez akarok tartozni. Kicsit ez most a csúnyát akarok mondani, a butácska alak, aki hajózni akar, kalandozni akar, rumot inni akar, és így tovább, és így tovább. És még arra akarok visszatérni, hogy miért alakul ki ez a káosz egyáltalán, és mi nem hangzik el a filmbe sose, ami egy katonai drámában mindig elhangzik, parancsra tettem. Ez nem hangzik el itt, ugyanis nincs írásbeli parancs. Csak szóban hangzik el minden, és Darvas Iván, illetve Major Tamás beszélgetésében is az hangzik el, hogy írásban nem adtam semmit.
1: Igen. Akkor le is váltják államos parancsnokként, nem mondja, hogy ő ezt, akkor ez a parancs, és hogy ő írásban kéri. Talán a Szabó Tizedes, tehát nem hangzik el, de ő erre utal, ő ugye nem tiszt, hanem legénységi állományú, és ő utal erre, hogy ők, hát ők nekik ezt kellett
0: tenni. Ez melyik
1: tenni.
0: Ez a Szilágyi Tibor?
1: Nem, ez Szirtes Ádám.
0: Szirtes Ádám, mert a Szilágyinál meg van az, hogy nem akartam tudni semmiről, mit tehettem volna én abban a helyzetben, amikor ott a Dunaparton vagyunk, és vagy legalábbis azokat idézi föl, azokat a órákat.
1: És tehát nyilván érezzük benne a mentegetőzést, meg az önfelmentést, de azt is érezzük benne, hogy valamennyi igazság van benne. Tehát az ember egy ilyen gépezetnek a alkatrésze, hogyha katona, és a dolgoknak megvan a következménye, tehát a parancs megtagadásnak is megvan a következménye. Meg az is lehet, hogy nagyobb baj származik, tehát itt meghajlik az erkölcsi tér.
0: Azon gondolkodtam, miközben néztem a filmet, hogy te egy ilyen szimpatikus, aranyos, kedves ember vagy, akinek van egy hivatása, szeretnél a rend helyreállításában segítkezni, részt veszel a történelemben.
1: Az áldatszolgálat.
0: 38-ban bevonulsz Kassára, mit tudom én, 40-ben Kolozsvára, 41-ben Szabadkára, és akkor benne vagy egy szervezetben, és tudsz-e másképp tenni, másképp dönteni, vagy vagy... Tehát, hogy itt van, beszéltünk a Benkő Gyula a Lezredesről, hogy ő megpróbál másképp tenni, zárójel, és az is hozzá van téve, hogy ő aztán Bajcsi Zsinszky, André Kerőt ki fogják végezni. Igen. Szóval, hogy mennyire van nekem egyénileg mozgásterem, avagy kényszerpályán vagyok egy ilyen struktúrában?
2: Latinovics ugye erre céloz is, amikor ugye Gömbös Gyula vezette be, hogy a szolgálati utat megkerülvén ellentétesen is lehet cselekedni a parancssal, hogyha a parancs az törvényellenes. És Latinovics mondja is, hogy ott volt a lehetőség, hogy telefont intézzen Budapestre az egyetlen Budapestet kapcsoló telefonkészülékből, de közben annyira megy ez a pszichológiai játszma, ez a kivagyiság dominancia játék, hogy nem fogja megtenni, és földbe gyökerezik a lába.
1: Filmileg még csodálatos döntés az időrend fölbontása, és az, hogy ugye két helyszínen játszódik, a börtönben meg Újvidéken, és hát váltani kell a jelenetek között visszaemlékezéskor, és ilyen nagyon ügyes átfolyatás van. Hát arról már beszéltünk, hogy ez is fekete-fehér, az is fekete-fehér, itt sincsenek árnyékok, ott sincsenek, ez is fehér fal, az is fehér hó háttér előtt játszódik, szürke ruhában emberek vannak itt is és ott is, és akkor azt válasz, hogy elkezd valaki magánbeszédben visszaemlékezni, és már látjuk a visszaemlékezett Újvidéket, de még halljuk az elbeszélőnek a hangját, és talán őt is látjuk, mondjuk Latinovicsot, és egyszer csak megszólal, akkor már az újvidéki visszaemlékezett hangján. Nincsenek határok jelen és múlt között, és a múlt jelen van a jelenünkben.
0: Én a kozmosz és káosz kérdéskörén is töprengtem, mert nyilván az, aki csendőr, meg katona, az valamilyen szinten több káoszt vállal az életében, mint mások. De itt nagyon izgalmas, ahogy először szemtanúk lesznek, aztán utána egyre inkább a részesei. Ennek az egyik legdurvább pillanata, amikor a tiszti kaszinóba belépnek ezek a katonák,
1: razziáznak,
0: és az egyik tisztnek a feleségét viszik el. Zárójel, az én nagymamám mesélte, nagyon-nagyon sokat mesélt erről a korról, ezekről a hónapokról, hogy Sopronban riadót fújtak, de ő tudta azt, hogy most ez nem igazi riadó, és fönnmaradt a lakásukban, és akkor vezették végig a zsidóságot. És milyen érdekes, hogy riadó volt, hogy a lakosság ne legyen szemtanú semmilyen szempontból. Tehát, hogy csak ezt a káosz-kozmosz viszonyt, hogy és itt hirtelen így rájuk zúdul minden Újvidéken ezekben a napokban. A filmben nagyon izgalmasak ezek az ellentétek, amik olykor átmosódnak. Tehát, hogy magyarok és szerbek, akkor kiderül, hogy egyházban élnek, keresztények és zsidók, vagy katonák és civilek.
1: És akkor a nemzetiségi határok is kezdenek átmosódni, tehát mondja, hogy a kivégző osztag árnyékában elkezdik magyarnak vallani magukat azok, akik bármennyit is beszélnek magyarul, Újvidéken miért ne beszélne egy kicsit magyarul az ember, vajdaság egyébként is.
0: Akkoriban
1: úgy értem, igen. Tehát egy több nyelvű vidék, a emberek nagy része tudott mondatokat mondani. Én még a filmben, ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy film, és nekem ez egy nagyon fontos film, én még a fokozást dicsérném, és ide kapcsolnám, amit mondtatok, tehát az, hogy konkrétan egyébként milyen, tehát ez, én sokszor beleborzongtam ebbe, hogy a léket ütni egy folyóba is oda belelőni egy embert, végülis milyen egyszerű, meg milyen primitív.
0: Zárójel lesz, Napóleon és... nagyon ügyesen már felfedezte, lehet, hogy már Napóleon előtt más is, hogy amikor egy ellenséges seregtest ott volt éjszakon a jégen, akkor körbelőtte azt a sereget.
1: Tényleg.
0: Ez a legolcsóbb mód, és azok szépen lesüllyedtek.
1: A Bonaparte filmben is előjön.
0: Igen?
1: Igen, de hogy ez maga a borzalom, ez a lék. Egy lék robbantásával kezdődik a film, tehát megrobbantják azt a léket, de a lék, valami léket kap, a történet léket kap. Oké, de aztán ezt hosszú ideig nem látjuk. Csak a legvégén látjuk, és akkor ahogy megvan oldva, hogy igazából az ember nem akar szemtanú lenni, és a Szilágyi Tibor is ott, ő neki szállítania kell az embereket, és akkor rápillant a folyóra, a kamera vele pillant, de aztán jön vissza, ő nem akarja ezt látni igazából. igazából. És aztán megmutatnak, hogy a jégre le van fektetve valami deszka, meg talán deszka, igen, hogy azon lehet járni, vajon az hova vezet. Tehát a film a borzalomhoz nagyon-nagyon fokozatosan ilyen 10-10 perces adagolással vezet rá.
0: A filmben nem csak váltogatások vannak, de van, amit újra lejátszanak, nem? Tehát amikor tartja az a nagy bajszos, ezredes, vagy alezredes a beszédét, akkor azt kétszer nézzük meg. Először Bújtor István társaságában, aztán Benkő Gyula társaságában.
1: Hát igen, illetve hogy az elbeszélője is más a két történetnek.
0: Biztos lehet.
2: Igen, igen, mert egyszer elmondja a Latinovics, egyszer Darvas Iván, és talán még Szilágyi is megemlékezik róla, hiszen ők hárman tisztek, a negyedik tag nem tiszt. És ugye itt jön ki az, amit mondtál, Szabi, hogy mennyire nem függ össze a visszaemlékezés és a visszaemlékező által elmondottak. Tehát a képi világ és a narráció. Hiszen Darvas Iván, amikor ott hagyja nagy dírrel durral ezt a tiszti gyűlést, látja, hogy kamu sebesülteket fásliznak éppen be. De ezt nem említi meg a sztoriban, és utána Szilágyi már úgy emlékezik vissza, hogy látja azokat a sebesült arcokat, azokat a meggyötört tekinteteket, akik valójában nem voltak komoly sebesültek, ők csak ilyen propagandisztikus eszközök voltak.
1: És akkor mi is cinkosságban vagyunk berántva, tehát mi már tudjuk, hogy az kamu sebesülés, és akkor megnézzük még egyszer azt a jelenetet, és ott látjuk a borzalmat a tisztek arcán, miközben mi tudjuk, hogy az egész az álca.
2: És kvázi szimpatikussá válik Szilágyi is, hiszen ugye forra vére, hogy akkor valahogy bosszút kell állni, majd utána jön az, amit Gyula, te mondtál, hogy én ezt nem akarom látni, én ebbe csak itt vagyok, viszem a teát, de valójában folyamatosan a transportokat szállítja a Dunapartra.
1: Amit még dicsérnék, az a hétköznapiság és a borzalom kapcsolata a filmben, tehát újra és újra meglepett, hogy miközben itt népirtás folyik, és nem csak az ellenség ellen, tehát nem tudom, több tucat, több száz csetnik is gondolom volt az áldozatok közül, hanem a szerbek ellen is, random szerbek, illetve ha már itt vannak, akkor a zsidóság írtására is fel használni az alkalmat, és még néhány magyart is megölnek, de közben teljesen hétköznapi dolgok. Fáznak, isznak, rágyújtanak egy cigire, panaszkodnak, hogy nem tudom én, hó ment a bakancsába. Tehát ez a film az végig játszik azzal, hogy milyen természetes dolog mínusz 27 fokban fagyoskodni, és parancsot teljesíteni, ami most történetesen az, hogy néhány ezer embert egy légbe vele kell lőni.
2: De ez a természetesség kinél jelenik meg? A tizedesnél. Ugyanis a három tiszt, ők nagyon filozofálgatnak kvázi azon, hogy kinek milyen felelősség van, ki, mikor, mi történt, mit kellett volna tenni, hogyan csináltuk. Bejön a tizedes, akar velük beszélni, tehát, hogy kapcsolódni akar, ha már egy cellába vannak a három tiszthez, és akkor ő hozza be azt, hogy fáztunk, de a Dorner tizedes milyen rendes volt, csak agyonlőtt három embert az első éjszaka.
0: Ott a villanyszerelő, magyar villanyszerelő. Igen, és tényleg a felesége meg a lánya.
2: Ugye villanyszerelő túl is éli.
0: Igen.
2: Hát egy ideig.
1: És aztán ez az egész hétköznapiság, nagyon jól mondott, Szabó tizedesnél abban csúcsosodik ki, hogy a nők halála előtti pillanatokban is a fehér neműt dicséri meg az ülepének a kerekségét. Ez a végső szög az ő koporsójában. A film, tehát egyrészt nagyon jóképű és, hogy mondjam, rendes színészek, rendes emberek, akiket választ, kiválaszt, és a szerepükben is nagyon szerethetőek. Tehát a film ezzel játszik, hogy ez például a Szirtes Ádám, ahogy beszél arról, hogy ő hogyan vett részt a népirtásban, ilyen a nagyon meleg hangján, kedvesen, hétköznapian, mintha nem tudom én valami esti mesét mondana. Tehát a filmnek szerintem nagyon fontos ez, hogy ez a cinkosság minket is behúz. Mi is kezdjük őket érteni, megszeretni, szimpatizálni velük, miközben borzalmat elkövető emberekről van szó.
2: És azt mondja Szirtes Ádám is, ahol már így leveszi kvázi a maszkot, ezt a paraszti mármint mint paraszti származású, paraszti ártatlan maszkót, amikor azt mondja, hogy épp akkor küldtek el, amikor a legtöbb látnivaló lett volna. És mindezt a kivégzések kezdetekor mondja, tehát, hogy akkor kezdődött a műsor igazából, amikor a felettes éppen lövi bele a szerencsétleneket, köztük ugye Latinovics feleségét és szeretőit is a Dunába, ami kvázi egy látnivaló volt, és ezt kimondja ott a tisztek körébe, aztán azt arra is csapnak, hogy elég lesz ebből, ugyanis többször leállítják a mesélését.
1: Az egybefolyása a visszaemlékezésnek és az elbeszélésnek a csúcsát ott éri el, és akkor ezzel zárhatjuk is, hogy a nő a kivégzése előtt kibújik a cipőjéből, és gyapjúzokniban van, de lehet, nézzétek újra a filmet, akkor házi feladat, hogy az a Latinovics Zoltán a férje, aki kibújik a cipőjéből, és ugyanabban a gyapjúzokniban van, és hamarosan a cipőjével ölni fog.
0: Még a dunaparti jelenetnél azért azt is említsük meg, hogy ott nagyon kivégzést nem látunk. És ez az ereje ennek a filmnek, hogy sokkal több minden megtörtént, mint amit látunk, vagy nagyon keveset látunk ahhoz képest, és mégis pusztán az, hogy már itt fölidézted, hogy a ködöt látjuk meg a semmit, de közben halljuk ezt a pattogós
1: lövést. Végig lövések.
0: Igen. Az, és különböző hangerővel, mint a különböző irányokból mindenfele ez történne. Ez nagyon félelmet gerjeszt bennünk is.
1: Hideg napok! Kovács András, 1966. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
2: Én nem Szabó Zsolt.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És ma is itt van velünk kedves feleséged, Deák Julianna Dorka, aki hitoktató, pedagógus, gyermekvédelmi tanácsadó. Téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy gyermekvédelmi intézményben dolgozó Kecelen, a Még több mosolyt az arcokra tanodában gyermekeket, fiatalokat korepeltáltok többek között, bár megtudtuk ugye a múlt heti adásban, hogy hát azért itt sokkal többről van szó, mint korepetálás, mert nem csak arról van szó, hogy a matek leckét megírjátok, de még olykor főzni is tanítjátok őket, igen, vagy kitölteni egy csekket, egyebek, és igen, ott hagytuk abba, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy jól megkérdezem tőled azt, hogy azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik esetleg lehet, hogy gyengébb tanulók, vagy másként állnak a dolgokhoz, hogyan lehet motiválni? Tehát én nem tudom, ki dönti el, hogy a gyermeknek ebben a tanodában helye van, és ide kell járnia. Lehet, hogy elsőre se szívesen megy oda. Kezdjük már egy ilyen gyerekkel, jó? Tehát aki nem szívesen megy oda, hogyan tudjátok ott tartani?
3: Volt olyan gyerekünk, őt csak a hercegnőnek hívtuk, mert ő, hogyha úgy döntött, hogy nincs kedve semmihez, akkor ezt kifejezésre jutott a lehetőségek széles spektrumával, attól kezdve, hogy a földhöz csapta magát és hisztizett, vagy bebújt a pad alá, vagy minden, amit el tudunk képzelni. Először is hát szép szavakkal próbáljuk rávenni. A gyerekek frászt kapnak attól, ha füzetben kell dolgozni, vagy hogyha tankönyvben, vagy munkafüzetben, ezért nekünk vannak tabletjeink, amin ugyanúgy lehet dolgozni. És akkor teljesen más. Ugye a különböző oktató programok, játékos módszerekkel, tehát egy rakás virtuális lehetőség van, amivel ők ezt megtehetik, illetve több választási lehetőséget adunk. A szövegértés az minden nap benne kell, hogy legyen, mert sajnos a gyerekeknek nagyon rossz a szövegértésük, illetve a szókincsük nem túl fejlett, és ezért elmondjuk, hogy van lehetőség matekre, szövegértésre, hangos olvasásra, és bejöhetnek a művészetek, a különböző rajz, a teremdíszítés, tehát próbáljuk a szép érzéküket is fejleszteni, és 3-tól 4-ig van általában tanulás, vagy 2-től 4-ig, felváltva ki, hogy jön, és akkor utána viszont van lehetőség játszani, és akkor lehet lemenni a tornaterembe focizni, tollashozni, floorballozni, de van lehetőség fönt maradni, gyöngyöt fűzni, de ezekre a lehetőségekre csak akkor van lehetőség, hogyha legalább egyféle tanulással kapcsolatos feladatban részt vett. És minden hónap végén van egy ilyen nagy hát titokkosár, vagy meglepetés kosár, abból, hogyha nem tudom, hetente ugye 2-szer van minden gyerek, és mondjuk legalább egy plusz jelet kapott, hogy ő megcsinálta azon a héten a dolgát úgy, ahogy az ér, akkor kihúzhat olyat, amire szüksége van. Ugye vannak támogatóink, és akkor itt füzetek, tollak, különböző apró kis csecsebecsék, amiket szeretnek a gyerekek, édességek, és tehát, hogy így is próbáljuk őket motiválni.
1: És ez a hercegnő, vagy nem tudom, hogy becéztétek, igen, tudom, lány volt.
3: Igen.
1: Az egy dolog, hogy ilyen, ezzel is találkoztok, hogy valaki akár földhöz vágja magát, mert neki nem tetszik. Próbáljátok szép szóval, és mi a következő módszer?
3: Hát szép szó.
1: Továbbra is a szép szó.
3: Igen.
1: De gondolom a bizalom az, ami, tehát a bizalmukat kell elnyerni, igen, valamilyen módon.
2: Illetve egy nagyon érdekes dolog annyi, hogy azok, akik már bizonyítottak, hogy elhagyták a 8. osztályt, és 9-esek, 10-esek, de ők még ismerik egymást, ezek a kortárs, akik néhány évvel előttük vannak, a saját példájukon keresztül el tudják mondani, hogy én is utáltam tanulni, nem volt kedvem, nem is tudtam azt, hogy melyik iskolába menjek, de most már végre sikereim vannak, és elkezdenek beszámolni a sikereikről, és ez a fajta példa, és ilyen mentorlás van, a kortárs segítő, mint egy példakép szerepel a kicsik előtt, de még a 5-6-7-8 és felnéz mondjuk egy középiskolásnál.
1: Tehát mondjuk egy 11 éves fiú, fiú egy 15 éves fiúnak jobban elhiszi azt, hogy érdemes ezt csinálni, és érdemes ezzel foglalkozni.
3: Igen, például ez a lány, ő úgy kezdett el normálisabban viselkedni, illetve úgy jött rá arra, hogy tényleg szüksége van arra, hogy tanuljon. Először is azért, mert a bátya megbukott, és egy évet ismételt, és rájött, hogy ez nem jó buli, mert ugye az osztálytársai kedvenc barátairól lemaradt. A másik, hogy visszajött egy lányunk, aki pincérként dolgozott az egyik gyakorlati helyen, és elmondta azt, hogy figyelj, én is hisztisztem, és már végeznék, hogyha akkor hallgatok. És elmondjuk azt, hogy ez nem, tehát hogy ez egy lehetőség, és ez értük van. És nem foglalkozunk többet a dologgal, csak amennyi szükséges. Illetve támogatnak az iskolában levő szaktanárok is, mert bármikor leülnek a tanodának a pedagógusaival, hogy elmagyarázzák, hogy elmondják, hogy még gyereknek mire van szüksége. Tehát összedolgozunk a gyerekek érdekében, és több mint az, hogy a gyerekek meg is érzik ezt, hogy mi nem zaklatni szeretnénk őket, vagy nem elvenni a játék idejüket, vagy bármi egyéb ilyen. Mindig próbálunk odafigyelni, hogy egy 20-25 perces tanulási idő legyen, vagy fejlesztési idő, és együtt játék, együtt beszélgetés, együtt filmnézés, tehát, hogy van rá lehetőség.
1: A kortárs segítésről az jutott eszembe, hogy lehet, hogy tényleg több szülő vagy szülőként előfordul az velünk, hogy mondjuk a fiam rossz kedvű vagy valami probléma van, és azt mondom, felhívom a haverját, hogy figyelj, gyere már át, próbálj meg te beszélni vele. Azt mondjátok, hogy ez egy hatásos dolog lehet, akár így is, Dorka?
3: Igen, mindenképpen, mert hogy ugye, ha megnézzük, mi emberek is nem vagyunk egyformák, nem egyformák az adottságaink, az elakadásaink, és ugyanez van a gyerekeknél is. Volt olyan gyerek, aki közölte ezzel a lánya, hogy figyelj, hisztizhetsz itt egész nyugodtan, majd nyáron fogsz hisztizni a 60 fokos melegben, amikor mi elmegyünk kirándulni, és neked meg tanulnod kell. Mi lenne, hogyha most ezt a 25 percet tanulással töltenéd, és akkor utána nyáron elmehetnénk kirándulni. És mi, hogy ezt nem én mondtam, hanem egy kortárs, így szerintem ezt is végig gondolhatta, mert hogy egy idő után megszűnt a hiszi. Illetve amit nagyon utálnak a gyerekek általában a matematika és a szövegértés, és akkor ugye vannak különböző színezős dolgok a szorzásnál, bentfoglalásnál. Vannak különböző olyan játékok, amik úgy vannak megcsinálva, hogyha bizonyos számú kérdésre feleltél, akkor újabb feladatokat kapsz, amivel úgymond a játék fejlődik. De van a hangszer gyakorlásnál, hogyha eltalálod a nem tudom milyen hangot, akkor gyorsabban fog haladni az az autó, és nem tudom, tehát, hogy
2: ilyen oktató
3: játékok vannak.
2: Úgy lehetett a trombita gyakorlást rávenni, hogy találtam egy olyan applikációt, ahol autót kellett irányítani a trombitával, és akkor hajlandó volt gyakorolni, mert közben az autók a mindene. De a másik dolog, hogy Dorka főállásban hitoktatóként dolgozik, és nagyon sokszor például alsós gyerekek memóriajátékkal úgy felelnek, hogy közben ők nem is tudják, hogy felelnek. Tehát minél jobban leveszem azt a terhet, hogy most neked bizonyítanod kell, annál könnyebben megnyílik a gyermek, és az előző kérdésre így visszakanyarodva, nem így legy azért, hogy melyik havert hívom át, hogy adjon tanácsot.
1: Aha,
2: tehát
1: igen.
2: Én azt mondanám a szülőknek, hogy ez nálunk tudatosan gyakoroltuk a saját családunkban, hogy hozzánk hívtuk meg a barátokat, és nem a fiunkat és a lányunkat küldtük máshoz, mert akkor láttam, hogy milyen kikkel barátkozik, és utána már átengedtem azokhoz a fiatalokhoz a kapcsolatrendszerében, de ha szülőként felelősen akarok a gyerekemre figyelni, akkor én inkább nyissam meg a saját otthonomat, még a saját srácaim előtt is, meg az új barátok előtt, vagy osztálytársak előtt, még én leszek a menő apuka, vagy a menő anyuka, hogy fú, de klassz, hogy neked apád vagy anyád még ilyen finomat is süt, vagy ilyenekről is lehet veletek itt dumálni.
1: Tehát, hogyha motiválni akarjuk a gyerekünket, unokánkat, akkor nem biztos, hogy az a megfelelő lépés, hogy kizárjuk a korosztályát és kizárjuk a barátokat. Azt hiszem, hogy ez a mai rovat egyik legfőbb tanulsága és legfőbb üzenete, miközben jó volt ezt is hallani, Dorka, hogy tényleg, tehát hogyha le akarok ülni a gyerekkel tanulni, vagy az unokámmal, akkor nem biztos, hogy rögtön a füzettel és a könyvvel kell kezdeni, hogy mondod, hogy nem szeretnek füzetből tanulni, ne azzal. Kezdjünk valami kreatív dologgal, igen, és akkor sokkal egyszerűbb. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és egy kicsit tudtunk erről beszélgetni.
3: Nagyon szívesen.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kolumbusz napja. Kolumbusz napja október 12-én van annak emlékére, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte 1492. október 12-én az új világot. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül megemlékezéseket tartanak Közép- és Dél-Amerikában és Kanadában. Spanyolországban és Olaszországban ezen a napon körmeneteket és ünnepi istentiszteleteket, fesztiválokat és tűzijátékot tartanak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újrafelfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Meghívása baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórusokat, zenekarokat, társulatokat és egyéb személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvény sorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szovoravatással, illetve bármilyen kulturális programmal, mely a közösségükben meglévő evangéliumi értékekre épülnek. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, melyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját és bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról, 39. rész, hogyan viszonyult Jézus a pénzhez? A pénz a mai világnak a kiiktathatatlan, sőt kiírthatatlan része, mert hát a kapitalizmus korát érjük, és a kapitál a tőke. Vagyis hát pénznek kell lenni, mert ha nincs pénz, akkor semmi nem működik, nem működik az egyéni élet, nem működik a családi élet, nem működik az államélet, nem működik az egész világ élete. Biztos ez? Régen, míg a főníciaiak nem találták föl a pénzt, hát addig is volt valami cserekereskedelem, valami értékazonosság megállapítása. Az emberek addig is éltek, a pénz feltalálása biztos, hogy forradalmasította az emberek egymás közötti tranzakcióit, ahogy a kerék feltalálása is nagy dolog volt, de legalább ugyanennyi kárral, bosszussággal és csapással is együtt jár a pénz. A pénz a régi világban olyan nagy szerepet nem töltött be, amely világban mondjuk a munka volt a középponti dolog. A rabszolgatartó világban a munka állt a középpontban, hiszen bizonyos emberek megengedhették maguknak, hogy nem dolgoztak, és mégis fényűzően megéltek, és voltak rabszolgák, akik egész életükben robotolhattak, vagy tudjuk jól a differenciáltabb megközelítés jegyében, Görögországban, Rómában is azért voltak jobb sorban élő rabszolgák, fölszabadított rabszolgák. Voltak olyanok is, akik kikerülhettek a rabszolgasorsból, mint ugye például Horácius édesapja, aki egy élet munkájával váltotta meg azt, hogy kikerüljön ebből a megalázó helyzetből. Egy szó mint száz, a régi ősi, ókori társadalmak, rabszolgatartó társadalmak a munkán épültek fel. A középkori világ, a feudalizmus világ, ahogy a nevében is benne van, a feudumra, a földtulajdonra épült. Itt már nem csak a munka játszott szerepet, hanem az is, hogy kié a föld, és kinek kell beszolgáltatni a munkának egy bizonyos részét, ugye a földesúrnak, a robotot, az úrbért, az egyháznak, ugye a tizedet, amit nem önkéntesnek tartottak, mint ahogy azt a Biblia előírta, hanem Nagy Károly idejétől fogva kényszerrel hajtották be, ami ellen persze kétségbe esetten tiltakozott Alcuinus, a nagy gondolkodó és Nagy Károly kancellária minisztere, hogy miért is hajtjátok be a szerencsétlen szászoktól, miután leborotváltátok a fejüket, miután leigáztátok a nemzetségeiket, miért is hajtjátok be az Istennek szánt önkéntes és titkos tizedet. De egy szó mint száz, a feudalizmusban a földtulajdon volt a meghatározó tényező. A harmadik nagy gazdasági rendszerben, amelynek idejét több évszázada éljük, és amely már kijött a klasszikus kapitalizmus, kijött az imperialista kapitalizmus, kijött a jóléti, és vajon ki fog-e jönni a fogyasztói társadalom kapitalizmusának köréből? Itt minden kétséget kizárólag a pénz viszi a vezető szerepet. Vagyis nem a munka, nem is a földtulajdon, hanem a pénz, és egy bizonyos időtől fogva, amely már mögöttünk van több évtizeddel, az a pénz, amelynek nincs is fedezete. Tehát lehet gyártani is a pénzt, és lehet olyan kamatra adni a pénzt, hogy majd akik visszaadják, azoknak a munkája hitelesítse a pénznek az értékét. Önmagában az a pénz, amit ők kaptak, egy közmegegyezés kérdése, ha azt senki nem fogadta volna el, az a pénz már akkor sem ért volna semmit. Most csak azért ért valamit, mert valaki azt visszafizeti,
és munkával, a munka bérével kell, hogy visszafizesse. Nagyon vékony jégen állunk tehát akkor, amikor a mai pénzgazdálkodáson állunk. Sokan ezért is követelik a kamat eltörlését, sokan ezért követelik a bankrendszernek az eltörlését. Visszatérni valami egészségesebb, erkölcsösebb, átláthatóbb szerveződéshez, amelynek az a lényeg, hogy az életben valóban az igazságosság érvényesüljön. Hiszen a pénz csak eszköz, szoktuk mondani, eszköze annak, hogy az élet menjen tovább, és az élet igazságos mederben menjen tovább. Bibliai proféciák sokasága hívja fel azonban a figyelmet, hogy a történelem végén nem az ókori rendszer, nem a középkori rendszer, hanem az a gazdasági rendszer uralkodik, amelyre nézve Pál apostol ezt mondja a II. Timóteus levél 3. fejezet 1. versében, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók. A magukat szerető nyilván az önzésre utal, hát mindig ilyen volt az ember, mondhatná valaki, de hogy utána rögtön a pénzsóvárgást helyezi első helyre, az mutatja, hogy bizony a mi korunkban a pénz szerzés vágya elönti az embereket. Karl Marxnak kedves bibliaverse volt az 1. Timóteus levél 6. fejezetében az a levezetés, amelyben Pál apostol megmutatja, hogy minden rossznak gyökere

Se munka, se tulajdon, nincs csak ügyeskedés, lopás, csalás, rablás, mit mondjunk, csak ez van, a pénz a maga személytelenségénél fogva alkalmas arra, hogy egy ilyen világrendszert is létre lehessen hozni vele. Mi ebben a világrendszerben élünk, amelyről Jelenések könyve 13. fejezete elmondja, hogy majd eljön az az idő, amikor nem lehet sem adni, sem venni, amikor eljön az az idő, amikor erkölcsi magatartásukért bizonyos embereket háttérbe fognak szorítani, el akarják lehetetleníteni az életüket, vagyis sem a munkájuk eredményét nem tudják eladni, sem az életfeltételeiket nem tudják biztosítani azzal, hogy bizonyos javakhoz hozzájussanak, azokat megvehessék. Nos, hát egy ilyen forrongó világban fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy az emberiség megváltója hogyan viszonyult a pénzhez, és minek is tekintette a pénzt, milyen példát mutat nekünk. Nagyon nagy témakör ez. De nagyon nagy témakör a Biblia 66 könyvében is a pénz kérdése. Valaki megszámolta, hogy a pénzzel kapcsolatos igehelyek, tehát amik a munkáról, pénzszerzésről, pénzköltésről, pénzbeosztásról, takarékoskodásról, kölcsönről, kezességről, hitelről, stb. Beszélnek, ez több mint 2700 igehely a Bibliában. Én nekem is érdekes emlékeim fűződnek ezekhez az igehelyekhez. Egyszer, talán 25 évvel ezelőtt egy nagy vállalkozó keresett fel, aki az összeomlás szélén volt, milliója ugyan temérdek volt, de ideggyógyintézetben kezelték, és tanácsot kért arra vonatkozóak, hogy mit csináljon a millióival, megvegye a luxuskocsit, vagy nem, egyáltalán, hogy tud ő kijönni ebből a pszichiátriai kezelés sorozatból. És elmondtam neki a Bibliában található pénzre vonatkozó igék közül egy néhányat. Például, aki hirtelenül akar meggazdagodni. És itt megálltam. És kértem, hogy folytassa tovább. Hogy lett ez megírva? Aki hirtelenül akar meggazdagodni. Sem ő, sem mások, máshelyütt is sokszor felidéztem ezt a Biblia verset példabeszélek könyvéből, ez így fejeződik be, aki hirtelenül akar meggazdagodni, az büntetlenül nem marad. Igen, sokszor eláll a lélegzetük az embereknek, hogy hát ez törvény, igen, ez törvény. Ez ugyanolyan törvény, mint a ne lopj, mert ahhoz kapcsolódik. Aki hirtelenül akar meggazdagodni, az büntetlenül nem marad. Vagy az egészségével fizet, mint jelen esetben ez a milliómos, vagy pedig azzal, hogy tisztázatlan körülmények között került kezéhez a pénz, és tudjuk jól a népi mondásból is, hogy ebből szerzett vagyon, ebből is vész el. Aminek nem látjuk az értékét, mert nem folyamatos, szorgalmas munkával állítottuk elő, azzal sokkal könnyedében bálunk. Sokszor elmondom fiataloknak is, hogy csak annak a pénznek van értéke, amelyet munkával szereztél. Lehet, hogy kisebb ez a pénz, annál nagyobb értéke van. Ha nagy a pénz, nagyon vigyázzál, mert hogyha azt nem munkával szerezted, alapvető erkölcsi torzulások, károsodások fognak beállni az életedben.

2700 alkalommal beszél a Biblia erről a kérdésről, és Jézusnak is föltették a kérdést élete vége felé, Máté Evangélium a 22. fejezetében, ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartottak, hogy szóval ejtsék őt törbe, olvasom a 15. verstől, és elküldtek hozzá tanítványokat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondják, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert emberek személyére nem nézel. Hát ellenség részéről csodálatos elismerés volt ez. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz, szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Minden pénzgazdálkodásnak egyik nagy kérdése az adózás kérdése. Mert hiszen megszerzem a pénzt, de az a pénz teljes egészében nem az enyém, nem lehet az enyém. Követeli a környezet, az állam, hogy annak a kitermelt jövedelemnek egy bizonyos részét szánjam közcélokra, amire azt mondják, hogy közcélokra fogják fordítani. És itt jön be az adó, a vám, és különböző befizetések kérdése. Nem csak nekem fizetnek, nekem is be kell fizetnem. Hát ez már mindenkinél érzékeny dolog, hiszen mindenki úgy gondolja, hogy a pénzért megdolgozott. Miért akarják azt elvenni tőlem? Az adózás, még világ lesz a világ, mindig középpontban álló kérdés, ha a pénz tüzét körözzük, és a pénznek a középpontja körül körözünk. Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat mondta, mit kísérgettek engem képmutatók, mutassátok nékem az adópénzt, azok pedig odavittek néki egy dénárt. Megállok újra. Jézus azt kérte, hogy hozzanak hozzá egy bizonyos pénzdarabot. Hogy hát Jézusnál nem volt pénz. A tanítványoknál volt pénz, például János Evangélium a 6. fejezetéből tudjuk, Filip mondja azt, hogy amikor ott van az a sok ember, akit Jézus aztán végül is a megszaporított kenyérrel és a hallal vendégül lát, hogy hát 200 dénár áru nem elég ennek a nagy tömegnek, ennek a 10-15 ezer fő sokaságnak, ugye férfiak, asszonyokkal, gyerekekkel együtt lehettek ennyien, akkor ellebben a fátyol, és tudjuk, hogy valahogy 200 dénár lehetett a tanítványoknál. Júdás volt ugye a pénztáros, ő volt az értelmiségi, ő benne megbíztak, ő rábízták a pénzüket, és a tanítványok is azonban ismerettel rendelkeztek, hogy körülbelül mennyi pénz lett náluk, hiszen járták nap-nap után az ország településeit, azért élelmet kellett vásárolni, hogy János Evangélium a 4. fejezetében, a Samáriai asszony történetében is olvashatjuk, hogy miközben Jézus leül a kút kávájára, és jön ki az asszony, és jön vizet meríteni, aközben a tanítványok bemennek a városba, hogy valami élelmet vehessenek maguknak. A 200 dénár átszámítva mai magyar pénzegységen körülbelül 201 néhány ezer forint. Ne felejtsük el, ez 13 felnőtt férfi ember élelmezésére volt félretéve, hogy honnan ezt Lukács Evangélium a 8. fejezete közül, hogy istenfélő asszonyok takarítottak meg, és adtak a háztartás pénzéből is, de különböző módokon támogatták Jézus mozgalmát, sokféle módon, hiszen Jézus nem kapott pénzt, Jézusnak nem, hogy pénze nem volt, de még egy lakása sem volt. Valóban elmondhatta Máté Evangélium a 8. fejezete szavaival, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hova a fejét lehajtania. Jézus eszköztelen életet élt. Mennél eszköztelenebb egy élet, annál egyszerűbb, de annál magasabb rendűbb is. Mennél kevesebb dologra szorulsz rá, annál több kell, hogy legyen benned.
Ugye a régi ókornak egyik híres története volt Biásznak, a hét görögbölcs egyikének a történet, amikor Priéne városát felgyújtották, és mindenki szaladt a maga kis motyójával, ugye gyorsan összecsomagolva a házából kimentette a menthetőt, akkor Biász csak magában rótta lépteit, és futott a többiekkel. Semmi nem volt nála, semmiféle hátizsák, vagy nagyobb rész, amit kimentett volna az otthonából, és állítólag a méltatlankodó városbeliek kérdésére válaszolt akkor ez a görög bölcs, hogy hát te semmit nem hozol magaddal, én mindenemet magamban hordom. Én mindenemet magamban hordom. Tehát az érték az belül van. A külső érték vajmi keveset tesz hozzá a belső értékhez. Mindig a belső értékek az igaz értékek, a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a mértékletesség. Igen, ezek igazi értékek, időtálló értékek. Erre mondta Jézus a hegyi beszédben, hogy ne keressetek kincseket a földön. A földön itt a rozsda megmarja, megemészti, a tolvajok ellopják. Keressetek és találjatok örökkévaló kincseket a mennyben, vagyis amit a mennyei atya tud nektek adni. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, a Szentlélek ajándékait sorolja így fel a Galata levél 5. fejezete 22. versében Pál apostol. Igen, ezek az igazi kincsek. És Jézusnál nem volt pénz. Igen, Júdásnál volt pénz, a tanítványoknak tudták, hogy van pénz, de úgy tűnik, hogy most itt a tanítványok sem úgy voltak itt, hogy tőlük kérhetett volna Jézus pénzt, ezért mondta azt, hogy mutassátok nékem az adópénzt. Azok pedig odavittek neki egy dénárt, és mondta nekik, ki ez a kép és a felirás? Mondták neki, a császáré. Akkor mondta nékik, adjátok meg azért, ami a császáré a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkoztak, és otthadván őt elmentek. Kedves hallgatóim, ha egyetlen egy történet maradt volna fenn a pénz és Jézus Krisztus kapcsolatáról, ez is elég lenne. Ha a császár képe ott van a pénzen, rá van verve, akkor adjuk meg, ami a császárnak a császáré, hiszen kell a közterviselés. Nyilván, hogy sokszor nem igazságos, és sokszor nem arra fordítják, amire kellene. A sajtószabadsággal megnyílott a tér a leleplezésekre, bár kötve hiszem, hogy többet lepleznek le, mint régen, mert nagyon megélénkült a pénzforgalom, és nyomon követhetetlenné is vált bizonyos értelemben. Én azt gondolom, hogy csak majd Krisztus ítéletének nyilvánosságra hozatala után az örök életben, abban a bizonyos 1000 éves mennyei ítéletben fog nyilvánvaló lenni, hogy mi is történt itt a földön milliárdokkal, milliókkal, de akár egyetlen egy dénárral is, mert aki nem tisztességes munkával szerzi a pénzt, az beleütközik a 10 parancsolat ne lopj parancsolatának hatájába. Aki megrövidíti a másik embert, mert nem fizeti ki a jogos munkabérét, arra Jakab apostol is azt mondja, hogy ezeknek a ki nem fizetett munkabérek, ezek kiáltanak az Isten elé, ugyanúgy, ahogy a kiontott vér is kiált az Isten elé. Tehát tulajdonképpen az ölés és a lopás a két legfélelmetesebb társadalmi ragály, minden koronavírust megelőző ragály, mert ettől koldul az emberiség, hogy háborúban ölnek, békében lopnak, tehát vagy az emberélet úgy veszik el, hogy a vér kifoly az emberekből, vagy pedig úgy veszik el, hogy annyira megrövidítik az embereket, hogy a vér kifoly. Tehát Jézusnak az volt itt az álláspontja, hogy ami a császáré, azt adjuk meg a császárnak, de ami az Istené, adjuk meg az Istennek. Milyen érdekes.
Isten a pénzforgalmunknak egy tizedét kéri, de csak azok esetében, akik hisznek ő benne, akik elfogadták Jézus áldozatát, akik más emberekről is gondoskodni szeretnének, eljutatni hozzájuk az evangéliumot, csak ezért kéri Isten az egy tizedét, semmi másért, nem emberek megkülönböztetésére, hízlalására, vagyonossá tételére. A tizednek a rendeltetése az, hogy az evangélium a föld minden sarkába eljusson. Ennek az intézménynek az alapjai a mózesi könyvekben vannak lerakva, és Jézus Máté evangéliuma 23. fejezet 23. versében megerősítette a tized intézményét, és elrendelte azt, hogy a keresztények között is legyen tized, vagyis az igazi keresztény egyház önfenntartó kell, hogy legyen, nem függhet államtól, nem függhet bankoktól, nem függhet hatalmi csoportosulásoktól. Az igazi keresztény egyház függősége egyedül Istennél van. És ezért kéri Isten minden megszerzett, általa nekünk adott jövedelmünknek az egy tized részét. Az állam ennél sokkal többet szokott kérni. De ne legyen ez vita tárgya, ez 20%, vagy 30%, vagy 40%. Még Magyarországon, hogy mennyi, ezt senki nem tudja elmondani, mert annyiféle adó nem van. Én sem vagyok szakértője ennek, de hogy hallom, legalább 40-50 féle adónemmel lehet számolni. Szemben a Bibliára inkább hagyatkozó angol száz államokkal, az Egyesült Államokban 20, az Egyesült Királyságban 18% az általános adó, és azt gondolom, hogy ez azért megy vissza a bibliai alapokra, mert Mózes első könyvében, a Genezisben József is így járt el, amikor Egyiptom lakosságát ki kellett, hogy vezesse, ma így mondanánk egy ilyen sok terápia következtében a hét szűk esztendő időszakából, mert a hét bő esztendő után beköszöntött a hét szűk esztendő, persze felraktározott József, és először, amikor elfogyott az embereknek az élelmük, a gabonájuk, akkor adott pénzért gabonát. Amikor elfogyott a pénzük, de még megvoltak az állataik, akkor adott állatért gabonát. Amikor már állatok se voltak, akkor adott földért gabonát. És így tulajdonképpen egy közös földtulajdont képezett, egy állami földtulajdont képezett, és állami földeken dolgoztatva az embereket csak 20% adót kért. Ezért mondom, hogy a reformáció után az angol száz államokban tova terjedő hitújítás megtalálta az életnek ezen a területén is a megoldást, ami alapján kimondhatjuk, hogy a becsületes, a tisztességes adó az körülbelül 20%. De ha ennél többet kérnek, hát adjuk meg az államnak, adjuk meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené. Arról azonban ne felejtkezzünk el, hogy az állam törvényeit is Isten szerezte, Római Levél 13. fejezetében olvashatunk erről, és Mózes első könyve 9. fejezetére megy vissza ez az okfejtés, de az állam törvényeinél magasabbak azért a lelkiismeret törvényei, és még magasabbak az Isten törvényei. Mindenki így gondoljon erre. Jézus magatartás azonban megengedő volt, amikor egy másik adófizetéssel, a templom adóval kísértették, akkor parancsolt Péternek, hogy menjen halászni, és hogy kifogott egy halat, és abból egy státert kivett, adjátok meg a templom számára. Jézus azt is megadta, amit nem kellett volna megadnia, hiszen ő volt a templom. Ő a bűnrendezés egyedüli útja, neki nem kellett volna adót fizetni, önmagának fizessen adót, de mégis megadta a templomadót is, mert Jézus nem vitatkozott. Amikor odament egy fiatalember, hogy tegyen igazságot a testvére között, mert az örökösödési perben nem tudnak megegyezni, Jézus világosan mondta, hogy kitett engem bíróvá köztetek, és elmondta a bolond gazdag példázatát a telhetetlenségről, a pénzszeretetről, és elmondta azt is, hogy bolond ember, még ma éjjel számon kérik a lelkedet, nem pénzből élünk,
A Biblia szerint az igaz ember hitből él.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Kezed Isten keze lehet. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. verse azt mondja: neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Hallgasd meg ezeket a szavakat. Én vagyok a kisfiú, aki odaadja a kedvenc maciát, hogy egy idegent megvigasztaljon. Az anya, aki magához öleli gyermekét, és megköszöni Istennek, hogy nem az ő fia halt meg. A tini lány, aki gyászszalagokat vág, hogy karjára kösse. A tűzoltó, aki beteg volt aznap, és más halt meg helyette. Az önkéntes, aki az épületromok között kutat, hát ha talál még túlélőt. A különleges mentő, aki kutyájával holttesteket keres, és meg kell nyugtatni az állatot, mert az mindenütt csak a halál illatát érzi. Én vagyok az asszony, aki a tragédia ellenére minden nap fel kell, hogy munkába menjen, hiszen a családot etetni kell. Én vagyok az első, aki újra repülőre ül, habár rettegve, de mégiscsak kell lenni egy elsőnek. Ki vagyok én? Csak egy átlag ember, de megteszem, amit tudok. Egy nap Matthew Barnett, a Los Angeles-i Dream Center igazgatója meglátott egy kisfiút, aki a szemetes kukából evett. Miután elvitte őt a Dream Centerbe, megetette és felöltöztette, a kisrác felemelte a fejét, és Matthew szemébe nézve megkérdezte: mondja, maga Jézus? A Biblia így válaszol erre a kérdésre: neki is jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd. Példabeszédek könyve 3. fejezet 27. vers. Talán úgy gondolod, nem vagy te különleges ember, de igenis az vagy. Minden alkalommal, amikor szeretettel fordulsz valaki felé, a te kezed Isten kezévé válik. Imádkozz így: Uram, segíts, hogy úgy szerethessek, ahogyan te szeretnél. Hadd lássam meg a jót az emberekben, és hadd higgyem a legjobbat felőlük. Amikor olyan helyzetekkel találkozom, amelyek fájdalmat és szomorúságot okoznak, kérlek, segíts pozitív hozzáállást kialakítanom, és ments meg attól, hogy legyőzötten kijelentsem, itt már semmit sem lehet tenni. Köszönöm Istenem a csodálatos lehetőséget, hogy megoszthatom a hitemet másokkal. Amen.

Botok. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. verse azt mondja: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Abbot Vogon írta: édesapám házában volt egy kis szekrény, ahol több generáció átörökített sétabotjait tartotta. Amikor sétálni ment, mindig kivett egyet, ami épp illett az alkalomhoz. Dávid azt mondta: vesződ is botod megvigasztal engem. Zsoltárok könyve 23. fejezet 4. vers. Apám sokszor emlékeztetett rá, hogy Isten igéje olyan, mint egy bot, amire támaszkodni lehet. A háború alatt, amikor nagy veszélyben voltunk, a következő igevers volt a támaszunk. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Zsoltárok könyve 112. fejezet 7. vers. Amikor gyermekünk meghalt, és a szívünk teljesen összetört, erre az ígéretre támaszkodtam. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újjongás. Zsoltárok könyve 30. fejezet 6. vers. Amikor egy évet kórházban kellett töltenem, mert nagyon beteg voltam, és nem tudtam, hogy hazatérek-e valaha, ez az ige volt a támaszom, és sosem hagyott cserben. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr: békességet is nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás prófita könyve 29. fejezet 11. vers. Amikor kétségeim támadtak, és nem tudtam, melyik utat válasszam, erre a botra támaszkodtam. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 15. vers. Vészhelyzetekben pedig, amikor nem volt gondolkodási idő, ez volt a botom. Aki benne hisz, az nem fut. Nem kapkod, nem menekül. Ézsaiás prófita könyve 28. fejezet 16. vers. Salamon azt mondta: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek könyve 3. fejezet 5. vers. Te ma mire támaszkodsz? Imádkozz így: Uram, szívem megtelik örömmel, amikor azokra az időszakokra gondolok, amikor velem voltál. Köszönöm, hogy te gondoskodsz rólam, te vagy őrizőm, menedékem, tanácsadóm, gyógyítóm és barátom. Kérlek, Uram, hogy vegyél körül olyan emberekkel, akik a te kegyelmedet tükrözik felém. A nehéz helyzetekben te légy, Uram, a megmentőm. És amit mindenek felett kérek, Úr Jézus, mutasd meg nekem dicsőségedet.

Kezd el az egyeztetést. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 27. verse azt mondja, hogy keressék az Istent. A tablet PC-k, okostelefonok, digitális naptárak és más elektronikus eszközök rabszolgahajcsárainká váltak. Kérdezz csak meg magadtól. Szólhat hozzám Isten? Vagy katasztrófával ér fel, ha félbeszakít és figyelmemet kívánja? A legnagyobb Isten élményeket olyankor éljük meg, amikor valami mást terveztünk. Imádkozz, hogy fel tud ismerni Isten hangját, neki tudj engedelmeskedni, ne az előjegyzési naptáradnak. Ha úgy döntesz, hogy inkább a határidő naplódat követed Isten szava helyett, akkor ne lepődj meg, ha fejjel rohansz a falnak, és kénytelen leszel megkérdezni, hol rontottam el? A válasz ez. Nem egyeztettél Istennel. Nézd csak meg Máriát és Mártát, amikor Jézus meglátogatta őket betániai otthonukban. Márta figyelmének középpontjában a főzés állt, hogy megfelelő vacsorát főzhessen Jézusnak, míg Mária Jézus szavain csüngött szenvedélyesen. Mindkettő fontos és szükséges cselekedet, de ha választani kell a kettő között, akkor Istennek mindig az lesz a kedves, aki leül a lábaihoz és áhítattal hallgatja őt. Figyeld csak meg, mit mondtak az Emmausi úton haladó tanítványok, amikor találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliuma 24. fejezet 32. vers. Isten olyan megoldást adhat neked útközben, ami megoldja a munkádban rád váró problémát. El tudja mulasztani a vizsgadrukkot, így nyugodtan tudsz felelni vagy dolgozatot írni. Még azt is megteheti, hogy iránymutatást ad a jövődre, miközben házi munkát végzel otthon. Mindössze annyit kíván, hogy A. Légy érzékeny a hangjára. B. Légy elérhető számára. C. Légy kész a válaszadásra. Ki a hátvéded? Józsué könyve 8. fejezet 18. verse azt mondja, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Isten azt mondta Józsuénak, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué könyve 8. fejezet 18. vers. Csodálatos, milyen bátrak tudunk lenni, amikor tudjuk, hogy valaki fedez hátulról. Ha Isten áll mögötted, akkor célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Ézsaiás prófita könyve 54. fejezet 17. vers. Emlékszel, hogy gyermekkorodban milyen biztonságban érezted magad egy verekedésben, ha tudtad, hogy bátyád vagy nővéred ott áll mögötted? A gond ott kezdődik, hogy sokszor mindenfélét mondunk vagy művelünk, mielőtt megnéztük volna, hogy vajon abban Isten mögöttünk áll-e? Amikor a sátán azt mondja, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Apostolok cselekedetei 19. fejezet 15. vers. Akkor biztosnak kell lenned két dologban. A. Hogy rendben van-e Istennel való kapcsolatod. B. Hogy ez az ő harca is, nem csak a tiéd. Jézus mondta, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Máté evangéliuma 18. fejezet 18. vers. A két világ között összhangnak kell lennie. Jézus így tanította a tanítványokat imádkozni. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma 6. fejezet 10. vers. Mert ha valami nem történik meg ott, ahol Isten van, ott sem fog megtörténni, ahol te vagy. Isten munkatársaiként csak olyan harcokban szabad részt vennünk, amikért ő is harcol. Ne akarj megmozdítani olyan dolgokat, amelyeket ő nem akar mozdítani, vagy feltámasztani bárkit vagy bármit, kivéve azt a Lázárt, akit ő előhív a sírból. Csak azt akard a földön, amiről ő már kijelentette a mennyben, hogy ez az akarata. Így lehetsz biztos benne, hogy a hátvéded megvan.

Szabadság a lélek által. A Galata 3.1.5-ben ezt olvassuk. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Pál apostol nagyon dühös volt a Galáciában élő keresztjének ostobasága miatt. Bár jól indultak a hit útján, megtévesztették és félrevezették őket, és ők ezt nem látták. Megismerték és hittek a megfeszített Krisztusban, aztán mégis a törvény fogságába estek. A Szentlélek megszabadította őket, most mégis gyenge emberi erőfeszítéseikben bíznak, pedig mindnyájan szenvednek is a hitért. Pál megkérdezi tőlük, hogy vajon azért jött-e Isten természet fölötti módon az életükbe, mert a törvényt tanulmányozták, vagy mert hittek az evangéliumban. A Galáciában élő hívőket lenyűgözte, szó szerint elvarázsolta néhány hamis tanító, szinte mintha hipnotizálta volna őket. Mi mással is lehetne megmagyarázni ezt a képtelenséget? Pál nem értelmüket kérdőjelezte meg, hanem a tisztánlátás hiányára világított rá. A galatákat olyan érvek bolondították meg, amelyeket tudniuk kellett volna megcáfolni. Pál olyan világosan is elevenen hirdette a megfeszített Krisztust, mintha a galaták saját szemükkel látták volna őt. De amint elfordították tekintetüket a keresztről és a törvényre néztek, a megváltás nagyon egyszerű alapelveibe is belezavarodtak. Hogy kiigazítsa zavaros gondolkozásukat, Pál az alapok magyarázatához tért vissza. A galáciai hívők, mivel főként nem zsidó származásúak voltak, nem is hallottak azelőtt a törvényről. A megtérésük valóban hitből kezdődött, a törvény megtartásának semmi köze nem volt hozzá. Pál rámutatott, hogy a galaták megkapták a Szent Lelket megtérésükkor, ez bizonyította, hogy Isten elfogadta őket, méghozzá csak is azért, mert elfogadták az evangélium üzenetét. Isten lelke közöttük volt, már jóval azelőtt, hogy a judaizmus hirdetői színre léptek. Az apostol rávilágított, hogy mennyire logikátlan elfogadni egy ajándékot, majd utána megpróbálni kiérdemelni. Pedig a galaták ezt próbálták elérni, felcserélve a Krisztusban nyert szabadságot a hagyományok rabszolgaságára. Isten folyamatos áldásai a megtéréssel együtt jártak, az örömhírben való hittel, és nem pedig a törvény megtartásával. A galaták tudták, hogy akkor kapták a Szent Lelket, amikor hittek, és nem akkor, amikor engedelmeskedtek a törvénynek. Az emberek ma is gyakran bizonytalannak érzik magukat a hitükben, mert a hit önmagában túl könnyűnek tűnik számukra. Néhányan még mindig szabályok betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez. Bár a Biblia tanulmányozás, az imádság és a szolgálat segíthet minket a növekedésben, nem szabad, hogy átvegye a Szentlélek helyét, vagy hogy öncélúvá váljon. A Szentlélek hatalmas erőt ad a keresztjéneknek, hogy képesek legyenek Istenért élni, mégis vannak keresztjének, akik ennél többet akarnak. Folyamatos izgalomban akarnak élni. A mindennapi élet unalmassága miatt arra gondolnak, hogy lelkileg valami nincs rendben. A Szentlélek egyik legnagyobb munkája, hogy álhatatosságra tanít. A galaták gyorsan elfordultak az evangélium igazságától, amint a városba új tanítók érkeztek. Szükségük lett volna az álhatatosság ajándékára a Szentlélektől. Ha a keresztény élet hétköznapinak tűnik, talán arra van szükségünk, hogy a Szentlélek felkavarja az életünket. Minden nap új kihívást kínál, hogy Krisztusért élhessünk. Egyértelmű, hogy semmiféle előírás halmaz vallásos megtartása nem eredményezheti, hogy Krisztus igazsága megjelenjen az életünkben. Csak Jézusba vetett hittel tudunk Krisztusba öltözni.
akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Pál Galácia beliekhez írott levele, 3. fejezet 27. vers. Kegyelemből kaptunk üdvösséget hit által, nem azért, mert vallásoskodva betartjuk a törvény előírásait. A törvény azért kellett, hogy előkészítsen minket Jézus fogadására, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt. Pál megmutatja nekünk, hogy a Szentlélek mindenkinek adatott, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogy ez a Jézusban való hit az egyetlen út ahhoz, hogy Isten ígéreteinek gyümölcseiből részesülhessünk. Úr Jézus, segíts, hogy álhatatosak lehessünk a lélekben való szabadságban. Ámen. Írta Peter Stanway.

Keres magadnak ima társat. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Néha nehéz magadért imádkozni. Ilyenkor szükséged van valakire, akivel egyetértésben imádkozhattok. Nem olyas valakire, aki elítéli a helyzetedet, vagy aki csak úgy általában imádkozik az egész világért, hanem olyan valakire, aki tudja, hogyan járjon közben Istennél a pénzügyeidért, a gyermekeidért, vagy a házasságodért. Jakabot nemrég végezték ki, Heródes pedig azt tervezte, hogy Pétert is megöleti. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen körülmények közt Péter egész éjjel ébren volt és egyfolytában imádkozott, de nem így történt. Péter aludt. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 6. vers. Hűha! Honnan lehet az embernek ilyen hite? Figyelj csak! A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. vers. Bármikor, amikor nyugodtan tudsz aludni a halál torkában, vagy ha különös kegyelmet tapasztalsz az űrzavar közepette, ez rendszerint két dolog miatt lehetséges. A. Megtanultad, hogyan add át Istennek a helyzetet, B. Valaki imádkozik érted. A gyülekezet nem így imádkozott. Uram, ha Péter valóban Isten embere lenne, nem lenne ekkora bajban. Vagy most, hogy Péter börtönben van, ki fog nekünk prédikálni jövő vasárnap? Nem, amíg ők áttörésért imádkoztak, Isten munkálkodott a város másik végében, és küldött egy angyalt, hogy megszabadítsa Pétert. Ez így működik. Úgy érzed, imádságaid nem érik el a kívánt eredményt. Keres valakit, akivel egyetértésben tudsz imádkozni, mert Jézus mondta, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. vers. Imádkozz így. Atyám, segíts nekem találni valakit, aki mellém áll imádságban, valakit, aki ugyanarra vágyik, mint én, valakit, aki csiszolja lelki életemet és mélyebb kapcsolatra ösztönöz veled. Uram, segíts nekem a mai napon is hinni, hogy ez a mostani és a többi imám meghallgatásra talál, ha összhangban van a te akaratoddal. Uram, megvallom ima meghallgató hatalmadat ma is.

0: Imádkozni, de nem várni semmit. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, örömében nem nyitotta ki a kaput. Miután a gyülekezet egész éjjel imádkozott Péter börtönből való szabadulásáért, most hirtelen felbukkant ő maga az ajtóban. Amikor egy Rodé nevű szolgálólány szólt nekik, hogy Péter ott van, ők azt válaszolták. Elment az eszed. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 15. vers. De figyelj csak! Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 16. vers. Három fontos tanulsága van ennek a történetnek. Elsőként, ne csak kérj, hanem számíts is rá, hogy a kérésed teljesül. Isten meg fog lepni, időzítésével. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet 24. vers. B. Módszereivel. Az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 11. vers. Ne korlátozd le Istent! Másodszor. Légy éber, mert elmulaszthatod az alkalmas időt. Mindannyian imádkoztak, de csak Rodé ment az ajtóhoz Péter kopogtatására. Ha olyan lelkületed van, mint neki, te is reagálsz majd. A. Isteni ösztönt, hetedik érzéket kapsz, és megérzed, hogy valami történni fog. B. Elkezdesz válaszokat keresni, míg a többiek az imádkozásba belemerevedve térdelnek, de igazából nem számítanak semmire. C. Felismered a választ, amikor mások még nem. D. Hajlandó leszel kimenni a tömegből, hogy válaszolj Isten hívására. Harmadszor. Nyisd ki az ajtót. Figyelj csak! Örömében nem nyitotta ki a kaput. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 14. vers. Gyakran történik meg veled, hogy az Isten tiszteletről hazaérve megmozdult valami benned, de mégsem változtál. Megöregedhetsz a padban ülve úgy, hogy hiszel, de sohasem élsz meg tapasztalatot, örülsz, de mégsem veszed át, amit Isten tartogat számodra. A mai ige számodra ez. A. Ne csak kérj, számíts is válaszra. B. Légy éber. C. Nyisd ki az ajtót.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Lelkész szentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkész szentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelkipásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering, míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Segítsük a fiatalokat, hogy vállalják a család élet kihívásait. Vatikáni püspök találkozó. Első nap. Helen Alford, Domunkos szerzetes nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én arra buzdította az egyház vezetőit, hogy keressék azokat az utakat, amelyek segítenek a fiataloknak vállalni a családi élet nagy kihívását. Beszéde az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett vatikáni püspök találkozó első napján hangzott el. A tanácskozást, amelyre a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta össze Leó pápa, 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal címmel rendezték meg. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19-szer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt. Több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott. Az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére, és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhőségre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásának vendége ismét dr. Békési Sándor egyetemi docens úr, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi kar rendszeres teológiai tanszék tanszékvezetője. Az előző adásban sok mindenről beszélgettünk. Most az lenne a kérésem, hogy beszéljünk arról, hogy miért fontos, hogy teremtett lények vagyunk, miért fontos az antropológia, illetve mi az, hogy ember, és majd talán eljutunk odáig is, hogy mi az, hogy halál, mi az, hogy élet. De most az első kérdésem az, hogy miért fontos, hogy teremtett lények vagyunk?
1: Amikor kint várakoztunk, ugye egy szóba is került a Szentírásban az első két vers, hogy az Úristen megteremti az eget és a földet, akkor a Szentlélek lebegett a vizek felett. Így volt a Szentírásban, amit olvastam. Én ezt fontosnak tartom, hogy a lebegett szó az a héberbe is nagyon átjön, hogy ott kotlott. Kotlott a vizek felett, vagyis, ha magyarul akarjuk ezt visszaadni, akkor költött. Költötte a világot, vagyis a poézissel, a költészettel rokon a teremtés. Ha így fogjuk föl, hogy a világ és benne az ember Isten költészetével jött létre, már önmagában is ez nagyon felemelő. A másik gondolat, hogy miért fontos, hogy teremtmények vagyunk, azért, mert nem arról van szó, hogy itt van ez a hatalmas univerzum, amelynek a határát még nem ismerjük, ugye, de már óriási számok pörögnek ugye a tudományos világban, tehát évmilliók, fényévmilliók távlatai.
0: Hát igen, a legközelebb, az egyik az 78 milliárdról fél.
1: Úgy van, óriási távolság, vagyis azt jelenti, hogy a Föld ebben a hatalmas térben egy kis porszem
0: se.
1: Vagyis az ember egy nagy nulla. Az emberi történelem, meg maga az ember, semmi, ez úgy elenyészik. Na most, mivel, hogy teremtmény, ezt azt hangsúlyozza, az Úristen nekünk kritikailag nézi az embert, és hát ne reszk és ne félj, te nem semmi vagy ebben a hatalmas univerzumban, hanem az én képemet hordozod. Megalkottalak, jó, a porból, meg abból az anyagból, amit teremtettem, abból jön létre az emberi test, na de a lélek az Úristen lehelése, az élet lelke, és ugyanakkor ebben benne van az Isten képűség. Te az Isten képű ember vagy az egész hatalmas univerzumban. Egy csillagász azt írta le, hogy ahhoz, hogy ilyen hatalmas az univerzum, valószínűleg szükség volt ezekre a elképesztő méretekre ahhoz, hogy az ember megjelenjen a Földön, és ezt a kultúrát fölépítse. Szükség volt ahhoz. Vagyis a Teremtő Úristen már eleve tudta, hogy mit teremt. Hadd tegyem itt rögtön hozzá, ami kimarad a szemléletünkből általában, hogy amikor teremtésről van szó, akkor hozzá kell tenni rögtön az új teremtést is. Mert az Úristen szemléletében, vagy eleve elrendelésében ott van, hogy megteremti a világot, de így pőrén az mulandó. Nem szinkron vele. Az örökké valóról van szó, az örökké való teremtőről van szó. Megteremt egy világot, ami mulandó, éppen ezért megteremti a teremtésnek azt az oldalát, ami örök. És a kettő között ott van a megváltás. Tehát eleve elrendelve a történelmi létbe belehelyezi a golgotai keresztet, Isten testet öltött fiának a keresztáldozatát azért, hogy a feltámadása révén az új teremtés is valóság legyen. Vagyis Hát mondhatná bárki, hogy jó, hát megteremtett az Úristen, de hát a rögtön meg is halunk egy pár évtized és vége, hát mi értelme volt így az egésznek? Nem. Megteremtette az embert, hogy örökké éljen, és őt örökké szeresse, viszont szeresse Istent. Ugye? Mert így veszi a teremtési, hogy örökké megmaradjon azért, hogy az ember viszont tudja szeretni őt örökké. Mert máskülönben az egésznek valóban Isten szempontjából sincs értelme. Tehát a teológia beszél teremtésről, de ugyanakkor új teremtésről is, és a kettőt együtt kell látni. Hogy az életünk, amit kaptunk a teremtőtől, az nem ez a földi élet csupán, hanem a földi életnek az alapja is az örök életünk, amit kaptunk a teremtőtől. Mert elsősorban örök életet kaptunk a teremtőtől. A történelmi létünkben valóban leélünk, amennyit nekünk szánt. De van egy lényegi valósága is a létünknek, nem csak történelmi, egy lényegi valósága, az örök élet. Az a lényegi valóság. Az örökké tart.
0: Igen. Amikor a tanár úr azt mondta, hogy az Egy Mózes egyet idézte, hogy kotlás, az Új Szövetség is foglalkozik hasonlóképpel. Tehát a Máté 23 beszél arról, Jézus mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkét

0: Nem elsősorban az, hogy Isten mennyire szeret, és mennyire gondoskodik, és ez jön ki az Új Szövetségben is. Következő dolog, ami így eszembe jutott, az egyik ilyen ateista vagy agnosztikus élete végén azért már visszafogott Carl Sagan. Ő arról beszélt, hogy teljesen egyedül vagyunk, és jelentéktelenek vagyunk ebben a világegyetemben, és a reménytelenségnek a prófétái ezek, most ilyen hasonlattal élve. Viszont mennyivel másabb, hogy van egy ilyen hatalmas Istenünk, aki gondoskodik, aki szeret minket. Tehát egy teljesen más élet, felfogást közvetít a teremtés. Professzor úrnak mi a véleménye erről?
1: Igen, hát sajnos ez a fajta, hogy egyedül vagyunk a világba, és reménytelen a helyzet, ez nagyon roncsoló, tehát így nem, Úristen nem ebbe teremtett bele, tehát nem a reménytelenségbe teremtett bele, hanem abba, hogyha egyedül vagyok, mindenki elhagy. Vagy ha kiürül a föld, és egyedül maradok, akkor is ő velem van. Tehát az Úristen velem van. És ez már azt jelenti, hogy lesz jövője a földnek, tehát nem hagy magára sohasem. Ugye pusztul a föld, meg ugyanúgy, mint a nap is kiülhet, világos, értjük ezt fizikailag, de ott van az új teremtésben, hogy megadja a módját annak, hogy az ember az életét örökkévalóan élje meg, ne pedig csak ilyen pillanatnyi módon. Tehát azzal, hogy Isten képűvé és Isten teremtményeivé teremtettünk, Krisztus tulajdonai vagyunk, az ő tulajdonai vagyunk, nem a magunkéi. Tehát nem kell aggódnunk. Bármilyen helyzetbe kerülünk is, az ő tulajdonai vagyunk, szó szerint ez úgy hangzik, hogy szent. Azt jelenti, hogy Isten tulajdona, hogy szent. Szentnek lenni, és Isten tulajdonának lenni. Ez biztonságot ad. Tehát ez összefügg, ahogy említette, a gondviseléssel is.
0: Az az ige jutott eszembe az Ézsaiás 49-ben, hogy így szól Sion, elhagyott az Úr engem, és rólam elfelejtkezett az Úr. És erre az Úr válasza, hogy hát elfelejtkezhet-e az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És hogyha elfelejtkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem, éme az én markaimba metszettelek fel téged. Kőfalaid előttem vannak szüntelen. De máshol is ezek a vigasztalásnak a szavai állandóan kijönnek, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, mikor vizen mégy át, én veled vagyok, ha folyókon azok el nem borítanak, és így, és így, és így, és így tovább.
1: És olyan hitvallók vannak az Ószövetségben, Új Szövetségben, akik azt vallják, hogy ha az Úristen meg nem mentene, akkor is hiszek benne, mert nincs másba kapaszkodni. Lehetőségem csak belé, mert ő hűséges, és ő biztosítja azt, hogy ne vesszek el. Lehet, hogy a történelem sodrásában ugye elpusztulok, de akkor se veszek el. A mai világnak az a fő problémája szemléletében, hogy egyetlen életet lát, a földi életet. Tehát az, hogy megszületik valaki, mondják is, hogy akkor már halálra született, nyilván meghalhat 5 éves korában, 25 vagy 70, vagy ármennyi, és vége. De ez nem így van. Tehát a Szentírás tanítása azért ad nagy biztonságot, mert ott van, hogy Isten tulajdonaként örök élet részese lehetek.
0: Na akkor itt most beszéljünk és tisztázzunk a dolgokat, hogy mi az ember. Tehát Richard Dawkins szerint, tehát az új ateisták szerint az ember nem más, csak a DNS-nek a tánca. A görög atomisták is arról beszéltek, hogy az ember nem más, csak az atomok ütközése. Tehát, és van most ez az új irányzat, a Haradinak az új erkölcs apostola is arról beszél, hogy az ember nem más, csak egy kód, a DNS csak egy kód, és a kódot majd ők kijavítják, és az így lesz az ember

0: hatatlan. De van olyan, hogy antropológia, ami az emberrel foglalkozik. Kérem, tanár úr, beszéljen erről, ezekről a dolgokról.
1: Ugye, amit említett, ez az új irányzat, transhumanizmus.
0: Igen.
1: Hogy majd megcsinálják az embert. Ez ördögi. Ördögi dolog, tehát nyugodtan lehet mondani, hogy ez ember ellenes. Ugye? Vagyis Isten helyébe képzeli magát néhány ember, mert ugye itt nem az emberiségről van szó.
0: De ezek rendkívül fontos emberek, tehát a tekóriások.
1: Természetesen, az... természetesen, de befolyásos emberekről van szó, vagy társaságról van szó, és embertelen. Ugye? Tehát, vagyis magyarán az hangsúlyozzák, hogy a teremtés rosszul sikerült, mert az ember ugye nyomorult, elpusztul, de majd mi csinálunk egy olyat, helyrehozzuk ezt, ami tökéletes lesz. Ugye hát ez az ördög hangja, ez már a kísértéskor is így volt. Olyanok lesztek, mint Isten. Sicut Deus. Ugye így szól a kígyó, még Évával szembefordulva, hogy éljen a gyümölcs leszakasztásával. Olyanok lesztek, mint Isten. Örök kísértés. A transhumanizmusnak is itt van a gyökere, hogy Istenné lenni. Néhány ember, aki majd ezt megalkotja, majd kotyvaszt valamit a genetika területén. Hát ezt nem szabad elfogadni emberségünk okán, tehát kikérjük magunknak, hanem az Úristenhez fordulunk, az ő teremtményei vagyunk. Köszönjük szépen a rekonstrukciót, de a rekonstrukció, a reformálás, vagy megújítás, az is az Úristen dolga, amely megtörtént a Krisztus váltságában. Tehát nem genetikai alapon, hanem a Krisztus váltsága az, amely fölkínálja minden ember számára az új élet. Na most itt említette a programot. Nincs annál szebb program, amit a Krisztusi út és az egyéni sors egyesülésével létrejön. Ez nagyon-nagyon jelentős. Látjuk, hogy a életprogram, amire újjászületik az ember, azt jó, hogyha tudja, tudatosítja, hogy mi ő számára az a különleges program, amit végig kell járni az életén keresztül. Mondok egy példát. Szent István király. Ugye keresztény emberről van szó, aki királlyá lett. Ott akkor az ezredfordulón olyan felfogás uralkodott, hogy vége a világnak, most jön el a végítélet. Krisztus születésétől az ezredik évben bekövetkezik a kataklizma. De volt néhány hívő, intelligens ember, mint Szilveszter pápa, ugye, akik, vagy Ottó császár, az ő kortársai, akik azt mondták, hogy nem a véget kell itt hangsúlyozni, mint most egyesek, ugye, hanem az új életet. Hát csináljuk úgy, ahogy Krisztus tanít bennünket. És ezért Szent István király 1000 karácsonyán koronáztatta meg magát, és az uralkodását az új évezredre állította be, a nevét pedig, milyen érdekes a neve István, ugye a karácsony utáni nap az István nap, és akkor kezdte el az uralkodását. Vagyis a neve az ő számára nagyon fontos dolgot jelentett, pontosabban fontos személyt, az első diakónus személyét, akit amikor megköveztek, akkor térdre rogyott, és a számára megnyílt az ég, és az Úristennel párbeszédet folytatva imádkozott haláláig. Ezt a fajta imádkozós életet választotta István király életprogramnak. De még sok egyéb ilyen szentéletű emberről lehet beszélni, hogy az életprogram nagyon fontos. Ezért a rádiók hallgatóknak is ajánlom, hogy vizsgálják meg Biblia olvasás és imádság közbe, hogy mi a személyes életprogramja. Mert mindenkinek más. Jó, van egy Krisztusi út közös, de a sors révén, az egyéni sors révén van egy személyes út, amiben megtalálom a küldetésemet, mert Krisztus küld. Ahogy Szent István királyt, ugyanúgy bárki mást küld. Ez egy program. Nem a genetika manipulációival, mert az ártalmas és emberellenes, de a Krisztus által való küldetés az az üdvösségünket szolgálja. Vagyis küldetés a történelmi létünkben, bármennyit élünk is, bármilyen rövidet, hosszút, meg kell csinálnunk azt a feladatot, amit Krisztus jelölt ki. Ezt imádságban kapja meg az ember, hogy mi ez, és ahhoz tartja magát. Amúgy pedig lényegi módon az örök élet részesei vagyunk.
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ezek a tekóriások, most mindegy, hogy nevesítjük-e őket vagy sem, az egyik az több mint 1 milliárd ilyen nyugati követővel rendelkezik, a másik is hatalmas számokat. Tehát van egy olyan statisztika, hogy a nyugati kultúrkörben a 22 év alatti fiataloknak a 90-valahány százaléka teljesen kütyűfüggő, tehát ez a telefon, vagy internet, vagy most nem akarom ezeket mondani, a FI és a többi ilyen tekóriásokat. És az ilyen fiatalok körében iszonyú népszerűek. Na most, hogyan lehetne őket felvilágosítani, hogyha az internet függőek? Mi az egyháznak a szerepe? Tehát ön tanít a Károly Gáspár Református Egyetemen. Hogyan tudják elérni ezeket a fiatalokat?
1: Visszamennék megint ahhoz, Jézus tanításához, amiről még nem beszéltünk itt, amióta itt ez a diskurzus zajlik, hogy beszéltünk életprogramról, beszéltünk örök életről, a Krisztus útjáról, de egy dologról nem, hogy ezen az életúton, vagy a krisztusi úton ott van a gonosz. Ott munkálkodik a gonosz. Tehát ezt nem lehet kiiktatni. Mindenki életében ott lesz. Ott fogja kísérteni. Mert különbséget kell tennünk a próbatétel és a kísértés között. Próbatétel az, amit az Úristen ad. Ezek rossz dolgok. Tragédiák, amelyek érintenek bennünket az életünk során. Ugye, ezek rossz dolgok. Hogyan állunk meg ezekben? A csomó akadályok, amit le kell küzdenünk, ezek próbatételek. Mélységbe kerülhetünk bele, próbatétel. Hogyan állsz meg a mélységben? Úgy, mint Isten képmása. Rendkívüli ember, aki Krisztushoz tartozik, meg tudsz te úgy állni, vagy pedig elveszel, elbuksz. Próbatétel. A kísértés más, pont ellenkező. A kísértés jó, szép, gyönyörűséges. Ezért a fiatalok rá is harapnak. Ezért embertelen azoknak a csoportoknak a kísérlete, akik befolyásolni akarják a fiatalokat. Csomó úgynevezett gyönyörűséges dolgokkal, progresszióval, fejlődéssel, mindennel.
0: Előnnyel, pénzzel, hatalommal.
1: Pénz, hatalom,
0: könnyű,
1: ilyesmi.
0: Tudás, minden.
1: Így van. Ez az ördög útja. Tehát itt az első, amit tennünk kell, különbséget kell tennünk, hogy próbatétel és kísértés között. A kísértés mindig gyönyörűséges, máskülönben nem lenne kísértés. Tehát a fiataloknak fel kell hívni a figyelmet. Ez, amit lehet tenni, hogy vigyázz, mert a kísértő hangja szól. Kezdetben ez nagyon jólnak néz ki, de a végén nagy szomorúságot, bánatot és kárhozatot okoz. Míg a próbatétel kezdetben nagyon rossz, mert meg kell állni a keresztúton, de az üdvösségre vezet. Ezek a Szentírás alapján alapvető életbölcsességet tartalmaznak.
0: Értem, amit mond tanár úr, és tiszteletben tartom, viszont most egy másik kérdés így Hogy fogalmazzam finoman, vagy nem kell annyira? Jó, rendben. Tehát sok ember azt mondja, amikor így a természettudományos képzés alapján, ez a materialista agymosás alapján, tehát most így beszélünk mi a sátánról, a személyes gonoszról. Sok ember így elintézi annyival, hogy buta tudományá ellenes emberek vagyunk, meg maradi vallásosak, középkorba kéne élnünk. Tehát ez egy probléma. Ez egy kemény dió. Ön mit mond ezzel kapcsolatban?
1: Hát, hogy szóba hozta a tudományt, az nincs ellentétben a hittel. Tehát sem a természettudomány, sem a humántudomány egyáltalán nincs. Ugyanis ugyanazzal foglalkozik, mint a hívő ember vagy a teológia, a természettudós is. Csak egy másik oldalról. Természettudós annak a természetnek vagy teremtett világnak a törvényszerűségét vizsgálja, amelyet az Úr Isten teremtett. Mert a természetben lévő törvényszerűségek, azok az Úr Istennek a törvényei. Konfirmandusok jól tudják, mert ezt mondják föl, mint leckeként, hogy az Isten kijelentése elsősorban a természetben, a teremtett világban mutatkozik meg. Vagyis természettudós munkája nincs ellentétben a hittel, hanem a hitetlenség van ellentétben a hittel, a tudománytalanság, a sarlatánság van ellentétben a tudománnyal, inkább így kéne beszélni. És a hívő ember, a keresztény ember a sarlatánok ellen szól. Mert azok beszélnek ilyesmiről, ami megszédíti a tudatlan embereket, ugye? Hogy ez természettudomás. Nem biztos. Nem biztos. Mert a természettudományos eredményeket össze lehet kapcsolni a Szentírás bölcsességével és igazságával. A sarlatánságot nem. Az ördögi. Végső soron az ördögi. Az ember megtévesztésére van.
0: Teljes mértékben egyetértek, szerintem is az összes tudományág, most legyen ez természettudomány, vagy társadalomtudomány, vagy bibliatudomány, mind a Teremtő Istenre mutat. És vannak nagyon híres tudósok, akik el is mondják, hogy ők, amikor a természettel foglalkoznak, teljesen mindegy, hogy a fizikai, anyagi részével, vagy az élővilággal, akkor ők Istent tanulmányozzák, és Isten kezemunkáját, Isten gondolkodását tanulmányozzák. Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk dr. Békési Sándorral a beszélgetésünket, és sok érdekes témáról beszéltünk, tehát az életről, a haláltról érintettük ezeket a kérdéseket, az igazságot, Platonról beszéltünk, hogy elmondta, igazság csak egyetlen egy van, vélekedés az nagyon sok van, a tudományról is beszéltünk. Most viszont beszéljünk egy kicsit az apologetikáról. Mi az, miért fontos?
1: Apologetika, vagy apológia azt jelenti, hogy védőbeszéd, védekezés. Ez ugye a keresztény gondolkodásba is átjött a görögből, ugye Szokrátész védőbeszéde, ide említeném a görög hagyományt, vagyis, hogy a kereszténység védekezik a támadásokkal szemben, félreértésekkel szemben, már a császárkorban, ez a első században így volt. Ugyanakkor pedig azt is jelenti, hogy kifejti a tanítását. Az első apologétáknak nagyon érdekes volt a módszerük, hiszen a sztoikus filozófiában élő hellén társadalom, vagy inkább filozófusok, műveltek számára próbálták a keresztények hitét közel vinni. Mi volt ez a módszer? A módszer az volt, hogy kerestek valami kapcsolódó pontot. Emil Brunner református teológus erről nevezetes többek között, hogy ő nagy apologéta, illetve az apologiának a jelentőségét nagyon kihangsúlyozta. Kell egy kapcsolódó pont. Azzal a területtel, ami ide, mondjuk a teológiától, vagy a keresztény bölcsességtől, és így tovább. Tehát megtalálni, hogy mivel tudok hozzá kapcsolódni, már nincs kapcsolódó pont, akkor elbeszélünk egymás mellett. Tehát elbeszélünk ugye a természettudósok, elbeszélnek a teológusok mellett is, és viszont a humán tudósok vagy művészek mondanak dolgokat, de nincs meg a közös pont a teológiával. Na most ennek az a jelentősége, hogy megtalálja, ahogy az első apologéták a második században megtalálták, nevesül például. Sztoicizmusnak volt egy fogalma, logosz. Ugye, ami a világ lelkületét, bölcs lelkületét értették alatt, ami át és átjárja a világegyetemet. Tehát a világ szerkezete és az ember erkölcse összefügg egymással. Logosz, aha, mondják az apologéták, mi is erről beszélünk. A logosz magyarul ige, aki testet öltött Jézus Krisztusban. Vagyis megvan a kapcsolódó pont, hogy amiről a sztoikus filozófia beszél, hogy a világnak az értelmezése a logoszon fordul meg, nálunk is így van. A Krisztus bölcsességén fordul meg, mert ő a testet ölt logosz, vagyis az ige. Tehát ebből azt akarom kihozni, hogy meg kell találnunk az apologetika tudománya, vagy az apológia, a keresztény apológia lényege az, hogy nagyon ismerje azt a területet, amit meg akar szólítani. Nesül mondjuk a természettudomány területét. Tehát akárki nem lehet apologéta, csak az, aki nagyon szakmányban tudja azt a másik területet. Tehát ha valaki a természettudományról, a fizikával akar kapcsolatot teremteni, teológiai értelemben annak a teológusnak el kell végezni az egyetemet a fizika területén. Még az is jó, ha egy doktorátust csinál belőle. És akkor jó apologéta lesz, mert tudja jól belülről, hogy mi az a pont, ahol a fizika területe kapcsolódik a teológia területével. De ez ugyanígy van a művészetben is. És minden területen van egy-egy kapcsolódó pont, amit meg kell találnunk egymással, hogy párbeszédet tudjunk folytatni. Művészek és teológusok, természettudósok és hívők, és így tovább.
0: Köszönöm szépen. Most az jutott eszembe, és azt az igét keresem ki, az egy Tesszalonikában van az 5. fejezetben, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok, ami rossz, attól őrizgyetek. Tehát itt azt szeretném így mondani, hogy lehet, hogy nem leszünk mindjárt hatalmas apologéták, de mindjártunknak meg kell vizsgálni azt a kérdést, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a gonosz, mi az erkölcs, és ehhez azért sok ember nem végez el egyetemet, de az Úr nem is várja el tőlünk, hogy egyetemet végezzünk fizikából, vagy kémiából, vagy biológiából, vagy pszichológiai, és így tovább, és senki sem tud elvégezni mindent, de az Úr adott nekünk egy bölcsességet, és adott lelkiismeretet, meg adott vezetést, hogy azért mégis mibe menjünk bele, és mibe nem. Akár az okkultizmusban, hogy nem kell nekem ahhoz okkultizmust elvégezni, bár én csináltam, de nem kell elvégezni, vagy nem kell utcanővé válnunk, vagy prostituáltál, férfi prostituáltál, hogy tudjuk, hogy ezek rosszak. Ez egy érdekes kérdés, de hála Istennek vannak olyanok, akik elvégezték a fizika és professzor fizikában, informatikában, és akkor figyelhetünk rájuk.
1: Igen, itt az apológiánál fontos a szakszerű párbeszéd okán, hogy tanult legyen azon a területen is. De amiről említést tett, tehát itt a Pál apostolnak, hogy mindent megismerjetek, és nem kell mindent elfogadni. Ha mindent megismerjetek, az a tabu témának a ledőése. Tehát a keresztény ember számára nincs tabu. Hát olyan is, hogy erről nem beszélek. Jaj, ez olyan terület, hogy itten Krisztusnak ehhez nincs köze. A jó Istennek mindenhez köze van. Mindenhez köze van. Tehát ismerjetek meg mindent. Próbáljatok meg mindent. És hozzáteszi, hogy nem minden használ. Tehát kell egyfajta ítélet, és igaza van, nem kell ehhez egyetemi végzettség, tehát egy egyszerű ember a szentés alapján. Próbáljon meg, ugye, különbséget tenni a között, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert a szentírás bölcsessége több ezer oldalon erről szól. Tehát az Isten kijelentése, önmagáról akár, vagy a tanítása erről szól, hogy az ember megtudja, mi a jó és mi a rossz. De nem maga döntse el ezt, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem az Úristen mondja meg, hogy ez micsoda. És akkor különbséget tud tenni, nincsenek tabuk, bármit kipróbálhatok, de ha látom, hogy ez rossz, akkor azt mondom, hogy ez rossz, és másnak is tanácsolom, hogy ezzel ne foglalkozzon, ezt ne vegye magára.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a tabuk, ezt akartam már az előbb is kérdezni, csak annyi területre, olyan inspiráló, hogy annyi területre elmehetünk. Professzor úr, tegyünk tisztában, beszéljünk 4 különböző dologról. Az egyik a bibliakritika, amely egy ilyen szövegelemzést, istenfélő szövegelemzésre épül, hogy még jobban megismerjem a Bibliát. Erről már volt szó. Volt szó arról is, hogy van ez a új ateistáknak például, meg az ateistáknak ez a támadó bibliakritika, amely azt jelenti, hogy lenézi a Bibliát, amiről nem olyan régen az egyik ilyen nyilvános vitában volt szó, hogy hány ezer tévedés van a Bibliában, hány ezer belső önellentmondás van, akkor van egy olyan, hogy félelem, hogy nem mer foglalkozni bizonyos témákkal a Bibliában, és sok hívő küzd ezzel, és van egy szerintem teológusként az a jó meg hozzáállás, hogy most itt ez a Biblia, amelyiket mi használjuk, ez egy károlyi Biblia. Azt hiszem, ebben 31.108 igevers van. Na most, ez azért egy nagyon nagy szövegmennyiség. És meg kell, hogy mondjam, én sem értem mindegyik verset, vagy nem tudom azonnal elhelyezni, hogy hol van. De nem a rémiszt meg, hanem megkérdezem az Istent, és elkezdek foglalkozni azzal az igével, ami engem érdekel, vagy betámadták. Tehát ezt a 4 kérdést kört egy kicsit kérem, világítsa meg jobban a hallgatóknak.
1: Vagyis pontosabban melyik kérdésre?
0: Tehát az, hogy hogyan álljunk a Bibliához, tehát, hogy nyugodtan azt mondhatjuk az Úrnak, hogy Uram, én például úgy szoktam csinálni, hogy Istenem, főleg amikor írtam a szakdolgozatot, azt mondom, Istenem, nem tudom, hogy mit jelent ez a vers, de én azt mondtam az Úrnak így, hogy Uram, véletlenül került be a Bibliába, és akkor ezzel az Úrnak már feldobtam egy labdát, és az volt, hogy az Úr megmutatta, hogy nem véletlen, és én biztos vagyok benne, hogy a mennyben nincs ilyen válságtanács, hogy jaj, Jézus, Szent Szellem vagy Szent Lélek, jaj, ez a Bibliába benne marad, hogy maradhatod benne, na most mit csináljunk, hívjuk ide az angyalokat, Mihály, Gábriel, most mit csináljunk, tehát nincs ilyen a Bibliában Istennél.
1: Igen. Hát sok minden van a Szentírásban, és most, amit fölmutatott, én is ezt használom, ezt a Bibliát, tehát ezt a Károli revidiát fordítást, de tudni kell, hogy a Biblia szövegek, eredeti szövegeknél sok variáció van. Meg a kiválasztás a kánonnál is, amikor eldöntötték, hogy mi kerüljön bele, vagy később mi kerüljön ki, ugye? Sokféle szövegünk van. Paul Tillich, protestáns teológus mondja, hogy a Szentlélek Úristent bizonyítja az a szabadság, hogy a kánon részlegesen nyitott. Tehát például lehet, hogy ez majd 500 év múlva, amit most kézbe vett, ez bővül, visszakerülnek azok az ószövetségi könyvek, amelyek például most nincsenek benne. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy valóban nehéz, vannak nehéz szövegek, vannak nehéz könyvek. A Biblia eredeti szövegei, tehát ahogy az olvasható görög nyelven, ugye. Abból nagyon sok változat maradt fönt. Az Ószövetségnél is vannak, amelyek nem kerültek bele ebbe a fordításba, amit említett. De lehet, hogy később, 500 év múlva belekerülnek. Tehát ez azt mutatja, hogy a Biblia szövege nagyon változatos, sok kérdést fölvet, ugyanakkor történelmileg előállt munka. Ezért van jelentősége a filológiának. Mert az is összefüggésben van az Isten kijelentésével. Fölhasználta az embereket, ugye? Arra is, hogy másolásnál tévedést írjon be. Ott van. Az is megvan. Na most ezeken el lehet meditálni, ezeket kutatni kell, ez is az Úristen munkája bennünk, hogy azért adta az észt, hogy utána járjunk, hogy egy-egy szöveg mit jelent pontosan, mert nem értjük. Ez nem baj, hogy nem értjük. Megtehetjük azt, hogy elsősorban, ha olvassuk a Bibliát, mint egyszerű magyar Bibliaolvasó, hogy megnézzük a hasonló helyeket. Ott vannak kis számozással, hogy még milyen helyek vonatkoznak oda. Ugye minden egyes kis textusnál vannak ilyen számok. Megkereshetjük annak a helyeit. Talán értelmezi azt a szöveget. De ha nem, akkor meg lehet nézni a kommentárokat, mit mondanak ehhez. Az is segít, de leginkább az élettapasztalat segít, az imádságos élettapasztalat. Tehát, hogy imádkozik érte, és lehet, hogy 5 év múlva előjön. Hát sok olyan rész van, amit nem tudok megmagyarázni. Nem tudom értelmezni. És akkor úgy kerülöm, még nem éred be. És 5 év múlva, vagy 10 év múlva,
0: Vagy három megvan. Nap múlva.
1: Vagy három nap múlva. Megvan. De hát ez az olvasó sorsa, ugye? Küzdelem.
0: De szép is, hogy akár Derek Prince is azt mondta, nem is tudom hány évtized Biblia tanítás után, hogy még mindig új és új és új dolgot mond a Biblia.
1: Pontosan. Amit már megismertem, hogy micsoda. Abból az a szöveg is, abból is új dolog jön. Így van. Így van. Én olvasom az apokrif, illetve pontosabban a deuterok kanonikus könyveket is, amelyek ugye a római katolikus Bibliában benne vannak, mint a Jézus sírák könyve, Salamon bölcsessége, Tóbit könyve, stb. Szívesen. Nem tiltja a hitvallásunk, sőt ajánlja. Olvassuk. Csak nem engedi föl a szószékre, mint textust, és azt szerint prédikálni, de az olvasást ajánlja. Vagyis fejleszti az önismeretünket.
0: Én is sok áldást nyertem az Énok könyvének az olvasása közben, de mondjuk értem, hogy miért nem prédikációs alap. Beszéltünk az objektív igazságról már így Platonnál, hogy egy igazság van, sok vélemény van. Tanár úr, most, hogy a média így ezeknek a véleményeknek a halmazát hozza az emberek, különösen a fiatalok körében, miért ajánlja a Biblia olvasást?
1: Hogy miért ajánlom?
0: Igen, miért ajánlja?
1: Miért tartom fontosnak?
0: Miért? Igen.
1: Ez olyan egyszerű kérdés, hogy szinte itt meg is álltam egy pillanatra, hogy végig gondoljam, hiszen ez szinte természetes. Hát hova folyamodna az ember? Volt szó arról, hogy az igazság kapcsán, hogy nem fogalom a teológiában, hanem személy, a személyes Isten, aki megtestesülve a Jézus Krisztus. Tehát ő nyitja meg magát, és akkor tudjuk meg, hogy kicsoda Isten, ha ő ezt megmondja, elárulja önmagától. Tehát mi a saját eszünktől soha nem fogjuk tudni. A kijelentés ott van a természetben, de az ember látása ezt nem tudja fölfogni. Elhomályos. Ezt hívjuk korrupciónak, ugye az ember bűnesete folytán már nem látja, megromlottunk, hiába. Ez is egy külön nagy probléma, hogy miért hangoztatjuk az ember romlását, romlottságát, a bűnesetet. Hát nézzük meg a 20. századot. Elég ronda. Hát aki valaki azt mondja, hogy ott nem tapintható ki az emberi romlottság, hát az nem ismeri a történelmet, vagy nem élte meg. Romlott az ember. Tehát azt jelenti, hogy a látása is egy kicsit meghomályosult. Kirándulunk, elmegyünk csodálatos helyekre, erdőkbe, kilátást, elérjük a hegy csúcsát, föllélegzünk, hogy Istenem, milyen gyönyörű. De nem tudjuk leolvasni annyira ezt a szépséget, hogy Istent személyesen megismerjük. Ezért van a Szentírás, hogy ott expressis verbis, ugye, fekete-fehéren, vannak mondatok, emberek által leírt mondatok, amelyek a lélek által inspiráltan eljutnak hozzák, és közlik Istenről, hogy ő kicsoda. Tehát Isten önközlését közlik leírt módon, exakt módon. Mert a természetből is ki lehetne venni, költők, festők, zenészek, értik ezt a nyelvet, a természet nyelvét, hiszen rengeteg, ezért beszélnek szimbolikusan. A szimbolika nyelvén, az allegória nyelvén szólalnak meg. Maguk ezek a műfajok is. De konkrétan, pontosan a Szentírás ad erről képet, hogy kicsoda a személyes Isten.
0: És félreérthetetlenül.
1: Félreérthetetlenül.
0: És személyesen.
1: Személyesség nagyon fontos, és talán ha van még időnk erre, legfontosabbat a személyességet emelném ki. Beszéltünk az imádságról, mint személyes dialógus Istennel. Személyes találkozás, ugye, az Istennel való találkozás döntő, hogy valaki keresztény ember legyen. De az is döntő, hogy személyesen is élje meg. Másokkal. Tehát említette a médiát, fontos eszköz, nagyon. De a személyességnél nincs fontosabb, amikor a másik szemébe nézek, amikor átölelhetem, amikor segíthetek rajta, vagy ő segít rajtam, vagy olyan tanítást ad nekem, vagy én adhatok neki olyan tapasztalatot, amit még nem ismert személyesen, mert érzi a szívem dobogásának közelségét. Ez nem helyettesíthető semmi más. Mert a személyes Isten is így viszonyul hozzánk. Nem médián keresztül, nem a Szentírás betűin keresztül, hanem a lelke által a szívünkben szólal meg. Tehát a személyesség nagyon fontos. Az egyház szempontjából is. Az egyház is elsőrenden személy. Nem intézmény. Nem klub. Nem egy párt vagy szakszervezet, ugye, mert sokan így fogják föl, hogy ja, ott is vannak ilyen hierarchiák, meg intézményi bürokrácia, van bőven. Sajnos van, de hát viselni kell ennek terhét. De elsőrenden személy az egyház, aki Jézus Krisztus. Ő az egyház teste, mint személy. Tehát az egyház csak személyes lehet. Ha nem személyes, elbürokratizálódik, akkor megmerevszik, vége, kihűl, és Polter mondta arra való, hogy eltapossák az emberek. Mintha Jézust idézte volna, hogy ha a só megízetlenül, akkor az arra való, hogy eltapossák az ember. Tehát az egyháznak is személyesnek kell lenni.
0: Hát az jutott eszembe, hogy Nietzsche azt mondta, hogy az a bajom, ha keresztényekkel, hogy nem azok. Tehát itt a személyesen megélt dolgok.
1: Ugye Nietzsche említi a vidám tudományban, meg még a Zarathustrában is, hogy Isten halott. Na de hogy érti? Meg is magyarázza, hogy kiöltük az életünkből. Már nincs szükségünk rá, mert tudományosak vagyunk, mert okosak vagyunk, mert mi tudjuk a dolgainkat kézbe venni. Vagyis megöltük Istent, kiöltük az életünkben. Nem ontológiai értelemben halott Isten, hanem a mi szempontunkból. Ez egy nagyon kemény keresztény kritika volt ugye a 19. század végén. Ez jó tudni, ugye? Tehát Isten nem halott természetesen, hanem élő, személyes valóság, ki találkozik velünk. Csak vigyázzunk, ki ne taszítsuk az életünkből.
0: Igen, ez egy fontos dolog. Már említettem, de 1953-ban, amikor Miller-féle kísérlet megjelent, ez az őslevessel kapcsolatos kísérlet, akkor a média sokat használta azt a kifejezést, hogy Nietzsche így megölte Isten, de Millerbe is bizonyította, hogy nincs Isten. A doktori disszertációjában beszélt arról, hogy az igazra és a jóra nem lehet olcsó feleletet adni, csak amire feltesszük az életünket. Zárszóként, tanár úr, kérem, erről még beszéljen egy kicsit.
1: Összefügg mindazzal, ami itt most szóba került, hogy nincs olcsó felelet. Tehát nem ér semmit az igazról vagy az igazságról beszélgetni önmagában, egy kávé mellett, ugye? Ez jó, hát a polgári léthez tartozik, hogy tényleg megbeszéljük a dolgot, de ezek olyan súlyos fogalmak is egyben, amelyek egy mély igazságot vetítnek elénk. Nevesül azt, hogy az igaz az a személyes Isten, aki meghalt az emberért, szép, aki feláldozta a szépségét az igazságért. A kereszt erről szól. Beszélhetünk a szépről, vagy esztétikáról, meg esztétizálhatnánk is úgy intellektuális módon, de nincs értelme akkor, ha nem vesszük bele az áldozatot, hogy bizony szépséget sokszor fel kell áldozni az igazságért. Fordítva nem lehet, az igazságot soha nem lehet feláldozni a szépségért, mert az gics. Tehát mindezért rá kell tenni az életünket, amit állítunk. Minden meghúzott vonal, minden egyes mondatért az életünkkel felelünk, mert máskülönben nem lesz hiteles. Gics lesz.
0: Köszönöm szépen. Az jutott eszembe, hogy mennyivel másabb ez a dolog, és sokkal nehezebb, mint az, hogy az interneten kutatunk, és 15 másodperc múlva megkapjuk a tutit, a tuti választ. Csak éppen ott nem a tuti választ kapjuk meg, hanem mást. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk voltak, és így azt kívánom magunknak, önöknek is, magunknak is, hogy az igazsággal, az Úr Jézus Krisztussal egyre mélyebb közösségbe tudjunk lenni, és az életünk, ahogy ahogy Albert Schweitzernek az élete is bizonyságot tette az Úr Jézus Krisztusról, vagy másoké, hogy a mi életünk is legyen egy kiáltó szó az Úristen előtt és az emberek előtt. Köszönöm, hogy velünk voltak, dr. Békési Sándor, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Idősek hónapja, egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt, készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazás szervezve minél többen kapcsolódjanak be az zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Ma hétfőn gyengén felhős égre van kilátás, csak néhol eshet az eső. Északra fordul a szél, és 14-19 fokunk van. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd. Simon András, bűn,
1: szeretet.
0: A bűn becserkész.
1: A szeretet befogad.
0: A bűn bekebelez.
1: A szeretet magába foglal.
0: A bűn megköt.
1: A szeretet megtart.
0: A bűn száz annyit ígér.
1: A szeretet száz annyit ad.
0: A bűn elveszi az önismeretet. Felmagasztal és magasba emel, csak hogy letaszíthasson.
1: A szeretet helyes önismeretre tanít, kiábrándít hamis önmagadból és összetör, csak hogy felemelhessen.
0: A bűn hájjal keneget, hogy megroncson.
1: A szeretet kíméletlenül pörül, hogy megtisztítson.
0: A bűn fröcsköl.
1: A szeretet szétárad.
0: A bűn éget és perzsel.
1: A szeretet sugároz. A szeretet egyszerű.
0: A bűn körmönfont.
1: A szeretet együgyű.
0: A bűn agyafúrt.
1: A szeretet nyíltan beszél.
0: A bűn körülír.
1: Míg a szeretet a mélység titkairól dadog,
0: a bűn a felszín közhelyeiről fecserész. Míg a bűn hazudik, hogy ne kelljen megmondania az igazat,
1: a szeretet kitérő választat, hogy ne kelljen hazudnia.
0: A bűn kényszerít.
1: A szeretet késztet.
0: A bűn csábít.
1: A szeretet vonz.
0: A bűn érzéki.
1: A szeretet érzékelő.
0: A bűn forral.
1: A szeretet hevít.
0: A bűn űz és hajt.
1: A szeretet lelkesít, a szeretet megkeresi a tisztátalant, hogy felemelje.
0: A bűn felhajtja magának a tisztátalant, hogy kihasználja, és a sárba tapossa.
1: A szeretet az embert látja a cédában is,
0: de a bűn csak réherongynak tartja.
1: A szeretet megjelöl.
0: A bűn megpecsétel.
1: A szeretet társakra lel.
0: De a bűn csak hordákba ver.
1: A szeretet kiteljesít.
0: A bűn kiüresít.
1: A szeretet mentséget keres.
0: A bűn kifogást talál. A bűn bekerít és magadba zár.
1: A szeretet kapukat nyit és másokhoz vezet.
0: A bűn elfecsérli és pazarolja a mássét.
1: De a szeretet önmagát osztja szét.

0: Törvény és kegyelem. Sokan úgy gondolják, hogy ellentét van a törvény és a kegyelem, a hit és a cselekedetek között. Általában két helytelen nézet van, az egyik a törvény betű szerinti megtartását hangsúlyozza, és a jó cselekedetek elkövetésében látja az üdvösséget. A másik teljesen a kegyelemre, a hitre épít, és semmibe veszi az Isten törvénye iránti engedelmességet. Vajon melyik nézetet vallóknak van igazuk? A Biblia alapján azt mondhatjuk, egyiknek sem. A helyes válasz, mindegyikre szükség van, és nem lehet egymástól elválasztani, sem egymással szembeállítani. Erről szólnak a következő igék is.
1: Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Róma 5.1. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betölték. Róma 2.13. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Efézus 2, 8-9. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Jakab 2.17. Találóan írja Franz Böckel, teljesen elhibázott dolog lenne, ha a keresztény ember tilalmak szellemében kizárólag törvényesen szeretné életét berendezni, mintha kegyelem nem volna. Még rosszabb lenne azonban, ha Isten fiainak szabadságát az erkölcsi törvény semmi bevételével kívánnánk megvalósítani.
0: Istennek az emberrel kötött szövetsége mindig a törvényen alapult. A törvény e szövetség alapokmánya, amely a megváltás középpontjában van, és Isten jellemét, szentségét tárja fel az emberek előtt, hogy annak alapján felismerjék bűnösségüket, és rádöbbenjenek arra, hogy megváltóra van szükségük. Már az Ószövetség időben sem cselekedetekből igazult meg az ember.
1: Az igaz pedig az ő hite által él. Habakuk 2.4.
0: Vagyis hitben előre tekintett a megígért szabadítóra, és az őszintén Istent keresők szívükbe rejtették törvényét, hogy ne vétkezzenek ellene.
1: Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, hanem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged, ne engedj eltévedeznem a te parancsolataittól. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár, 9-10-11. vers.
0: A törvényadás, a kereszt is a mindenható Isten szeretetéről tesz bizonságot. Mivel a törvényt nem lehet eltörölni, maga Isten fizette meg a törvény áthágásának következményét. Krisztus, aki meghalt a kereszten, ugyanaz az isteni személy volt, mint aki megjelent a Sínai hegynél. Jézus, amikor lejött a földre, megmutatta az embernek, mit jelent a törvény szellemében élni,

0: zsinór mértéke az átadott szent életnek. Tehát épp oly változhatatlannak kell lennie, mint amilyen állandó, és mindig ugyanaz az Isten igazsága, amelyet tartalmaz.
1: A törvény Isten gondolatát fejezi ki. Ha a benne foglaltakat elfogadjuk, saját gondolatainká válnak, de erre magunktól képtelenek vagyunk.
0: Ellen White a következőket írja. Az ember teremtésekor nemes testi és lelki tulajdonságokat és képességeket kapott. Tökéletes, Istennel összhangban élő lény volt. Gondolatai tiszták, céljai szentek voltak. De az engedetlenség megrontotta ezeket az erőket és tulajdonságokat, és a szeretet helyét az önzés és a jogtalan önszeretet foglalta el. A bűn következtében az ember természete olyannyira legyengült, hogy saját erejéből képtelen volt a gonosz hatalmának ellenállni.
1: Krisztus üdvözítő kegyelme nélkül jó cselekedeteink sokassága nem segíthetne rajtunk. A bűnös hajlammal született embernek nincs érdeme. Krisztusra van szükségünk. Isten nem csökkentheti törvények követelményeinek szintjét a bűnös ember akarata szerint, az ember viszont saját erejéből nem tehet eleget a törvény követelményeinek, tehát a bűnös csak a Krisztusba vetett hit tisztíthatja meg minden bűnétől és képesítheti arra, hogy teremtőjének engedelmeskedjen. Aki saját cselekedetei, a törvény iránti engedelmessége által akar a mennybe jutni, az lehetetlenségre vállalkozik. Ha az ember saját cselekedetei által megmenthetné magát, önmagával dicsekedne, és minden önzéssel volna tele. Például a késői zsidóság számára a törvény, mint valami válaszfal, úgy állt Isten és az ember közé. A törvényt saját teljesítménnyel kiérdemelhető jutalom gondolatával kapcsolták össze, a farizeusok, a nép kegyesei azt hitték, mint ahogy mi is sokszor, hogy a törvény szerint élnek. Külsőleg, formailag megtartották ugyan, de a törvény igazi lényegét nem értették. Csak azt látták, hogy mit szabad és mit nem. Meg voltak elégedve önmagukkal. Nem ismerték fel, milyen szánnivaló, nyomorult helyzetben vannak, és Isten irgalmára, kegyelmére szorulnak. Nem néztek bele a törvény tükrébe, és így nem látták meg bűnös voltukat. A törvény nem képes üdvözíteni, de rámutat a bűnre. Nincs ereje elvenni a bűnt, sem megszabadítani annak erejétől, hatalmától.
0: De Krisztusra vezérlő mesterünkké, tanítónká, nevelőnkké lett, hogy hitből igazoljunk meg. Galáta 3:24.
1: Bármit is teszünk, nem érdemelhetjük ki Isten kegyelmét. Amit a törvény nem képes megtenni, a test erőtelen volt amiatt. Azt Isten megcselekedheti fia által.
0: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván ama boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Titus 2:11-14.

0: A valóságban nincs ellentét a kegyelem és az erkölcsi törvény között. Mindkettőnek megvan a maga szerepe Isten tervében. Mindegyik más fogalom és más célt szolgál. A törvény célja tudtul adni, mi a bűn, de nem adhatja meg az erőt arra, hogy a kívánt jót meg is tudjam cselekedni. A kegyelem célja pedig az, hogy megszabadítson a bűntől, és segít megmaradni a hit talaján. Ezt a kegyelmet hirdeti Isten az ő evangéliuma, örömüzenet által, amely Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá. Aki hitáltal elfogadja Krisztust személyes megváltójának, békessége lesz Istennel, és megszabadul a bűn rabságából. Ezért hitáltal induljunk el feléje úgy, ahogy vagyunk, és ő kinyújtja felénk segítő, oltalmazó karját. Isten irgalmas szeretettel hajol le minden emberhez, kegyelmére minden lépésünknél szükségünk van.
1: Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Galáta 5:17. Pál apostol azt írja, a törvény vége, célja Krisztus minden hívőnek igazságára. Róma 10:4.
0: Ez nem jelenti azt, hogy Krisztussal véget ér a törvény érvényessége, hanem azt, ha Krisztushoz vezérel valakit, a törvény elérte célját, célba ért. Betöltötte feladatát, mint vezető, de mint tükörnek, a hívő élet mércéjének továbbra is megvan a fontossága.
1: Mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Róma 3:20.
0: A törvény tehát eszköz arra, hogy Krisztushoz jussunk. Lehetetlen helyesen viszonyulni a törvényhez és egyben elvetni a törvényadót. Lehetetlen elfogadni hitáltal Jézust és nem engedelmeskedni törvényének.
1: Aki ezt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. János 1. levele 2:4. Gasparin a következőképpen magyarázza meg a törvény és a kegyelem kapcsolatát. Miután a törvény Krisztushoz vezetett minket, Krisztus visszavezet a törvényhez, ahhoz a törvényhez, amelynek most már szabadon engedelmeskedünk, a nagyra becsült és szeretett törvényhez, a szívbe írt törvényhez. A kegyelem megerősíti, megszilárdítja a törvényt. Az Új Testamentum olyan kemény ítélettel sújtja a törvényt, hogy néha elcsodálkozunk rajta, mégis ugyanakkor a legkisebb parancsolat is, a legkisebb szó tekintélye is olyan megalapozást nyer, mint még soha.
0: A 10 parancsolat nem a megigazulás eszköze, hanem a hit által ingyen kegyelemből megigazultak életútja. Hit által miénk lesz Krisztus igazsága, mely jogot ad a mennyhez, de szent törvénye iránti engedelmességünk arányában haladunk előre a megszentelődés útján. De hogyan győzhetünk? Mit kell tennünk, hogy a szeretet törvénye szerint éljünk, miközben Isten kegyelmére, irgalmára vagyunk utalva?
1: Mert ha küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Timóteus 2. levél 2:5.
0: Mivel saját erőnk kevés, ezért naponta Jézushoz kell erőért könyörögnünk.
1: Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak. Efézus 6:11-12. Fogadjuk meg Ellen White tanácsát. minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imádkozzatok. Fogadj el, Uram, a te tulajdonodnak. Összes terveimet lábaidhoz teszem, használj fel ma is szolgálatodra. Maradj velem, és engedd, hogy minden munkámat kedvedre végezzem. Adjátok át, ajánljátok föl Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon, és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez.
0: Aki érzi, hogy elveszett és megváltóra van szüksége, annak az embernek egyetlen és egyben legfontosabb pozitívuma az akarás. Soha se feledkezzünk meg arról, hogy akaratunk a rugója minden cselekedetünknek. Ezt az akaratot, amely az emberi jellem kialakulásában a legfontosabb tényező, a bűnbeesés alkalmával az ember Sátánnak rendelte alá. A gonosz azóta is arra törekszik, hogy megtörje akaratunkat. Mindaddig állandó veszélyben leszünk, amíg nem értjük meg az akarat valóságos erejét. Ha elszántan, akaraterőnket összeszedve küzdjük végig a hitharcát, Istentől erőt nyerünk, és munkálkodik értünk.
1: Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Filippi 2.12-13.
0: Jézus így szól hozzánk.
1: Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. János 15.4-5.
0: A győzelem titka Krisztusban maradni, hozzám menekülni, állandó kapcsolatban lenni vele, de mindezt úgy, hogy törvényét elménkbe és szívünkbe véssük.
1: John Wesley, egyetlen pillanatig sem nélkülözheted a törvényt, mint ahogy nem nélkülözheted Krisztust. Soha ne hagyd el a kegyelem és igazság törvényét, az Isten és emberek iránti szeretet, az alázat, szelídség és tisztaság törvényét. Tartsd magad közel a törvényhez, ha szorosan Krisztus mellett akarsz maradni. Engedd, hogy az engesztelő vérhez vezessen, mindig erősítse reménységedet. Légy szilárd, szeresd teljes szívből Istent, és szolgálj neki minden erőddel. Ez a tökéletes szabadság. Törvényét betartsd, és fedhetetlenül járj minden parancsolatában. Nézz Jézusra, és nézz bele a szabadság törvényébe. Maradj meg ebben, akkor naponta növekedsz a kegyelemben, és Jézus Krisztus ismeretében.

0: Legyen mindennapi imánk. Uram, köszönöm neked törvényed, mely életem tükre. A tisztaság, a boldogság, az élet, a szeretet törvénye. Tudom, azt szeretnéd, parancsolatit szerint éljek, mely szent, igaz és jó. De látod, hányszor elesem, vétkezem újra, mert a bűn lefelé húz rabulejt. Tudom, mi a jó, a helyes, de én testi vagyok, bűn alá rekesztve. Uram, segíts, oly nyomorult vagyok, nélküled nem tudok győzni, nélküled nem lehetek boldog, nélküled nem tudok szeretni, nélküled nem élhetek. Uram, adj nekem tiszta szemet, tiszta kezet, tiszta gondolatot, tiszta szívet. Győzni szeretnék, győzni akarok önmagam felett. Segíts, mert az én erőm kevés. Leteszem sorsom, életem kezedbe. Fogadj el úgy, ahogy vagyok. Nincs érdemem, de kegyelmedben, irgalmadban bízom. Kihez mehetnék, ha nem te hozzád, Uram?
1: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt azért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, annak milyen fizikai és lelki vonzatai voltak, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a tanúságtevések nem mindig velem történtek meg, de a jobb megérthetőségét mindig első szám első személyben mondom el, de ez most az én élményem.

Egy gyülekezeti majális margójára, második rész. Egyházunk kezelésébe került, és így gyülekezetünkhöz tartozik egy közeli általános iskola, úgy 2 éve. Ezért, hogy kapcsolatunk jó és gyümölcsöző legyen, nem csak az iskola lelkészt adja a mi közösségünk, de minden lehetőséget megragadunk arra, hogy személyes kapcsolatunk kiszélesedjen, nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel, tanárokkal és a környékkel, lakókkal is. Ennek egyik formája a szeptember első szombatján rendezendő majálisunk is, amit egyre nagyobb számban látogatnak a családok. Előző részünkben arról beszéltünk, hogy az én életemben mennyi akadály keletkezett nagy hirtelen, nehogy időben odaérjek, de aztán mindig minden rendben megtörtént. No, előbb a konyhai szolgálat, azután már az infopultnál szorgoskodtam, mert a gyerekek odahozták a kitöltött kvíz lapokat. A kérdésekre válaszokat pedig a mi kis vidámparkunk különböző helyeiről lehetett beszerezni. Na, nézzünk is egy példát. A kérdés. Kinek a nevét ismerjük az özönvízből? Mózes, János vagy Noé? Persze volt ott egy hatalmas Noé hajója nevű ugráló várunk. Na, akkor folytatnám ennek a csodálatos napnak az elbeszélését, mert tanúságtételként is nagyon megállja a helyét. Hiszen közel 80 testvér szorgoskodott ott a gyülekezetünkből, sok-sok napot már korábban is odaáldozva a szervezésre, a beszerzésre, a pakolásra, a rendelésekre, az össze- és szétszerelésekre, a kutyák beidomítására is így tovább. És hát nekem is számtalan tapasztalatom volt a gyerekekkel kapcsolatban, amit örök emlékként szeretnék megőrizni a szívemben, annyira szép és felemelő volt. Hát igen, jöttek a gyerekek, sokan még ovisok voltak, és nagy öntudattal adták át nekem a precízen kitöltött kérdőíveket, és már is várták a beígért ajándékot. Ilyenkor megnéztem a nevét, és kedvesen megkérdeztem. Sárikám, drágám, te jól érezted itt magad? Nagy fejbólogatás, jött a következő kérdés. El fogsz jönni jövőre is? Ismét nagy bólogatás volt a válasz, mire ezt mondtam neki. Akkor tudd meg, hogy nagy szeretettel várunk vissza. A nagyobbaknak azonban már tanítás számba menő volt a következő mondatom, ha igenlő választ kaptam, vagyis adtam egy kis tanácsot. Örülök, hogy megígérted, hogy eljössz, mert ennyire jól érezted itt magad, de kérlek, legközelebb ne így tedd, mert csak is az Úr tudja, hogy találkozhatunk-e majd. Javaslom, inkább mondd ezt. Szeretnék visszajönni, ha tudok, eljövök, vagy igyekezni fogok, és így tovább, mivel Istennek ez a tanítása. Csak ő tudja, hogy mit hoz a holnap, és azután mi lesz velünk. Mi ugye még azt se tudjuk, hogy a következő pillanatban mi történik velünk. Ezért a válaszunkra is figyelni kell. Hát remélem volt, aki megjegyezte, hiszen Jakab levelének 4. fejezetéből a 13. verset idéztem, ahol ez van megírva. Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt se tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán meg eltűnik. Inkább ezt kéne mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Persze ugyanerre tanít minket a bölcs Salamon által összeállítatott példabeszédek könyve is. De persze, mint mondtam, a kicsiknek nem lehet ezt mondani, mert nem értik még az idő fogalmát,
de a lelki tartalmat igen, sőt, soha nem felejtettem el, nagyon jó érzés volt, hogy a szülők mind ott álltak vagy ültek mellettünk, és ezer füllel figyeltek. Így aztán ez a kis csendes tanítás nekik is szólt, ahogy mondani szoktuk, kettőt egy csapásra. Persze, kedves módon. Miután a kérdésekre adott válaszokat tisztáztuk, nagy kacarászások között, megkérdeztem, hogy mondd csak, drágám, te egyedül töltötted ki ezt a kérdőívet? És akkor sokszor még az óvisok is nagy öntudattal felelték. Igen, igen! Ekkor ismét elidőztünk egy cseppet az öntudatos válasz mellett, mert megkérdeztem. Ó, hát akkor te már tudsz olvasni, meg írni is ilyen szépen? A válasz persze nemleges volt, és aztán jött a bevallás. Hol nagy szégyenkezve, hol megadóan, hol meg büszkén rávágták, hogy apu, anyu vagy a nagy is segített. Na, akkor már is adtam nekik egy csomagropit, miközben ezt mondtam. Ez a csomagropi az igaz mondásod ajándéka, mert az igazságnak mindig nagy jutalma van. Elhiszed ezt nekem? Na, jött megint a nagy igellés, és már is boldogan lecsaptak az ajándékra. Egy kis tanítás után. Aztán folytattam. Szeretnél mást is kapni, másik ajándékot? Kérdeztem, csak úgy semlegesen, miközben végignéztem a válaszokat, hogy helyesek-e. Egyik sem mondta, nem, nem, de hogy is én nem akarok ajándékot. De volt, aki ezt a kis kérdésemet már is felhívásnak tekintette, és neki esett a dobozoknak, hogy valamit magáévá tegyem. De volt, aki várt türelmesen. A többség. A gyorsakat kedvesen rendreintettem, besoroltam őket a helyükre, és a türelmessel folytattam. A tökéletes írásbeli megfejtésekre ezt mondtam. Jól van, nagyon ügyes voltál, gratulálok, és kezet fogtunk. Persze a dicséret inkább a felnőtteknek szólt. Hát, mivel minden kérdésre jó az írásbeli válaszod, drágám, neked még felelni is kell, csak egy kérdésre szóban az ajándékért vállalod? És az igenlő válaszok után jöttek a kérdések kapcsolódva a kvízhez ilyenek. Elmondok neked egy igaz történetet. Volt egy ember messze Babilonban, akinek Dániel volt a neve. Ő jobban szerette Istent, mint az ország királyát, aki magát Istenként akarta tiszteltetni. Ezért a király égteren haragra gerjedt, és megparancsolta a katonáknak, hogy azonnal dobják Dánielt az oroszlánok vermébe. De ő megmenekült, egyik vadállat se bántotta, mert valaki befogta az oroszlánok száját. És akkor ima a kérdés, ki lehetett az, aki megsegítette Dánielt? A király? Egy katona? Vagy Isten erős angyala? Akik egy kicsit tépelődtek, azoknak játékkal folytattam. Na, fogd csak be a szádat! Milyen érzép! Könnyű vagy sem? És nagy csicserítve már meg is mutatták és nevettek hatalmasakat, amennyit csak bírtak. Ezzel a kis figyelem fölhívással tudtam folytatni a beszélgetést. Hát akkor ki segített, de még mindig nem jött a válasz. Ekkor ismét segítettem. Hát gondolkodjunk egy kicsit okosan. Ha maga a király dobatta be Dánielt az oroszlánok vermébe, akkor ő jött segíteni neki? A válasz nagy fejrázás volt. Nem, nem, nem. Erre ezt mondtam. Helyes, és folytattam. Ha egy katona, aki maga dobta be Dánielt a dühös király parancsára, ő jött segíteni? Meg merte kockáztatni, hogy a király parancsa ellentesz, hogy aztán esetleg őt dobják oda? A válasz persze ez lett. Nem, nem, ő nem merte. Hát akkor,
és jött a válasz az utolsó, mert már más választásuk nem volt. Isten erős angyala segített. Akkor nagyon megdicsértem őket, hogy milyen okosak, és rögtön kitalálták. Persze másképpen is rá segítettem, mert nagy erőt mutattam, mint egy súlyemelő. És persze a válasz már meg is volt. De arra figyeltem, hogy ki is mondják. Isten erős angyala. Ne csak így, az erős, vagy az angyal. Na mindezek után már lehetett válogatni az ajándékok között.

De legnagyobb csodálatomra volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy az oroszlánról nem is tudja milyen. Megkérdeztem. Gyenge, mint a nyuszi meg az egér, vagy ő az oroszlánok királya? Több gyereknél is a nyuszi meg az egér lett a nyertes, amin én nagyon csodálkoztam. Hát, szegény oroszlánok, jobb, hogy nem is hallották az ilyen lealacsonyító válaszokat. De azért voltak nagyon okos gyerekek is. Az egyik azt mondta, igen, igen, ők az állatok királya, de azért az elefánt erősebb, mert eltapossa még az oroszlánt is, és kész. Vele egy kicsit még beszélgettem a témáról, és kiderült, hogy az erőt használni is kell tudni. Nagyon jó beszélgetések voltak, főleg arról, hogy melyik állat növény és melyik húsevő. De volt olyan fiúcska is, aki oroszlánt illusztrálva, hirtelen nagy erőbedobással már is fölborította az asztalt és a sörpadot is jelezve az erőt. Alig bírtuk megfékezni. Jó, hogy az apuka is ott volt, igen tetrekész fiacskája mellett. Aztán, amikor ilyen szóbeli plusz kérdést tettem föl, akkor a másik téma a jó pásztorhoz kapcsolódott, és így szóltam. Na figyelj, kicsim, nézd csak rám, drága! Zolikám, figyelsz? Tudod-e, hogy mik azok a báránykák? És nagy csodálkozásomra, igazi meglepettségemre, a gyerekek többsége nem tudta, fogalma se volt arról, hogy milyen egy bárány. Még csak nem is hallott róluk. Bevallom, én is panel lakóként nőttem föl, hát nekem is utána kellett néznem annak idején. Mert hogy egyenesen idegen volt a számukra ez a dolog, ugyanis a pásztor szót sem ismerték. Ekkor előbb elkezdtem megmagyarázni őket. A báránykák, azok a kis állatok, tudod, akinek göndör a szőre, aranyos a pofikája, és akiket a pásztor terelget, de általában üveges szemek voltak a válaszok. Nos, mit is mondjak, hogyan is magyarázzam Jézusnak a bárányok és a jó, szerető és gondviselő pásztor kapcsolatát? Ekkor egy gondolatom támad. Ha óviskorú volt a kicsi, így szóltam. Akkor ti gyerekek vagytok a báránykák, és az óvónéni a ti pásztorotok, aki vigyáz rátok. Így már érted? Bólogatás. Az iskolásoknak meg az osztályfőnök volt a pásztor. Sajnálom, hogy képet nem tudtam mutatni, nekik könnyebb lett volna. Miután tisztáztuk, milyen állat a bárány és ki a pásztor, végre jöhetett a szóbeli kérdés. Na! A pásztor legelteti a nyájat, és észreveszi, hogy egy bárányka hiányzik. Vajon mit mond? Há, nagy ügy, elkóborolt, hát elkóborolt. Legalább lesz mit enni a farkasoknak is. Én megpihenhetek itt nyugodtan. Vagy ezt mondja, jaj nekem, hol lehet az én édes kis báránykám? Annyira hiányzik nekem, úgy szeretem. Elmegyek, megkeresem őt, visszahozom. És minden gyerek ezt válaszolta, elmegy, megkeresi, visszahozza, mert szereti. Ez nekem ismét nagy visszaigazolás volt a gyerekek szeretet ésségére, és hogy inkább ezt választják, mint bármi más dolgot. Persze minden kisgyereket elsegítettem a helyes válaszra, minden kérdésnél, és aztán boldogan válogattak az ajándékok között. Mindenki csak nyert ezzel, de a nyáj szó még mindig ismeretlen volt előttük. Aztán találkoztam egy autista kislánnyal is. Egy ideig ott ült mellettem az anyukájával és figyelt. Tudtam, ez neki a felkészülés ideje, a bátorság gyűjtés ideje, a barátkozás ideje, és hagytam, hogy szokja a környezetet, lássa és hallja a beszélgetéseket.
Aztán bátorságot vett, és leült velem szembe, mint a többiek. Nagyra becsültem. Ő is kapott igaz mondásért járó ropit, és válaszolt is egy könnyű kérdésre helyesen. Ő is a szeretet mellett voksolt, eszébe se jutott más megoldás. Egyébként boldogan tapasztaltam meg, hogy a gyerekek türelmesen sorba álltak, illetve sorba ültek. Aki tolakodott, az is elfogadta, hogy most előbb a másik jön, mert korábban érkezett, és utána nagyon megköszöntem mindenkinek a türelmét. És jöttek testvérek és unokatesók, nagy család is. Boldog voltam, amikor hárman ültek elém, és mind nagyon figyelte a másik kérdését és a válaszát. Hiszem, hogy azok is megmaradtak a szíveikben. Nekem ez is nagy sikerélmény volt. Jó, jó, bevallom, egy kicsit azért szoktam huncutkodni az anyukákkal, de leginkább az apukákkal. Amikor azt hallottam, hogy apa töltötte ki a válaszokat, akkor ott volt a kérdés rögtön József történetéről. Ő ugye Ábrahám unokája volt, és Egyiptomba került, ahol Isten elmondta neki, hogy mit jelent a fáraó álma. A kérdés ez volt a kvíz lapon. Elsőként az álomban mi jött ki a vízből? Kövér tehenek, 12 bolha, vagy egy kacsa? Persze jól jelölték be, hogy kövér tehenek jöttek ki, de én kicsit huncutul és kicsit fontoskodó arccal rákérdeztem. Apuka, apuka, gondolkodjunk még egy kicsit. Biztos, hogy a kövér tehenek a jó válasz? Nem inkább a 12 kövér bolha? Na, adódott, akit meg lehetett vezetni, mert hirtelen elbizonytalanodott, de volt, aki nem hagyta magát, és csak erősítette, hogy helyes a válasza. Na, megint volt nagy nevetés, és apuka is plusz ajándékot kapott. Ráadásul meg is mutattam, hogy kövér bolháról szó se volt. Máskor a gyerekeknek segítettem logikai alapon is megfejteni egy-egy kérdést, pontosan úgy, ahogy annak idején apukám tanított engem. Jó móka volt. Nagy örömet jelentett, hogy a szülők is mind igen jó kedven mentek el az ingyenes majálisunkról reménykedve, hogy jövőre ismét találkozhatunk. Nos, kedves hallgatóink, élménybeszámolómat itt megszakítjuk, és a következő héten majd folytatjuk. Természetesen, ahogy tanultuk, ha az Úr is úgy akarja, és élünk. De reméljük a legjobbakat.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszont hallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe, a kegyelmi szövetség jele. A mai ige Mózes 5. könyve 30. fejezet 6. verse. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Gondolatok az igéről. Íme ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője Istened, az Úr. Csak ő tud hatni a szívekre. Ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak ő tudja véghez vinni bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének csodája ez, amelyet a Szentlélek visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés, nem a testünkön, hanem a lelkünkben. A kegyelmi szövetség alapvető ismertető jele ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát mi is, hogy ne külsőleg szertartásokban bízzunk, hanem a Szentlélek munkájában. Ha erre ügyelsz, meg lesz az eredménye, élni fogsz. A testünk halálra van ítélve, de ha a szívedet adod át Istennek, és a Szentlélek dolgaira törekszel, akkor élni fogsz. Bárcsak véghez vinni az Úr a mi Istenünk kegyelme munkáját belső emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből neki élhessünk. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban motóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabadegyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás holnap október 13-án kedden este 18 órától lesz. Varga Gyöngyi és Németh Krisztina, hely és hely nélküliség a puszták népében. Szociológiai és teológiai olvasatok címmel tartanak előadást. A program látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. A jelentkezés a Szabad Egyetem honlapján érhető el, a helyszín pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetem 14. kerület Rózsavölgyi köz 3. Calvin konferencia lesz holnap. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézet Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket holnaptól, október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint például Mohács 500, Hercegszőlősi Kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is hallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek, eső nem valószínű, északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. Szerdán is napos idő lesz többnyire kevés felhővel, eső nem igen lehet, északias szél mellett 13-18 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület próbája. Ha nincs mitől félni, a gyávák is lehetnek ugyanolyan bátrak, mint bárki más. Mindannyian teljesíthetjük a kötelességünket, ha nincs ára. Milyen egyszerűnek tűnik akkor a becsület ösvényeit járni? Előbb-utóbb azonban minden ember életében elérkezik a nap, amikor nem lesz olyan egyszerű. A nap, amikor választania kell. George Martin.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk van egy vendég, Ringel Norbi. Üdv újra a podcastben!
4: Sok szeretettel köszöntök titeket és a kedves nézőket is.
3: Arra gondoltam, hogy ma beszélgessünk egy olyan témáról, amit senki nem szeret, mégis mindenki életében ott van, ez pedig a várakozás. Ugye a várakozás sajnos, vagy nem sajnos, ott van a mindennapjainkban. Várunk arra, hogy megkapjuk a kaját, várunk reggel munkába menet a kocsiba, várunk arra, hogy végre legyen annak a reklámnak a YouTube-on, hogy nézhessük tovább a videót, és várunk, és várunk, és várunk. Ez ugye azoknak az életében, akik nem ismerik Istent. Nekünk, akik ismerjük Istent, és az ő gyermekei vagyunk, pedig van egy másfajta várakozás is. Egyrészt várjuk azt, hogy ő visszajön, viszont ameddig ő visszajön, Isten kijelentett nekünk bizonyos dolgokat, adott álmokat, adott nekünk ígéreteket, és ezekre mind várnunk kell, hogy beteljesedjenek. És nagyon kellemetlen tud lenni ez a várakozás, sokszor felemész bennünket, és nehéz megmagyarázni, hogy mégis miért jó ez. Miért jó ez Istennek, miért jó ez nekünk. És szeretném, hogyha most erről beszélgetnénk kicsit, megosztanánk a személyes várakozós sztoriainkat, és hogy lássuk, hogy tényleg mégis miért van ez az egész. Szerintetek akkor miért várakoztat meg Isten minket?
5: Első hallásra kicsit úgy érzem, hogy te ezt a témát nekem címezted, mert tudod, hogy egy türelmetlen ember vagyok, és nem szeretek várni. De tényleg nagyon szeretek várni. De érdekes, hogy az Isten kapcsolatban ezt nem így élem meg. Nem azt mondom, hogy nagyon szeretek várni, de nehéz várakozni. Fel is vagyunk pörögve. Azt hiszem, amikor legutóbb itt jártál, akkor egy kicsit érintettük ezt, hogy fel is van gyorsulva az élet, tehát döbbenet. Az az információ áradat, ami eljut most hozzánk, tehát hogy vagy ahány személlyel szembesülünk, találkozunk, vagy kapunk róla a híreket. Tehát a nagyszüleink, érted, egy év alatt nem szembesültek annyi információ ingerrel, mint most egy nap alatt. És mindent gyorsan akarunk. Fast foodok vannak, ki se kell számál kocsiból megkapod, hazarendeled a kaját, mindent. Tehát, hogy egyből akarsz, és nagyon nehéz várni. És így vagyunk talán Isten, és ez rögzül belénk. Nem jó ez nyilván, és akkor add meg Uram, de most, vagy tegnap, ha lehet, hogy ne is kelljen már kérjem, csak hálát adjak érte. És Isten, nem így munkanak a dolgok. Talán, hát nem mondom, elfelejtettem, hogy még könyvbe olvastam, de hogy Istennek sokkal több ideje van, mint nekünk. Néha kapkodunk is. Ott is megjelenhet, hogy a keresztény életünkben, hogy minél hamarabb akarok szolgálni, minél hamarabb valamit tegyek az Úrért, és lehet, hogy Isten azt mondja, várj. Tehát én emlékszek rá, hogy a szülőgyülekezetemben, ahol megtértem és ahol felvetek tagnak, én jeleztem egy időben, hogy testvérek, készen állok, hogy igét hirdessek. És mondták, hogy még várj. És érezd, annyira rosszul esett. És úgy utólag most azt mondom, hogy teljesen igazuk volt. Hogy még erre várni kellett, és megtanítottak várni, hogy igen, nem egyből, mikor te készítés érzel, akkor már te vagy a menő bizonyságtevő, igen hirdető, hanem kell néha várnunk. És úgy gondolom, hogy Istennek is vannak ilyen eszközei, sokszor vannak ilyen eszközei, hogy várakoztat bennünket. Vagy mi nem vagyunk ott, hogy megértsük a szavát, vagy nem értem még oda, hogy elvegyem az ő akaratát, és megéljem ezt az én életemben. De mondd csak Norbert, te hogy látod
4: Abszolút ezt? Tudok hozzád kapcsolódni, én is kb. Ezt éreztem, hogy na Uram, nem véletlen, hogy pont ez a téma, mert...
5: Egy hajóban vagyunk,
4: egy
5: ugye?
4: Egy hajóban vagyunk, nem én vagyok a leghitelesebb ember ezen a területen, hisz én is állandóan rohanok, szaladok, én akarom csinálni, én akarom saját erőből az egész életemet megoldani. Aztán így nagyon sokat tanított már az Úr, nagyon megmutatta azt, hogy mennyire nem azon múlik, hogy én mennyit próbálok az életemből kipréselni, hanem hogy mennyit hagyok neki az én életemből, hogy ő megélje azt. Engem sokat tanít így az Úr ilyen végletekben, láttam. Tehát kicsit az életet úgy látom, mint egy ilyen keskeny utat, amiről Jézus is beszél, és akkor egyik oldalt van az egyik véglet, a másik oldalt a másik véglet, és látom azokat a veszélyeket, amit az okoz mondjuk, amikor emberek túltolják ezt a várakozást, és igen, én várok az igazira, igen, én csak hátradőlök, majd az Úr tudja, majd az Úr időzítése, én nem szólok bele, Uram, te tudod, az Úr adja, az Úr veszi el, tehát kicsit egy ilyen,
5: úgy érzik
4: az emberek magukat, mint ez a báb, tudjátok, ami hozzá van kötve Isten kezéhez, és akkor ő csak így rángatva van. És nyilván ezt megfogalmazzák ilyen szép szavakkal, hogy Isten szuverén, Isten irányít itt a Földön az életünket, minden. Nyilván hiszek benne, hogy Isten szuverén, viszont ahogy az igében láthatjuk, hogy nem az Úr uralkodik ezen a Földön. Tehát nagyon félre tud menni az életünk, hogyha egy ilyen passzív módon átadjuk magunkat neki. Ugyanúgy a másik véglet is borzasztó következményekkel járhat az életünkbe, amire látunk példát az igében is, ugye amikor valaki idő előtt akarja átvenni azokat az áldásokat, azokat az ígéreteket, amiket az Úr akar adni neki, mert ő menni akar, hajtani, csinálni, ami ugye egy hajóba evezünk. Tehát ezt ismerjük, ezt az érzést, hogy borzasztó nehéz várni, mert ugye erről múltkor beszéltünk, hogy a világ beletol minket egy ilyen instant világba, gyors pillanatok, gyors élvezeti dolgok, és csak így olyan nehezen tudjuk kivárni a minőséget, olyan nehezen tudjuk kivárni, amikor az Úr szól hozzánk, és nem csak az, hogy oké, Uram, leültem, és akkor most van 5 percem, az mind a tiéd, és akkor 2 igét, ha kapok tőled, az nekem bőven elég, és nem tudunk várni akár fél órát. Tehát én borzasztóan küzdök azzal, hogy csak úgy csendben legyek az Úrral. Nekem nagyon sokáig, és mai napig is az imádkozás, az egy ilyen, sokszor ilyen, őszinte leszek, időpocsékolásnak tűnik, mert én mennék, én csinálnám, én mennék podcast adásokkal, interjúk, evangelizálni, tehát kicsit ez a ide a legnagyobb
5: tenni.
4: Góliátot az életünkben, igen, és csak így borzasztó nehéz, és hiszem azt, hogy nem véletlen, hogy ezt hozta az Úr fel nektek témának így a szívetekbe, mert érzem, hogy miközben így erről beszélek, engem is tanít az Úr, hogy mik azok a pontok így az életünkben, ahol érdemes finom hangolni, hogy ne az egyik véglet, ugye megint csak, ahova elborulunk, vagy a másik véglet, már Jézus keskeny útról beszélt, és érdemes azon maradni.

0: hatás, hogy légy csendben. Tehát csend. Oh. És azt hiszem, hogy egy nagyon nagy eszköz annak, hogy a várakozást tanuljuk.
1: Uh-huh. Igen, illetve ez, hogy nagyon szeretjük az instant dolgokat, és Isten szeret minket megvárattatni ennek ellenére. Ez a Bibliában is szerepel, ugye bárki kapott egy álmot, egy látást, egy ígéretet Istentől a Bibliába, az sose egyből teljesült be. Mindig kellett rá várni éveket, évtizedeket. És ahogy gondolkoztam ezen, eszembe jutott egy történet, hogy mégis miért kell várakozni. Egyszer kint voltunk túrázni, és mi magunknak kellett ott elkészítsük az ételeket, és volt egy ilyen alkoholos kis tűzhelyünk, amit meggyújtott, és ilyen lassú tűzön égett a dolog, és ez kb. Egy ilyen ötször lassabb, mint egy gáztűzhely, tehát borzasztó volt akár egy ilyen negyed liter vízt is felforrósítani, hogy abból tudjak csinálni egy levest, vagy egy zabkását, bármit, és megmondtam a várakozást, és levettem, úgy hidegen. És úgy tettem bele azt a port, a keveréket, felkevertem, és olyan szörnyű íze volt. Tehát egyrészt nem is keveredett el jól, másrészt hideg is volt, kint is hideg volt, nem is melegített fel, tehát borzasztó.
0: Jó lett volna várni, ugye?
1: Igen, pocsékolás volt az egész. És az jut erről eszembe, hogy ezért kell várni, mert ha nem várunk, akkor csak félkész dolgokat kapunk. Ugye lehet, hogy le tudnánk szakítani egy bizonyos virágot korábban, de az nem lenne virág, az még csak egy bimbója lenne. És ahogy te is mondtad, ugye mindegyünk életében megvan az, hogy én keresztény vagyok, én meg akarok menni szolgálni. De még nem vagyunk teljesen kiforró, még nem vagyunk teljesen megnyílva, nem vezetett át Isten minket azokon a dolgokra, amiket át akar vezetni. És éppen ezért lehet, hogy még ha hitelesek is vagyunk, nem tudjuk a teljes igazságot. Sose fogjuk megtudni, ugye? De vannak olyan dolgok, amikben úgy sokkal többet kell fejlődnünk, mi azt mi gondolnánk. Különben csak egy ilyen félkész, hideg, langyos dolgot fogunk kapni az élettől.
0: Aki nem tud várni, éretlen egyébként.
2: Uh-huh. Miközben így készültem egyébként erre a mai adásra, ugye nagyon nem írtam jegyzetet, inkább csak elmélkedtem azokon a kérdéseken, amiket így feldobtatok, és csak így azon gondolkodtam, hogy lehet a gyakorlatban várni, hogy néz ki. Ugye valahogy kinéz a várakozás, nem az, hogy hátradőlünk. És nagyon érdekes, mert a angolban ugye van a waiter, ugye a felszolgáló magyarban, csak ez nem adja vissza, és a felszolgáló az ilyen készenlétben van. Nem egy ilyen stresszben, hanem fel van készülve arra, hogy a vendég érkezik. Tehát szerintem mit rongyák el az emberek, hogy a várakozást ezt úgy csinálják, hogy oké, hát akkor hátradőlök, még nem látom az életembe, nem is kell hit, majd az Úr megadja, ugye megint csak mint az elején, majd az Úr megadja. De ahogy az igében látjuk, az emberek azért aktívan, nyilván ezt túltolták sokszor, de hogy aktívan várakoztak az Úrban. Csinálták a dolgokat addig is, ameddig meg nem érkezett az ígéret. Ugye legjobb példa, Noé egyszer hallott az Úrtól, és meddig építette a bárkát? 100 évig? Nagyon sokáig. És mekkora bizonyság ez is, hogy nem kell, hogy Isten folyamatosan csak az égből dörög, és akkor egy mennye, vagy egy hang a mennyből, és akkor neked csinálni kell, tolni kell, hanem egyszer szólt az Úr, és én elkezdem csinálni, elkezdek aktívan várni, úgymond. Ameddig nem látom az ígéret gyermekét, nyilván nem azt mondom, hogy úgy várakozunk, mint Ábrahám, hogy addig csinálunk pár Izmaelt, és akkor majd valamikor jön Izsák az életünkbe, hanem oké, ameddig én nem látom Izsákot, mi az, amit tudok tenni addig is. Legjobb téma megint ugye, hogy múltkor is pedzegettük, párválasztás, párkapcsolatok, ameddig én nem látom azt az embert, akivel én leélem az életemet, akit egyébként majd én választok, nem az Úr a mennyből lepottyan nekem, hanem én hozok egy döntést valaki mellett, de amíg nem látom azt az embert, akire én kimondom az igent, addig én hogyan tudok felkészülni, hogyan tudok várakozni aktívan, nem pedig hátradőlni, és akkor jó, hát Uram, majd beesek valahogy, és akkor majd, persze majd a házasság után formálódik mindenki igazából, ami részben nyilván igaz is, de hogy addig is felkészülni, addig is aktívan várakozni, és ez szerintem az életünk összes területére igaz lehet, hogy ameddig nem látom az ígéret gyermekét, addig egy egészséges ilyen, mint a felszolgáló, megint csak készenlétben lenni, nyugalomban, de készenlétben aktívan várakozni.

0: Igen, hogyha megfejjük a saját életünkbe is, hogy mikor telik a leglassabban az idő. Mikor nézzük az órát, másodpercről másodpercről, hogy na, itt van már, meghozták el a kajánkat, igen, hozzák már a csomagot, stb. Tehát, hogyha nem foglaljuk le magunkat, és csak folyamatosan emlékeztetjük Istent, hogy Uram, mikor, Uram, add már meg, Uram, ezt, Uram, azt, addig nagyon lassan fog telni az idő. És úgymond a hit is, az, hogy belegondolunk, ez egy bizalompróba. És ha Isten megígért nekünk valamit, akkor a mi hitünket is próbára teszi azáltal, hogy valóban hiszel abban, hogy én meg fogom azt tenni. Ha nem most, holnap, vagy holnap után, vagy 10 év múlva, de hogy ő meg fogja ezt tenni. És hogyha így belegondolunk, akkor a nagyon fontos a szolgálat, hogy te is mondtad, ez a készenléti állapot, hogy tegyünk valamit az addig is Istenért, viszont úgy is gondolok az időre, mint hogyha egy ilyen, hogy egyszer lenne a barátunk és az ellenségünk. A barátunk akkor, hogyha hasznosan használjuk fel ezt az időt, és az ellenségünk akkor, hogyha nagyon így elkapkodjuk a dolgokat. És két rossz dolog lehet, amit teszünk ilyenkor várakozás közben. Az egyik az, hogy azon dolgozunk mindig, hogy lerövidítsük az időt, hogy magunknak megkaparítsunk azt a dolgokat, hogy tegyünk mérte, hogyha ez a dolog izzadságszagú is, és így nagyon szeretnénk, de hogy Uram, add már meg, kérlek, kérlek. És mindent megteszünk azért, hogy ezt megtegyük, akkor úgymond elrontjuk az egészet, vagy a másik, hogyha elkezdjük magunkat hibáztatni. És lehet, hogy Isten arra vár, hogy te erre egy bizonyos érettségi pontot, meg hasonlókat, de ez nem a te hibád. Ez mind része a tervezetnek, Isten tervének. És hogyha úgy vársz, hogy közben készülsz, szolgálsz, közelebb kerülsz Istenhez, imádkozol, akkor az egész kiformálódik majd idővel benne. Tehát nem kell magadat hibáztasd, de viszont figyelj arra, hogy közeli kapcsolatban legyél Istennel. Tehát tényleg nagyon fontos hasznosan kivárni ezt a várakozási időszakot. És milyen más példákat tudnátok még felhozni a Bibliából? Hogyan látjátok, hogy a bibliai szereplők hogyan várakoztak, vagy hogyan nyilvánult ez meg az ő életükben?
1: Szerintem szinte mindig, és sokat. Uh-huh. Ott van József, aztán ott van Dávid, tehát ott királyá kenik, és mégse király. Tehát utána, sőt, tehát az életére törnek, évek telnek el. Tehát...
2: Mi maga Jézus is 30 évet várt, hogy elkezdje a szolgálatát, és amikor már ott volt az ajtóba, még akkor is mondta, hogy ácsi, ez még nem az én időm, ugye, ha jól emlékszem, amikor a vízből bort csinált, és akkor előtte ugye mondta, hogy ez még nem az én időm. Tehát, hogy Isten maga már itt volt 30 éve a Földön, és még mindig azt mondta, ez még nem az én időm. Tehát abszolút van, hogy éveket kell várni arra, hogy akár el tudjuk kezdeni a szolgálatot, amit említettél is, hogy mennyire veszélyes tud lenni, amikor idő előtt belelépünk egy szolgálatba. Ugye nem véletlen mondja Pál apostol is, hogy frissen megtért, ugye ne legyen vezető, vagy püspök, presbiter, nem tudom pontosan melyik szót használja, mert tehát könnyen felfúvalkodik az ember, könnyen olyan irányba elmegy, ahol nagyon nem kéne, hogy legyen. Jó. És ezért fontos az, hogy oké, még ha várakozunk is, de nem mi akarjuk már belerőszakolni magunkat az elhívásunkba, hanem amikor majd az Úr szól, hogy oké, akkor most lép ki a csónakba, akkor kilépünk, és akkor fogunk megmaradni. Mert milyen érdekes, hogy tehát picit ez a kép van bennem, amikor a csónakból kilépésre gondolok, ugye, hogy mi az, ami megtartotta Pétert, ugye? Péter lépett ki a hajóból. Mi az, ami megtartotta őt? Ahogy én értelmezem, az az ige volt. Mert ha Jézus nem mondja neki, hogy lépje ki, akkor ki se lépett volna, de ha meg is
1: próbálta
2: volna, elsüllyedt volna. Tehát nyilván a víz volt ott, de hogy az ige volt az, ami megtartotta, és amikor arról levette a szemét, akkor süllyedt el. És kicsit ilyen az elhívásunk is szerintem, vagy bármi, megint csak párkapcsolat. Ha az Úr nem mondja, hogy lépjél ki, kezdeményezzél, csináld valamit, kezdjél, lépjél ki a csónakból, hanem csak az ember erőlködik, akkor könnyen elsüllyed. Tehát ez szerintem egy kulcs lehet így az életünkhöz, hogy akkor lépjünk ki a csónakból, amikor Jézus hív minket, és akkor az ige meg fog minket tartani, ha nem veszük le nyilván a szemünket róla.
1: Nekem beugrik Mózes is. Aztán Pál apostol, ettől eltekintünk, de miután megtért, már akkor nagy ágyú volt. Tehát ő egy farizeus volt, tudta az írásokat, hogy még 2 évet, vagy eltek egy jó időszak, tanul Gamaliában, és aztán állt be a munkába. Tehát, vagy Péter, tehát oké, ott van a Jézussal, megtanítja, de mi mindenen kell átmenjen, mire eljut oda, hogy az apostolok egyik nagyja lesz.
2: Igen.
1: És hogy ég a szíve Krisztusért, tehát hogy idő telik el, és várni kell.

0: Igen, meg azt hiszem észre a Bibliából, hogy ilyen nagyon ciklikus az egész. Tehát van, hogy Isten kicsit közelebb visz, utána megint vissza. Megint közelebb, megint vissza. Tegyük fel, hogy Dávid példája, ugye megvölt neki ígérve, hogy király lesz. És oda is kerül, megkapja ezt az igét, elveszi a királynak a lányát, jóba lesz a király fiával, na, uram, kezd már alakulni végre. De utána a király irigy lesz rá, és 12 évet kell bújdosson barlangunkba. Tehát oké, ott van már az egész egy karnyújtás, de Isten azt mondja, nem, még vár egy kicsit. És tesznek egy nagy kört, még visszérnek az egészek. Ugyanúgy Józsefnek a példája is, aki megkapta az álmot, hogy uralkodni fog a testvérei a családja fölött, és az elén ugye elrabolják, utána kezd jól menni a szénája, az egyik főparancsnok lesz a személyes szolgája, kezd egyenesbe jönni, utána megint börtönbe vetik. Ott megint több évet kell eltöltsön, míg megint oda kerül a fáraó mellé, és egy nagy ember lesz belőle. Tehát Isten sose feledkezik meg rólunk, és azt hiszük, hogy ilyenkor, hogy mikor várokozunk le, hogy már nem is számítunk Istennek, pedig ez nem igaz. Isten készít minket, és Isten ezekben az időszakban folyamatosan ad nekünk visszaigazolást, csak nekünk keresnünk kell azt, vagy Bibliában, vagy élethelyzetekben, imádkozás által, mások által, és fontos, hogy észrevegyük ezeket a helyzeteket, hogy mikor Isten szól hozzánk és bátorít minket.
1: Formálja jellemünket. Tehát én emlékszek rá, voltak olyan dolgok, amikor úgy szinte döngettem az Isten ajtaját, hogy Uram, Uram, de neked most kell válaszolnod, és így kell válaszolnod, és ezt kell adnod. És akkor én nagyon tudtam mondani a teológiai érveket, úgy tudtam érvelni Istennek, hogy érted? És most visszanézve szégyellem magam, hogy Istenem teljesen igazad volt, és várni kellett. Ha ezt tesszük a gyerekeinkkel is, ha mindent megadunk nekik, amikor követelik, és azt, amit követelnek, fattyak lesznek. Tehát Istennek nevelnie kell az országába. Aztán éppen Lawrence Krem mondja ezt, hogyha elkényeztetett kölykök jutnának próbák nélkül, nehézségek nélkül, várakozás nélkül Isten országába, és azoknak tönkretennék, és Isten ezt nem akarja. És jó, hogy így formál bennünket. És ha visszanézzünk, akkor azt látjuk, hogy Uram, te mindig jól időzítettél. Te vagy a legjobb atya. Tehát ha még nem is értelek most, hogy várnom kell valami miatt, meg úgy érzem, hogy nem is kell várjak, tudom, hogy te tudod, hogy várnom kell, és én benned bízok akkor is.
2: Uh-huh. Meg szerintem van az a fajta várakozás is, ami egyenesen így megnyomorítja az embereket, és ami akár nem is Istentől van, ugye, hogy az igében is látunk rá példát Dánielnél talán, hogy az Úr küldte az üzenetet, de az ördög egyik csatlósa úgymond visszatartotta. És ugyanezt látjuk akár a pusztai vándorlás, a hitetlenség volt az oka, igen, úgymond a várakozásnak, és akkor milyen vicces lenne, ha azt mondanák a zsidók, hogy igen, mi várakozunk, mi meg nyilván már kívülről okosak vagyunk, látjuk azt, hogy nem, csak a hitetlenséged miatt mentél a pusztába, igen, csak a bűneid következménye az, ami miatt akár neked most várakoznod kell. Tehát mindezek fényében biztos, hogy sok ember olyan élethelyzetekben magyarázza bele magát várakozás címszó alatt, ahol akár nem kéne lenni. Megint csak ugye a párkapcsolat, lehet rengeteg ilyen démoni támadás, démoni hazugság az emberek fejébe, nem vagy elég jó, nem vagy elég értékes, aztán még 30-40 évesen is még keserű vagy, mert nem találtál senkit magadnak, pedig csak tele van hazugságokkal akár az elméd, amiket jó lett volna kezelni 10-20 éve is. Lehet, hogy már nem kéne várakozni, hanem már megtaláltuk volna azt, akit az Úr szán nekünk, de ez is megint csak az életünk bármelyik területe, vállalkozás, házasság, sok ilyen hazugság lehet a háttérben, ami egy ilyen hamis várakozásba nyugtatja az embereket, holott lehet csak döntéseket kéne hozni, meg kéne erősödni hitben, át kéne venni, be kéne venni az ígéret földjét, uh-huh, nem az Úrban kételkedni, nem az óriásokra tekinteni, hanem arra, hogy mekkora Isten van mögöttünk, és ahogy Dávid is tette, fogni a kis csúzlit, aztán menni birtokba venni az ígéret földjét. De hogy van, amikor megint csak az, hogy amikor cselekedni kell, de van, amikor várni, és amikor összekeverjük, amikor imádkozgatunk, és közben cselekedni kéne, akkor ez egy borzasztó helyzet az életünkben. Amikor meg nyugodni kéne, akkor meg mi akarjuk tolni, az már megint csak ugye megint ez a két szélsőség.
0: Igen, ezért is nagyon jó a várakozás közben folyamatosan olvasni az igét és beszélgetni Istennel, mert ekkor fog rámutatni Isten arra, hogy te most a saját hülyeséged miatt vársz. Már igen, bocsi, hogy te még nem vagy ott. Ott van az a bűn az életedben, és ezért nem tudok hozzád szólni. Szóval ez is nélkülözhetetlen. Illetve még az a másik gond szerintem a várakozással kapcsolatosan, hogy mi szerettünk úgy gondolkodni a mi életutunkra, hogy kapjuk meg a térképet előre. Hogy lássuk, hogy merre kell menni, hol van Kánoán, melyik földet kell bevenni, és mi megyünk és megcsináljuk. És Isten sose egy térképet ad nekünk, hanem egy iránytűt mindig. Mutatja, hogy merre kell menni, folyamatosan lépésről a lépésre. És ezért is jó feljegyezni, meg ugye a Bibliában is felvenyezve rengeteg ilyen történet, mikor magunknak is feljegyezni, hogy visszanézzünk, hogy milyen ígéreket, milyen ígéreteket kaptunk Istentől, és hogy láss, tudjunk visszanézni, mert ez bizonyságot jelent számunkra. És egy korábbi vendégünk mondta a podcastbe, és nagyon igazat adok neki, hogy hogyha tanítványok is tudták volna, hogy mire vállalkoznak, tehát hogy milyen mennek keresztül, mi hogy fognak meghalni, akkor biztos nem vállalták volna. És utólag értünk meg nagyon sok mindent, hogy Uram, te ezt ezért tetted. Uram, neked ez volt a terved. És hogyha ezt nem veszük észre, akkor nagyon sok mindent eltékozottunk az életünkbe, de hogyha észreveszünk, akkor ezek nagyon bizonyságok lehetnek. Mert mi is most is olyan életszakaszokban vagyunk, mikor várakoznunk el valamire. És jól esik másoktól a bizonyságtétel, a bátorítás, hogy figyelj, én is már átmentem ezen. De sokszor, hogyha ezeket elfelejtjük, hogyha nem gyökereznek meg a szívünkbe Istennek a szavai, Istennek a bátorításai, akkor úgymond kárba vészett az egész, és nem tudjuk átadni másoknak. Tehát fontos, hogy mi is bátorítók legyünk, illetve mások is bátorítsanak minket, miközben haladunk az életutunkon.
2: Olyan fantasztikus az is, amikor Isten mindig csak akkora részt mutat meg így a jövőnkből, amit még így el tudunk hordozni, ami még így nem tántorít vissza. Én is, ha láttam volna azt, hogy hol leszek majd 4-5 év múlva, akkor valószínűleg meg se térek. Nem az, hogy nem kezdem el Jézus követni, hanem közelében nem mentem volna egy kereszténynek se. Ha én láttam volna azt, hogy napi szinten evangelizálni fogok, napi szinten Jézus lesz így az életem szerves pontja. Tehát így akkora kegyelem az Úrtól, hogy mindig csak akkorát mutat meg, amekkora még így tényleg motivál minket akár. Bár hallottam azt is, hogyha akkora elhívást vettünk át az Úrtól, amitől még nem rándulunk össze, akkor ez lehet, hogy nem is az Úrtól van, mert hogy kell, hogy legyen egy olyan nagysága akár az elhívásunknak, ami kicsit egy ilyen, nem félelem a legjobb szó, de egy ilyen...
0: Hitlépésre késztet.
2: Hitlépésre késztet, és egy ilyen édes terhet rak ránk, de mégis ösztönöz, mégis bátorít. Tehát tényleg akkora művészet, ez így az Úr részéről, hogy ezt ő tudja, hogy mi az, amit el tudunk hordozni, akár egy ilyen várakozás időszakában, mi az a látás, ami minket kiszed abból a gödörből, amiben vagyunk. Tehát én emberként nem tudnám még 20 ember életét sem menedzselni úgy, ahogy ez kellene. Erre itt van Isten, és ő több milliárd ember életét átlátja, vezeti, bátorítja, és mutatja ezt a képet, akár egy-egy ilyen várakozás időszakában. Ez tényleg így fantasztikus az Úr részéről.
0: Szerintem akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy ameddig te vársz, Isten munkálkodik.
1: Amen. Ez így van.
0: Ne kételkedjünk benne, mert ő valóban ott van, és ami várakozáson átmegyünk, az egy tervezett késedelem. Isten nem késett el, és hadd olvassak fel egy igeverset is ehhez, 2 Péter 3.9, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Fiúk, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést is. Nektek is köszönöm, hogy meghallgattatok minket, jövő héten pedig újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ha szeretnétek munkánkat, szolgálatunkat támogatni, vagy hogy minőségi adásaink legyenek, ezt megtehetitek a következő két módon.
1: Az első a Buy Me a Coffee platform. Erre nézve fogtok találni egy linket a leírásban, vagy hogyha beolvassátok a képernyőn található QR kódot, akkor már egyből a platformon találjátok magatokat.
0: Vagy egyszerűen banki átutalással a következő Revolut számra.
1: Hogyha tetszett ez a rész, akkor bátorítunk téged arra, hogy oszd meg a barátaiddal, illetve megköszönnénk azt is, hogyha feliratkoznál a YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen!

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Példabeszédek könyve, 14. fejezet, 30. verse.

A bárány a szelídség jelképe, mert annyira szelíd természetű, hogy amikor viszik a vágóhídra, akkor ő az egyetlen állat, amelyik csendben marad. Míg a többi állat rúgkapál, sikít, mert tudja, hogy mi vár rá, a bárány csak áll, és várja a sorsát. Ugyanígy tett Krisztus is, amikor elfogták, kihallgatták, megvesszőzték, tövis koronát nyomtak a fejére, leköbdösték, cipeltették vele a keresztjét, majd keresztre feszítették, és lábát, kezét nagy szögekkel átszegezték. Csak csendben tűrte a fájdalmakat és a megaláztatást, hogy őt, az alkotót, saját teremtménye feszítse meg. Pedig egy szavába került volna az egész sokaságot elpusztítani, sőt, a kereszten ezért könyörgött mennyei atyához: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért jellemezte őt így Ézsaiás próféta: Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját.

0: emberi ésszel felfoghatatlan szeretet. Méltó, hogy fejet, szívet és térdet hajtsunk előtte, és dicsérjük az ő szent nevét. Ő mindezt érted, értem, mindnyájunkért szenvedte el. Ő így tanított. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Ha nyugalomra és testi-lelki egészségre vágysz, akkor tanuld meg tőle, hogy lehetsz szelíd minden élethelyzetben.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogd a kezem, és bíz. Mindaddig, amíg tudatában vagy a jelenlétemnek, minden rendben. Gyakorlatilag lehetetlen megbotlani, amíg a világosságban jársz velem. Arra terveztelek, hogy mindennél jobban bennem gyönyörködj. Szíved legmélyebb megelégedettségét egyedül bennem találod meg. A félelem teljes, szorongó gondolatok a jelenlétem fényében elpárolognak. Amikor elfordulsz tőlem, sebezhetővé válsz a sötétség számára, amely mindig munkálkodik e világban. Ne lepődj meg, hogy milyen könnyen vétkezel, amikor elfelejtesz kapaszkodni a kezembe. A világban a függést éretlenségnek tekintik. Az én királyságomban azonban a tőlem való függés az érettség első számú fokmérője.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. vers. 62. Zsoltár, 6. fejezet, 7. vers.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Czerin Álek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel!

A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahatból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, az szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.

0: Sziasztok! Mai adásunk befejezése annak a sorozatnak, amely a 10 parancsolatról szólt. Ma az utolsó, a 10. parancsolatról szeretnélek benneteket tanítani, amely így szól. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Tudjátok, a 10. parancsolat abban különbözik a többitől, hogy nem a cselekedeteinket szabályozza, hanem azok indító okát, mozgató rugóját, a kívánságainkat. Ez a parancsolat tehát a legmélyebbre hatol az emberi szívben, egészen a gyökerekig. Mert minden szó, minden tett mögött ott húzódik egy-egy kívánság. Először a kívánság fogal meg bennünk, a gondolat, amely szavakká és tettekké érdelődik. Vajon mennyire tudunk urai lenni a bennünk feltörő kívánságoknak? Mennyire tudjuk azokat ellenőrizni, irányítani, befolyásolni? Képesek vagyunk erre? Ha valamire igaz az, amit Jézus mondott a tanítványainak, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, akkor a szívünk feletti rendelkezési jogra nagyon igazak a Mester szavai. Az ember szívének elképesztő mélységei vannak, míg a legszentebb emberek sem képesek ellenőrizni, irányítani és befolyásolni maradéktalanul, hogy gonosz indulatok, gondolatok, érzések suhanjanak át a szívükön. Jézus Krisztus nélkül egyszerűen lehetetlen küldetés lenne szabaddá lenni a gonosz kívánságoktól. Mégis lehetséges? Igen. Jézussal igen. Az ő segítségével valóságá lehet az, hogy szabaddá legyünk arra, hogy egészen más indítékai legyenek a szavainak és cselekedeteinknek. Ennek a parancsnak tehát csak ugyan nem tudunk eleget tenni a magunk erejéből. Jobb esetben az évek során a szüleink, az iskolánk, a kultúránk megtanít, és arra nevel, hogy miként kell viselkednünk, ahhoz, hogy életünk belesimuljon a társadalom rendjébe. Ezért sokkal kevesebb bűnt követünk el, mint amennyi bűnös kívánság és gondolat tör fel belőlünk. De az is bizonyos, hogy ez csupán viselkedés. A bennünk megfogalmazódó kívánságok elfolytása és elnyomása. De ettől még a kívánságok és a gondolatok megszületnek bennünk, és ahhoz, hogy a kívánságaink megtisztuljanak, most ehhez arra van szükségünk, hogy valaki új szívvel ajándékozzon meg bennünket. Csak azok tarthatják meg a 10. parancsolatot, akik számára érvényes a bevezető mondat. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgálatházából. Csak azok engedelmeskedhetnek a 10. parancsolatnak, és ezzel együtt a többinek is, akik előbb már valóban megszabadultak a bűn rabságából. János apostol evangéliumában ezt írja, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Ha a fiú, vagyis Jézus Krisztus megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. A Máté evangéliumának elején pedig ezt olvassuk, hogy az angyal ezt mondta Máriának, fiút fogsz szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Akiket pedig Jézus megszabadított, azok új életet, új természetet kaptak, amellyel immár engedelmeskedni tudnak Istennek. A 10. parancsolatról szeretném, ha meglátnátok azt, hogy ez a dolgok gyökeréhez nyúl, ahol az engedetlenség titkos bűnét fedi fel, de ugyanakkor a lejtő legelején próbál bennünket megállítani. Arról szól tehát, hogy ne kívánd. A bűn gyökere mindig a kívánság, ezért írja ezt Jakab levelében, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ezeket a bibliai verseket nem véletlenül a bűn anyakönyvi kivonatának is szokták nevezni. Jakab világosan fogalmaz. Mindenki a benne megszülető kívánság gondolat hatására indul el a lejtőn. Mert mindig a kívánsággal indul el az ember lefelé a lejtőn. A férj és feleség boldogan éltek. Az asszony megszülte közös gyermeküket. A gyermek szinte mindenben átélte közös életüket. A férfi úgy érezte, a felesége elhanyagolja őt, és többet foglalkozik közös gyermekükkel, mint vele. A munkahelyén dolgozott egy kedves, vonzó fiatal lány. Beszélgetni kezdtek, és a férj már ezzel a lányjal beszélte meg a lelki problémáit. Szép lassan érlelődni kezdett benne egy kívánság, elkezdte kívánni ezt a lányt, akit feleségéhez mérve sokkal vonzóbbnak kezdett találni. Aztán már szerelmes is lett belé, és rálépett egy útra, amely egy kívánsággal kezdődött, és végül egy válóperrel végződött. A ne kívánt parancsolat tehát a dolgaink gyökeréhez nyúl. Nem a cselekedeteket érinti, hanem azok gyökerét, forrását, mozgatóját, a kívánságainkat. Példában említett férfi sem akkor vált házasságtörővé, amikor kilépett a házasságából, hanem akkor, amikor a felesége helyett a munkahelyén dolgozó lányra kezdett kívánsággal tekinteni. A 10. parancsolatban már nem csak azt mondja Isten, hogy ne lopj, hanem azt is, hogy ne is kívánd magadévá tenni azt, ami a másé. Nem csak azt mondja, hogy ne ölj, de gondolatban se juss oda, hogy meg tudnád folytani a másikat. Nem csak azt mondja, hogy ne paráználkodj, de az erre irányuló vágyat, a kívánságot se tűrd meg a szívedben. Íme milyen mélyre nyúl Isten igéje. A lopást vagy gyilkosságot emberi törvények is büntetik, sőt az erre való kísérletet is. De nincs ezen a földön olyan törvény vagy törvényszék, amely a haragot, a gyűlöletet vagy a kívánságot elítélni. Isten törvénye azonban túlmegy az emberi törvényeken, mert egyedül ő lát az emberi szív mélyére, és egyedül ő ítélhet a szándékok és indító okok felett. Ne kívánd, szól a 10. parancsolat. Ez sokkal hamarabb leengedi a sorompót, mint a földi törvénykönyvek vagy viselkedési szabályok. Ezzel a Biblia azt hozza tudomásunkra, hogy nem csak az létezik, ami látszik. Az is létezik, ami a felszín alatt van, amit kultúrát viselkedéssel, önfegyelemmel vagy képmutatással álcázni tudunk, elrejthetünk ugyan, de az attól a felszín alatt még létezik. Jeremiás prófétánál olvassuk azt, hogy Isten feltesz egy kérdést. Családdalba szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Majd maga is válaszol. Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Isten tehát a szívedbe lát, és őt nem lehet felszínnel elkápráztatni. Ő látja a kegyes tettek és szavak mögé elrejtett valódi szándékaidat, kívánságaidat és gondolataidat. Vesd le végre az áradszodat, amely mögé igazi lényedet rejted napin nap. Az embereket becsaphatod, de az Isten nem. Ő a te valóságodat látja. Egyébként is az számít, ami a szívedben van. Jézus szavai szerint, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint a csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Ezek lehet akkor is ott vannak a szívedben, ha gyakorlatilag egyiket sem követted el. A 10. parancsolat arra tanít, hogy a kívánság is bűn. Ne kívánd azt, ami a másé, állít meg bennünket Isten. Vagyis ne kívánd a másik idejét, testét, szépségét, feleségét, házát, autóját, sikerét, ötleteit, kapcsolatait, hatalmát, pozícióját, egy szóval semmiét. A kívánság a többi bűnök gyökere. Ha ki akarjuk írtani a gazt, akkor annak gyökerét is el kell pusztítanunk, hogy többé ne növekedhessen. Ezért új életre és új természetre van szükségünk. Végezetül sajnos azt a megállapítást kell tennem, hogy az emberek természet szerint nincsenek megelégedve azzal, amiük van, és mindig többet szeretnének maguknak. Ezért a kívánság kívánságot szül, vége nincs az emberi természet telhetetlen megnyilvánulásainak, mindig többet kívánná annál, amilyen van. Milyen is az emberi szív tehát? Mindig a másé kell neki. A más játéka, a más barátja, a más felesége, a más vagyona. A bűnös kívánságaink pedig megvakítanak. Éva és Ádám attól az egy fától nem láthatta az egész édenkertet. A tékozló fiú testvére egy kecske gidát követelt, hogy barátaival együtt vígathasson, miközben apja azt mondta neki, fiam, mindenem a tiéd. De ő az egy kecske gidától nem tudta élvezni a mindent. A kívánság helyett tanuljunk meg hálát adni. Olyan jó az Úr, valójában azt sem érdemeljünk, amink van. A megelégedett szív nagy nyereség, megóva kívánságoktól. Miközben bátran törekedhetsz a többre és a jobbra, legyen a szíved megelégedett.
1: Mózes második könyve, 20. fejezet, 2-tól a 17. versig. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéből a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek a nevét, az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát és semmit, ami a fele barátodé.
0: Befejezésül még csak annyit, hogy a 10 parancsolatot Isten úgy adta elénk mércénknek, hogy meglássuk, hogy saját erőnkből egyikünk sem tud ennek megfelelni. Mert lehet, hogy a parancsolatok közül számosat megtartunk, kínosan ügyelve mind a gondolataink, mind szavaink, mind pedig a tetteink helyességére, de akár csak egynek nem tudunk eleget tenni, akkor az egésznek nem tudtunk eleget tenni. Egy valaki volt, aki tökéletesen betöltötte és megtartotta Isten törvényét, az ember élet Isten Jézus Krisztus. A 10 parancsolat a saját lehetetlenségünkről beszél, és mindenestől fogva Krisztusra utal bennünket. Arra, aki az életét adta azért, hogy mi, akik rábíztuk az életünket, és az ő kezébe tesszük le azt, akkor az életünkben valósággá lehet az, amit Isten így jelentett ki. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrállal és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, de azt a szövetséget megszegték, pedig én voltam uruk, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Szívemből kívánom, hogy ez a ti életetekben is valósággá legyen. Úgy legyen. Amen. Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt hetekben. Igaz, hogy két hetente volt adásban a 10 parancsolatról szóló igemagyarázat és együtt gondolkodás, de nagyon remélem és hiszem, hogy Isten szent lelke megérintette a lelketeket, úgy, ahogy az enyémet is, bizonyos pontokon rávilágította javítandó részekre. Kívánom, hogy forgassátok magatokban a hallott igét, és várunk vissza titeket két hét múlva is. Sziasztok! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány műsorát hallottátok. A viszonthallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe a Kegyelmi Szövetség jele. A mai ige Mózes 5. könyve 30. fejezet 6. verse. Szívedet és utódait szívét körülmetéli Istened, az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat teljes szívedből és teljes lelkedből, és élni fogsz. Gondolatok az igéről. Íme ez az igazi körülmetélkedés. Szerzője Istened, az Úr. Csak ő tudhatni a szívekre. Ő tudja elvenni belőle a testiséget és a szennyet. Csak ő tudja véghez vinni bennünk, hogy szeretni tudjuk Istent teljes szívünkből és lelkünkből. Kegyelmének csodája ez, amelyet a Szentlélek visz véghez bennünk. Ezt csak az Úrtól kérhetjük el, és kevesebbel sose érjük be. Figyeljük meg, hol történik ez a körülmetélkedés, nem a testünkön, hanem a lelkünkben. A Kegyelmi Szövetség alapvető ismertető jele ez. A kiválasztottakra kitörölhetetlenül jellemző, hogy szeretik Istent. Titkos pecsét ez, biztosítja a hívőt kiválasztása megmásíthatatlan voltáról. Arra igyekezzünk hát mi is, hogy ne külsőleg szertartásokban bízzunk, hanem a Szentlélek munkájában. Ha erre ügyelsz, meg lesz az eredménye, élni fogsz. A testünk halálra van ítélve, de ha a szívedet adod át Istennek, és a Szentlélek dolgaira törekszel, akkor élni fogsz. Bárcsak véghez vinné az Úr a mi Istenünk kegyelme munkáját belső emberünkön, hogy teljes szívünkből és teljes lelkünkből neki élhessünk. Lelkészszentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkészszentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagytemplomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelki pásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering. Míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Idősek hónapja. Egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt, készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket.
0: Kulturális programajánló.
1: Calvin konferencia lesz holnap. A Calvin János Teológiai és Történeti Kutatóintézet Calvin Kutatók és Egyháztörténészek konferenciája ismét értékes előadásokkal várja a résztvevőket holnaptól, október 13-a és 14-én az Akadémia épületében. Az idei konferencián olyan előadások is elhangzanak, amelyek egy-egy konkrét, idei, fontos évfordulóhoz kapcsolódnak, mint például Mohács 500, Hercegszőlősi kánonok 450, Pápa és Sárospatak 1951-es bezáratása és a hitvalló diákok exódusza. De idén először egy irodalomtörténeti előadást is hallgathatnak, mely az imádság évéhez kapcsolódva Pilinszky János imádság felfogásáról szól. Az előadásokért a résztvevő lelkipásztorok a lelkész továbbképzés rendszerében kreditet kapnak. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni: csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórusokat, zenekarokat, társulatokat és egyéb személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvénysorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szovoravatással, illetve bármilyen kulturális programmal, mely a közösségükben meglévő evangéliumi értékekre épülnek. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, melyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját és bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be az zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Istenszülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19-szer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt: több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott: az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére, és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Segítsük a fiatalokat, hogy vállalják a családi élet kihívásait. Vatikáni püspök találkozó, első nap. Helen Alford, Domonkos szerzetes nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én arra buzdította az egyházvezetőit, hogy keressék azokat az utakat, amelyek segítenek a fiataloknak vállalni a családi élet nagy kihívását. Beszéde az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett vatikáni püspök találkozó első napján hangzott el. A tanácskozást, amelyre a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta össze Leó pápa, 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal címmel rendezték meg. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Változóan napos, felhős időre készülhetünk. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. Szerdán is napos idő lesz, többnyire kevés felhővel. Eső nem igen lehet. Északi a szél mellett 13-18 fok valószínű. A hét első felében a front távozását követően változóan napos, felhős időre készülhetünk, és néhol nem zárható ki a gyenge eső sem, mert most nagy szükségünk van rá.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatót! Az elmúlt héten az olvasott története tulajdonképpen, mondhatnám úgy is, hogy derékba vágtuk. Éli főpap fiairól kezdtünk beszélni Sámuel próféta könyvének a második fejezete alapján, és ott hagytuk abba, hogy olyan körülmények közé, mint amilyeneket Éli főpap családja és szörnyű bűnben élő fiai éltek és biztosítottak, szabad-e elengedni a pici gyermek Sámuelt? Mire fog az ilyen körülményben fölnőni az a kisgyermek? Én azt gondolom, hogy nagyon szükséges, hogy egy másik kérdést is felvessünk. A mai Bibliaórát ennek az egy kérdésnek a végiggondolására szeretném szentelni, kedves hallgatóim. Mi a felelőssége egy családfőnek a családjában lévő bűnökkel kapcsolatban? Azt hiszem,

Ez egy olyan kérdés, amiért megéri egy kicsit otthagyni Sámuelt, a kisgyermeket, és együtt gondolkozni. Nézzük csak, mit mond a Biblia Sámuel első könyvének második fejezetében a 22. verstől. Éli igen öreg volt. Meghallotta, hogy mi mindent tesznek fiai egész Izraellel, és hogy azokkal az asszonyokkal hálnak, akik a kijelentés sátrának a bejáratánál teljesítenek szolgálatot. Ezt mondta nekik. Miért csináltok ilyeneket? Mert hallom gonosz dolgaitokat az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim! Mert hallom, hogy nem jó hírt terjesztenek rólatok az Úr népe előtt. Ha az ember vétkezik ember ellen, akkor Isten a döntő bíró. De ha az Úr ellen vétkezik valaki, ki merne ott döntő bíró lenni? De nem hallgattak apjuk szavára, mert úgy tetszett az Úrnak, hogy megöli őket. Itt egy pillanatra meg kell állni. Ha most bibliaórán lennénk, egy imaházban, egy templomban, akkor azt kérném minden hallgatómtól, fogalmazzuk meg a véleményünket azzal az állásfoglalással kapcsolatban, amit Éli a fiai bűnével kapcsolatban mondott. Tessék csak figyelni! Első hallásra olyan, minthogyha Éli valóban számon kérné a fiait a bűnt. Valóban számon kéri? Azt mondja, ne tegyétek, fiaim, mert azt hallom, hogy rossz hírt terjesztenek rólatok. Tessék csak figyelni, kedves hallgató! Nem ismerős ez a szöveg, amit Éli elmondott? Vajon mi a baj? És inkább így kérdezem, hogy mi a nagyobb baj, amikor rossz hír terjed a családunkról az emberek között, vagy amikor a rossz hírnek az oka jelen van a családunkban, és valóban bűn van a családban. Nagyon sokszor elcsúszunk abban az irányban, hogy hát igazából nem az a lényeg, hogy mi van velünk, csak ha lehet, ne tudjanak róla az emberek, ne beszéljenek róla az emberek, nehogy kiderüljön. Éppen ezért van, hogy ma, amikor embereket kérdezünk meg például a bűnnel kapcsolatban, nagyon sokan azt fogják mondani, bűn az, ami kiderült. Az összes többi, az nem számít, vagy legalábbis nem annyira lényeges. Az a lényeg, amit kívülre tudunk mutatni, az a lényeg, amit mások is látnak. Lelkipásztor vagyok, ezt minden hallgató tudja rólam. Minden hallgató azt is tudja, hogy sokszor kell megállni egy lelkipásztornak koporsó mellett a temetőben. És azt is bizonyára minden hallgató tapasztalatból is tudja, hogy a temetőben jó dolgok szoktak elhangozni általában. De talán nem minden hallgató tudja az én véleményemet ezzel kapcsolatban, mert én úgy gondolom, nagyon sok lelkipásztor fog elkárhozni a temetőben elmondott prédikációi miatt. Amikor nem Jézusról beszélt, nem a bűnről, a megbocsátásról, a feltámadás reménységéről, a Krisztus keresztje miatt szerzett reménységéről beszél, hanem egy embert magasztal, akiről ráadásul nem is tudott semmit, maximum annyit, amit a kirakatban láthatott. Éli azt mondja a fiainak, jaj, fiaim, miket hallok rólatok? Ne tegyétek, vagy legalábbis úgy kellene ezt tenni, hogy ne derüljön már ki, ne legyen ilyen nyilvánvaló, ne terjedjen a rossz hír. Természetes, hogy Éli főpap fiai nem hallgatnak az apjukra. Az apjuk ugyanis erre biztatja őket. Tessék csak figyelni, mit mond a Éli. Ha ember ember ellen vétkezik, ott van lehetőség emberi bíráskodásra. Na de ha Isten ellen vétkezik valaki, hát ki lehetne ott döntő bíró? Éli ezzel leteszi a saját felelősségét. Ugye nem felejtjük el, kedves hallgatóim, hogy Éli ebben az időben Izrael főpapja, és mint főpap, bírája is volt Izraelnek. Később azt fogjuk olvasni a Szentírásban, hogy több mint 40 esztendeig. Neki, mint bírónak, ebben a helyzetben az lett volna a dolga, hogy megfosztja a fiait a papi tisztüktől. A paráznaságról egyébként Mózes törvénye ennél súlyosabb ítélettel beszél. De ha azt figyelmen kívül hagyta volna Éli, még mindig ott lett volna az a törvény, meg kellett volna fosztani őket a papi tisztől, nem lett volna szabad engednie Élinek, hogy gyalázat érje Isten oltárát, Isten házát papjai miatt.
Igen ám, de itt jött az összekeveredés. Ezek nem csak papok voltak, hanem a saját édes gyermekei is voltak, és hát mégiscsak az a lényeg, hogy a család működhessen. Nem ma találták ki a maffiát, kedves hallgatóim, és a klánok sem ma alakultak ki először. Éli, akaratán kívül talán, és tudtán kívül, de egy családi klán vezetője lett, ami éppen a papságot bitorolta. Ilyenkor szoktuk azt kérdezni, hogy hát hogy tűrheti ezt az Isten? Hát nézzük, hogy tűrte. Így folytatódik Isten igéje. És eljött Istennek egy embere Élihez, és így szólt hozzá, ezt mondta az Úr. Világosan kijelentettem magamat atyád háza népének, amikor Egyiptomban a fáraó házában voltak. Izrael valamennyi törzse közül őt választottam ki a papi tisztségre, hogy feljárjon oltáromhoz, italáldozatot mutasson be, viselje az efódot színem előtt. Atyád háza népének adtam Izrael fiainak minden tűzáldozatát. Miért tapossátok lábbal véres áldozatomat és ételáldozatomat, amelyeket e hajlék számára parancsoltam? Miért becsülött fiaidat többre, mint engem, és miért hízlaljátok magatokat népem, Izrael minden áldozatának a legjavával? Ezért így szól az Úr, Izrael Istene, bár határozottan megmondtam, hogy a te házad népe, a te családod fog örökké színem előtt járni, most mégis így szól az Úr, nem így lesz. Mert aki engem dicsőít, azoknak dicsőséget szerzek, de akik engem megvetnek, gyalázatra jutnak. Eljön az idő, amikor összetöröm erődet és családod erejét, és nem lesz öreg ember a házadban, majd meglátod-e hajlék romlását a sok jó helyett, amit tettem volna Izraellel, bizony nem lesz öreg ember soha a házadban. De valakit nem írtok ki oltáron mellől, hogy epesszem a szemed, és gyötörjem a lelked, de házad többsége közönséges emberként hal meg. Ez a jel fog bekövetkezni két fiadon, Hofnin és Fineáson. Egy napon halnak meg mind a ketten. De támasztok majd magamnak hűséges papot, aki szívem és lelkem szerint cselekszik. Építek neki maradandó házat, és az én fölkentem előtt jár minden időben. És aki megmarad a házad népéből, eljön majd, és leborul előtte egy kis pénzért, egy karék kenyérért, és azt mondja, fogadj el fel engem bármilyen papi tisztségre, hogy ehessek egy falat kenyere. Még mindig föltehető az a kérdés, kedves hallgatom, hogy hogy tűri ezt az Isten? Isten nem csak nem tűri. Ennek a családnak a sorsát Isten egyszer és mindenkorra ezekért a bűnökért lezárja. Lehet, hogy úgy érezzük most egyik pillanatról a másikra, hogy ó, hát azért ez túlzás. Azt hiszem, testvéreim, egy kicsit változtatni kéne a gondolkozásunkon. Füle Lajos egy nagyon egyszerű kis verset írt egyszer, négy sor talán az egész. Valahogy így hangzik. Megtérésre való időt Isten kinek-kinek megáld. Ninivének 40 napot, Sodomának egy éjszakát. De megtérni késő lesz már, amikor az idő lejár. Nem ez volt Isten első üzenete. És nem ez volt Istennek a terve ezzel a családdal. De aki újra és újra, konzekvensen, makacsul, ragaszkodik a bűnhöz, és fittyet hány Isten üzeneteire, számolhat azzal, hogy Isten egy idő után azt mondja, elég volt. És amikor Isten mondja, hogy elég, az minden másnál mélyebben vet véget egy bizonyos helyzetnek. Mi új szövetségi emberek talán remegő szívvel gondolunk arra, hogy mennyivel jobbat gondolt rólunk Isten az Úr Jézusban. Ilyenkor mindig azzal biztatjuk a szívünket, hogy de nekünk adta az Úr Jézus a golgotai kereszten a bocsánatot, és mehetünk a kegyelem királyi székéhez. És ez igaz. Ezzel én bátorítok is minden hallgatót. De ugyanakkor szeretném emlékeztetni a hallgatókat, hogy a golgotai kereszten szerzett reménység, üdvösség és megbocsátás
nem azért lett a miénk, hogy utána Hofné és Finás módjára fittyet hányjunk az Isten üzenetére. Hogy külön kasztot alkossunk, amelyre más szabályok érvényesek, akik azt tehetnek Isten nevében, amit akarnak. Szó nincs erről. Ha megnyitom Isten igéjét, akkor ezt olvasom például. Ne legyetek sokan tanítók. Tudva, hogy azok különb, azaz magasabb fokozatú ítélet alá esnek. Bizonyos vagyok benne, hogy mai hallgatóim között, mint ahogy máskor is, szolgatársaim is ott vannak. Hadd biztassam magunkat. Rendeljük alá magunkat az Úr Jézus Krisztus rendjének, azért, hogy áldást nyerhessen általunk, rajtunk keresztül, az Isten szent lelke erejéből adódóan, Isten népe. Minden más esetben hiával van a szolgálatunk.

Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Hetek óta Sámuel életének egy-egy epizódjával foglalkozunk, ráadásul a gyermek Sámuelről és a környezetéről, Éliről, a főpapról és családjáról szólt eddig a tanítás. Ma sem lesz egy másként. Egy olyan történetet veszünk elő, amit mindenki nagyon jól ismer. Remélem, mire véget ér ez a 12 perc, mindenki azt is fogja tudni, hogy is kerül Sámuel elhívása a Nehéz Esetek sorozatba. Aki velem akarja olvasni a Szentírásból a mai alapigét, Sámuel első könyvében, a 3. fejezetben, az első verstől megtalálhatja. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt: itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok? Ő azonban így válaszolt: nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt: nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta: hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: szólj, mert hallja a te szolgád. Itt egy pillanatra megszakítom az olvasást, ennek egyszerű oka van, kedves hallgatóim. Amit az elmúlt hetekben végig gondoltunk, tudnélik, hogy is lehetséges az, hogy Éli főpap olyan messze kanyarodott Isten törvényétől, és a családjában olyan lojálissá vált a bűnnel, ez a kérdés talán most még hangsúlyosabbá válik. Mitől is? A válasz nagyon egyszerű. Ha értő füllel figyeltük ezt az igét, az derül ki, hogy Éli főpap tudja, hogy szokott az Úr beszélni. Amiből arra lehet gyanakodni, hogy Éli főpap számára nem volt ismeretlen az a közvetlen megnyilvánulás, amit most Sámuel életében először tapasztalt az Úrral. Amikor harmadszor szólítja már az Úr Sámuelt, akkor, ahogy itt Pesten szokták néha mondani, leesett a tantusz Élinek, és egyszer csak úgy rájön, hogy hó, hát ezzel a gyerekkel az Úr akar beszélni. Még azt is meg tudja mondani, hogy mit illendő ilyenkor válaszolni Istennek. Azt kell mondani, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor pedig hogy kanyarodhatott ilyen messze ez az ember? A választ nem szeretném most megadni, kedves hallgatóim. Csak azért állítottam meg itt az ige olvasást, mert úgy gondoltam, hogy talán jó, ha a további részeket mindenki ezzel a tudattal hallgatja. Egy olyan ember van Isten házában főpapként, sok tapasztalattal rendelkező főpapként, aki ismeri az Úrral való közvetlen beszélgetés lehetőségét. Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: szólj, mert hallja a te szolgát. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek: én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Éli mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén azért a bűnért,
amelyről tudta, hogy a fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem ételáldozattal. Sámuel pedig feküdt egész reggelig, és akkor kitárta az úrházának az ajtóit. De Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Egy kisfiú. Nem valami felnőtt, érett ember az, akivel Isten beszél. Csak egy kisfiú. Nem gondolta az ember, ugye, kedves hallgatóm, a saját eszétől legalábbis nem, hogy amikor Isten elhív valakit a szolgálatra, ilyen rendkívül nehéz és terhes dolgot rak a vállára. Még egyszer mondom, kedves hallgatóm, csak egy kisfiú, aki ráadásul ott nő Éli keze alatt, és abból a szolgálatkészségből, ahogy ez a kisfiú viszonyul Élihez, amikor azt hiszi, hogy Éli szólítja őt, az derül ki, hogy ez a kisfiú nagyon szereti Éli főpapot. Igazán amolyan nagypapaként kezeli valószínűleg, hiszen együtt élnek sok-sok éve már. Ő volt az első, akivel úgy hosszabb kapcsolata lehetett. Ő rá bízta, mármint Éli főpapra bízta az édesanyja. Szülei helyett szüleje. Rettenetes dolog, amit Sámuelnek végig kell hallgatni. Persze az is rettenetes, amit Sámuelnek a mindennapokban, a hét-hét napján végig kell nézni ebben a házban. Mert hogy annak ellenére, hogy csak egy kisfiú, biztos vagyok benne, hogy Sámuel nagyon hamar megtanulta az úrházában, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. Nagyon hamar megtanulta, hogy észrevegye, hogy is él Hofni és Fineás. És nyilvánvalóan azt is észre kellett vennie, hogy az ő pótnagypapája, Éli főpap, hogy is viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Ám az a teher, amit az úr a vállára tesz, gondolhatnánk sok egy kis fiúnak. Ám el kell kicsit gondolkoznunk, kedves hallgatóim. El kell azon gondolkozni, hogy akit az úr elhív a saját szolgálatára, még akkor is, hogyha ilyen kisfiú, mint Sámuel, akkor sem szokott az úr olyan dolgokról beszélni vele, már bocsánat a különös kifejezésért, amit a homokozóban szoktak megbeszélni az óvodások. Istennek az üzenete mindig Istenhez méltó. Annak a súlya, amit Isten tovább ad, annak is Istenhez méltó. És ha valakit kiválaszt ennek az üzenetnek a hordozására, annak pedig méltónak kell lennie, és méltónak kell bizonyulnia ennek az üzenetnek a továbbadására. Isten tudta, hogy Sámuel válla már elbírja ezt a terhet. Azt is tudta, hogy Sámuelnek egy életre kell megtanulni, hogy a bűn az Isten előtt utálatos dolog. És azt is meg kellett tanulnia Sámuelnek, hogy nem lehet arra az útra kanyarodni, amin Éli főpap jár. Itt azonban még egy pillanatra meg kell, hogy álljak, kedves hallgatóm. Már csak azért is, mert ha megfigyeljük, Isten adott kegyelmi időt Éli főpapnak és a fiainak. Nem tört rájuk egyik pillanatról a másikra. Nem akkor hangzott el az ítélet, amikor a bűn kiderült ebben a családban. Először megadta nekik a lehetőséget, hogy kijózanodjanak. Saját családon belül. Először csak a hírek jöttek Éli főpaphoz, mit tesznek a fiai. És ott volt a lehetőség, hiszen Éli nem csak főpapja, hanem bírája is volt Izraelnek, ott volt a lehetőség, hogy igazítsa ki a családjában esett csorbát. Éli nem tette. Akkor Isten küldött valakit, egy prófétát, aki megmondta Élinek, hogy mi az Úr üzenete, és várt az Úr arra, hogy miután elhangzik az ítélet, vajon korrekció történik, vajon Éli oda megy az Úr elé, és azt fogja mondani, hogy vétkeztünk, Uram, könyörülj rajtunk. Oda fog-e állni a fiai elé, és azt fogja elmondani, hogy nem mehet így tovább. Választanotok kell, vagy bűnben éltek, akkor viszont nem lehettek papjai Izraelnek, mert Isten igéjével, Isten személyével és Isten szentélyével nem fér ez össze. Tehát választanotok kell, vagy nem lehettek papok, vagy pedig új életbe kezdtek, megtértek ebből a dologból, kiengesztelitek az Urat, megváltoztok.
ám Éli főpap, ahogy mondani szokták, a füle botját sem mozgatja erre. Az úr azonban nem nyeli be, ami halogató vagy éppen túlélő technikáinkat. Sokszor azt gondoljuk, nem beszélünk egy bajról, egy bűnről? Nem baj. Majd hozzászokik a környezet. Majd megtanulják, hogy hát így is lehet. Amikor reggel lett, Éli főpap kivallatta Sámuelt. Azt mondta neki, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem. Úgy segítsen meg téged, Isten, most és azután is, hogy eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott neki Sámuel mindent. Semmit se titkolt el előtte. Éli pedig azt mondta, szörnyű dolog jön, kedves hallgatóm, keserves dolog jön. Éli pedig azt mondta, ő az úr, tegye, amit jónak lát. Tudod, mit jelent ez, kedves hallgatóm? Azt jelenti, hogy ennek az embernek betonból van a szíve. Amikor nyeglén, beletörődően, cinikusan csak annyit mond az ember, ő az Isten, tegyen, amit akar. Pedig, hogy ennek az Istennek milyen szíve van, milyen irgalomra hajló, milyen könyörülő, azt a golgotai kereszten mutatta meg nekünk. Éli oda mehetett volna Istenhez bocsánatért, de nem tette. És ez az a bűn, kedves hallgatóm, ami alól nincs feloldozás. Lehetne bocsánatot kérni, de nem tesszük. Vagy mégis? A mi szívünk mire hajlik?

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 12-e.
2: Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva 1492-ben a 71. hajózási napon meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, hiszen nyugat felé haladva Toscanelli 1474. évi térképe alapján Indiába akart eljutni, hogy a luxuscikkek keleti kereskedelmét megszervezze Velence elől. Így fedezte föl az amerikai kontinenst.
1: 1723-ban törvénybe iktatták a pragmatika szankciót, a Habsburg ház nő ágainak a magyar trónon való örökösödését.
2: Esztergomban megnyílt a Keresztény Múzeum 1875-ben. Képtárának igen gazdag magyar, olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga révén az ország harmadik legjelentősebb sokoldalú festészeti gyűjteménye. A késő középkori művészet itt őrzött alkotásai, köztük Kolozsvári Tamás Kálvária oltára, a garamszentbenedeki úrkoporsó és emesmester passióképei mellett jelentős az újkori festészeti, valamint a rendkívül bőséges iparművészeti és több mint 5000 lapot számláló grafikai gyűjteménye is. Állandó kiállítása a Prímási Palota második emeletén tekinthető meg.
1: 1971-ben bemutatják a Broadway-n a Mark Hellinger színházban Andrew Lloyd Webber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalt, amelynek fő erkölcsi üzenete, hogy sokféle viszonyulásunk van a hithez, Jézushoz. Két év múlva ugyanezzel a címmel készült el nagy sikerű, egész estés, Oscar-díjra jelölt amerikai musical film Norman Jewison rendezésében. 2000-ben Gail Edwards és Nick Morris rendezte újra. Ez a film modernebb hangvételű. Webber, angol zeneszerző, már főiskolai tanulmányai idején találkozott Rice-szal, a drámaíróval. Első sikerük is bibliai tárgyú, a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát című darabjuk. A világhír 1971-ben a tüntetéseket is kiváltó Jézus Krisztus szupersztár megjelenésekor kapta szárnyra őket. Újabb sikerük az 1978-ban bemutatott Perón argentin diktátor feleségének életét földolgozó Evita lett. Webber 1981-ben még előző műveinek sikerét is felül tudta múlni a T.S. Eliot versein alapuló Macskákkal.
2: 1975-ben költözött jelenlegi helyére a Budavári Palota épületébe a Magyar Nemzeti Galéria, amely a magyarországi képzőművészetet dokumentáló és bemutató legnagyobb közgyűjtemény. Önálló múzeumként 1957 óta működik. Gyűjteményének alapját a Szép Művészeti Múzeum új magyar képtára, modern szobor és éremgyűjteményének, valamint grafikai gyűjteményének magyar anyaga képezte, amely ebben az időben mintegy 6000 festményt, 2100 szobrot, 3100 érmét, 11000 rajzot és 5000 nyomatot foglalt magába. Október 5-én nyílt meg a volt kúria épületében a Kossuth téren, amely jelenleg még a Néprajzi Múzeum. Gyűjtőköre az államalapítástól napjainkig a legkorábbi magyarországi emlékektől a kortárs művészetig terjed. Állandó kiállításai a középkori és reneszánsz kőtár, a gótikus táblaképek és faszobrok, a késő gótikus szárnyasoltárok, a késő reneszánsz és barokk művészet, a 19. századi festészet és szobrászat, Munkácsi Mihály és Pál László művészete, a 20. századi művészet 1945 előtt és után. Az intézmény utódja, az Új Nemzeti Galéria 2018-tól a kormányzat szándéka szerint az 56-osok terén épülő új múzeumi negyedben működik majd tovább.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk, mert immár beest véledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velök maradjon. Lukács 24-29.
1: Mintha rólunk írták volna az Emmausi tanítványok történetét. Indultunk nagy hitekkel valamikor mi is, mint ők, amikor tanítvánnyá szegődtek. De aztán jött az élet, ami mindent másként rendezett. Voltak terveink és elképzeléseink, de a dolgok nem úgy alakultak, ahogy elgondoltuk. S most megyünk a lenyugvó nap felé. Minden nappal közeledik az öregkor és a betegség, a kifosztott lélek magányossága, s mindenkit vár a sötétség. Igen, ilyen az élet Jézus nélkül. És szomorú az ember, mert Jézus vesztett állapotunkban mi egyebek lehetnénk. Hányjuk vetjük a dolgokat, vitatkozunk is olykor, hiszen mindenki okosabb a másiknál. De nem értjük az egészet. És még ha Jézusunk közel jön is, odalép hozzánk, vajon nem ugyanúgy folyik-e minden tovább? A szemek nem nyílnak föl, a szív bezárva marad, pedig ő ott van tőlünk karnyújtásnyira. Igen, oda jön hozzánk, hiszen egyesek már kisgyermekként hallottak róla a családban és a gyülekezetben. Aztán közel jön úgy is, hogy magyar nyelvű Bibliát találni minden házban. Olvashatjuk és gondolkodhatunk felőle. Jézus közel jön. Aztán hirdetteti igéjét, igazságát és szeretetét azoknak, akik azt keresik. Jézus közel jön. Hozzánk, akik vigasztalanul megyünk a lenyugvó nap felé. Annyi a dolgunk, hogy fölfedezzük és megértsük, amint ő maga magyarázza nekünk a lélek által, valójában róla szól minden, a testélet igéről. És itt a megértésnek van a legnagyobb szerepe. Ahogy Hölderlin mondja, nem valamivé lenni, de okulni vagyok itt. Igen, ezért születtünk. Ez a földi élet legnagyobb ajándéka, hogy okuljunk. S mi más az értelme az okulásnak, mint a bennünk lévő isteni szikra föllobbantása? A megértés rendeltetése, hogy az örök atya törvényére és útjára rátaláljunk, Isten gyermekei legyünk szívünk odaszánásával. A maradj velünk kérés, annak elismerése, hogy egyedül nem megy, hiszen ő minket magának teremtett, és az örökrend az, hogy vele közösségben vagyunk a helyünkön.
0: Jó Krisztusom, szeretnék többet veled lenni, közelebb lenni hozzád. Szeretnék veled maradni, amikor úgy érzem, jön a sötét. Megértettem, hogy a boldogság nem rajtam kívül, és még csak nem is bennem van, hanem benned, Jézusom, és a te atyádban. S az ember dolga annyi, hogy megnyíljon előttetek. Mikor a magam nevében járok, akár sikertől ittasultan, akár pedig neki búsulva tehetetlenül, akkor önzésem rabja vagyok, amiből szeretnék kiemelkedni. A nagy önhittség és a kisebb rendőrségi érzések egyaránt arról tanúskodnak, hogy lelkemnek tisztulnia és gyógyulnia kell. Ehhez azt kell mondanom, maradj velem, Uram. Hiszen a vágy, hogy többet kaphassak megváltómból, hogy mélyebben és igazabban ismerhesselek, mindig időszerű. Szeretnék a Jóisten segítségével lépésről lépésre előre haladni ebben is. Most Szigeti Jenő Emmaus versével imádkozom tovább. Fejünk tudja a jó hírt, az evangéliumot, csak jaj, a szívünk rest, s nem mozdul a láb, a kar, elsüllyedt múlt lett az íge. Az út csöndes, puhán átölel a szó, a te szavad, Jézus, hogy az út lassan vezet minket a kéz, mi szabadítani akar vakszomorúságtól. S mikor jön az alkonyi, fáradt, puha fény, könnyeink helyét beragyogja az ég. Hálával köszönöm az ima lehetőségét. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kolumbusz napja. Kolumbusz napja október 12-én van annak emlékére, hogy Kolumbusz Kristóf felfedezte 1492. október 12-én az új világot. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül megemlékezéseket tartanak Közép- és Dél-Amerikában és Kanadában. Spanyolországban és Olaszországban ezen a napon körmeneteket és ünnepi istentiszteleteket, fesztiválokat és tűzijátékot tartanak. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Ritkán hallható gárdonyi művek szólalnak meg a Zeneakadémián. A Zeneakadémia nagy termében találkozik Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt munkássága október 17-én. A Gárdonyi Jubileum Gála koncertjén kórus és orgona művek mellett ritkán hallható kamaradarabok is megszólalnak. Az est egy háromnapos budapesti programsorozat csúcspontja. Mesterkurzus, konferencia, kiadványbemutató és különleges orgona hangverseny vezeti fel az eseményt. 2026-ban ritka kettős évforduló kínál alkalmat két kiváló zeneszerző munkásságának újrafelfedezésére. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve hunyt el. Fia, Gárdonyi Zsolt pedig idén ünnepelte 80. születésnapját. A budapesti programsorozat Tabajdi Ádám orgona művész művészeti vezetésével a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésében valósul meg. Meghívás a baptista művészeti napokra. A baptista egyház már ezt üzeni. Csatlakozni hívjuk és várjuk azokat a gyülekezeteket, iskolákat, művészeti csoportokat, kórusokat, zenekarokat, társulatokat és egyéb személyeket, akik készek arra, hogy a rendezvénysorozat időszakában minél több helyen megszólítsuk és gazdagítsuk környezetünket azokkal a művészeti és lelki értékekkel, melyeket Isten ránk bízott. Mivel lehet csatlakozni a művészeti napokhoz? Hangversennyel, koncerttel, kiállítással, tárlatvezetéssel, művészeti foglalkozásokkal, színdarabbal, irodalmi esttel, író-olvasó találkozóval, nyitott műteremmel, előadással, bemutatóval, szavaló versennyel, szovoravatással, illetve bármilyen kulturális programmal, mely a közösségükben meglévő evangéliumi értékekre épülnek. November 10-ig várják a jelentkezéseket a kultúra@baptist.hu címre. A jelentkezéssel együtt várják a gyülekezet, magánszemély, csoport vagy iskola által rendezett program plakátját, melyen kérik feltüntetni a baptista művészeti napok logóját és bannerét. Bármilyen kéréssel kapcsolatban Murányi Kovács Anita áll rendelkezésre. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. Szerdán is napos idő lesz, többnyire kevés felhővel. Eső nem igen lehet. Északias szél mellett 13-18 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: A hitáltali megigazulás üzenete.
1: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher.
0: Prófétai beszédében Jézus a következő szavakkal jellemezte az utolsó napok emberének általános magatartását, s ennek következményeit azok lelki életére, akik magukat az ő tanítványainak vallják. Mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Ez azt jelenti, hogy a keresztények többségénél észrevehető elvilágiasodás fő oka az Isten parancsolatainak egyre nagyobb mértékű és módszeres elvetése. Ehhez elég, ha felidézzük a gonoszság szó szerinti jelentését, minden törvény mellőzése. Jézus ezt a drámai kijelentést nem azért tette, hogy hatást keltsen, hanem újból fel akarta hívni a figyelmet az üdvösség egyetlen útjára. Ezért folytatta így beszédét. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A harmadik angyal üzenete éppen ehhez a kijelentéshez kapcsolódik, és egyben rámutat, mit kell álhatatosság alatt értenünk. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Leveleiben Pál apostol gyakran beszél erről a Jézus által bemutatott két szempontról. Az elsőt a törvényszegés titkos bűnének nevezi, amely már megtalálható az apostoli egyházban is, s amelynek növekedése az Úr eljövetelének napjáig tart. Sátán titkos tevékenysége folytán, írja Pál apostol, az emberek a tévegés erejének befolyása alá kerülnek, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Az apostol beszél a kegyesség titkáról is, amelyet a nagy jelzővel illet, s amely nem más, mint a testben megjelent Isten, aki megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok között, akiben hittek a világon, és aki felvitetett dicsőségben. Más szóval, ez a titok nem más, mint a megváltás terve, amely Jézus Krisztusban vált valóra. A harmadik angyal üzenete is ezt a két titkot őrzi. Az utolsó időkben a fenevad és az ő képe fondorlatos befolyása nyomán a törvénytelenség a tetőpontra jut. Ez a törvénytaposó, írja Pál apostol, a sátán ereje által, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával fog fellépni. De az Úr megemészti azt az ő szájának leheletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével. Ez tehát a harmadik angyal üzenetének első fele, más megfogalmazásban. Ezzel az első fejezetben már foglalkoztunk. Időzzünk most egy kicsit az üzenet második felénél, annál, amely a kegyesség titkáról szól. Ebben a részben megtaláljuk azokat a különféle szempontokat, amelyek alapján az üdvösség örömüzenetét ma értelmezzük és hirdetnünk kell. Ennek a lényegbevágó kérdésnek az értelmezésében zűrzavar uralkodik, amely nem függetleníthető az emberek erkölcstelen és erkölcsromboló magatartásától. Hosszú századok után, amelyek során a cselekedetek által érdemelhető üdvösséget prédikálták, a reformátorok a hit által elnyerhető üdvösséget kezdték hirdetni úgy, ahogy az Pál apostol tanítja. Így a protestáns egyházakban az a nézet terjedt el, hogy az evangélium felszabadította az embert a törvény kötelezettségei alól, hogy Krisztus élete és halála felmentette a keresztényt a parancsolatok megtartása alól. De vajon lehet-e szent valaki, azaz összhangban lehet-e Isten akaratával és jellemével, miközben szemben áll azokkal az elvekkel, amelyek kifejezik Isten lényét és akaratát, megmutatva mi az, amivel tetszését elnyerhetjük. A hit általi megigazolásnak ez az értelmezése a kereszténységet Jézus és a tanítványok tanításával ellentétes következtetésre vezette. A mai keresztények könnyen úgy vélik, hogy a kereszténység az ószövetségi vallás megkönnyítése. A kereszténységet leggyakrabban a judaizmussal állítják szembe úgy, mint a szeretet és a megbocsátás vallását, a szigorúság és az igazság vallásával. Sőt, sokan az evangélium istenét szembeállítják Izrael, azaz a zsidók istenével. Ezt a szembeállítást kihangsúlyozva, főleg a protestáns egyházak beszélnek zsidó törvényről és keresztény kegyelemről, úgy gondolván, hogy a kegyelem időszaka végérvényesen felváltotta a törvény korszakát. Éppen az ilyen értelmezések a forrásai kereszténynek mondott társadalmunk erkölcstelenségének. A világban uralkodó anarchia okait itt kell keresnünk. Semmi sem ellenkezik jobban az evangélium tanításával, mint az a felfogás, amely szerint az ember szabadsága, következésképpen az üdvössége, mindenfajta törvény, isteni és emberi alól való mentesülésben rejlik. Éppen ez ellen a modern ideológia ellen, amely az Isten halálát és az ember teljes függetlenségét hirdeti, emeli fel hangját a Jelenések könyve 14. fejezetének 3. angyala, miközben felszólít az Isten parancsolataihoz való hűségre és Jézus hitének megtartására. Ez az üzenet rámutat tehát arra, hogy az örökké való evangélium szerint mit kell a hit általi megigazolás alatt érteni. Visszautasítva azt a téves felfogást, amely megengedné, hogy saját tetteinkben bízzunk, és néhány jó cselekedetünkön megpihenve reménykedjünk Isten kegyelmében, ez az üzenet egyszerűen emlékeztetni akar, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Mert Isten nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Aki a parancsolatok megtartásával akar életszentségre jutni, lehetetlent kísérel meg. Minden, amit az ember Jézus Krisztus figyelmen kívül hagyva cselekszik, bűnnel és önzéssel van beszennyezve. Egyedül a Krisztus kegyelmébe vetett hit képes bennünket megszentelni. A másik, nem kevésbé veszedelmes tévhittel szemben, miszerint Krisztus felment bennünket Isten törvényének megtartása alól, a 3.

mondatait. Ezért, aki ezt mondja, ismerem őt és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs abban meg az igazság. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Azoknak, akik hajlamosak lennének elfelejteni, Pál nyomatékosan kijelenti, hogy a legfontosabb az Isten parancsolatainak a megtartása. Olvashatjuk Korintusi első levél, 7. fejezet, 19. verse. Ezért hívja fel újból figyelmünket a harmadik angyal üzenete, hogy a szentek békességes tűrését az Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite jellemzi. Ezek nélkül nincs valódi keresztényi élet. Ez nem a hit és a cselekedetek, vagy a törvény és a kegyelem közötti választást jelenti. Sohasem egyik vagy a másik, hanem mindig egyik és a másik. A cselekedetek, mint a hit gyümölcsei, s a törvénynek való engedelmesség, mint a kegyelem következménye. Az örökké való evangélium tanítása szerint nincs ellentét a hit és a cselekedetek között, hanem ellenkezőleg kiegészítik egymást. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen a holt is, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. A hit akkor létezik, ha cselekedetekben valósul meg. Ezért mondja Jakab apostol, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, és cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Bármi legyen is a mi véleményünk, Pál apostol sem tanít mást erről. Hangsúlyozza, hogy nem a cselekedetek által igazulunk meg. Ám nem kevesebb meggyőződéssel azt is kijelenti, hogy az ember jó cselekedetekre teremtetett, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjon. Efézus 2:10. Ahogy már mondtuk, egy vad fát nem azért toltanak be, mert jó gyümölcsöt terem, hanem azért, hogy ezután ilyet teremjen. És mivel a fát gyümölcseiről ismerjük meg, a hitet is cselekedeteiből. A törvény tehát hiába valótvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Az úgynevezett hit Krisztusban, mely felmenti az embereket az Isten iránti engedelmesség kötelezettsége alól, nem hit, hanem merész képzelgés. Anélkül, hogy felmentene az embert a törvénynek való engedelmesség alól, a hit és csak is a hit teszi az embert Krisztus kegyelmének részesévé és önként engedelmessé. Ebben az értelemben beszél Lukács is az apostolok cselekedetéről írt könyvében, a tanítványok számának növekedéséről, akik követték a hitet, hasonlóan Pál a rómaiaknak ír, hogy kegyelmet és apostolságot kapott Jézus Krisztustól, hogy a hitben való engedelmességet elvigye minden pogányok közé. Ezért is akarja megismertetni az üdvösség örömüzenetét minden nemzettel, vagyis a hitben való engedelmesség véget. Nála meggyőzőbben senki sem mutatott rá arra, hogy milyen fontos szerepe van a törvénynek a hit általi megugazulás folyamatában. Mert bűneinket a törvény tükrében ismerjük fel. Pál apostol azt írja, hogy a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Róma 7:7. A törvény tükör. Tükör, amelyben kiki megismerheti saját tényét. Enélkül az ember nem érzi magát bűnösnek. Nem érzi, hogy szüksége van megváltóra, kegyelemre. A törvény a bűnösség érzete mellett felkelti az emberben a bűntől való szabadulás vágyát is. Így válik a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké. Hogy a Krisztusba vetett

hitáltal megigazulhassunk, ingyen az ő kegyelméből. Az Ó és Új Szövetség szent írói a törvénynek egy másik szerepéről is tanúskodnak. A törvény Isten akaratának kinyilatkoztatója. A törvény Isten jellemének és gondolatainak kifejezőjeként felfedi az igazságosságát, tökéletességét és szeretetét. Azért ám a törvény szent és a parancsolat szent, igaz és jó. Magában foglalja azokat az erkölcsi alapelveket, amelyekre az embernek szüksége van ahhoz, hogy meg tudja különböztetni jót a rossztól, és hogy Istennel és embertársaival békességben éljen. Az, hogy a törvény nem biztosítja az örök életet, nem magából a törvényből fakad, hanem az ember bűnös természetéből. A törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve. Márpedig a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvények nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Isten azonban a Jézus Krisztusban való hit által kegyelemben részesít bennünket. Nem azért, hogy felmentsen a parancsolatok megtartása alól, hanem hogy megszabadítson a bűntől, és képesekké tegyen bennünket az ő akaratának teljesítésére. A bűn miatt Isten az ő fiát elbocsátotta, bűntestének hasonlatosságában, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, és ekképpen felszabadulván a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettünk, mivel az ember mindig annak a szolgája, akinek engedelmeskedik, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Így módon a törvény a bűnöst Krisztushoz vezeti, Krisztus pedig visszavezeti a megtért, bocsánatot nyert és újjászületett bűnöst a törvényhez. Tehát az Új Szövetség nem érvényteleníti a törvényt, hanem végérvényesen megerősíti. Ami változik, az a törvény és az ember viszonya. Az ember számára a parancsolat nem csak külső törvény lesz, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira lesz bevésve. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, ígérte az Úr Ezékiel proféta által. Miközben az ember elfogadja hitáltal Jézus Krisztust, mint megváltót, Isten törvénye a szívébe íródik. Ez a kegyelem műve, ezután a pusztán törvénytiszteletből fakadó betű szerinti, vagyis ami a betű öl, engedelmességtől megszabadulva képes lesz a törvényt megelevenítő lelkének engedelmeskedni. Isten kegyelme munkálja benne a törvény iránti engedelmességet, vagyis engedelmes hitet, amely által megigazulhat. A gazdag ifjúnak, aki az örök élet elnyerésének feltételei után érdeklődött, Jézus egyszerűen azt felelte: ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Az ifjú: melyeket? Kérdésére Jézus a 10 parancsolatra mutatott. A törvényről a mester ezt mondotta: míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Feltetjük a kérdést: milyen úton jutott a kereszténység arra a következtetésre, hogy megváltoztathatja a 4. parancsolatot? A protestánsok úgy vélik, hogy a szombatról a vasárnapra való áttérés Jézus és az apostolok idején a feltámadás emlékére történt. A katolikusok viszont azt állítják, hogy a századok során végbe ment változás az egyház kizárólagos hatalmának köszönhető. Gibbons kardinális azt írja: olvassátok el a Bibliát Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig,
és egyetlen sort sem fogtok találni, amely okot adna, vagy elrendelni a vasárnap megszentelését. A Szentírás előírja a szombat vallásos tiszteletét. Ezt a napot viszont soha nem szenteltük meg. Ennek a változásnak az igazi oka negyedik parancsolat természetében rejlik. Isten törvényének pecsétje a negyedik parancsolatban található. A tíz közül csak ezt tünteti fel, Isten törvényadó nevét és rangját. E parancsolat hirdeti, hogy Isten az ég és föld teremtője, és ezért mindenkinél nagyobb tisztelet és imádat illeti meg. A tíz parancsolatnak csak ez az egy rendelkezése utal arra, hogy a törvényt milyen hatalmas lény alkotta. A pápai hatalom a szombat megváltoztatásával a törvényt megfosztotta a pecséttől. Jézus tanítványainak az a feladatuk, hogy a negyedik parancsolat a szombat megszentelésével jogos helyére állítsák vissza a teremtés emlékünnepét. Ebből megérthetjük, hogy az ellenség miért támadja különösképpen a negyedik parancsolatot. Mivel a szombat a teremtés emlékünnepe, megtartása az Isten iránti hűség jele. Ha ezen a napon Istent imádjuk, elismerjük, hogy ő teremtett. Éppen ezért kéri az Úr a szombat megünneplését azoktól, akik az utolsó időben megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Akkor, amikor a vasárnap a fenevad és az ő képe imádóinak bélyegévé válik, a szombat újból az egyedül igaz Isten a teremtő imádóinak megkülönböztetőjele lesz. Amikor harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá válik, sokan ezt törvényeskedésnek fogják bélyegezni, mintha a vasárnap tiszteletben tartásának kikényszerítése nem lenne törvényeskedés. A törvényeskedés nem más, mint a törvényre való pontos figyelmezés. Nos, úgy tűnik, világosan állást foglaltunk azzal a magatartással szemben, amely az üdvösséget nem kegyelemből és hitáltal keresi. Van azonban a törvényeskedésnek egy másik formája is, amelyről ma ritkán beszélnek, amelyet az írástudók és farizeusok gyakoroltak, és amelynek alapján Jézust elítélték. Jézus ugyanis a törvénytudók szemére vetette, hogy Isten törvényét kijátsszák, következményei elől kitérnek, és kibúvókat keresnek. Csak azért hivatkoznak Isten törvényére, hogy saját rendelkezéseiket tartsák meg. Ha pedig a szokások többé nem felelnek meg az erkölcsi törvénynek, akkor az erkölcsi törvényt fogják a szokásokhoz igazítani. Isten abszolút értékű parancsokat tartalmazó törvényét egy a saját kényelmüket kiszolgáló törvénygyakorlattal helyettesíteni, ez szintén egyfajta törvénytelenség. Ha a törvényt így módon lefaragjuk, hogy a gyakorlatban könnyen alkalmazható legyen, beleesünk abba a tévhitbe, hogy valóban megtartjuk. És ekkor, mint minden elfogult ember, azt hihetjük magunkról, hogy összhangban vagyunk Istennel, holott csak saját magunk által és a saját képünkre formált erkölcsi szabályt követtük. Krisztusnak gondja van rá, hogy tanítványainak elmondja. Ha a ti igazságtok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országában. A hegyi beszédben Jézus elmondta azt, amit minden tanítványnak tudnia kell a törvényről. Ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt és a prófétákat, hanem hogy betöltse. Ezután ünnepélyesen kijelentette, hogy a törvény változatlan marad mindaddig, amíg az ég és a föld fennállnak. Végül Jézus a mennyek országát ígérte annak, aki hozzá hasonlóan megtartja a törvényt
és a profétákat, és fele barátait azok megtartására tanítja. Ha jól megfigyeljük, ez az, amit a harmadik angyal üzenete is tanít. Óv mindenfajta hamis imádattól, és felszólítja az utolsó napok keresztényeit, hogy tartsák meg Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ma még van rá lehetőség, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetének hármas angyali üzenete alapján az igazság mellett foglaljunk állást. Ma még van alkalmunk arra, hogy Isten kegyelméből összhangba hozzuk életünket az örökké való evangéliummal. Holnap talán már későn lesz, mert íme, aki eljövendő, eljön hamar, és az ő jutalma nála van, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát.

Ímé eljön. A Jelenések könyvéből mindenekelőtt a feltámadott, dicsőséges és hatalmas Krisztust ismerjük meg, aki minden hatalom menjen és földön, és aki atyával a királyi székben ül. Ez a könyv a történelem végső aktusa. Krisztus dicsőséges eljövetele felé mutat. A Jelenések könyvének nagy kinyilatkoztatása a történelem urának dicsőséges eljövetele. Minden egyes proféciai láncolat erre a végső eseményre mutat. A könyv írója is ezért imádkozik. Bizony jövel, Uram Jézus! Nem puszta, jövőbe tekintő spekulációval állunk itt szembe, és nem is az ős egyház reménységével. János személyesen várja Krisztus visszajövetelét. A megváltó eljövetelének híre a Jelenések könyvében Jézus ígéretein és János személyes belső bizonyosságán alapszik. Evangéliumában János emlékeztet a Mester nevezetes kijelentésére, amelyet távozása előestéjén a felsőházban tett. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. János is abban reménykedett, amiben az apostoli gyülekezet. Az apostolok írásainak és beszédeinek fő témája az üdvösségbe vetett hit mellett Jézus visszajövetelének várása volt. Az Új Testamentum több mint 300-szor tesz említést az Úr második eljöveteléről, nem is számítva a számos közvetett utalást. Ez világosan mutatja, hogy nem másodlagos fontosságú tanításról van szó, hanem egy alapvetően fontos kinyilatkoztatásról. Ezt megértve már nem meglepő, hogy a történelemnek ezt a fő eseményét, amely a könyv témája, János a Jelenések könyve elején jelenti ki, ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. A pátmoszi profétának ez az örömteljes bejelentése nem csak az örömteli keresztény reménységét fejezi ki, hanem Izrael népe és az Ószövetség profétáinak reménységét is idézi. Tudjuk, hogy már Énok is, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, így profétált. Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett. A Zsoltáros így énekel az Úr eljövetelének nagy napjáról. Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgó szél. Örüljetek az egek, és örvendezzen a föld. Harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is az Úrnak orcája előtt. Mert eljön, hogy megítélje e földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Ímé az Úristen jő hatalommal, mondja Ézsaiás próféta. Ímé jutalma vele jő, és megfizetése előtte. Ímé eljött szabadulásod, ímé az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei. Dániel próféta a következő, Jánost is megihlető szavakban írja le ezt az eseményt. Ímé az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve.
Az izraeli proféták példáját követően János valahányszor Jézus dicsőséges eljöveteléről beszél, mondani valóját ezzel a jelző szócskával kezdi. Ímé. Ímé hamar eljövök. Ímé az ajtó előtt állok. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Ímé eljő a felhőkkel. A jelenések könyvében az ímé szócskát megtaláljuk mind a 7 levél elején, és az Úr minden nagy fontosságú kijelentése elején. A szent írók ezt a szócskát tehát figyelem felkeltő célzattal használják. A Jézus eljövetelét hirdető bejelentésekben még egy másik dolog is szembe tűnik. Az igék következetesen jelen idejű használata. Ímé eljövök. Ímé eljő. Egyesek szerint ez azt fejezi ki, hogy az Úr állandóan cselekvően van jelen a világtörténelemben, attól a naptól fogva, hogy mennybe ment, és Isten trónjának jobbjára ült, egészen eljövetelének napjáig. Jézus eljövetele folyamatban levő esemény, egy történelmi fejlődés, amelynek végső aktusa a megváltó megjelenése lesz az ég felhőjében az idők végén. Amilyen mértékben ez a végső esemény ismerté válik, és ez egyre inkább így van, elmondhatjuk, hogy az Úr második eljövetele megvalósulásában van, már mennybe menetele óta. De ebben a kijelentésben, hogy ímé eljön, a hangsúly inkább a bizonyosságra és sürgető közelségre helyeződik. János, hogy még bizonyosabbá tegye az eseményt, hozzáteszi, hogy az eljövetel az ég felhőiben fog megtörténni. A Bibliában a felhő Isten dicsősége megjelenésének szimbóluma. Ímé az Úr dicsősége megjelenik a felhőben. Ugyancsak Isten jelenlétének a jelképe, ímé én hozzád megyek a felhő homályában. Sok-sok példát találhatunk erre a Bibliában. Elég, ha az átváltozás vagy a mennybe menetel jeleneteire gondolunk. Az Úr a felhők közül hallatta a hangját, és Jézus ugyancsak felhőben ragadtatott el a tanítványok szemei elől. Miközben az apostolok szemeiket az égre emelték, e szavakat hallották. Ez a Jézus, aki felvittették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Azaz a felhőkben és mindenki szeme láttára. Minden szem meglátja őt, teszi hozzá a jelenések írója. Az esemény egyetemes, és mindenki által látható lesz. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, mondja Jézus, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Még azok is, akik őt által szegezték, meglátják Jézust eljönni az égnek felhőiben, hangsúlyozza János. Akik Jézust kínhalára ítélték, meggyőződhetnek róla, hogy ő valóban az, akinek magát nevezte. Krisztus az Istennek fia. Sőt, mondom néktek, teszi hozzá Jézus a bírák kérésére. Mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. A bizonyítás elkerülhetetlen lesz. De milyen keserűen csalódnak azok, akik ma épp úgy, mint régen, nem akarják elhinni, hogy Jézus, a Krisztus, az élő Isten fia, vagy pedig kész akarva nem vesznek tudomást az elkerülhetetlen szemtől szembeni találkozásról, a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenése napján. Ekkor lesz majd sírás és fogcsikorgatás, miként az evangélisták is írták.
és amikor meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel, akkor sír majd a föld minden nemzetsége. János emlékezett a mestere szavaira, és szinte szó szerint ismételte meg, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. A pecsétekről szóló látomás végén János látta, mennyire félnek azok, akik hitetlenségből elvetették azt, akit Isten az ő üdvösségükre küldött. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyek kőszikláiba. És mondának a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg. A kérdés, hogy vajon ki állhat meg majd, amikor az Isten fia megjelenik az ég felhőiben, alapvető fontosságú. Erre a jelenések könyve legalább két helyen pontos választ ad. A 7. fejezetben a következőképpen. Akik fehér ruhákba vannak öltözve, azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. A 14. fejezetben azokat, akik a három angyal felhívására válaszoltak, úgy említi az apostol, mint akik áron vétettek meg a földről. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Először a megváltottak nagy seregéről van szó, melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetségből és ágazatból és népből és nyelvből. Az igazak a homlokukon az élő Istennek pecsétjét hordják. Másodszor pedig egészen pontosan azokról van szó, akik nem imádták a fenevadat és az ő képét, és nem vették fel a bélyegét homlokukra vagy kezükre. A könyv elején arról olvastunk, hogy Jézus miként fog eljönni. János elsősorban ennek az eseménynek természetfeletti és egyetemes voltát hangsúlyozza. Krisztus az égben, a felhők között jelenik meg, és minden szem meglátja őt. A második látomás pedig Jézus visszajövetelének miértjére felel. Ez a kép közvetlenül a jelenések könyve 14. fejezetének hármas angyali üzenetét követi. Aratást és szüretet ábrázol. És látám, imé vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek fiához. A fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala. Indítsd a sarlódat, és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld. Később ez a jelenet megismétlődik, mert ezúttal az aratás a föld szőlőinek gerezdjeit illeti, mert megértek annak szőlei. Mindkét esetben kétségtelenül Jézusnak, a királynak az eljöveteléről van szó. Az esemény célja világosan feltárul. Jézus aratni és szüretelni jön. Milyen sokat mondó szimbólumok. Az első Krisztus visszatértére, a második pedig arra a napra utal,
amikor az Úr a gonoszok felett végső ítéletet hirdet. A konkolyról szóló példázatban Jézus maga mondta, hogy az aratás a világ vége. Akkor az aratás ura azt mondja majd az aratóknak: szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy megégessétek. A búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe. Tehát a világ learatásakor az Úr elválasztja a búzát a konkolytól. Mindazok, akik gonoszságot cselekesznek, tüzes kemencébe vettetnek, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Az igazak pedig fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Nem nehezebb a szüret jelképét sem megfejtenünk, hiszen az íge közvetlenül utal az ítéletre. A megérett szőlőszemek levágattatnak, és az Isten haragjának nagy borsajtójába vettetnek. Isten haragjáról beszélve Pál apostol megjegyzi, hogy emberi módon szól azért, hogy elmondja, mi módon ítéli meg Isten a világot. Kétségtelenül nehéz elképzelnünk az itt leírt képet, bár a felvázolt részletek borzalommal töltenek el. Minden valószínűség szerint a végső ítéletről van szó, amely kizárja az egyetemes üdvösség lehetőségét. Pál apostol szavai nem hagynak kétséget az olvasóban. Ne tévejegjetek, mondja a Galata beliekhez írt levélben. Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, lélekből arat örök életet. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. A hatalommal és dicsőséggel eljövendő Krisztusról szóló harmadik látomás, az emberfiát a római császárok győzedelmének mintájára, győztes csapatai élén bevonuló hódítóként ábrázolja. És látván, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragjának hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán vala írva az ő neve: királyoknak királya és uraknak ura. A király győzelme láttán az ég megnyílik, hogy utat engedjen a győztes fehér lovának. Az, aki a lovon ül, maga a megtestesült hűség, és megélt igazság, és megszemélyesített igazságosság. Semmi sem kerüli el tüzes tekintetét. Senki sem ismeri még a nevet, amely arra a szokatlan dologra utal, amelyet véghez kell vinnie, miközben bosszút áll az Isten népéhez tartozó hívőkért. Arra a kérdésre, hogy ruhája miért véres, az Úr maga válaszol Ézsaiás próféta által: a sajtót egyedül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapottam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így freccsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem, mert bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött.
Szóljon bár hozzánk teremtőként, megváltóként, Isten igazság szolgáltatójaként, mindig Isten igéjét tolmácsolja. Az éles kard, amelyet meglendít, hogy azzal verje a pogányokat, nem más, mint Isten beszéde, a lélek kardja. Egyetlen fegyver, amelyet Krisztus valaha is használt a rossz elleni küzdelemben. Ezzel fogja megtisztítani a világot minden hazugságtól, gőgtől és gonoszságtól. Ezért adott neki Isten minden hatalmat földön és égen, és olyan nevet, mely minden név fölött való, azaz királyoknak királya és uraknak ura, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mert addig kell neki uralkodnia, míg nem ellenségeit mind lábai elé veti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. A jelenések könyvének minden látomása szükségszerűen arra a nagy napra mutat, amikor maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből. Akkor feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradtunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. A felsőházban a tanítványokkal töltött utolsó vacsorán Jézus megígérte, hogy visszajön. Az olajfák hegyén az angyalok megújították ezt az ígéretet. Attól fogva hirdették az apostolok a világon Krisztus közeli visszajövetelének örömhírét. És az apostoli egyház keresztényei így köszöntötték egymás. Maranatha, az Úr jön! Az első században Jézus visszatérésének várása nem lankadt. De hogy ez a várakozás élénk maradjon egészen a beteljesülésig, az Úr kinyilatkoztatásokat adott a pátmoszi prófétának. A jelenések könyvében Jézus visszatértének híre különleges erővel hangzik. Ennek az eseménynek a bizonyossága és közelisége újra és újra megerősítést nyer. Mindazoknak, akiket János látott, meg kell lenniük, mert az idő közel van. Ímé eljő. A hét gyülekezethez intézett levelében Jézus mindannyiszor emlékeztet visszajövetelére. A tiatirabeli keresztényeknek ezt így írja. Nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. A szárdiszi gyülekezetnek ezt mondja, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek hozzád. A filadelfiaiaknak közeli visszajöveteléről beszél. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Végül Laodíciával tudatja, hogy az ajtó előtt áll. A hét trombitáról szóló látomás végén János azt írja, hogy nagy szózatok lőn a mennyben, melyek ezt mondják vala. E világnak országai a mi urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökké uralkodik. Hasonlóan a végső nagy armagedoni küzdelem előtt az Úr még egyszer újra megismétli ígéretét. Ímé eljövök, mint a tolvaj.
Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Csupán a könyv zárszavában az Úr háromszor ismétli meg ugyanazt az üzenetet. Imé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Az Úr másodszor is megismétli, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. Boldogok, akik megmossák az ő ruháikat, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. A prófétai felhívások végén Jézus utolsó kijelentése, mint egy zárópontja nem csak a Jelenések könyvének, de az egész Bibliának. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. A pátmoszi próféta az Úr szavához kapcsolódva elmondja végső óhaját. Amen. Bizony, jövel, Uram Jézus!

0: hír összeállításunk következik.
1: Lelkészszentelő ünnepi istentiszteletet rendeznek Debrecenben. A tiszántúli református egyházkerület október 17-én szombaton tartja lelkészszentelő ünnepi istentiszteletét a debreceni református nagy templomban. Az ünnepi istentisztelet 15 órakor kezdődik, és azokat a lelki pásztorokat szentelik fel, akik a tiszántúli református egyházkerületben szeretnék megkezdeni szolgálatukat. Valóban igaz a bibliai teremtés történet? A hold kialakulása választ adhat. A körülöttünk lévő égi testek kialakulásáról számos elmélet kering. Míg a tudomány rengeteg különböző megközelítést kínál, addig ott van a teremtés könyve is. Kutatók most újra modellezték a Föld és a Theia ütközését, és olyan eredményre bukkantak, amely egyesek szerint a teremtés történetet igazolja. Egy, a Föld holdjának kialakulásával kapcsolatos új tudományos eredmény olyan állításokat váltott ki, miszerint a Biblia teremtés története igazolást nyert. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak, hogy a kutatók eredménye igazolta azt, ami évezredek óta szerepel a Szentírásban. Az erre reagáló hívők számára a legfontosabb részlet az volt, milyen gyorsan jelent meg a hold a szimulációban. Többen úgy fogalmaztak, Isten bármit megteremthet bármennyi idő alatt. Segítsük a fiatalokat, hogy vállalják a család élet kihívásait. Vatikáni püspök találkozó, első nap. Helen Alford, Domunkos szerzetes nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémia elnöke október 7-én arra buzdította az egyházvezetőit, hogy keressék azokat az utakat, amelyek segítenek a fiataloknak vállalni a családi élet nagy kihívását. Beszéde az Amoris Laetitia apostoli buzdítás megjelenésének 10. évfordulója alkalmából megrendezett vatikáni püspök találkozó első napján hangzott el. A tanácskozást, amelyre a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit hívta össze Leó pápa, 10 évvel az Amoris Laetitia után az evangélium hirdetése ma a családokkal címmel rendezték meg. Több mint 7000 fiatal adta az idejét önkéntesen. 72 óra kompromisszum nélkül 19 egyszer. A Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégiumban nyitották meg október 8-án a 19. 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciót. A háromnapos programra több mint 7000 fiatal regisztrált, akik október 9 és 11-e között szociális, ökológiai és fejlesztő feladatokat valósítottak meg közel 100 településen Magyarországon és a határokon túl. A katolikus, a református, az evangélikus egyház és az ökumenikus ifjúsági iroda közös rendezvényének mottója most is ez volt: több vagy, ha adsz. A megnyitón elhangzott: az önkéntesség nem egyszerűen feladatok elvégzését jelenti, hanem lehetőséget a találkozásra, a közösség építésére és arra, hogy a résztvevők saját idejüket, képességeiket és figyelmüket adják másoknak. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. Szerdán is napos idő lesz, többnyire kevés felhővel. Eső nem igen lehet. Északias szél mellett 13-18 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Idősek hónapja. Egy kártyányi szeretet. Október az idősek hónapja, amely jó alkalom arra, hogy figyelmünkkel, szeretetünkkel és megbecsülésünkkel még tudatosabban forduljunk az idősebb generáció felé. Ebben az évben a Pünkösdi Egyház Szociális Főigazgatósága egy missziós kezdeményezésre hívta a gyülekezetek gyermekközösségeit. A felhívás egyszerű volt, készítsenek saját kezűleg igei bátorító kártyákat a bentlakásos intézményekben élő idősek számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a gyermekek szolgálatán keresztül bibliai üzenetek, imádságos és biztató gondolatok jussanak el azokhoz az idősekhez, akiknek egy kedves figyelmesség is sokat jelenthet. A színes kártyákon igeversek, gyermekrajzok és gondosan elkészített díszítések kaptak helyet. Minden alkotás személyes ajándékká vált, amely Krisztus szeretetét közvetítette az idősek felé. A felhíváshoz több gyülekezet is örömmel csatlakozott: Kecel, Kiskőrös, Békés Csaba, Érd, Kaposvár és Kalocsa gyermekközösségei készítették el azokat a kártyákat, amelyek intézményeink lakóihoz elkerültek. Az idősek örömmel és meghatódva fogadták az üzeneteket. Bécsbe hívják a zarándokokat a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulójára. November 7-én és 8-án Bécsben ünneplik a Mária Pócsi kegyhely első könnyezésének 330. évfordulóját. A görög katolikus metropólia arra buzdítja a papokat és a híveket, hogy egyéni utazást szervezve minél többen kapcsolódjanak be a zarándoklatba. Az ünnep november 6-án vecsernyével kezdődik. November 6-án pénteken 18 órakor a bécsi Szent Barbara templomban vecsernyét mondanak. November 7-én szombaton 19 órakor a Szent István székesegyházban akatisztoszt imádkoznak, majd fáklyás körmenetet tartanak a Szent István téren. November 8-án vasárnap 10 óra 15-kor Szent Liturgiára várják a híveket a székesegyházban. A szervezők mindenkit szeretettel várnak a közös imádságra és hálaadásra a Mária Pócsi Isten szülő tiszteletére rendezett bécsi ünnepeken. Jelentős támogatást nyújt a Református Szeretetszolgálat Kárpátalján. A Református Szeretetszolgálat összesen 20 millió forintos támogatásban részesít két kárpátaljai fogyatékossággal élőket gondozó intézményt. A támogatási összegekről szóló dokumentumokat október 7-én nyújtották át ünnepélyes keretek között Zán Fábián Sándor püspök jelenlétében. Az eseményen Cibere Károly, a Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke felidézte a Mezővári Központ alapításának és fokozatos kiépülésének mérföldköveit, hangsúlyozva, hogy a magyarországi közösség és a szervezet munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérték az ott folyó értékteremtő munkát. Az elnök rámutatott: a háború kirabbanása óta a kárpátaljai szolgálatok előtt álló kihívások még súlyosabbá váltak. Ezért Magyarország és a Református Szeretetszolgálat természetes kötelességének tekinti, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa, megőrizze és működtesse ezeket a nélkülözhetetlen intézményeket. Az időjárásról. Lassan elindult a lehűlés. Kedden a napos idő mellett felhők is képződhetnek. Eső nem valószínű. Északias lesz a szél, és 12-17 fok várható. Szerdán is napos idő lesz, többnyire kevés felhővel. Eső nem igen lehet. Északias szél mellett 13-18 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A becsület próbája. Ha nincs mitől félni, a gyávák is lehetnek ugyanolyan bátrak, mint bárki más. Mindannyian teljesíthetjük a kötelességünket, ha nincs ára. Milyen egyszerűnek tűnik akkor a becsület ösvényeit járni? Előbb-utóbb azonban minden ember életében elérkezik a nap, amikor nem lesz olyan egyszerű. A nap, amikor választania kell. George Martin.

0: De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk, mert immár beest véledik, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velök maradjon. Lukács 24-29.
1: Mintha rólunk írták volna az Emmausi tanítványok történetét. Indultunk nagy hitekkel valamikor mi is, mint ők, amikor tanítvánnyá szegődtek. De aztán jött az élet, ami mindent másként rendezett. Voltak terveink és elképzeléseink, de a dolgok nem úgy alakultak, ahogy elgondoltuk. S most megyünk a lenyugvó nap felé. Minden nappal közeledik az öregkor és a betegség, a kifosztott lélek magányossága, s mindenkit vár a sötétség. Igen, ilyen az élet Jézus nélkül. És szomorú az ember, mert Jézus vesztett állapotunkban mi egyebek lehetnénk. Hányjuk vetjük a dolgokat, vitatkozunk is olykor, hiszen mindenki okosabb a másiknál. De nem értjük az egészet. És még ha Jézusunk közel jön is, odalép hozzánk, vajon nem ugyanúgy folyik-e minden tovább? A szemek nem nyílnak föl, a szív bezárva marad, pedig ő ott van tőlünk karnyújtásnyira. Igen, oda jön hozzánk, hiszen egyesek már kisgyermekként hallottak róla a családban és a gyülekezetben. Aztán közel jön úgy is, hogy magyar nyelvű Bibliát találni minden házban. Olvashatjuk és gondolkodhatunk felőle. Jézus közel jön. Aztán hirdetteti igéjét, igazságát és szeretetét azoknak, akik azt keresik. Jézus közel jön. Hozzánk, akik vigasztalanul megyünk a lenyugvó nap felé. Annyi a dolgunk, hogy fölfedezzük és megértsük, amint ő maga magyarázza nekünk a lélek által, valójában róla szól minden, a testélet igéről. És itt a megértésnek van a legnagyobb szerepe. Ahogy Hölderlin mondja, nem valamivé lenni, de okulni vagyok itt. Igen, ezért születtünk. Ez a földi élet legnagyobb ajándéka, hogy okuljunk. S mi más az értelme az okulásnak, mint a bennünk lévő isteni szikra föllobbantása? A megértés rendeltetése, hogy az örök atya törvényére és útjára rátaláljunk, Isten gyermekei legyünk szívünk odaszánásával. A maradj velünk kérés, annak elismerése, hogy egyedül nem megy, hiszen ő minket magának teremtett, és az örökrend az, hogy vele közösségben vagyunk a helyünkön.
0: Jó Krisztusom, szeretnék többet veled lenni, közelebb lenni hozzád. Szeretnék veled maradni, amikor úgy érzem, jön a sötét. Megértettem, hogy a boldogság nem rajtam kívül, és még csak nem is bennem van, hanem benned, Jézusom, és a te atyádban. S az ember dolga annyi, hogy megnyíljon előttetek. Mikor a magam nevében járok, akár sikertől ittasultan, akár pedig neki búsulva tehetetlenül, akkor önzésem rabja vagyok, amiből szeretnék kiemelkedni. A nagy önhittség és a kisebb rendőrségi érzések egyaránt arról tanúskodnak, hogy lelkemnek tisztulnia és gyógyulnia kell. Ehhez azt kell mondanom, maradj velem, Uram. Hiszen a vágy, hogy többet kaphassak megváltómból, hogy mélyebben és igazabban ismerhesselek, mindig időszerű. Szeretnék a Jóisten segítségével lépésről lépésre előre haladni ebben is. Most Szigeti Jenő Emmaus versével imádkozom tovább. Fejünk tudja a jó hírt, az evangéliumot, csak jaj, a szívünk rest, s nem mozdul a láb, a kar, elsüllyedt múlt lett az ége. Az út csöndes, puhán átölel a szó, a te szavad, Jézus, hogy az út lassan vezet minket a kéz, mi szabadítani akar vakszomorúságtól. S mikor jön az alkonyi, fáradt, puha fény, könnyeink helyét beragyogja az ég. Hálával köszönöm az ima lehetőségét. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Lapozzuk fel jelenések könyvének 15. fejezetét, és onnan az 5. versétől a 16. fejezet első verséig tekintsük át mindezt, amit János apostol feljegyzett. Jelenések könyve 15. fejezet 5. versétől. És ezek után látám, és imé megnyittatik a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, és kijöve a templomból 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellőknél aranyövekkel körül övezve. És egy, a 4 lelkes állat közül ad a 7 angyalnak 7 arany poharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel, és az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomban be nem mehet vala, míg nem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. És hallék nagy szózatot a templom.

Szóval innentől valami megindul, valami visszafordíthatatlan megindul. Ez olyan, mint a Niagara vízesése, hogy aki már járt ott, az láthatja, hogy a vízesés előtt néhány száz méterrel ki van téve egy figyelmeztető tábla, hogy aki itt beugrik a vízbe, innen már nincs visszaút, mert a víznek a szívó hatását már semmilyen emberi erő ellensúlyozni nem tudja. Valami hasonlóval találkozunk itt a Jelenések könyvének 15. fejezetéből. Elindulnak a dolgok a végkifejlett irányába, és semmilyen erő, semmilyen emberi hatalom ezt visszatartóztatni, feltartóztatni innentől már nem lesz képes. Ítélet lesz a népek felett, ítélet lesz Babilon irányába, és Babilon bukását is majd meglehetős komor színekkel fogja elmondani az apokalipszis. De természetesen ehhez az ítélethez hozzátartozik a természeten végigvonuló rendkívüli állapot, amelyet a hét csapás következtében fogunk látni. Egy biztos, a látnok, János apostol, amikor az eget figyeli, azt látja, hogy innentől fogva a dolgok elindulnak a vég, a befejezés irányába. Nos, néhány fogalmat szeretnék, ha egy kicsit közelebbről megértenénk, és utána megnéznénk, hogy mit jelent a felolvasott Biblia szövegünknek az ige magyarázata konkrétan. Az első, amit az 5. versben olvastunk, hogy megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. Fel kell, hogy tegyük a kérdés, hogy mi az, hogy a bizonyságtétel sátorának temploma? A bizonyságtétel, ez egy kicsit más szavakkal kifejezve, ez a szövetség sátrának templomát jelenti. Egy különlegesen szent helyet a mennyben. Sokat gondolkozhatunk és vitatkozhatunk, sokat érvelhetünk azzal kapcsolatban, hogy most a mennyben van-e templom, vagy nincs, hiszen egy másik helyen János azt mondja, hogy nem láttam a mennyben templomot, itt viszont nem azt mondja, hogy láttam, hanem még azt is leírja, hogy mi történik ebben a templomban. Persze el kell mondani, hogy a templom és a sátor között van egy pici különbség, hiszen a sátor az az eredeti minta. Az az eredeti minta, amelyet Mózes a Sínai hegyen meglátott, amikor az Isten megmutatta, és azt mondta, hogy mindent ennek a tökéletes másolatára készíts el. Szóval a mennyben van templom, de ez nem kőből épített templom, hanem valami sátorszerű építmény. És itt áll az Isten trónusa. A mennyben az Isten trónusa nem a szabadban található, hanem egy zárt területen, a szövetség sátorának szent helyén, templomában. A templom a földi életben a szentet választja el a hétköznapitől. A szentet választja el a profántól. Nem azért, mintha önmagában a hétköznapi vagy a profán az már bűnöst jelentene, de mégis a szentséget el kell választani. És a szent az, ahol a templom, vagy ahol a sátor megjelenik. Ezért ezt a helyet különleges tiszteletben részesítették már Mózes idejében, később a pusztai vándorlás időszakában, a honfoglalás után, vagy amikor a sátort fölváltotta a kőből épített templom fogalma. Még egy érdekességre figyeljünk fel. Jézus nagyon fontos tanításait, teológiai tanításait, visszajövetelére vonatkozó

0: hozó információit a tanítványainak nem a természetben mondja el, hanem a templom területén. A Máté evangélium a 24. fejezetében is, amikor ott vannak a templomban, és látják a hatalmas nagy köveket, és kérdezik, hogy mi lesz majd a te eljöveteled, és mi lesz a világ vége, milyen csodálatosak ezek a kövek, és Jézus akkor azt mondja ott a templomban, hogy kőkövön nem fog maradni. Az evangélium más részében is azt olvashatjuk, hogy Jézus sokszor bement a templomba, és tanított a templomban. Sőt, amikor elfogják, amikor a Gecsemáni hegyén Júdás vezeti a templom őrségét, akik fel voltak fegyverkezve, és oda megy és megcsókolá a mestert, és azt mondja, hogy üdvözl légy, mester, akkor azt mondja, hogy hát miért jöttök botokkal és fegyverekkel? Hát hányszor ott voltam a templomban, és tanítottam, és akkor nem fogtatok el. Miért pont most teszitek rá kezeteket az életemre? Szóval a templom és Jézus az egy nagyon szoros egységet jelent az evangéliumban. De természetesen Jézus nem ragaszkodik görcsösen a templomhoz, és Jézus túl tud lépni a templom szakrális előírásain, törvényein, szabályain, micvájain, mondja ezt a Héber. De mindig visszatér a templomhoz. Tehát Jézus szolgálata és a templom az egy egységet mutat, és egy kicsit a Jelenések könyvében is Jézus úgy jelenik meg, mint a mennyei templom főpásztora, mint a mennyei templom főpapja, aki a gyertyatartó között jár és kell, és végzi a szolgálatát. Utána azt olvassuk, hogy megnyittaték ez a templom. Itt megint figyeljünk föl a passzív szerkezetre. Nem azt mondja az írás, hogy és megnyitották a templom ajtaját, hanem ezzel a jellegzetes héber semitizmussal fejezi ki, megnyittaték. Ez egy passzív szerkezetet jelent. Van valaki, aki megnyitja, de nem jó szándékából, mondhatnám azt, hogy nem szabad elhatározásából, hanem azért nyitja meg, mert valaki parancsot ad rá. És már említést tettünk a korábbiakban is, hogy ez az Istenre vonatkozó, határozott, de mégis akkor sejtelmes utalás. Megnyittaték. Isten a parancsoló, és más valaki elvégzi, amit az Isten megparancsolt, és az ajtó megnyitott állapotba kerül. Ezután azt látjuk a 7. versben, és egy a 4 lelkes állat közül. Itt rögtön meg kell állni ennél a szónál, hogy állat. Nem a legmegfelelőbb fordítási forma ez a 21. században. A 4 lelkes élőlény többször előfordul a Jelenések könyvében, és azt tudjuk a 4 lelkes élőlényről, hogy mindig az Isten trónjának közelében helyezkednek el. Tehát nekik van egy feladatuk. Ők nem állatok, hanem élő lények. Nagyon érdekes Ezékiel is a Maka könyvében lát egy látomást. Ő több helyen is fölírja, de ha elmegyünk Ezékiel könyvének első fejezetéhez, és ott a 6. verstől elolvassuk, sőt már az 5. verstől is, akkor érdekes dolgokat fogunk meglátni, bár nagyon érdekes, itt is állatnak van fordítva, nyilván ugyanaz a fordító fordította az ószövetségi szövegeket is, mint aki az új szövetségi szövegeket is. Bár el kell mondjam azt, hogy ma az állat pejoratív, de a középkorban, Az állat a gazdagságot jelentette. A gazdagság szimbólumát, a megbecsülést, az elismerést, a megélhetést, a biztos megélhetést. Ma már inkább az állatokat pejoratív értelemben ismerjük, és csak abban kötünk ismerettséget, hogy megesszük az állatokat. De amúgy sokat nem foglalkozunk az állatokkal. Szóval nézzük, hogy Ezékiel mit lát. Ezékiel első fejezet 5. verse. És belőle 4 lelkes állat formája tetszik ki, és ez vala ábrázatok, emberi formájuk vala, mindegyiknek 4 orcája vala, és 4 szárnya mindenikőnek, és lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint a simított érc színe. Továbbá emberi kezek valának szárnyaik alatt, 4 oldalukon. Mind a 4-üknek orcái és szárnyai. Szárnyaik egymás mellé lévén szerkesztve, nem fordultak meg jártukban, mindenik az ő orcája irányában megy vala. És orcájuk formája vala emberi orca, továbbá oroszlán orca, mind a 4-nek jobb felől, és bika orca, mind a 4-nek bal felől, és sas orca, mind a 4-nek hátul. És Ezékiel még más helyen is feljegyzi. Tehát egy különleges élőlényt látunk. Egy olyan élőlényt, amelyiknek 4 arca volt. Volt egy előről, egy hátulról, egy balról és jobbról. Valami érdekességet azért hadd mondjak. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetségben minden képi ábrázolás tilalma a leghatározottabban jelenkezik. Tehát semmilyen képi ábrázolás nem tűrnek meg az Ószövetségben, sem a templomban. Egyetlen egy alapvető kivétellel. Egy kivétel van. Ugyanis a bizonyság ládája fölött, ezt úgy mondanánk, hogy a szövetség ládája fölött, Mózes 2 kérubot helyez el. A kérub pedig az angyalokat jelképezik. Miből készítik ezeket a kérubokat? Aranyból. És a szárnyaikat kiterjesztve, mint egy védelmezőleg, védik a szövetség ládáját, amiben benne van Izrael küldetése, benne van a szövetség, Istennel való szövetségkötés alapokmánya, amit Isten a Sínai hegyen adott Mózesnek. Saját ujjával írt parancsolatok. Valami hasonlót látunk a mennyei templomban. Hiszen azt mondta Isten, hogy minden olyan legyen, mint a mennyei templomban. Próbáld meg tökéletesen a másolatát elkészíteni. A földi templomban 2 lelkes élőlény kerül, de a mennyben 4 van. 4 különleges kérub. 4 különleges angyal fejedelem, akiknek elkülönített feladatuk van a többi angyalokhoz képest, és az a feladatuk, hogy az Isten trónjánál az Isten dicsőítést végezzék. Ézsaiás is az elhivatásakor belát a mennyei liturgiába, és ő meg is hallja, hogy a kérubok valami csodálatos Isten tiszteletet végeznek, énekelnek. Énekelnek, és az egyik válaszol a másik énekére, és elmondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura. Szóval ez a 4 lelkes élőlény nem állat, még akkor sem, ha ez a fordításban nem a legszerencsésebb módon szerepel, hanem 4 különleges angyal, akik részt vesznek a liturgiában. Még egy érdekességet kell észrevegyünk, az, hogy ez a négy lelkes élőlény a hét angyalnak hét aranypoharat adott. Az aranypohár az a templomi szolgálat egyik fontos eszköztárához tartozó kegytárgy volt. Salamon nagyon sok ilyen aranypoharat készített, és aki el akarja olvasni, megteheti. A Királyok első könyve 7. fejezet 40. versétől az 50. verséig bezárólag egészen részletesen, milyen gránátalmák, hogyan feszítették ki a hálót, milyen talpakat, milyen edényeket, milyen csészéket, milyen füstölő eszközöket, használati tárgyakat készítettek, mindent aranyból, leírja a szövegünk, hogy még az ajtónak a zsanérja is aranyból készült. Hát ez volt aztán később a szerencsétlensége is, mert amikor az ellenség jött, akkor mindig ezeket az arany dolgokat, ezeket az arany poharakat és edényeket, ezeket elvitték az idegen országba. Nem az arany kellett nekik valójában, tehát nem arról van szó, hogy az a néhány kilogramm arany, vagy néhány tucat kilogramm arany, az Babilonnak a költségvetésébe annyira hiányzott, mert ezeket az arany dolgokat beállították az ő istenüknek a panteonjába. A legyőzött isteneknek a templomaiból származó kelléktárgyakkal töltötték fel ezt a panteont. A legmagasabb helyen állt a babiloni főisten, Marduk isten, és alatta pedig a legyőzött idegen nemzetek isteneinek templomaiból zsákmányolt kegytárgyakkal töltötték föl a polcot. Tehát ez a hét aranypohár, amit a hét angyal kap, ez a mennyei istentisztelet mindennapos eszköztárához tartozott hozzá. Mi volt ebben az aranypohárban, vagy mi volt ebben a hét aranypohárban? Az Isten haragja. Hogy ez pontosan mit jelent, ezzel később fogunk foglalkozni. Szóval azt olvastuk az 5. versben, hogy megnyittaték a templom. A templom megnyitása az pedig valamilyen mozzanatot jelentett. Persze nagyon érdekes, a korábbi fejezetekben már egyszer megnyílt a templom, viszont arról nem ad tudósítás János, hogy mikor záratott be. Mert ha valami egyszer megnyitatott, és azt olvassuk néhány fejezettel később, hogy ismét megnyitatott, akkor a kettő között logikailag egy bezáródást kellene tapasztaljunk. Ez pedig nincs följegyezve a Jelenések könyvében. De azt látjuk és tudjuk, hogy a templom ajtajának megnyitása történelmi események sorozatát, természeti és történelmi események sorozatát indítja meg. Mert amikor a templom bezáródik, akkor az Isten ítélete indul meg. Akkor az Istenhez való hozzájárulásunk, hozzájutásunk korlátozódik. Az imák, a közben járó imádságok teljes mértékben nem hallgattatnak meg. Amikor a templom ki van nyitva, az pedig az Isten kegyelmének teljes erejét jelképezi. Az ókori ember például, amikor háborút folytatott egyik nemzet a másika ellen, akkor az ókori embere bezáratta a templomoknak az ajtaját. Mert a háború az egy olyan esemény volt, egy olyan rendkívüli állapot, hogy amíg tartott, addig be volt zárva a templomnak az ajtaja. Természetesen a pogányok életéről van most szó. És amikor ezek a pogányok befejezték a maguk háborúságát, akkor utána a győztes megnyitotta az ő templomának az ajtaját. Vagyis béke van. Minden ismét a régi módon funkcionál, működik. El lehet jutni az Istenhez. Szóval, amikor ezt olvassuk, hogy a végidőben az Isten templomának ajtaja megnyílik, ez azt jelenti, hogy Istenhez minden korlátozás nélkül hozzá juthatunk, elé juthatunk imádságainkon keresztül, és a kegyelme, szeretete népe iránt fokozódó erővel, a legerősebb intenzitással fog kinyilvánulni. És azt olvastuk, hogy ezek után látám, imé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátrának temploma, és kijöve a templomból 7 angyal. Múltkor már említettük, hogy ezek az angyalok a zsidó elgondolás szerint arkangyalok voltak, fejedelmek voltak, akik különleges megbízatást kaptak. És az is érdekes, hogy azt mondja a Biblia szövegünk, hogy az angyalok a templomból jöttek ki. Hadd kérdezzem meg, hogy ki léphetett be az ószövetségi templomba? Ki léphetett be a templom szentélyébe? Csak a papok. Más, aki nem papi származású volt, aki nem kohanita volt, semmilyen körülmények között be nem léphetett a szent helyre. Mert a templom belépését csak a papság kapta felhatalmazásként. Aki nem volt pap, hiába volt Izrael népéhez tartozó, hiába volt hűséges, hiába volt igaz ember, nem léphetett be a templom szentélyébe. Csak a templom előcsarnokába mehettek bizonyos helyzetbe az emberek. De magába valóságosan a templomba csak a papok mehettek. És itt azt olvassuk, hogy az angyalok kiléptek a templomból, mint egy szolgálattevő, papi funkciót végző angyalok, hiszen ezeket az aranyedényeket, aranyserlegeket, aranytálakat akárki nem foghatta meg. Hétköznapi ember hiába volt izraelita, hiába tudta bizonyítani származásának tisztaságát, akkor sem érhetett hozzá. Csak a papok. A papok és a léviták azok, akik hozzáérhettek. És egy érdekes dolgot olvasunk. Azt mondja, hogy a 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba voltak öltözve. Szóval fehér és tiszta gyolcs volt. Ezeknek az angyaloknak a ruházata. Nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy a jeruzsálemi papok fehér ruhába szolgáltak. Más szentélyekben a papság eltérő ruházatot viselt. De a jeruzsálemi szentélyben a papok hófehér gyolcsból készült ruhát hordtak. Különlegesen odafigyeltek az abszolút tisztaságra. Egyetlen egy folt, szakadás, vagy a szövetnek a legkisebb feslettségét sem tűrték meg. Mert az a ruha már is alkalmatlanná tette a papi szolgálatra. Ahogy önmaguk megtisztítása a papi szolgálatnak előfeltétele volt, olyan volt a ruhának is, a tökéletes, tiszta volta. És utána még itt azt olvassuk, hogy mellüknél aranyövvel voltak körül övezve. Az aranyöv, a mellnél átkötött aranyöv az ószövetségi időben csak a rendkívül magas papi kaszthoz tartozóknak volt az előjoga. A többiek azok a derekuknál volt az őv felövezve. Tehát innen lehet látni, hogy ezeknek az angyaloknak a mellükön hordott őv már mindenki számára világossá tette, kommunikálta, nem verbálisan, nonverbálisan azt, hogy ezek fejedelmi származásúak voltak. És egyrészt kiemelkedő küldetésben voltak. Most egy másik érdekes dolgot figyeljünk meg, és lapozzunk csak vissza a Jelenések könyvének első fejezetéhez, és ott a 13. versét olvassuk el. Jelenés 1.13. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az emberfiához, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellénél aranyövvel körülövezve. Vagyis azt látjuk, hogy ezek az angyalok pontosan úgy öltöznek föl, az ő ruházatuk rendkívül hasonlít a főpapi ruhához, ahhoz a ruhához, amelyet a mennyben a názáreti Jézus hord. Nagyon érdekes, azt mondja, hogy bokáig érő ruha. Tehát a főpapnak úgy kellett a ruhát megválasztani, ha még egy lépcsőre is fellépett, nem lehetett, hogy a köznép meglássa a főpapnak a bokáját. Olyan kellett a ruhának a szabásának, az esése, a ruhának a súlyának olyannak kellett lenni, mert ez a szolgálatukat jelképezte, a küldetésüket. És ezért úgy készítették el a főpapi ruhát, hogy minden mennyei előírásnak, isteni követelményrendszernek tökéletesen eleget tudjon tenni. Azt olvassuk, hogy a 7 angyalnál volt a 7 csapás. És azt is következtetni tudjuk, hogy azért léptek ki a templomból, mert mindegyiknek az arany serlegében, vagy az arany poharába bele volt töltve a 7 csapás. Minden csapás más volt. Tehát mindegyik pohárban más csapás volt. És a 4 lelkes élőlény közül az egyik, tehát ne keverjük össze, volt a 4 lelkes élőlény, ugye? Akit említettünk, a kérub. Azok közül az egyik felállt, oda ment a 7 angyalhoz, a 7 másik angyalhoz, akik fehér ruhában, gyolcs ruhában, és a mellőknél aranyövvel körül voltak övezve, és mindegyiknek külön-külön ez az angyal ad egy aranytálat, és ebbe az aranytálba, aranypohárba, aranyserlegbe belehelyez egy-egy csapást. És azt is meg kell jegyezzük, hogy ezek a csapások nem az angyalok saját tulajdona, hanem ez az Isten által adaték nekik. Az angyalok azt végzik, amire az Isten felhatalmazza. Nem lépnek túl a megbízatásokon, és nem utasítják vissza. Pontosan úgy járnak el, ahogy az Isten elvárja tőlük. Sem nem kevesebbet, sem nem többet tesznek annál, ami az elvárás. Azt olvassuk, hogy az Isten haragjával volt teljes ez a pohár. És egy kicsit keresztény emberként úgy el kell gondolkozzunk, hogy Istennek van haragja. Istenben van harag. És kire haragszik itt az Isten? Igen. Istenben van harag. Istenben nagyon sok szeretet van. Sőt, azt is tudnám mondani, vagy azt is mondhatnánk, hogy Istenben a szeretet és a harag ugyanazt jelzi. Istenben nem olyan harag van, mint amely haragot mi sokszor látunk, akár saját életünkben fellobbanni, vagy elleneink életében látunk fellobbanni. Istenben a harag az egyfajta szeretet. És Istenben a szeretet egyfajta harag megnyilvánulásává válik. Igen, Isten haragszik a bűnre, és elhatározta, hogy bevégzi a haragot. Bevégzi a bűnt. Isten szereti a bűnöst, de haragszik a bűnre. És nagyon érdekes, hogy nézzük meg, azt mondja, amikor az Istent megemlíti, egy a négy lelkes élőlény közül ad a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Amikor az Istent megemlíti, előtte egy bonyolult jelzős szerkezetet állít fel, és azt mondja, az örökkön örökké élő. Nagyon érdekes, három szó, minthogyha a Szent Háromságról beszélne. Az örökkön örökké élő Isten. Ez a hármasságot látjuk, és nagy kérdés, hogy mi ebben a pillanatban vajon melyik oldalon állunk. Mert az örökkön örökké élő Isten a haragját az angyalokon keresztül ki fogja nyilvánítani. Az Isten haragja az nem érzelmi fellángolás. Az Isten haragja az nem érzelmi túlcsordulás. Az Isten haragja egy értelmi tevékenység. Az Isten haragja az nem indulat, hanem egy értelmi tevékenység. A Teremtő lesújt ítéletével mindazokra, akik a gonoszt valamilyen módon támogatják, jóvá hagyják, akár hallgatólagosan, akár nyilvánosan. És azt mondja, hogy ez az Isten haragja, ez teljes vala. Ugye, ezt olvassuk. Amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. Vagyis ezek az aranykelyhek, ezek tökéletesen fel vannak töltve. Nem csak néhány cseppet csepegtet ebbe az aranykelyhelybe, hanem teljes. Miközben az ég ajtaján, az égben található sátornak, templomnak az ajtajai teljes szélességben kitárulnak, közben az Isten haragjának kelyhével sújtja a föld lakóit. Miért mit csinálnak a hét csapás ideje alatt Isten hűséges gyermekei? Imádkoznak. A hét csapás alatt. Mindenkinek az lesz a legfontosabb kérdése. Isten megbocsátotta-e a saját bűnömet? Abban az időben nem a más bűnével fog foglalkozni a keresztény ember. Lehet, hogy ma más bűnével való foglalkozás sokkal könnyebbnek tűnik az életünkben, de ott, amikor az angyalok a hét csapást kiosztják a földre, mindenki, az igazak azzal lesznek elfoglalva, hogy Isten vajon megbocsátotta-e a bűneimet, minden bűnömet bevallottam-e, minden bűnömet elhagytam-e, nem hallgattam-e Istentől el egyetlen bűnt sem. Mi még ettől egy kicsit messzebb állunk. Az angyalok jelképesen az aranypoharukba beletöltik az Isten haragját. És ez a harag visszavonhatatlanul, elegyítetlenül fog kitöltetni a földre. Teljes, sűrűségében, nem lesz hígítva kegyelemmel, hanem elegyítetlenül fog kitöltetni. És ezután azt mondja, hogy és megtelik a templom füsttel. Az Isten dicsőségének és erejének miatta. A füsttel való megjelenés, a templom füsttel telik meg, ez visszaemlékeztet bennünket az ószövetségi szentélyszolgálatra, a pusztai vándorlás idejére, amikor a füst Isten jelenlétének egy teljesen világos és látható, egyértelmű jele volt. A füst az Isten jelenlétét jelképezte a templomban. És ez a füst szent füst volt. És azt látjuk, hogy a templom megtelik füsttel. Az Isten dicsősége az ember számára így hordozható el az ószövetségi időben, hiszen az a dicsőség megsemmisítené még a főpapot is, még a legszentebb embert is, ha füsttel az ő közelségét nem tenné elviselhetővé az ember számára. A füst jelképezi azt, hogy amíg az angyalok el nem végzik teljes mértékben a küldetésüket, amíg mind a 7 angyal ki nem tölti a földre a csapásokat, addig senki nem végezhet semmilyen szolgálatot a mennyei szentélyben. És azért ezek komoly időszakok. Ez nem azt jelentette, hogy egyetlen nap alatt vagy egyetlen óra alatt az angyalok kiöntötték az ő arany serlegüknek a teljes tartalmát. A 7 trombita szó, erről már múltkor említést tettünk, a 7 sofár és a 7 csapás, az teljesen világosan összekapcsolódik a jelenések könyvében. Sőt, azt is mondhatjuk, hogy a 7 csapás visszautal a pusztai vándorlást megelőző Egyiptomban 10 csapásra, Egyiptomban látott 10 csapásra. És ezeket a csapásokat motívumként használja fel, csak a számát csökkenti. Egyiptomban 10 csapás volt, itt pedig 7 csapás, de a csapások hatásainak elementáris leírását, a 10 csapás motívumainak eszközeivel írja le, ahogy az akkor az Ószövetségben volt, és ugyanolyan eredményt látunk itt az Új Szövetségben is. De, és itt nagyon szeretném aláhúzva egy pillanatra a gondolatsort megállítani, ahogy a 10 csapást bevezette egy kegyelmi felhívás, hiszen mit csinált Mózes és Áron és a vének, mit csináltak mindig Fáraó udvarában? Kérlelték, engedj el bennünket, engedj el bennünket. Szóval mindig egy kegyelmi felhívás hangzott el. És ha valaki ennek a kegyelmi felhívásnak nem engedelmeskedett, az részesült a csapásokból. És az volt az érdekessége, hogy ebből a csapásokból Gózen földjét semmi nem érte. Az izraeliták egyetlen egy csapást szenvedtek el, hiába voltak Egyiptom területén, hiába voltak Egyiptom országán belül. Csak az egyiptomiakat érte. Az izraeliták látták, tapasztalták a csapásoknak nyomorúságos következményeit, de őket nem érte, de ők vele együtt szenvedtek az ország népével, akiket ért a csapás. És így lesz az utolsó időben is, a 7 csapás. Isten hűségesei fogják látni mindazokat a szörnyű katasztrófákat, természeti jelenségeket, amelyek soha nem látott intenzitással és formában fogják utolérni ezt a kis földgolóbisunkat, amin élünk. De közvetlenül ezek a csapások nem fogják érni Isten hűséges gyermekeit. Mit jelentenek ezek a csapások? A csapások a büszkeségben megkeményedett ember szívek számára ítéletet jelentenek. Nagyon sokan ezekben a csapásokban, mint Isten ítéleteiben el fogják veszíteni az életüket. Azt is mondhatjuk, hogy ezek az aranykelyhek, ezek haragkelyhek, haragcsészék, haragpoharak. És amikor ezek kitöltetnek, és majd ezt egy másik előadásban fogjuk egész részleteiben tárgyalni, mi az első csapás, mi a második csapás. De egy biztos, hogy az Ószövetség analógiájára, hasonlatosságára írja le ezeket a csapásokat. Akkor azt látjuk, hogy a természet világában is soha nem látott és nem tapasztalt erők fognak megmozdulni. És ha szétnézünk a világunkban, akkor azt látjuk, hogy soha nem tapasztalt természeti jelenségek átélői vagyunk. Az egyik hónapban soha nem hallott, nem tapasztalt cunami söpör végig a világunk egy részén. Alig tesszük túl magunkat, hatalmas földrengés. Aztán utána özönvízszerű vizek jutnak a világ egyik részén, a másik részén. Soha nem tapasztalt trópusi viharok eltüntetnek városokat, országrészeket. És azon gondolkoztam, hogy vajon nem ezek Isten csapásainak előhírnöke, amit napjainkban vészelünk át? Igen, mondhatjuk, mindig voltak csapások, mindig voltak földrengések, mindig voltak árvizek, igen, de soha nem volt ennyi egyszerre. És az Isten ezeken a természeti jelenségen keresztül szól azokhoz, akik hűségesek. Szól azokhoz, akik még nem döntötték el, hogy jobbra vagy balra. És amikor mindenki eldöntötte, akkor elegyítetlenül fog kitörni a hét csapás. Azt is meg kell említsük, hogy az ókori világban a 10 csapás csak kizárólag Egyiptomot érte utol. Egyiptomtól távol élő világok, országok, népek és területek már ezekből a csapásokból nem éreztek semmit. Viszont itt, a Jelenések könyvében olvasott 7 csapás nem egy lokális területre, nem egy országra, nem egy kontinensre, nem egy térségre fog koncentrálódni, hanem minden részén megjelenik a világunkban. Mert a természet is megromlott. Nem csak mi romlottunk meg emberek, Ádám és Éva bűne nem csak bennünk valósul meg generációról generációra, hanem az úgynevezett természet világában is. És Sátán nem csak bennünket akar megrontani, azt mondja Ellen Goldwhite, hogy Sátán tanulmányozza a természet törvényeit. És nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. A szökőárak, a földrengések és a természeti katasztrófák gyakran Sátán különleges eszközei az emberiség elpusztítására. Szóval mindenki használja, Isten is használja, és Sátán is használja, a jó is használja, és a gonosz is használja a természet jeleit. És abban az időben, amikor a 7 csapás ki fog töltetni, nem tudom melyikünk fog élni, de emlékezzünk vissza. Csak akkor tudjuk túlélni, ha már most hűségesek vagyunk, és akkor is hűségesek leszünk az Istenhez. Nem felejthetjük el, hogy ehhez a képsorhoz hozzátartozik a 17. és 18. fejezet, amely Babilon pusztulásáról szól. Babilon az Isten ellenes népek, szövetségek, birodalmak, elgondolások szimbólumát jelzi, és azt látjuk, hogy a jövő hihetetlenül gyorsan befejeződik és elérkezik. Van, aki hisz a csapásokban, van, aki nem. És szeretném mindenkinek a szívébe elültetni azt a gondolatot, hogy egy profécia teljesedése soha nem attól függ. Isten nem attól teszi függővé, hogy hiszünk-e benne, vagy nem. Hogy elfogadjuk-e, vagy nem. Hogy lehetségesnek tartjuk-e, vagy nem. Mert Isten elgondolását senki sem tudja ezen a világon megakadályozni vagy gátolni. És már most ezekben a pillanatokban gondoljuk át életünket. Gondoljuk át értékrendszerünket. Hogy mi az, aminek a fogságában vagyunk jelenleg. Mi az, ami gátol bennünket, hogy Isten kinyitott templomának szemlőlévé válhassunk, mint János. Hogy mi miatt kételkedünk, néha a proféciákban, néha a jövendőlésekben, néha a Bibliában, néha a jelenések könyvében, néha János gondolatában, néha még önmagunkban is, mert Isten angyalait elküldi, és akár hiszem, akár nem, ez a hét angyal meg fog egyszer jelenni a fejem fölött. Isten legyen mindegyikünkhez irgalmas, mi pedig legyünk Istenhez már most hűségesek az Úr kegyelméből. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Mendelssohn Paulus című oratóriumának kórustételeiből.

0: buddhista volt, és neki volt egy nagy megtérése, ami elég nagy vihart kevert a mi családunkban, és ennek kapcsán tértem meg gyakorlatilag én is egy táborba.
1: Ezt el tudod mondani, hogy hogyan történt, vagy mit jelentett neked ez a megtérés?
0: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy megtérés, ez egy ilyen visszatérés, visszatalálás Istenhez. Tulajdonképpen ez a szó maga, és a legelső ilyen mély benyomás, amit a mai napig fel tudok idézni, nagyon elevenen él bennem. Volt egy osztálykirándulás, még az óvodaképzőben, és az egyik osztálytársam egyik este beszélt erről, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt, és ha befogadod, akkor veled vacsorázik, és veled marad. És én akkor nagyon nyitott voltam erre az egészre. És azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom. És este elmondtam ezt, hogy hát Jézus, ha vagy, akkor én várlak, akkor itt vagyok. És elaludtam. És döbbenetes volt, hogy másnap felébredtem, és folyamatosan éreztem egy plusz jelenlétet, de ez leírhatatlan volt. Tehát egy ilyen öröm volt bennem, szent őrületben voltam, hogy Úristen, akkor nem vagyok egyedül. Ez volt egy rettenetesen erős kontraszt, hogy egyszer csak ott volt valaki teljesen. És utána hazamentem, és a buddhista bátyám jól kiverte a fejemből az egészet, hogy ez marhasság, meg hülyeség, de erre teljesen nem tudtam, mert azért Jézus is észnél van. Ő ezt azért nem hagyta teljesen, és innentől kezdve elkezdtem nagyon erősen érdeklődni, és az anyuval elkezdtem templomba járni. Az anyuik azt mondták, hogy majd felnőtt korban mi döntünk. Tehát ők egyiket se erőltetik, se az ateizmus, se a hívőséget. Hát nyilván ugye egy ateistának nincs meg az az eszköz, ami egy hívőnek igen, hogy imádkozzon. Tehát biztos vagyok benne, hogy anyu imádkozott értünk azért. És hát ennek ez lett a gyümölcse, hogy a végén gyakorlatilag mind a ketten megtértünk. Tehát ez egy óriási kegyelem, mert azért látunk erre ellen példát is. De azért előbb-utóbb én azt gondolom, hogy minden ima meghallgattatik ez ügyben, mert Isten is azt akarja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá.
1: Mondhatjuk, hogy a zeneszerzői pályafutásodba is már úgy kezdtél bele, hogy ott volt veled Isten az ihlettetésben, vagy a művészi munkádban is érzed Isten jelenlétét?
0: Ugye ezt nekem azért nagyon meg kellett harcolnom. Azért már akkor 20 éves voltam, hogy akkor most tényleg erre áldozom be az életemet, meg a szüleim jó indulatát, hogy eltartanak addig is, és utána is, hogy oké, én csinálom, de vajon tényleg ez az utam? És először szó szerint vett, hogy egyszer hecből mentem el felvételizni, kíváncsi voltam egy ilyen felvételire, és ott azt mondták, hogy hát kár lenne, értem, és akkor menjek a Bartókba. És akkor mentem a Bartók konziba, ott tanultam rá egy évet, én voltam a hit hőse, Isten fantasztikus tanárokat adott, hát nem kérdés, hogy Szalai Katinak a Zeneszerzői Egyetemen van a helye, és majd zeneszerzés szakon, csak odaadtam be én marha a papírokat, na és akkor eljött a második felvételi, és nem vettek föl. Na, és akkor utána jött egy fél év ilyen krízis, hogy most akkor mi van.
1: A hited is kicsit billent.
0: Hát persze, hát ezek ugye a legnagyobb istenkép romboló azért az Isten. Azért ezt a C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. Nekem ez a Mikulás, tehát hogy így kérem, és akkor megadatik. Tehát, hogy ez nem így működik, meg akkor se, hogyha ilyen egyenes utat ad, vagy úgy láttam, hogy oké, erre felé kell menni, csak egyszerűen, tehát Isten hihetetlenül realista, tehát ő is látta, hogy az a tudás, ami akkor volt, vagy ez a fajta érettség, ami akkor volt, az nem lesz elég az, hogy bejussak. Tehát kellett még egy tanulókör, viszont az olyan érdekes volt, hogy addigra már úgy haladtam el az Zeneszerzői Egyetem mellett, amikor mentem ilyen korrepetálásokra, hogy Uram, te tudod. Tehát abban azért fél éven benne volt, hogy ezt elengedjem, és azt mondom, hogy Istenem, én úgy gondolom, hogy nem tudok magamnak mást elképzelni, szerintem nekem itt kéne lennem, de te jobban tudod, mint én. És akkor volt az, hogy tényleg ilyen bibliai történetben éreztem magam, közölték, hogy nőket nem akarnak felvenni. Abban az évben soha előtte 4 nő jelentkezett az Zeneszerzői Egyetemre. Pontosan ugyanakkor felvitelezett egy elképesztően tehetséges nő, aki zongora versenyt vitt a felvételire, én pedig 6 kis bagatelt, tehát ilyen kis nüansznyi darabokat. Semmi esélyem, és hát persze, háromszoros túljelentkezés, egyebek. Na, mi lett az eredmény? 5 kerültünk be, abból 4 nő, köztük én, és képzeld el, hogy engem írtak ki először 20 pontra, tehát maximális pontszámot kaptam, ugyanúgy, mint a zongora versenyt írt hölgy. És ez nekem egy olyan pecsét volt arra, hogy igen, jól gondoltam itt a helyem,

igen, ez az én utam, igen, ehhez van a legtöbb tehetségem, igen, ezzel van dolgom, hogy igazából, tudod, ezen azóta is sokat gondolkoztam, hogy Isten már ott segít minket az útválasztásba, hogy egyszerűen mihez értesz, mihez van tehetséged, és azt kell csinálni. Előbb-utóbb, ha szorgalmas vagy, akkor meg lesz az útja. Tehát csak azért nem fog beprotezsálni oda, mert én keresztény vagyok. És ez nagyon bölcs volt, mert hogyha én másodszorra bejutok, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni, mert olyan kemény volt. És úgy emlékezem vissza erre az egész történetre, hogy ez nekem egy nagyon erős hitpróba volt, vagy Istenkép próba, és hát utána megmondom, 5 fantasztikus év volt.

0: Beszélgető társam Szalai Katalin zeneszerző az Ég alatt című kórusművébe hallgathattunk bele, amely a kolozsvári egyházzenei biennálén hangzott el.
1: Számos sikerért díjakat nyertél. Nagyon hosszú és összetett az, hogy miféle műveid vannak. Csak a kategóriákat kiírtam. Szóló, kamaradarabok, kórusművek, zenés, színpadi művek, filmzene, színházi kísérőzene, gyermekelőadások kísérőzenője. Hogyan élted meg ezeket a sikereket?
2: Hát igen, ugye az egy történet, hogy megírjuk, és az egy másik, hogy bemutatják el, az milyen közegben hangzik el. Amire mondjuk nagyon büszke vagyok az az, hogy Petőfi Sándor évforduló volt, és gyermekeknek írt kórus műveket kértek a Bartok Rádió gyerekkórusa számára. És 53 pályaműből az enyém nyert. Ez nekem egy óriási elismerés volt, és nagyon szükségem is volt rá. És hát ennek még most is lett gyümölcse, mert a Bartók Béla kórus versenyre most tőlem is kértek a megnyitóra gyermekeknek írt kórusművet.
1: A magánéleted, a családi életed hogyan alakult közben? Mert volt egy férjed, akit sajnos el kellett engedned, hogy ez mennyire meghatározó történet, azt is mondd el nekünk.
2: Hát igen, az, hogy házasságot kötsz valakivel egy életre, és akkor házasságban olyan másfél év adatot, és akkor egy reggel a kezed közt meghal, ez eléggé mély nyomokat hagy, tehát ehhez azért fel kellett dolgozni, főleg úgy, hogy tetemes mennyiségű adósság maradt utána, úgy, hogy munkanélkül voltam. Tehát ez a három így együtt, művészember vagyok, aki hát miután a fantáziájából él, ezért a realitással kicsit hadilábon állok. Ez egy ilyen állandó kihívás. Amellett, hogy nyilván az élet megtanította arra, hogy mi a világ realitása, ezzel együtt ott inkább azzal szembesültem, hogy Isten mennyire a realitások istene. Tehát, hogy pont akkor találkoztam valakivel, aki segített elmondani, hogy melyik hivatalba menjek, hogy tudok pénzhez jutni, kézről kézre adva ott voltak az emberek, akik segítettek. Mondhatjuk így is, hogy az angyalait küldte. Ott szembesültem ezzel, hogy Isten rajtunk keresztül, a jó indulatunkon keresztül működik. Azt úgy megéreztem, hogy kézbe vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma volt nekem. Nagyon hirtelen jött. Hát egy jó fél év volt, mire a sötét-fekete masszából egyszer csak ugye elkezdtem látni az alagút végét. A családom és a gyülekezetem az mellém állt minden szinten. Szellemi, lelki, fizikai, minden szinten segítettek, ahol tudtak. És ez egy ilyen gyógyulási folyamat volt, most már 8 éve. Sajnos ez még nem töltetett be ez az űr, de várom, nem mondtam le még róla. Azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat, bármilyen veszteségnek a fájdalmát, azt engedni kell. Igen, teperjen le, igen, fetrengjek, üvöltsek, sírjak, mindenki más szinten éli meg, de hagyjuk, hogy mindenki úgy gyászoljon, ahogy tud. Itt van a helye annak, hogy az ember tudjon sírni, és mindent úgy, ahogy van, nyugodtan öntse az Isten nyakába. Nem hiszem, hogy ennyi együttélés után az emberiség és az Isten együttélése után olyan marhasok újra tudunk neki mondani. És bizony én is rettenetesen dühös voltam Istenre, hogy várok ennyi évet. Végre itt van a társam, és akkor köszi, van 3 éven vele. Ugye nyilván ez egy nagyon egocentrikus hozzáállás. A férjemnek van egy saját élete, egy saját sorsa, és az is Isten kezében van. Pont. Mi elkísérjük egymást. Ameddig vagyunk. Egyébként a gyerekek felé is így lehet megélni, hogy nem az enyém. Külön egyenként vagyunk az Istené, nem egymáséi. Tehát azt gondolom, hogy a világon a legintimebb kapcsolatunk az mégiscsak saját magunk és az Isten. A másik az fantasztikus esély arra, hogy egymásnak tükröt tartsunk, hogy formáltassunk, hogy a jellemünk, a szeretetünk mélyüljön. Tehát ez a fajta kapcsolódási minőség az, amit esetleg megélhetünk, amit Istentől kapunk, szeretetet, irgalmat, megbocsájtást, ezt megélhetjük, gyakorolhatjuk jó esetben a társunkkal, vagy hát, hogyha ő nincs, akkor a körülöttünk lévő emberekkel.

0: Mikor kerültél te magad színtanácsadásra, és ennek mi volt a története?
1: Ezt még akkoriban a férjemtől kértem én karácsonyra, mert azt vettem észre, hogy elképesztően érdekel, meg hogy szeretnék spórolni azon, hogy mindjárt jó ruhát vegyek. Én egy olyat kértem, ami nem csak színtanácsadás volt, hanem egy kis testalkatelemzés, meg ilyesmi, és ez egy délelőtt volt, és ez olyan fantasztikusan sokat adott nekem, hogy már ott ez alatt, a tanácsadás alatt is azt éreztem, hogy hú, hogy én ezt milyen szívesen csinálnám. Valami így nagyon megérintett az egészbe. Valószínűleg itt már a gyerekkor is visszakapcsolódott. Uh-huh. És akkor hát utána meghalt a férjem, és ugye ott álltam, hogy se munkám, se semmém, és azt is tudtam, hogy ha akárhol kapok tanári állást, az kevés lesz ahhoz, hogy bármit is tovább fizessek. Viszont dolgozni, meg volt önismeretem, és tudtam, hogy berebetegszem, hogyha nem olyat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát olyat kell találni, amit szenvedélyesen tudok csinálni, és sok energiát, pénzt megéri belefektetni. Na és akkor ez volt ez a szín- és stílus tanácsadás. Színtanácsadás az tulajdonképpen egy elég régi módszer, Skandináviából importálta Pirityi Éva, akitől egyébként tanultam is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kendőket tesznek az arc közelébe, mert a színek azok így felvetülnek az arcunkra, és vannak olyan színek, amik kifejezetten öregítenek, meg sápasztanak, meg olyan diszkomfort érzetünk van benne, nem túl szerencsés színek, és ezeket a színeket csoportosították annak idején, és aki ott van nálam, az biztos, hogy saját magán is látja, és két mondat mindig elhangzik. Az egyik az az, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez a szín ilyen jól áll. A másik meg ugye a negatív, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen rosszul áll, pedig mennyi ilyen van a szekrényben.
0: Tehát akkor emellett még megmaradt a zeneszerzés. Mennyire érzed most magad a helyeden, és hol tartasz ezeket az utakon?
1: Én továbbra is magaménak érzem, hát a tanítást mindenképpen, a zeneszerzést mindenképpen, és amikor jönnek hozzám vendégek, akkor is mindenképpen. Vagy ha valahova meghívnak workshopokat tartani különböző témákban, akkor nagyon szívesen megyek, és nagyon azt érzem, hogy igen, ez egy kicsit rám van bízva. Tehát, hogy úgy helyemen érzem magam benne. Továbbra is úgy vagyok egyébként mindhárom területtel, hogy Isten adta, és például a zeneszerzést volt úgy, hogy visszaadtam, tehát azt mondtam, hogy ennek itt semmi értelme.
0: Az mit jelent, hogy visszaadtad?
1: Egyszerűen láttam, tehát azt láttam, hogy ennek olyan szinten nincs értelme, hogy másfél évet készülök egy koncertre, és akkor többen vannak a színpadon majdnem, mint a közönség soraiba. Akkor így feltem, és azt mondom, hogy jó, akkor ennek semmi értelme. Tehát, hogy ezt Istenem, bocsi, ezt így benéztetted, hogy ez ma itt ebben a világban nem kell. És egyébként ezt most is így gondolom, hogy ez csak egy réteget érint ez az egész. Köszönjük szépen, iszonyatosan el vannak árasztva olcsó, igénytelen zenékkel, tehát ezzel a kedves hallgatóságot is lenézik, hogy csak ennyi zenét képes felfogni. Nem, most de 50 ezer milliószor többet tud. Egyszerűen egy akkora zajt csináltak, hogy azon keresztül nem, alig tud behasítani egy őszinte szó. És félreértés ne essék, egyáltalán semmi bajom a könnyű műfajokkal, vagy a jazzzel. Azzal van a bajom, azokkal a zenékkel, amik teljesen arra vannak, hogy pénzcsinálásra. Akkor a területet fednek le, és lopnak el az értékes zenétől, hogy tényleg döbbenetes. Pedig újra és újra bizonyítják a különböző kutatások, hogy az a gyerek, amelyik zenét tanul, annak messze sokkal jobbak a részképességei is.
0: Zárásul, ha azt meg tudnád fogalmazni, hogy milyen terveid vannak még, vagy merre vezet Isten téged, és hogyan?
1: Ahogy jelen vagyunk a világban, az fontos. Arról nem tudunk mi dönteni, hogy mi történik velünk. Abba viszont nagy szabadságunk van, hogy mit kezdünk vele. És ha belegondolsz, akkor értsük helyesen, melyik a nagyobb hatalom? Az, hogy te szabod meg, hogy mi történik veled, vagy az, hogy bármi történhet veled, te előbb-utóbb visszakapod az egyensúlyodat, és helyre tudsz állni, fel tudsz állni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én igyekszem magam körül, hát most erről a családom nyilván jobban tudna beszélni, hogy ezt hogy élem meg, de az biztos, hogy van egy nagyon erőteljes törekvés abba, hogy az emberek jó értelembe szeressék az életet, éljék meg, merjenek önmaguk lenni, mert Isten erre hívott el minket, hogy nem folyamatosan megfeleljünk minden olyan elvárásnak, amit aztán ő se kér számon, hanem ez a felszabadult lét, ez a megélni az éppeni életet. Szerintem a legjobb dramaturgia az talán az, hogyha a saját életünkben jelen vagyunk az éppeni pillanatban. Ez hihetetlen felszabadító. Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében egy idős paraszt bácsival volt egy riport. És az a következőt mondta, hogy ő azért szeret a jelenbe lenni, mert akkor van 100%-osan Istennel. Teljesen igaza van. Mert akkor vagyok 100%-osan valóban vele. Nem amikor a múltomat rákcsálom, meg rángatom a szakállát, hogy már mikor adod a társam. Ha megvan a társam, akkor hogy oldjuk meg a nem tudom micsodát, ha megoldottuk a nem tudom micsodát, jaj, akkor ez most miért? Tehát ez egy never ending story. Na de van valaki, akivel mindezt valahogy így megélem. Ő túl sokat fizetett azért, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy igenis mindenbe bevonni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, de elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol, mindig tovább lök, mindig megadja azt a kis mannát, amit elkészített az úton.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Szalai Katalin zeneszerzőt, stíluskomponistát ismerhették meg. Kati szavai aláhúzták, hogy Isten közel van hozzánk, életünk fordulatai, kihívásai között is. Szalai Katalin zenei és színtanácsadást érintő munkáit megtalálhatják a szalaikatalin.com, illetve a szalaikati.hu webcímeken. Az Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.lutheran.hu címen érhető el. Leveleiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. 2020-ban Urfi Péter újságírónál agydaganatot diagnosztizáltak. Sánsz című könyvében őszintén ír a betegségről, a halállal való kapcsolatáról. Sok szál fűzi az evangélikus egyházhoz, azonban ő nem hisz Istenben. De mi nyújtott neki kapaszkodót? Ezekről kérdezte Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Szabad Egyetem szeptemberi alkalmán. Mai műsorunkban ennek a beszélgetésnek az összefoglalóját hallhatják.
1: Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Én azt kérem vendégünktől, Urfi Pétertől, hogy így in medias res, dolgok közepébe vágva, olvassa fel a Sánsz című könyvének a bevezető szakaszát, ami egy általa írt mese, és majd kitaláljuk, hogy talán valamilyen formában kapcsolódik ehhez a nem egészen megszokott áhítathoz, amit tartottam. Én minden esetben most azt mondom, hogy amen, és átadom a szót Péternek.
2: Ez a mesének egy részlete, de majd talán értelmet nyer a beszélgetés során. Este anyuval nekiálltak egy gigantikus kirakósnak, mert ha elhúzódik ez a karantén, akkor lesz idejük kirakni. Anyu közben főzött, háttalálva a gyerekeknek, majd egyszer csak megpördült, és bájosan, mint aki boldog anyát alakít, szimpadiasan csitította a lányokat. Ó, gyermekeim, nem lehet itt oroszlán, hisz jól tudjátok, csak Afrikában honos. De amikor átölelte őket, vészjóslón felmordult, és már futottak volna előle a viháncoló lányok, de nem eresztette őket. A fejükhöz dugta a fejét, és azt kérdezte kacagva, arcukat fürkészve, amit egykor az apjuk. Na mi van, pupákok? Bonyolult a világ. Lámpaoltás után az emeletes ágy alsó részéről egyszer csak felszólt Aria. Rájöttem. Az oroszlán fél. Liona hosszan gondolkodott. Ő nem félelmet érzett abban az üvöltésben, hanem azt, hogy az oroszlán segíteni akar valamiben nekik. De azért sorra vette a történteket, hát ha a húgának van igaza. Azzal kezdte, hogy az oroszlán nyilvánvalóan üzenni akart, azért üvöltött. De nem jött be a városba, ami bizony utalhat arra, hogy tényleg fél. Ebben az esetben nincs más megoldás, találkozniuk kell vele. Ha sikerül az ügy végére járni, akkor vége lesz a szobafogságnak. Nincs vesztegetni való időnk, suttogta, miközben keltegette a mélyen alvó húgát. Felöltöztek és kisettenkedtek a házban. A város kapujához tartottak, ahol Farid, a kávézós, óriási szelet húsokat tett egy ketrecbe, hogy oda csalogassa a vadállatot. A két lány fonott kosárba dobálta a véres szafatokat, és kilépett a városfal kapuján. Zseblámpával pásztázták az egyre sötétebb erdőt. Tudták, hogy nem érheti őket baj, de azért fogták egymás kezét. Amikor elértek a kőasztalhoz, rárakták a húst, és vártak. Nem hallották a lépteit, csak leheletének melegét érezte meg Aria, amikor megállt mögöttük. A lány ránézett a dús sörénnyel keretezett fejre, és belevetette magát a puhaságba. Hát te élsz, kiáltotta Liona. Senki nem hal meg igazán, mormolta kedélyesen az oroszlán, és rámosolygott a lányokra. Liona két lépéssel hátrébb állt, és egyelőre nem ment oda hozzá, mert meglátta a sebét. Farkasok! Az Apenninekben még mindig él egy-két falka. Elkaptak egy őzet, és a város felé tartottak, válaszolta az oroszlán, mintha olvasna Liona gondolataiban. Közbe kellett avatkoznom, de megsérültem. A két lány azonnal munkához látott. Aria hátizsákjában, amit mindenhová magával vitt, találtak kötszert, a sebre pedig gyógynövényeket tettek. Liona sokat ismert, de az meglepte, hogy mennyi virágzik itt december elején a kőasztal körül. Amikor végeztek, leültek a földre. Az oroszlán evett, és közben le nem vette róluk a szemét. Aria odabújt hozzá, Liona viszont még mindig tartotta a távolságot. Nem rossz neked egyedül az erdőben? Kérdezte a kisebbik lány. Amikor ugyanaz a szél borzolja a hajunkat, együtt vagyunk, válaszolt talányosan az oroszlán. Ekkor már Liona is átölelte a nyakát, és sírva kérdezte meg tőle, ha most elmész, akkor ki lesz a mi titkos oroszlánunk? Az állatok királya gyengéden egymásba tette a két lány kezét, aztán intett nekik, hogy pattanjanak a hátára, és rohanni kezdett velük, olyan sebesen, mintha autóval száguldanának a szerpentinen. A lányok erősen kapaszkodtak, és közben csodálták az éjszakai tájat, amire a hold és a csillagok fénye ragyogott. Az oroszlán egyre gyorsabban futott, a lányok szinte elszédültek az iromban, becsukták a szemüket, és talán el is aludtak. Reggel minden esetre mindketten a saját ágyukban ébredtek, mintha mi sem történt volna.
1: Meg fogom mindjárt kérdezni, vagy meg foglak kérni, kedves Péter, és Isten hozott ebben a körben, a Budavári Szabad Egyetemen, hogy kinek és kiről írtad ezt a mesét, és milyen körülmények között. Aki nem ismerti, vagy nem ismerte eddig a Sans című könyvet, felhívom a figyelmet, hogy itt meg is vásárolható egyébként, dedikáció is kérhető a szerzőtől. És ennek a könyvnek egy rendhagyó előszava, tulajdonképpen stílusidegen a későbbi naplószerű műfajhoz, ami alapvetően karantén naplóként íródott, vagy kezdődött, és utána pedig egy betegség napló, amiről majd mindjárt beszélgetünk. De a karanténról még egy szót kell szólni. Nem véletlenül utaltam az áhítatban olyan sokszor a 40 nap szóra, vagy kifejezésre, amely a Bibliában szerepel, mert a karantén olasz eredetű kifejezés a quaranta giorni kifejezésből ered, ami 40 napot jelent. 40 napig kellett azoknak a hajóknak biztonságban, vagy legalábbis védettségben lenniük, amelyek megérkeztek egy-egy kikötőbe nagyobb járványok idején, és hogy biztosak legyenek a parton levő emberek, hogy biztonságban legyenek, ezért 40 napig ott vesztegelni kellett a hajónak. Ez a 40 napos időszak. A mi karanténunk, ami most már nem is tudom hány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, vagy 5-6 évvel.
2: 2020-ban
1: kezdődött, igen. Tehát felejti az ember, most már ez bizony 6 éve. A mi karanténunk 40, nem 40 napig tartott, hanem sokkal tovább, és senki nem tudta, hogy meddig fog tartani. Egy karanténnaplót kezdtél írni, majd ennek a részleteiről, meg a betegségnaplóról is szólunk, de most, amíg friss az olvasmány élmény, ahogy hallottuk, kérdezlek akkor, hogy kinek írtad, milyen körülmények között, és milyen szándékkal írtad ezt a mesét?
2: Hát ez a mese azért került bele ebbe a könyvbe, mert a szerkesztőm azt mondta, hogy és akkor most folyamatosan fogok ilyen Eszterházi párhuzamokat vonogatni, hogy aki a Pécai Dóra, aki az Eszterházinak is volt a szerkesztője, és Eszterházi egy nagyon fontos szereplője ennek a könyvnek, és azt mondta, hogy a könyv elejére rakjak valami olyat, ami hát legalábbis meglepő, de ha lehet, akkor egy ilyen megdöbbentő, vagy ilyen nehezen értelmezhető valami. Ez szerintem sikerült is, hogy ilyen nehezen értelmezhető legyen.
1: Én is meglepődtem, hogy most hogy kerül egy jól beharangozott, egyebek mellett a 444 fórum, aminek te munkatársa vagy, és elég jól promotálta ezt a kiadványt. Hogy kerül a csizma az asztalra, vagy ez a mese ennek a könyvnek az elejére? Meglepődtem én is.
2: Igen, és a másik szál, ami ide behúzható, az az, hogy viszont nekem a kislányom, az már régóta mondogatta, már hosszú évekkel ezelőtt, hogy írjak neki egy mesét. És akkor mondtam, hogy hát jó, de ez kicsit az olyan, mint a háziállat, hogy ha nagyon sokáig, éveken keresztül kéred, akkor lehet, hogy megkapod, mert hogy azért mesét írni az viszonylag macerás dolog. És de hát kitartóan kérte, és akkor megkérdeztem, hogy jó, de mi legyen a mesében, miről szóljon. És akkor azt mondta, hogy nekem mindegy, apa, csak oroszlán legyen benne. És akkor ezt így eltettem, ezt a nem tudom, utasítást, megrendelést. És amikor aztán láttam, hogy jó, akkor ezt kéne valami a könyv elejére, akkor eszembe jutott ez a mese, és akkor eszembe jutott az, hogy jó, akkor legyen ez egy olyan mese, ami ilyen mesés formában összefoglalja az egész könyvet. Tehát, hogy az benne van, tehát mondjuk a legfontosabb történetszálak ebbe a könyvbe, az a vírus, a karantén, a betegség, az apa halálán való gondolkodás, van egy olasz szál is, van egy eszterházi szál is, szóval, és ez a mese, ez egy olasz városkában játszódik, Narniban játszódik egyébként. Narnia, onnan kapta a nevét, a C.S. Lewis regény, és ugye a kőasztal, ami itt ebben a szövegben is szerepel, az a C.S. Lewisnál ugye ott hal meg, és aztán támad fel az oroszlán, aki kicsit ilyen Jézusszerű alak.
1: Nyilván sokan ismerik a Narniát, és valóban ez a másokért önmagát feláldozó oroszlán, ez egy nagyon mély Krisztus szimbólum, de sok minden más is belevetíthető ebbe.
2: Igen, szóval hogy azt nyilván nem akartam magamat ilyen krisztusi szerepbe helyezni, de hogy mindesetre az, hogy én egy ilyen halálos betegséggel élek, és vannak lányaim, és akkor valamit, tehát ez a könyv is, meg ez a mese is azért van, hogy valahogyan ilyen elmesélhetővé tegyem számukra is ezt a helyzetet, nem feltétlenül most, mert még kicsik, de hogy később tudjanak ezekhez a mesékhez nyúlni, és ugye ez a szimbólum, ez a, hogy ott van ez az oroszlán, aki mondjuk akkor az egyszerűség kedvéért, hogy ez én vagyok, és ez az oroszlán, ez meghal, de közben azért mégsem hal meg. Nagyjából erről akartam írni mesélni.
1: Ugye van egy ilyen mondat is benne, hogy a szél, ha fújja a sörényét, akkor itt vagyok, és a könyv végén vissza is tér ez a motivum.
2: Igen, nagyon sokat szöszöltem, nagyon sok ilyen visszatérő motivum van, meg ilyesmi. Tehát, hogy miközben ez egy ilyen tényirodalom akar lenni, nagyon sok ilyen úgynevezett irodalmi eszköz van benne.
1: Irodalmi eszköz, és Eszterházy Péterre hivatkoztál, és hadd köszöntsük Eszterházy Gittát, aki itt van közöttünk, nem először, hiszen majdnem visszatérő vendég, örülünk, hogy itt tudsz lenni. Többször utalsz valóban, sőt, hosszú-hosszú oldalakat szentelsz Eszterházy Péternek. Péceli Dóra, akit említettél, mint szerkesztő, és aki Péter szerkesztője is volt, nem véletlenül kezdi így a fülszöveget egy Eszterházy utalással. Kutya nehéz úgy szerkeszteni, írja, hogy az ember nem tudja abbahagyni a sírást. Hol a részvédtől, hol a dűtől, hol a tehetetlenségtől, máskor meg az örömtől, hogy az íróval együtt mi olvasók is kapunk egy sanszot. A sansz, francia eredeti szó, ugye esélyt is jelent, veszélyhelyzetet is jelent, megállást is jelent, te nyilván főleg az esély értelmében használod, hiszen elég hamar kiderül, de majd ezt kérem, hogy oszd meg velünk, hogy te egy nagyon alapos Covid naplóra, karantén naplóra készültél, úgy, mint egy újságíróhoz az méltó, utána jársz a dolgoknak, rengeteg külföldi anyagot is megismersz, és a hazai belpolitikai fejleményeket is figyeled, a Covid-dal kapcsolatos nagyon sokszor setes utal, sokszor hazugságokba torkolló, máskor emberi drámákat is megjelenítő intézkedéseket. Tehát ebben a Covid-ban te teszed a dolgod, ami egy újságíróhoz illik, és szerintem sokakhoz hasonlóan naplót kezdesz írni. Nem akarok itt fölzárkozni mögét, de én is elkezdtem naplót írni, és én főleg az egyházi vonatkozásokra utaltam, hogy hogyan lehet prédikálni a Covid idején, bezárt templomban, hívek nélkül, bele egy kamerába, és hogyan lehet bízni abban mondjuk egy húsvét hajnalban, hogy Jézus most is megteheti a csodát, mint ami a húsvéti történetben van, hogy bezárt ajtón keresztül is, a Covid idején, ha úgy tetszik, a karantén idején, Jézus megjelenik a tanítványok előtt, és megáll középen. Tehát én főleg ezt az egy egyházi vonulatot néztem, de a belpolitikai, külpolitikai, orvosi szempontokat figyelet, járványügyi adatokat dolgozol föl, és azt hiszem, hogy meglehetősen szorgalmasan gyűjtötted az anyagot, és írtad ezt.
2: Hát azért kicsit, más volt, hogy azért a nagy részét azt már később írtam, inkább azt, talán az a pontosabb, hogy ezt jegyzetelgettem elég sokat. Nagyon sokat jegyzetelgettem, és aztán, amikor végül itt kiderült, hogy ebből tényleg legyen egy könyv, akkor már azt már egyből úgy képzeltem el, hogy akkor ez egyben a betegségemmel összefüggésben bontakozzon ki.
1: Mielőtt a betegségről, meg akár a Covid napló részleteiről beszélnénk, akkor ezt az Eszterházi szállat azért, ha nem is mondom, hogy vigyük végig, de próbáljuk egy kicsit kibontani. Ugye ez a kutya nehéz kezdetű mondat, ez a Harmonia Szőlesztisznek a kezdő mondat, a kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Ugye ez egy sokat idézett mondat. Vagy a nem találunk szavakat, ami pedig utalás lesz a te megbetegedésedre, a szakszóval neurológiai tünetre, az afáziás rohamra. Eszterházi Péter nem ebben az összefüggésben használja, és a szavakat vezet világtalan és egyéb mondatok a termelési regényben, ha jól tudom. Te egy egészen más helyzetben éled át ezt a drámát, hogy valóban nem találsz szavakat. De a termelési regényre utal az is, hogy a sanszban nagyon sok jegyzet van, mint ahogy a termelési regény kétharmada tulajdonképpen jegyzet anyag, és az ember lapozgat ide-oda. Te is a könyved végén írod, hogy ezek nem jegyzetek, hanem még fontos információkat közölsz ott. Vagy a baktérium és birodalom fejezet első két mondata is egy idézet, Eszterházi motto a Harmonia Szélesztiszből, rálátó forrásai szerint, ahogy írod az újságíróhoz méltóan, Goethétől van ez a mondat, vagy a június 16-ára való utalás, vagy a hasnyálmirigy napló kézenfekvő sajnos, hogy előjöjjön, és ott idézed Eszterházi Pétert, jobb volna, érdekesebb egy agytumor írja, mert neki úgymond nem agytumor, hanem hasnyálmirigy rák adatott. Mit jelent a te számodra most már a betegségtől elvonatkoztatva egyáltalán Eszterházi, hiszen utalsz arra, hogy gyerekkorodban is találkoztál vele, édesanyád egyszer összehozott vele egy talán író-olvasó találkozó keretében, és hát lelkes olvasója voltál, vagy?
2: Igen, hát egyébként ebben a mesében, amit most felolvastam, abban is volt egy Eszterházi idézet egyébként.
1: Na, azt nem vettem észre, segíts!
2: Hát, ugye nincsen jelölve, ugye elloptam a lopós természetű mestertől. Ez az oroszlánt játszó anya az egy Eszterházi idézet. Nem tudom, gondolkoztam, hogy mi az én Eszterházi történetemből mi az, ami tanulságos lehet másoknak, és talán azt tudom mondani, hogy én nagyon rácsodálkoztam arról, hogy mennyi mindent tud adni egy szem író, és hogy nagyon időszakonként is változott, meg így ilyen témák, élethelyzetenként is változott, hogy nekem mi a fontos az Eszterháziban. És tehát először, amikor találkoztam vele, akkor egyszerű olvasó voltam, kamasz, akinek nagyon-nagyon tetszett, hogy az egy nőben ilyen szexes dolgok vannak, meg hogy a javított kiadásban ilyen ügynökös dolgok vannak, szóval hogy ezek nekem nagyon-nagyon tetszettek, és
1: még a kis magyar pornográfiát is azt hitte, hogy esetleg az a címével ellentétben valami más tartalmú.
2: Igen.
1: Kamaszként.
2: Ott így volt egy ilyen Eszterházi olvasás élményem, és közben az is megtörtént, hogy nekünk ez egy ilyen családi dolog lett, ez az Eszterházi, amúgy az anyám az irodalomtanár volt, én pedig ilyen irodalomba szerelmes ember, de az öcsém és az apámük nem ilyen bölcsész alkatok voltak. Apám konkrétan ilyen műtrágyázással foglalkozott, mert hogy azt kutatta. Szóval nem, de írt egy nagyon szép könyvet, a Láthatatlan tápanyag vagyonnal, hiszen ez a címe. de láthatatlan tápanyag, vagy olyan, szerintem a költészethez közeli. Tehát ez valamilyen fajta közös nevező lett a családunkban az Eszterházi, és ez tök jó volt, hogy így, nem tudom, értettük mindannyian ezeket a Eszterházis mondatokat, és volt egy ilyen kicsit gügye, családi, nem tudom, minek mondjam, nem legenda, inkább vicc, hogy ugye az őseink azok Csákvár környékén éltek az Eszterházi birtokokon, és akkor azt gondoltuk, hogy vagy azzal a gondolattal játszottunk el, hogy akkor mi azért vagyunk úrfiak, mert hogy az úrnak, tehát az Eszterházi grófnak a ilyen balkézről való gyereke lett volna az ősünk.
1: És erre állítólag ő ezt mondta, vagy nem is állítólag, hanem a feljegyzése szerint, hogy ha nincsenek örökösítési igényeink, akkor áldásom rá.
2: Igen. És szóval, hogy ez, hogy volt ez a családi dolog is, utána egyébként az Eszterházi szövegektől én magam eltávolodtam, tehát hogy ott, amikor már egyetemista voltam, akkor úgy éreztem, hogy hát ez egy kicsit itt önismétlő már az Eszterházi, vannak nála már ilyen korszerűbb...
1: Posztmodern már ciki.
2: Így van, igen, másra posztmodern az már poszt. És aztán utána meg viszont az nagyon továbbra is imponált, meg nagyon ilyen inspiratív volt, hogy az Eszterházi, mint közéleti szereplő milyen volt, és az nagyon, hogy mondjam, nem egyedi, de hát azért nem sok ilyen van. És
1: összegyűjtve ugye azóta megjelentek a publicisztikái, amik azért nagyon-nagyon határozott az Ésben és máshol megjelent írások, határozott állásfoglalások.
2: Igen, tehát hogy az is tetszett, hogy van egy író, aki nem, hogy mondjam, nem az van, hogy évente egyszer ad egy interjút, és abban egy kicsit politizál, vagy még az sem, hanem hogy tényleg elemzi a helyzetet. És az is nagyon tetszett, hogy ugye ebben a nagyon kétosztatú politikai térben van egy olyan ember, aki hát ilyen azzal támadnak, hogy liberális, de hát közben, mint ahogy ő is írja, a sejtjei is katolikusok. Tehát hogy ez szerintem hogy egy személyben ő így tök jól meg tudhatná haladni ezt a jobbal keresztény, nem keresztény problémakört.
1: Az Isten, haza, család, hármas egység, ő rála egészen más értelmet kapott, mint amivé a propaganda azt silányította.
2: Igen, és aztán utána meg egyébként, amikor már a könyvemet írtam, akkor a könyvírás közben láttam működésben azt, ami hát kicsit ilyen lilán hangzik, de hogy a gyakorlatban tényleg működik, hogy ugye folyamatosan arról beszél, hogy a nyelven kívül nincsen semmi, és a szöveg az írja önmagát, és ezt én is megtapasztaltam, hogy egyszerűen tényleg a szöveg az önálló életet él, és erre tudok is egy Eszterházis példát mondani, hogy amikor elkezdtem írni a könyvet, akkor voltak olyan jelenetek, amikor így rájöttem, hogy hát ez most egy könyv, tehát ennek hosszabb a szavatossági ideje, lehet, hogy 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy 15 év múlva is olvasni fogják, és nem fogják érteni a kedves olvasók, amikor mondjuk én azt írom, hogy apám a konyhában cigizett, és akkor azt fogják gondolni, hogy mivel mi nagyon súlyosan lecsúszott család lehetünk, hogy a gyerekekkel közös lakásban cigiznek az emberek, miközben ez mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt ennyire extrém dolog, és akkor így beleírtam zárójelbe, hogy kedves olvasók, akik ezt 10 év múlva olvassák, hát ezt majd gondolják meg, hogy ez régen nem így volt, régen így volt, most már nem így van, ilyesmi, ilyen kiszólásokat, ami kicsit Eszterhez is dolog. És akkor utána a kezembe került egy Utas és Holdvilág kötet, amit az anyukám dedikált nekem a 18. születésnapra, és abban az volt írva, hogy ezt a könyvet olvasd el most, és aztán olvasd el 10 év múlva, és megint 10 év múlva, és rájössz, hogy több könyvet kaptál egyszerre.
1: És te ezt a mondatot a könyv végén, amikor gondolom a gyerekeidre utalsz, hogy majd ezt el fogják olvasni 5 év múlva, 10 év múlva, meg még 10 év múlva, ezt valahogy maga révált.
2: Igen, igen, most ledőtted a poént.
1: Bocs. Csak készültem belőled.
2: Nem baj. És ugye, és utána pedig, tehát ezt láttam, hogy hoho, 10 év, de tök más jelentés, és aztán, amikor már gyakorlatilag kész volt a könyv, akkor eszembe jutott, hogy jó, hát ahogyan gyakorlatilag minden témánál, ami szóba kerül a könyvben, akkor megnézem, hogy mit írt róla Eszterházy, tehát hogy az Utas és Holdvilágról írta valamit Eszterházy, hát mit tesz Isten, írt, és a német kiadásnak írt egy utószót, és akkor abba beleírta azt, hogy hát van egy nő, akiről számos utószót tudna írni, és aki nem lehetetlen, hogy itt a terembe, aki úgy olvasta az Utas és Holdvilágot, hogy újra és újra elővette, és mindig mást kapott tőle, és akkor így beugrott, hogy oké, akkor ezt a dedikációt jó eséllyel az Eszterházy, vagy az Eszterházytól lopta anyám, ugye a nagy lopóstól lopta anyukám a dedikációt, és akkor ez is szépen körbeért ez a dolog. Nyilván, amikor először leírtam ezt a 10 év múlva cigizős gondolatot, nem jutott eszembe, hogy ez majd így ide fog fajulni. Ezt a szöveg hozta magával.
1: Ha már édesanyjára említed, mondtad, hogy irodalmár volt, és sokat kaptál tőle ilyen téren is. Eszterházy kapcsán ezt írott, hogy Eszterházyt mindketten, édesanyjád, édesapád, különösen szerették a 80-as évek óta, és az érdeklődés akkor is megmaradt, amikor már nem a kommunista ellenesség volt a szerző szexepilje. Mi ezt a vonzalmat öcsémmel megörököltük. Tehát én is emlékszem rá, hogy sokáig ugye olyan pikáns dolog volt Eszterházyt olvasni a 80-as években, mert jól odaszólt és trendi volt, de aztán később éreztük, hogy a nyelvi bravúrjai is, meg a gondolatmenete az mennyire méltó arra, hogy tartalmilag odafigyeljünk rá. A nemrég meghalt Nádas Péter írja Eszterházyról, könnyed, egy boldog legyecske, humorágyú, örömóda, hedonista, akinek a tiszta öröm diktál, angyali volt az alkata, vannak ilyen szerzők, nem sokan, Bach, Isten úgy teremtette őket, hogy a teremtés így adta, így akarta, idézgetek szabadon Nádas Pétertől, írott-e. Tehát itt összeír Eszterházy, Nádas Péter és Urfi Péter. Meg azt is írod egy helyen, hogy a Magyar Narancs munkatársaként készítettél egy távinterjú volt, vagy az egy...
2: Igen, ez e-mail interjú volt, igen, ami ugye egy ilyen körkérdés volt, ilyen bugyuta kérdések voltak benne, hogy mit tennél, hogyha nő lehetnél egy napra, és akkor az Eszterházy tök aranyos volt, hogy ezekre a bugyuta kérdésekre válaszolt. És hát nyilván a szex jutott eszében természetesen.
1: És azt is írod, hogy írt az egyik cikkedről, és ezért büszke vagy arra, hogy majd az Eszterházy összesben szerepelni fogsz, mert ugye mindig utalt arra, hogy kikkel találkozott legalábbis ilyen irodalmi szinten.
2: Hát persze, és... igen, tehát ugye így lehet az halhatatlanságot nagyon könnyen megszerezni, hogyha valahogy Eszterházy beleír egy könyvébe, akkor kész, el van intézve.
1: És visszatérve akkor a Covid-ra, tehát akkor feltűnően sokat olvasgattál Eszterházy műveket. Ennek volt valami konkrét célja, vagy éppen ő volt a kezed ügyében? Rá is értél nyilván.
2: Hát egyébként valamennyire, de nem, hát az végül ez hogy mondjam, robbantotta be ezt a könyvet, hogy így nem tudtam mire felfűzni ezeket a karanténról szóló írásokat, és akkor volt egy Eszterházy írás, ami arról szólt, hogy egy válsághelyzetben ő folyamatosan egy olasz étteremről képzelődött, hogy majd ő oda elmegy a feleségével, hogyha véget ér ez a válságos helyzet, és akkor az milyen jó lesz, és akkor nekem ez volt a játékom, hogy akkor most én is egy ilyen Eszterházyokat fogok olvasgatni, és valahogy ezt vetítem rá a koronavírusra, és hogyha vége lesz, akkor majd elmegyünk a feleségemmel, és jót eszünk.
1: Hát a megvalósult előbb-utóbb, ez már nem pont oda mentetek, azt hiszem, vagy nem elsősorban
2: de
1: hosszabb időre máshol, ahol ez a Narnia, vagy hogy hívták a Narniának a megfelelőjét, ahol ti hát voltatok?
2: Na, ugye ez talán még a figyelmes olvasók sem vették ezt észre, de most megsúgom a titkot, tehát hogy a Narni nevű hely, és a kötet végén meghatározóvá váló Orta nevű hely, azok egymás szomszéd városai. Uh-huh. Tehát, hogy azért is van ez a két város kiemelve, Lazio és Umbria határán van.
1: Igen. Mert egy darabig aztán ott éltétek a Covid után.
2: Ott vettünk egy nyaralót.
1: Igen. De előtte még azért komoly megpróbáltatások értek, és akkor most érjünk arra, hogy a Covid napló szorgos írása közben egyszer csak nem találtál szavakat. A szó szoros értelmében Keszthelyen voltál, ahol ugye születtél, ahol kereszteltek is, annyit elárulhatunk, majd még később a nagypapáról is beszélünk, hogy evangélius lelkész volt a nagypapád, és a családból többen kötődtek nem csak az evangélikus egyházhoz, hanem konkrétan a budavári evangélikus templomhoz és gyülekezethez is, erről majd még szólni fogunk. De hogy volt ez, hogy nem találtál szavakat ott Keszthelyen akkor?
2: Hát ez később derült csak ki, hogy mi történt. Úgy mondanám, hogyha az embernek muszáj, hogy epilepsziás rohama legyen, akkor abból a legjobbat kaptam ki. Tehát egy ilyen enyhe, 10 perces beszédzavar volt, amikor nem tudtam beszélni. Lehet, hogy kicsit hosszabb. És akkor én hajlamos lettem volna ezen átsiklani, de a feleségem mondta, hogy azért ez nem teljesen normális. És akkor elmentünk mindenféle kivizsgálásokra, és akkor egy hosszas folyamat végén kiderült, hogy van egy agydaganatom, és azt megműtötték. Akkor kiderült, hogy ez rossz indulatú daganat, utána letoltam, amit le kell tolni, kemoterápiát és sugárterápiát, és azóta tök jól vagyok, de ez a daganat, ez bármikor visszanőhet. Ugye, ilyen statisztikai értelemben már nem kellene élnem, mondjuk.
1: Oknyomozó vagy a tényeket nagyon precízen feldolgozó újságíróhoz méltóan megosztod velünk a leleteidet is, minden latin kifejezéssel, tényleg betűhív másolatban. Hogyan szembesültél ezekkel? Hogyan olvastad? Hogyan beszélgettél feleségeddel, aki egyébként itt van közöttünk? Szeretettel köszöntjük. Szóval mit lehet ilyenkor tenni? Ez egy nagyon ostoba kérdés, de azt hiszem, hogy sokunkat foglalkoztat, hogy egy ilyen hirtelen ránk törő betegség esetén mit lehet tenni?
2: Hát ugye nekem volt egy olyan reflexem, és szerintem ez egy nagyon szerencsés reflex, hogy azonnal, amikor ez, tehát hogy aznap, amikor mondta a neurológus, hogy hát ott az MR képen az a nagy fehér folt, az egy daganat, azonnal beugrott, hogy nekem akkor erről írnom kell. És onnantól kezdve ez végig egy sok erőt adó dolog volt, hogy akkor nekem most ezzel van dolgom, vagy így van egy plusz értelme annak, hogy én beteg vagyok, és ezt azóta egy csomó emberben megfigyeltem, és a gyászirodalomban is benne van ez, hogy az értelem keresése az ilyen nagyon rossz diagnózisok esetében egy csomó embernél bekattan. Tehát, hogy azt mondja, hogy akkor jó, beteg vagyok, de akkor ebből valamit hozzunk ki. És akkor nyilván lehet az, hogy ír az ember egy könyvet, de például volt egy tök jó dokumentumfilm az Einspach Gábor nevű galériásról, aki meg azt egy ilyen nagyon hiú, ilyen aranyi fiú, és akkor azt mondta, hogy akkor jó, akkor ő beengedi a kamerát, és lefilmezheti a kamera, ahogy az átlátszó üvegtálba belehány, és aztán nem érti az ember, hogy miért csinálja, és akkor a végére kiderül, vagy a végén vágják be azt az interjú részletet, ahol elmondja, hogy hát igen, ez azért, hogy ő tudjon valamiben segíteni, a saját történetének a megosztásával tudjon segíteni, és ez neki is segítség. És én is valahogy így voltam, hogy akkor oké, van ez a, mondjuk nevezzük problémának, és akkor én ebből próbálok valami olyasmit kihozni, ami másoknak is jó, és ez nagyon-nagyon sok erőt adott ahhoz, például az, tehát minden, tehát hogy ezek a leleteknek az olvasása, az nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy én ezeket gyakorlatilag nem olvastam el, amikor történtek, és akkor, amikor már könyvet írtam, akkor viszont tök nagy kedvel, és érdeklődve, és a nyelvi esetlenségén, a diagnózisoknak nevetgélve tudtam ezt feldolgozni, és tényleg én meglepődve tapasztaltam, hogy mik vannak leírva abba, azokban a különböző leletekben, mert bár elolvastam, így átfutottam, de ugye egyrészt nem érti az ember, mert ilyen tolvaj nyelven van írva, másrészt meg nem is akarja érteni, vagy szóval, hogy azért van egy ilyen köd az ember fejében, és az, hogy itt innentől kezdve ez egy munka, onnantól kezdve sokkal jobban tudtam ezzel foglalkozni. És egyébként, bocs, még visszatérve, hogy a személyes családi beszélgetéseknél ugyanez volt. Tehát, hogy konkrétan az történt, hogy ennek a dolognak, a betegségnek a feldolgozása, az nálunk úgy zajlott, hogy én megírtam egy fejezetet, megmutattam a feleségemnek, ő elolvasta, kijavítgatta, és utána tudtunk beszélgetni. Tehát, hogy nem, mert amúgy nem vagyunk ilyen, nagyon mogorva, szótlan emberek, de hogy azért mégis ilyen nehéz erről beszélgetni, egy csomó aspektusával, még a legközelebbi emberekkel is nehéz erről beszélni, és viszont, hogyha ott van egy ilyen szöveg, akkor ott már is van valami fogódzó, vagy ilyen fel van dobva egy labda.
1: A kislányotok, akkor még csak egy gyermeketek volt, hány éves volt ekkor, amikor a betegséget kezdődött?
2: Kettő.
1: Ő nyilván ebből közvetlenül nem fogott föl semmit, le

0: meghalni. Erre csináltam egy külön podcastet, meghívtam két ilyen szakembert, hogy adjanak nekem tanácsot, hogy ezt én most elmondjam a gyerekemnek, hogy én ebbe bele, hát elvileg bele fogok halni. És akkor azt mondták, hogy nem. Majd ha ott tartunk, majd ha ő kérdezi, majd hogyha olyan nagy lesz, hogy ezt ő meg tudja emészteni, akkor majd ráérek elmondani, és akkor fellélegeztem, hogy hát nem kell most így leülni, és nagy levegőt venni, és a szörnyűségeket elmondani.
1: Az előbb említett, általad említett filmben szerepel Bodoki professzor úr is, Bodoki György, aki Eszterházy Péter kezelőorvosa is volt. Nem róla, hanem, aki itt van egyébként közöttünk, köszöntjük szeretettel, nem róla, hanem általában az orvosokról kérdezlek, hogy mennyiben mondták így a szemed közé, hogy ez halálos betegség is lehet, és mi várható. Ma már azért nem az a ködösítés, vagy ilyen eltávolítás van többségében, mint sokáig volt.
0: Hát az én kezelőorvosom talán a keleténél is direktebb volt, szóval hogy ő nem nagyon lacafacázott, hanem hogy ilyen mondta, hogy jó, hát akkor ez egy agydaganat, a rák szót nem mondta ki, azért visszatekintve azért ott abban lehet valami elfolytás is, de hogy ezt elmondtam, meg azt is, amikor aztán volt a szövettani eredmény, akkor mondta ezt szegény, amúgy nagyon, nagyon jóban vagyunk azóta, és de majdnem minden beszélgetésen feljön ez a téma, hogy az talált kicsúszni a száján, hogy az 5 évet meg szokták élni, és hát ott azért padlót fogtam el. Tehát, hogy ez egy olyan mondat, amit nem nehéz kitörölni az ember fejéből. De azt nyilván, hogy mondjam, olyan szempontból tök jó, hogy nem tehát, hogy valóban gondolom az orvostudomány aktuális állásához igazodó, biztonságosan kijelenthető dolgot mondta. És szóval én nem ez azt hiszem, hogy ez, nekem ezzel nincsen bajom. Az egy másik kérdés, hogy azt azért el tudnám képzelni, hogy kicsit flottabbul menjen az, hogyha az ember kap egy ilyen diagnózist, akkor utána így betereljék egy pszichológusnak az irodájába, és akkor vele lehessen beszélgetni. Én egyébként elmentem olyan onkopszichológushoz, és ez tök sokat segített, de azt azért én találtam ki, hogy ez egyáltalán azért nem árt, és én is fizettem ki mellesleg, én tettem bele az energiát, szóval hogy az, és én se gondoltam, hogy ez szükséges, tehát hogy innen is üzenem a világ közönségének, hogy érdemes elmenni pszichológushoz, hogyha az embert nagy baj éri. Tehát hogyha ugye el szoktuk menni minden szírszarral pszichológushoz, hogyha kapsz egy ilyen gyógyíthatatlan betegségről egy diagnózist, akkor érdemes, amúgy.
1: Uram, bocsánat, ha nem saját pénzedet kellene belefektetni, hanem mondjuk a társadalombiztosítás ezt, vagy legalábbis ennek a részét
0: áll. De szerintem legalábbis több kórházban ez egy adott dolog. Az más kérdés, hogy az embereknek eszébe jut-e, hogy van-e, nem tudom, erre valóban idő, meg ember, de hogy egy csomó helyen ez megvan, azért kell sokszor elmondani, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy az embereknek eszébe jusson, meg hogyha mondják nekik, akkor el is menjenek. Tehát hogy ez szerintem egy nagyon jó segítség.
1: Köszönjük, hogy ezt megosztottad, és reméljük, hogy sokakhoz eljut ez az üzenet. Családilag azért is izgalmas, ha lehet ezt a butaszót használni, mindez a te életedben, mert édesanyád is rákban halt meg, sőt nagynénéd is, és erről is beszélsz. Megosztanád esetleg
0: nem, a velük? Nem jött a dramaturgiai pillanat, Tamás?
1: De most jön a dramaturgiai pillanat. Igen. Azt kérem, hogy olvass fel egy részt, ami ehhez a templomhoz kapcsolódik, vagy ehhez a budavári gyülekezethez kapcsolódik.
0: Mindenhez kapcsolódik. És ezt hangsúlyoznám, hogy nem most

0: erre az alkalomra írtam, hanem hogy ez, mert kicsit úgy fog tűnni, mint hogyha túl sok lenne az összecsengés, de nem, ez a könyvben így jelent meg.
1: Utána lehet nézni a könyvben, ez a 142. és a 147. oldal közötti rész.
0: Nem csalás.
1: Ne most vegyék meg, majd utána, amikor véget ért az alkalom. De most hallgassuk meg, összeválogattál egy pár percnyi összefoglalót ebből a szakaszból.
0: A budavári evangélikus templom régi ismerősként köszönt rám, amikor a lakásuk környékén sétálok. Ha a Kapás utcából nézek fel a várdombra, szinte felém hajol a neobarokk torony. Már az odaköltözésünk utáni 2020-as karácsonyon éreztem a vonzását, valami olyasmit, hogy egyszer szívesen beülnék Isten tiszteletre, mondjuk Julival. Ez a templom kamaszkoromtól kezdve mozgatta a fantáziámat, mert tudtam, hogy a nagynénémnek itt volt az esküvője. És vidéki gyerekként ez valami pompázatos, barokkos nagyzolásnak tűnt a budai várban házasodni. Mintha egy angol sorozat vagy egy szerb Antal regény díszletében játszódott volna a családtörténetünk egyik epizódja. 2024. februárjában szinte minden nap megdőlt a melegrekord, így a szemérkelő eső ellenére is nagy sétára indultunk Julival. A Bécsi kapu melletti parkba mentünk először, ahol a szülőnapját szoktuk tartani, aztán megálltunk a templom előtt, és a plakátot látva elégedetten csettintettem. Mert azt láttam rajta, hogy másnap, mellesleg anya halálának évfordulóján, a nagynéném esküvőjének helyszínén, a nagynéném kezelő orvosa tart előadást, előtte pedig egy őt jól ismerő lelkész tart igehirdetést. Azt hiszem, a nagynénémnek tartozom hálával azért, hogy én személy szerint jó barátságban vagyok a halállal, illetve ő van velem barátságban, megengedi ezt a barátságot. Ez egy eltorzított Eszterhez idézet. Ezt életem egyik nagy ajándékának tartom, ami a családom veszteségeinek köszönhető. Anyai nagymamámnak csak a hiányát ismerem, meghalt, amikor édesanyám 11 éves volt. Nem sok nyoma maradt, de a csákvári evangélikus gyülekezet, ahol nagyapám lelkész volt, megőrizte emlékezetében őt és a betegségét is. Felesége szeretetteljes lénye is nagy segítségére volt ebben, aki gyakran az Isten tiszteleti szolgálatban is részt vállalt, illetve a vasárnap délutáni alkalmakat a Fehérvár csurgói szolgálat miatt sokszor ő tartotta. Simon Fainé Harris Terzsébet 1948-tól a Nagytarcsai Külmissziói Intézet hallgatója volt, majd a Kistarcsai papnék otthonának vezetője. Sajnálatos betegségének gyógykezeltetéséhez a csákvári javadalom kevésnek bizonyul, így a lelkész család a bokodi hívást elfogadva 1967-ben odaköltözik. Idézet vége. A nagynéném volt a legidősebb a három lány közül, így kapta a nagymamám nevét, az Erzsébetet. Ő is rákban halt meg, amikor a lánya 10 éves volt. Anyámnak fontos volt, hogy a nővére milyen gyönyörű, okos és nagyvilági nő. Ahogy az is, hogy a korát és közegét messze megelőzve nyíltan beszélt a betegségéről és a meghalásról. A Kossuth Rádióban egy akkor úttörőnek számító riportban vallott ezekről, és a lakásában, így a hangfelvételen is, feltűnik az unokatestvérem Zsófi és a kezelő orvos Bodoki is. Aznap voltam a kezelő orvosomnál, aztán egy kis játszóterezés után felsétáltam a várba. A gyülekezeti teremben üldögélt a budavári evangélikus szabad egyetem közönsége, és valahogy már az első pillanatban megszállt az otthonosság érzése. Valami irracionális, nem is létező tudás arról, hogy én ezeket az embereket ismerem. A kardigányaikat, a sájaikat, a mondataikat, az édekeiket. Még a kezdés előtt leült mögém egy volt fideszes államtitkár, akivel egy kicsit ismertük egymást. Arra rá kellett kérdeznie, hogy én most pontosan melyik lapnál dolgozom, azt viszont pontosan tudta, hogy a nagyapám Simon Fai Ferenc volt. A gyerekkoromban jól ismert szófordulatok és énekek után Fabinyi Tamás vezeti fel az előadást, az evangélikus egyház elnök püspöke, akinek nem sokkal a diagnózisom után levelet írtam. Elkezdett ugyanis érdekelni, úgymond a könyv miatt, hogy nagyapám kórházlelkész lett a súlyos betegsége hatására. Az előadó, Bodoki György onkológus, Eszterházi egyik orvosa is volt, de nekem azért fontos, mert ő ült ott a nagynéném halálos ágyánál az utolsó napokban is. Az előadása után oda telepettem Eszterházi Gitta mellé, és köszönettel megvallottam, nem szándékozom megfogadni a tanácsát, nem leszek Bodoki páciense, viszont a nagynéném az volt, aki amúgy pont ebben az épületben házasodott kétszer is. Jó sztori, nem? El akartam mondani Bodokinek, hogy ahogy Gitta is akart vele beszélni, de közben a doktor urat csak nem akarta elengedni a hálás közönség. Ezért aztán együtt vártunk hosszan Gittával, beszélgettünk betegségekről, meg nevetgéltünk meglehetősen sokat, míg mindenki más haza nem ment. Fabinyi püspök pedig beinvitált minket a sekrestyébe. Itt nekiálltam felvezetni Bodokinek, ki volnék én, és kicsoda a nagynéném, a több ezer betegének egyike, akire már bizonyára nem emlékszik, de elég volt a nevét kimondani, és Bodoki arca megváltozott. Egyértelmű volt, hogy mindenre emlékszik. Hogy is hívták a kislányt? Kérdezte rögtön. Zsófinak, mondtam kicsit megilletődötten. Persze, Zsófi. És hogy van? Erre nem tudok válaszolni ebben a szövegben. Nem akarok belemászni mások életébe a kelleténél jobban. Zsófi mindig közel állt hozzám és az öcsémhez, anya halála idején pedig különösen. Életünk egyik nagy pillanata, amikor közvetlenül anya halála után a Keszthelyi házban Zsófival válogatjuk a temetésre a dalokat, és rákeresünk a Hadd menjek Istenemre a YouTube-on. Ez a dal a Titanic miatt ismerős sokaknak, állítólag ezt játszotta a zenekar, miközben a hajó elsüllyedt. De mi azért ismerjük, mert ez is az evangélikus családi hagyomány része volt. Ez szólt a nagyapám temetésén. Vitték a koporsót a sírhoz, és előttünk, a család előtt több tucat fekete Luther kabátos lelkész ment a ködben, mintha lebegnének, és énekelték, hogy hadd menjek Istenem mindig feléd. Ez kavargott a lelkünkben, amikor megnyitottuk a videót a YouTube-on, ahol az ismerős dallam felcsendülése után egyszerre robbant az arcunkba egy túlcsordodóan gicses klip, illetve egy meglepően magas hangú énekszólam, és akkor kiszakadt belőlünk a nevetés, a könnyes nagy röhögés, amire óriási szükségünk volt.
1: Nagypapádról először utalsz rá, hogy Csákváron volt lelkész, aztán Bokodon. Bokod nem ismeretlen ebben a közösségben, mert a gyülekezet korábbi egyik lelkésze, Bence Márti, ott született, és ott is van eltemetve. Én picit ismerhettem nagypapádat, és tudom is azt a történetét, hogy már nyugdíjba ment, talán szív problémái is voltak. Igen. És ez a betegsége vezette a betegtársaihoz. Akkor még nem igazából volt az egyházban, ez a 80-as évek vége lehetett, azt hiszem, nem igazán volt még ilyen hivatásos kórházlelkészség, de ő azt kérte az akkori püspöktől, vagy nem is kérte, csak elkezdte tenni a dolgát, hogy járhasson be kórházba, és a beteg társainak el tudja mondani, hogy mit jelent az ő számára a betegség, és mit jelent a Krisztusba vetett hit, ami segíthet a betegség hordozásában. Nekem is volt Kőbányán olyan gyülekezeti tagom, aki súlyos betegen nagy lelkesen beszélt arról, egy panel 8. emeletén emlékszem ott a Kápolna utcában, hogy Feri bácsi milyen empatikusan beszélt ő vele, és adott neki példát a betegség hordozásához. Péter, köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk a könyvben is, és most a beszélgetésben is, és azt hiszem, hogy ez talán jelképes, hogy egy oltár előtt vagyunk. Tényleg azt valljuk, hogy az életünk kórám, de ó, Isten színe előtt zajlik, és ha mi nem is látjuk őt, ő lát minket, és egészségben is, és betegségben is, és ez nem egy ilyen papi duma itt a végén, hanem egy őszinte meggyőződés, és egy belső késztetés, ezt megosztam a jelenlevőkkel. Szóval, hogy az Isten lát minket, és hiszünk abban, hogy hordoz bennünket egészségben és betegségben is, és ahogyan ezt a betegséget is felhasználta arra, hogy te nagyon sokaknak tudjál segíteni, nem csak a közvetlen családodban, mert össze is omolhatott volna egy ilyen család, sok példa van erre is, de szélesebb körben is sokaknak tudtál segíteni, ez azt hiszem, hogy a te fontos feladatod lehet és küldetésed lehet a továbbiakban is, és mi ehhez kívánunk sok erőt, testi, lelki erőt, Istentől kapott erőt is, neked és családod minden tagjának. Köszönöm szépen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat. Ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk keret címe így szól, az érzelmi erőforrások fejlesztése. Amikor ezt a szót halljuk, hogy erőforrások, akkor egy olyan hívó szóként tekinthetünk rá, amely mai világunknak egy alapvető rendező elve. A megújuló energiaforrások, egyáltalán az energia szükséglet fedezése olyan kihívásokat jelent a gazdasági életben, a társadalmi mozgások terén, amelyek bizony alapvetően akár hatalmas kontinenseknek sorsát, országok egymásba kapcsolódását, aznak minőségét, vagy éppen feszültségét határozzák meg. Ennek kapcsán lesz fontos számunkra először is azt tisztázni, hogy mit értünk erőforrás alatt. Ha a bennünket körülvevő világ jelenségeit próbáljuk most paradigmaként venni erre, akkor azt mondhatjuk, hogy az erőforrások azok egyrészt olyan hatalmas nagy mozgások, örvénylések körülöttünk, amelyekre igazán nincsen hatásunk, és amelyeket leginkább csak befogadni, vagy maximum tárolni tudunk. Két példát szeretnék erre mondani. Ilyen példa a szélerőművek és a napenergiát hasznosító napkollektoroknak a kérdése. Mind a kettő rendszer olyan energiát tárol, formál, fog be, amely rajta kívül álló. Ezeket az energiákat nem ő programozza, nem ő úgymond csinálja, hanem mindenféle fejlesztésnek tulajdonképpen az alapja az, hogy hogyan lehet ezeket a rendszereket, a szélenergiát befogó szélerőműveket, a napenergiát befogó napkollektor rendszereket úgy fejleszteni, hogy egyre inkább képessé váljanak ezeknek az energiáknak a tárolására, és minél nagyobb hatékonysággal tegyék ezt. Nos, ebből a két összefüggő példával is látszik, hogy az életünknek az alapvető kihívása nem az, hogy energiát hozzunk létre, hanem az alapvető kihívása az, hogy hogyan tároljuk, hogyan fogadjuk be az energiát. Egy másik nagyon sajátos példát hadd hozzak erre, ez az atomenergiának a kérdése. Atomenergiát működtetni, atomenergiát szelídíteni minden mai napig az emberi tudományág csúcs technológiája. És ugyanakkor egyfajta félelmetes technológia is, bármikor bármi történhet, bármiféle baleset, kockázat, akár háborús konfliktus, és lám már itt van a baj. Egy szó mint száz, igen, meg lehet próbálkozni azzal, hogy az ember maga hozzon létre úgymond energiát, csak ez a fajta energia létrehozás is csak plusz feszültségek, plusz energiák bevitele révén tud megvalósulni, ahogyan az atomenergia is ugye a maghasadás révén, az abban felszabaduló energiák révén jön létre. És itt is az alapvető kihívás az, hogy hogyan lehet ezeket a bevitt és kinyert energiákat kezelni, hogyan lehet egyensúlyba hozni, hogyan lehet valóban a kontrollt megtartani mindenféle úgynevezett magfúziós folyamat fölött. Tehát ebben a második fajta energia termelő rendszerben is az alapvető kihívás az az, hogy mindenféle új energia keletkezése az csak egy bizonyos energia bevitele révén történhetik meg, és ennek kapcsán is nem arról beszélünk tehát, hogy valahogy az ember maga próbál egy olyan rendszert úgymond létrehozni, amikor egyfajta energiateremtés zajlik, hanem sokkal inkább egyensúly van a bevitt és kinyert energia között, valami fajta olyan egyensúlyra gondolok itt természetesen, ahol elindul egy láncreakció, valahogy úgy, ahogy a hegy tetejéről elindul egy kavics, és magával rántja ugye a hó részecskéket, hogy aztán egy hatalmas nagy lavina legyen belőle. Most ezt a két példát azért hoztam ide, mert az erőforrások hasznosítása valahogy hasonló módon zajlik az ember érzelmi rendszerében is. Először is azt kell látnunk, hogy az érzelmek azok olyan erőforrások, amelyek rajtunk kívül állóak, úgy lehetne mondani, mint egy őstenger örvénylik, áramlik körülöttünk. Ezek az érzelmek közös kincseink, de ugyanakkor közös kihívásaink is. Közös kincseink, amikor is arról beszélünk, hogy megpróbáljuk a szeretetnek az energiáit befogadni, befogni, eltárolni. És ezekben az élményanyagokban ott vannak azok a kellemes találkozások, amikor szeretetet kaptunk vagy adtunk, amikor túlnőttünk saját önzésünkön, amikor megpróbáltunk valóban önzetlenül például adakozni, menekülteket befogadni, embereket segíteni. Ez az egyik oldal. Az életünknek egyik nagyon fontos energia kezelő, úgymond energia közvetítő forrása. De ennek az energiaforrásnak kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy ez egy ajándékozott energia. Ez az energia, ez nem belőlünk jön, itt egyszerűen annyi történik, hogy az ember megtanulja megérteni és megérezni az idők szavát, mint például most, amikor az ukrajnai szörnyű háborús pusztítás kapcsán, a menekültek láttán, hallattán az emberek összefognak, és arra adják magukat, hogy kinyíljon a pénztárcájuk, a szívük, az otthonuk, és megtegyenek sok mindent azokért az emberekért, akik bajba jutottak. Ez az idők szava, a belső érintésnek való engedelmeskedés. De ugyanakkor van egy másik ilyen érzelmi erőközpont, és ez az, amikor az ember az atommag hasadás láncreakciójához hasonlóan a félelem vagy a gyűlölet erőforrásait hasznosítja, ezeket magából úgymond robbantja ki, olyan értelemben, hogy rácsatlakozik ezekre az erőforrásokra, elkezd félelemből dolgozni, félelemből reagálni, vagy éppen gyűlöletből, lásd a mostani háborút is, és ennek kapcsán pusztító hatalmak szabadulnak fel, és egyre nagyobb láncreakció, egyre pusztítóbb, egyre hatalmasabb környezeti és károkat okozó és érzelmi károkat okozó hatások valósulnak meg. Ennél az utóbbi példánál éppen az a nagy kihívás, hogy vajon hogyan lehet ezt kontrollálni, hogyan lehet ezt a fajta láncreakciót keretek közé szorítani. Ugye ennek kapcsán lehet megint arra utalni, hogy béketárgyalásokat, tűzszünetet és sok minden egyebet ajánlanak, de valójában az, ami a szívben nem től el, az a belső kinyílás, ha nincs meg, hogy igenis a szeretetnek az inspirációját akarom befogadni, akkor ez a másfajta erőforrás, a félelem és a gyűlölet erőforrásai, ezek egyre pusztítóbb láncreakciókat fognak szülni. Mit is akartam ebből a két példából kihozni? Azt, hogy az érzelmi erőforrásainkat, azokat úgy tudjuk fejleszteni, ha egyre inkább látjuk, hogy mindaz az erő, amit mi fektetünk bele a környezetünkbe, önmagunkba, és megpróbálunk ennek kapcsán érvényesülni és érvényesíteni saját elképzeléseket, azok egyre inkább a fúziós energia kapcsán elszabaduló atomok hasadáshoz hasonlítanak. Amikor egy újabb baleset történik, úgymond, egy újabb konfliktus éleződik ki, már tulajdonképpen senki nem tudja, hogy ki kezdte, és miért is, de ilyen önjáró, egy ilyen öntörvényű folyamat lesz belőle, valahogy senki nem akarja abba hagyni, pedig mindenki tudja, hogy már régen maga alá temetett bennünket ez a lavina. Amikor az érzelmi erőforrásaink fejlesztéséről van tehát szó, akkor alapvetően arra akarunk fókuszálni, hogy minden általunk gerjesztett érzelmi energia, az ebbe a pusztító erő kivitelbe, úgy is mondhatnám, hogy ebbe a széteső, mindenféle emberi együttélés harmonikus konstrukcióját alámosó energia túláradásba torkolik. Amikor azonban az energiát befogadjuk, az érzelmi energiát hajlandóak vagyunk befogadni, eltárolni a szívünkben, az érzéseinkben, akkor ez a fajta érzelmi befogadás, az azonosulás, ez mindig a szeretetről fog szólni. És most ezt a törvényszerűséget szeretném egy kicsit pontosabban körülírni. Először is a lényeg ebben az egészben az, hogy minden olyan változást, ami az életünkben ebbe az irányba hat, ami a szeretettel való azonosulás, a szeretet energiájának befogadásáról szól, azt fölvállaljuk, azt közvetítsük, vagyis más szóval tudatosítsuk. Hadd mondjak erről megint csak egy egyszerű példát. Amikor egy parasztgazda hazajön a földjéről, és elé szalad a kisfia, és látja, hogy kék-zöld a homloka, akkor megkérdezi, hogy kisfiam, kivel verekedtél? Azt mondja a kisfi, hogy papa, senkivel, hanem hát képzeld el, hátra szaladtam a kertbe, és ahogy ott futkostam, belebotlottam a gerebjébe, és felsebezte a lábamat, és jól fejbe is vertem magam a nyelével. Hát ez történt. Na azt mondja a kisfiam, jó, hát örüljünk neki, hogy nagyobb baj nem történt. És akkor megy beljebb, találkozik a feleségével, és ő is elmondja mindezt, és megkérdezi tőle az apuka, hogy na és utána mit csináltál, amikor észrevetted, hogy a fiunkkal ez történt. Hát kimostam a sebét, és utána fertőtlenítettem, és utána bekötöztem, és utána, hát miért, mit csináltam volna, kérdezi az asszony, csodálkozza a férjét. Hát nézd, megköszönhetted volna jó Istennek, hogy nem történt nagyobb baj, mondja a férje erre. És valóban ez az egyszerű történet éppen arról szól, hogy milyen nagy szerepe van az életünkben a pozitív változások tudatosításának. Nagyon sok olyan veszélyhelyzeten vagyunk túl, ahol érezzük, ahol tudjuk, hogy nem a saját okosságunk, bölcsességünk, ügyességünk segített túljutni az akadályokon, hanem valaki a hónunk alá nyúlt, valaki mellénk állt, valaki megsegített bennünket. Ezeknek a pozitív változásoknak a tudatos fölvállalása és megosztása éppen arról szól, hogy önmagunkban újból és újból érzékenyítjük lelki receptorainkat, úgymond. Egyre inkább kinyílunk azokra a csodákra, amelyek az életünket alapvetően körülveszik. És nem megyünk el mellettük érzéketlenül, hanem fölfigyelünk arra, hogy micsoda védelem alatt él tulajdonképpen az ember. És ez a védelem, ez nem arról szól, hogy az történik, amit én akarok, hanem ez a védelem az arról szól, hogy újból és újból felfedezzük, egyre jobban felfedezzük azokat az ajándékokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, és amelyeknek kihasználása révén az ember életének minősége radikálisan megváltozik. Szeretnék két példát mondani, hogy ennek kapcsán érthető legyen, mire gondolok. Amikor azt mondtam, hogy ott vannak az erőforrások körülöttünk, ott vannak az ajándékok, amelyeket a Teremtő Isten belerendelt, belehelyezett, belerejtett ebbe a világba, és csak arra várnak, hogy mi kihasználjuk őket, akkor éppen arra gondoltam, amit a szélenergia és a napenergia kihasználása jelent. Ezek olyan energiák, amelyek a világ teremtése óta rendelkezésünkre álltak. Ezeknek az energiáknak a részleges hasznosítása már elkezdődött sok száz évvel ezelőtt, lásd a vitorláshajókat, vagy lásd a szélmalmokat. De amikor az ember tudatosan elkezdett a megújuló energiákkal foglalkozni, akkor elkezdett olyan konstrukciókat, olyan rendszereket létrehozni, ahol ezeknek a berendezéseknek segítségével elektromos áramot tud fejleszteni. Ennek az útnak még az elején tartunk. Nagyon sok problémát meg kell oldani, az akkumulátorok még egyáltalán nem olyan teljesítményűek, a kis erősségű szelek befogása megint egy nagy kihívás jelent, de sorolhatnám még. De ennek kapcsán az alapvető kihívás az lett, hogy az ember felismerte, hogy egy hatalmas, kimeríthetetlen energia mező veszi őt körül, és neki meg kell tanulnia ezt az energia mezőt hasznosítania. De ugyanúgy hozhatnék egy úgy lehet már régi találmányt a rádióhullámok terjedésének és rádióhullámok vételének a találmányát. Amikor ennek kapcsán elindult a rádiózás, akkor az alapvető dolog, az alapvető kihívás az az volt, hogy olyan készülékeket gyártsanak, amelyek alkalmasak ezeknek a rádióhullámoknak a vételére. És hogyha ezek a készülékek, ezek a rádiók ugye elterjednek, akkor egyetlen egy feladat van, úgymond, az pedig az, hogy a rádiónak tulajdonosa antennáját kifeszítve, rögzítve bekapcsolja a rádiót. Ha ezt megteszi, akkor az a néma doboz, az úgymond megtelik élettel. Mindenféle szöveges üzeneteket, zenéket, mindenféle egyebet tud közvetíteni, és ezekben a minőségekben tud gyakorlatilag kiteljesedni egy olyan ajándék, ami addig is ott volt, hiszen a rádióhullámok ott voltak a szobában, ezek a rádióhullámok addig is megszólították, de csak akkor realizálódott ez az ajándék, amikor bekapcsolta a rádiót. Nos, így vagyunk azzal, amikor rádöbbenünk arra, hogy mennyi ajándék vesz bennünket körül. Hogy a szeretetnek mennyi ajándéka halmoz el bennünket szüntelenül. Mi, akik tele vagyunk a saját félelmeinkkel, gyűlöleteinkkel, és az ebből fakadó keserűségünkkel, csalódottságunkkal, frusztrációnkkal, mi most arra kapunk bátorítást, biztatást, hogy ne egyszerűen pozitívan gondolkodjunk, ez már egy lejárt lemez, hanem sokkal inkább fedezzük végre föl, fogadjuk el végre, hogy Isten szeret bennünket, és az ő szeretetének ajándékai körül ölelnek bennünket. És hogy ez mit jelent a gyakorlatban, erre szeretnék befejezésül egy bibliai őstörténetet röviden Dióhéjban elmondani. Ez az őstörténet egy olyan asszonyról szól, aki egy nagyon lenézett és megvetett asszony. Lenézett és megvetett, mert a kor felfogása szerint egy teljesen megvetett állapotban van, egy olyan gyermeket hordoz a szíve alatt, aki nem az ő törvényes, még ekkor eljegyzett párjától van. szörnyű szégyen. Amikor felnő ez a gyermek, akkor is mindenki tudja, hogy gyanús a származása. És ez a gyanús származás azzal is kifejeződik, hogy azt mondják róla, amikor a családfáját sorolják, hogy nem az apját említik, hanem az anyját. Azt mondják, a Mária fia. És ez a Mária, a bibliai Szűz Mária, ezt a fajta megalázott voltát, ezt a fajta emberektől megvetett voltát, ezt úgy fejezi ki az úgynevezett Mária himnuszban, hogy dicsőítem az Urat, mert reá tekintett szolgáló leányának alázatos, megalázott voltára. És aztán úgy folytatja, hogy felmagasztalta az üdvösséget, az üdvösség jelét a világ mindenségen, és összetörte a hatalmasokat. És ezt a fajta csodálatos himnuszt Mária úgy fogalmazza meg, hogy arra a másik asszonyra gondol, és annak a szavait idézi, aki előtte körülbelül 900 évvel ugyanilyen megalázottságban élt, hosszú ideig nem volt gyermeke, és ezért csúfolták és megvetették meddőségét, állandóan gyalázkodó szavakkal fejéhez verték, és ez az asszony sírva könyörgött Istenhez, hogy megalázott voltára tekintsen, és adjon néki gyermeket. És amikor megkapta, akkor ugyanezt az imát mondta, és így ajánlotta fel gyermekét Isten szolgálatára. Anna volt ez az asszony, aki aztán az Ószövetség véleményem szerint legnagyobb karakterű, legjellemesebb és legcsodálatosabb életutat maga után tudó prófétáját, Sámuelt hozta világra, és Sámuelt ajándékozta, ajánlotta föl az Úrnak. És mi a közös ebben a két asszonyban? Mind Anna, mind Mária tulajdonképpen egy csodálatos ajándékot kap, egy gyermeket kapnak Istentől, ő hallgatja meg az imáikat, ő ajándékozza meg őket ezzel, de ezt a gyermeket mind a ketten tulajdonképpen el is veszítik, hiszen Mária ezt a gyermeket, Jézus Krisztust, akinek ő a földi anyja, elveszíti. Jézus Krisztus nem lesz az ő anyjának támasz, a 30 éves korától elindul az ő küldetésének teljesítésére, és anyja szíve bele szakad, amikor látja, hogy fia kereszten végzi. És Anna sem tudja megtartani gyermekét, hiszen ígéretehez méltóan 4 éves korában elviszi a templomba, és ott szolgál Éli főpapnak, és onnantól kezdve évente egyszer látja fiát. És mindezt azért mondom el, mert ennek ellenére ezek az anyukák mégis Isten megdicsőítő, megajándékozó szeretetének nagyságáról beszélnek. Arról beszélnek, hogy amit ők átéltek, megkaptak, abban Isten egész világ mindenséget, az egész világ történelmet átformáló akaratát látják. Azt látják, hogy Isten ledönti a gőgösöket trónjukról, és felemeli az alázatos szívűeket. És ez az alázatos szív ebben az összefüggésben nem jelent más, mint azt, hogy nyitott vagyok az Isten ajándékainak a befogadására. És ebben a nyitottságomban vagyok hajlandó végre felismerni, hogyha kifosztottságomban, úgy is mondhatnám egész egyszerűen, hogy koldus voltomban Isten elé jövök, és kérem, hogy az ő energiájával, a szeretet energiájával töltse be a szívemet, akkor ez meg is történik. És lehet, sőt, nagyon biztos, hogy az önzés útvesztőibe belefáradt sorstársaim, azok továbbra is gúnyolódni és megvetni fognak, de én már a szívem mélyén tudom, hogy a győztes oldalán állok. És nem azért, mert hogy én erősebb vagyok náluk, és majd letiporom őket, amikor eljön az idő, hanem azért, mert tudom, hogy a szeretet keskeny ösvényén járva mindig célba érek. Ahogyan célba ért Anna, amikor az ő fiát megkapta, és felajánlotta az Úrnak, és Sámuel prófétaként Isten különleges eszközeként békességet, harmóniát, szeretetet tudott továbbadni egy elvadult és Istentől elfordult népnek. És hogy Mária is világra tudta hozni ennek a világnak üdvözítőjét, aki ennek a világnak alapproblémáját, a szeretetre való képtelenséget és a félelem és a gyűlölet szörnyű pusztító erejének a befogadására szocializált embereket megváltotta, megmentette. Így akar bennünket is megmenteni, érzékenyíteni erre a szeretetre, erre a csodálatos energiára, és kívánom mindannyiunknak, hogy sikerrel járjon a mi életünkben is. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
0: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!